Jó napot kívánok! Az országgyűlés rendkívüli ülését megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Berki Ákos és F. Kovács Sándor jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy a kormány az országgyűlésről szóló törvény 35. paragrafus első bekezdése alapján az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a mai napra. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Tisztelt országgyűlés! A mai napon az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékezünk. Az 59/2002 számú országgyűlési határozat értelmében megemlékezésünket a történelmi lobogók, azok között az 1956 évi forradalom és szabadságharc jelképévé vált nemzeti lobogó jelenlétében tartjuk. Kérem, álljanak fel, amíg tisztelgünk a történelmi zászlóknak, a nemzeti lobogóknak és a hősök emlékének.

0: Házelnök asszony, Józsa Gábor őrnagy, a díszőrség parancsnoka, kérek engedélyt a nemzeti és a történelmi zászlók behozatalára.
1: Az engedélyt megadom.
0: Értettem. Zászlóvivők, díszőrhelyre, lépés! In

0: Zászlóvivők, jobbra, balra, at! Dísz, állás!
1: Foglaljanak helyet. Tisztelt Országgyűlés! Június 16-a a magyar történelem egyik legmegrendítőbb és egyben legfelemelőbb emléknapja. Ezen a napon hajtunk fejet Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai előtt, akik életüket áldozták a szabadságért, a nemzeti függetlenségért és az emberi méltóságért. Az Országgyűlés 2002 óta minden évben megemlékezik a napról, ezzel is őrizve az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúinak emlékét, valamint a nemzeti szabadság ügyéért vállalt áldozatuk szellemi örökségét. 1958. június 16-án hajnalban kivégezték Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst. A hatalom nem csak az életüket vette el, hanem emléküket is el akarta törölni. Jeltelen sírokba temették őket, nevüket elhallgatták, történetüket meghamisították. A diktatúra azt hitte, hogy az ítélettel lezárhatja az ügyet. Nagy Imre politikai pályájának egyik legfontosabb tanulsága, hogy 1953-ban és 56-ban egyaránt a sztálinista rendszer korrekciójára egy emberibb, demokratikusabb és nemzeti alapokon álló Magyarország megteremtésére törekedett. Reformjai a törvénytelenségek felszámolását, a politikai enyhülést és a nemzeti önrendelkezés megerősítését szolgálták. A forradalom leverése után sem tagadta meg meggyőződését, és a koncepciós pere során mindvégig kitartott amellett, hogy nem követett el bűnt. Az utolsó szó jogán arra emlékeztette bíráit, hogy a bíróság feladata nem csupán a bűnösség megállapítása, hanem az igazság feltárása is. A halálos ítélet kihirdetése után pedig rendíthetetlen hittel vallotta. Úgy érzem, eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én ügyemnek is. Az ítélet kihirdetése után kegyelmet nem kért. A történelem őt igazolta. 1989. június 16-án több százezer ember jelenlétében újra temették Nagy Imrét és mártírtársait. Az újratemetés nem csupán kegyeleti esemény volt, hanem a történelmi igazságtétel és a nemzeti önbecsülés helyreállításának pillanata is. Néhány héttel később a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte az ítéleteket és kimondta ártatlanságukat. Több mint három évtizeddel a kivégzésük után végül igazságot szolgáltattak azoknak, akiket egykor elítéltek. Az Országgyűlés minden évben őrzi Nagy Imre és mártírtársai emlékét. Történetük ma is arra figyelmeztet bennünket, hogy az igazság olykor hosszú időre elnémítható, de végleg soha nem hallgattatható el. Hajtsunk most fejet Nagy Imre és mártírtársai emléke előtt, emlékük legyen áldott, példájuk pedig örök figyelmeztetés és iránymutatás a magyar nemzet számára. Kérem, felállással tisztelegjünk a hősök emléke előtt, és hajtsunk fejet!

0: Kérem, maradjanak állva, amíg tisztelgünk a nemzeti lobogó és a történelmi zászló kivonulása előtt.
1: Zászlóvivők, jobbra, balra! Hát, lépés, in, tuj!

0: Tisztelt Országgyűlés! Dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök úr új államtitkár kinevezéséről szóló levelet küldött az Országgyűlésnek. Felkérem Berki Ákos jegyző urat, hogy ismertesse köztársasági elnök úr levelét.
1: Tisztelt elnök asszony! Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alaptörvény 9. cikk 4. bekezdési pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 125-ös törvény 202. paragrafus 2. bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára dr. Nemcsok Dénes Sándort a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárává 2026. június 16-ai hatállyal kineveztem. Tisztelettel dr. Súlyog Tamás!
0: Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében sok sikert kívánjak államtitkár úr munkájához. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr emlékezés az 56-os hőseinkre címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó.

Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, honfitársaim! Fiatal magyarok állnak a téren. Hamarosan valaki beszélni fog. Mindenki tudja, miért van itt, de senki nem tudja pontosan, mi fog történni. Annyit éreznek, hogy nem sokára minden megváltozik. Magyarország a következő napokban a nemzetközi sajtó címlapjaira kerül. A mából visszanézve próbáljuk meg elképzelni, mit érezhettek akkor azok az emberek, az őseink a téren. Milyen cipőt vettek fel aznap reggel a történelemhez? Ki vigyázott a gyerekeikre? Belegondoltak-e a mögöttük álló hónapokba, a évekbe? Gondolkodtak-e azon, hogy innen a térről hova és hogyan tovább? Hogy mit tennének meg? Mekkora áldozatot hoznának ezért az országért? Gondolkodtak-e azon, hogy mi lesz, ha nem sikerül? Hogy hova mennek majd, ha nem sikerül? És mi lesz, ha nem sikerül? Tudták-e reggel, amikor felébredtek, hogy aznap történelmet fognak írni? Fiatal magyarok állnak a téren. 1956. október 23-án a Kossuth téren, és 1989. június 16-án a Hősök terén. Akik ebben a pillanatban, ebben a kegyelmi pillanatban a történelmet írják, akik a téren állnak, egyszerre néznek a szüleik, a nagyszüleik és a gyermekeik szemébe. Azt mondják a szülei generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. Bátor és egyben naív ígéretet tesznek a következő generációnak arra, hogy mostantól minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott. Az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt. Nem egy emléknap dolga annak megértése, hogy miért történt mindez, de dolgunk annak megértése, hogy mit tanulhatunk tőlük, az akkori fiatal magyaroktól az utcán. Honfitársaim, elődeinkkel ellentétben nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét. Nem szeretnénk eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnénk utólag felosztani semmelyik teret jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban és ezeken a tereken, hogy az egész nemzet napjai és terei voltak. Hogy egyszerre küzdött a hazáért Pálinkás, Pallavicsini Antal, Gimes Miklós, Szeles Erika, Szilágyi József, Mansfeld Péter, vagy éppen Angyal István 1956-ban, és egyszerre állt a színpadon, az újratemetésen 1989-ben Orbán Viktor és a halálra ítélt 56-os Mécs Imre. De a tanulságokat sem szeretnénk megkerülni, azok pedig nehezek. Nagy Imre, akinek mártír halálára ma emlékezünk, a 20. században sokszor állt fel a magyar történelem színpadára, de háromszor nagyon fontos pillanatban. 1956-ban a forradalomban játszott szerepe miatt, 1958-ban kivégzésekor, és amikor kegyelmet nem kért, és az 1989-es újratemetéskor. 1956-ban Nagy Imre pártjával szembeni lojalitása, azonosulása, sorsközössége kétséget kizáróan megvolt. Így érkezett ő 1956-ban a forradalomba. Bizonytalan hőse volt eleinte ennek a forradalomnak. Nem a pesti srácok magától értetődő erkölcsi tisztaságával lépett a történelemben. Sőt, habozott is, késlekedett, vívódott,
elvtársaimnak hívta forradalmárokat a Kossuth téren. Próbálta összeegyeztetni azt, amiben egész életében talán hitt, azzal, amit a saját szemével látott, a szabadságvágyó magyarok millióival. November 4-ét, a forradalom leverését követően őt és a társait a jugoszláv nagykövetségről a romániai Snagovba hurcolják. Itt kezdett bele önéletrajzi könyvének megírásába, melyet nem tudott befejezni. A műnek a Viharos emberöltő címet adta, borítójára pedig ezt írta: 1896-1950 pont. Tudta, hogy nem éri meg az évtized végét. Tudta, és szabad akaratából választotta a hazát és a biztos halált, a számára mindent jelentő párt és a kommunista ideológia helyett. Azt kérem, hogy gondolkozzanak el egy pillanatig ezen a sorson. A hazát választotta a párt helyett. Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították, és halálra ítélték. Bár a kivégzése nap előestéjén feleségének írt levele soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki: ha elpusztulok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfokház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst. Korábban a börtönben életét vesztette Losonci Géza, néhány héttel a kivégzések előtt pedig felakasztották Szilágyi Józsefet. Nagy Imre 62 éves volt. Maléter Pál, Gimes Miklós, Losonci Géza és Szilágyi József 40 évesek voltak. Csontjaikat a börtön sétáló udvarán ásták el, majd 1961-ben kerültek az új köztemetőbe, kátránypapírba csomagolva, arccal lefele, összedrótozott kézzel és lábbal, jeltelen, jelöletlen sírokba, hamis nevek alatt eltemetve. Megölni őket kevés volt, ki akarták törölni őket a történelemből. Hogy ez nem sikerült, azért egy nemzet lehet hálás az özvegyeknek, családtagoknak, akik soha egy percig sem adták fel a reményt, hogyha igazságot talán nem is, de megnyugvást egy nap találhatnak a hőseik. Az 1989-es újratemetési kellett küzdeniük és várniuk, és 1989. június 16-a egy nemzet katarzisa volt. Nem csak Orbán Viktor történelmi beszéde miatt, amit az elmúlt évtizedekben apró pénzre váltott, nem csak Nagy Imre és mártírtársai miatt, hanem Szeles Erika miatt például, akinek a legendás fotója a magyar forradalom jelképévé vált. 15 éves korában adta az életét a hazáért, vagy éppen Mansfeld Péter miatt, aki 18 éves korában adta az életét a hazáért, vagy Angyal István miatt, aki auschwitzi túlélőként a Tűzoltó utca parancsnoka volt. 30 éves korában adta életét a hazájáért. A baji, mosonmagyaróvári, salgótarjáni, vagy éppen a budapesti parlament előtti, a szabadszállási, a tinnyei, a nagykanizsai, a tiszakécskei, a mosonmagyaróvári sortüzek meg annyi áldozata miatt, akik soha nem élhették meg, hogy egy szabad Magyarország lehessen az otthonuk, 56 valamennyi mártírja miatt. Képviselőtársaim, azt kívánom magunknak és a hazánknak, hogy ezt a sűrű, nehéz 20. századi történelmet, ami mögöttünk van, tudjuk elmesélni értően, érzően a gyermekeinknek és az utánunk kívül generációknak. Hogy tudják, kik voltak azok az emberek,
akik előttünk jártak ezen az úton, akiknek a hazánkat és a szabadságunkat köszönhetjük, hogy ismerjék meg ők is Mindszenty vívódását, Rácz Sándor bátorságát, Marián István önfeláldozását, Brusznyai Árpád, vagy éppen Mansfeld Péter, vagy Tóth Ilona tragikus történetét, és azoknak a névtelen magyaroknak a történetét is, akiknek a nevét nem viseli utca, nem őrzi emléktábla, és akikről talán már csak a családjuk tudta, hogy mit tettek ezért az országért. Honfitársaim, bárcsak mindannyian fel tudnánk nőni ezeknek az embereknek az áldozathozatalához. Bárcsak mindannyian ellen tudnánk állni a kísértéseknek, hogy napi politikai tőkét kovácsoljunk a történetükből. Bárcsak szembe tudnánk nézni azzal a nehéz történelmi örökséggel, hogy hőseink bonyolult hősök, de a döntéseik egyszerűek voltak. A hazát választották a párt helyett, az önfeláldozást, a megalkuvás helyett. Életüket adták a mi közös boldogságunkért, ennek a csodálatos országnak, Magyarországnak, a szuverén, szabad Magyarországnak a jövőjéért. Honfitársaim, idén október 23-án ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját. Ha sikerül új lapot nyitnunk, megértenünk, mit jelent számunkra 56 öröksége, a ránk hagyott feladat, akkor talán végre először ezt az ünnepet derűvel a szívünkben ülhetjük majd meg. Mert 70 év távlatából, hála a magyar nemzetnek, már látjuk a történet végét. Látjuk, hogy a magyar nemzet végül oda jutott, ahová az 1956-osok el akarták juttatni. Saját döntéséből a hazánk a szabad világ része lett. Lemosta magáról a diktatúra és a megszállás gyalázatát. Egy új lapot nyitott a történelemben. Ezt fogjuk közösen minden magyar együtt ünnepelni idén, október 23-án. Tisztelet és dicsőség a hősöknek. Gloria victis!

0: Tisztelt Országgyűlés! Tekintettel arra, hogy miniszterelnök úr felszólalása nem haladta meg a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 5 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rend előtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rend előtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők vagy helyetteseik szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek megerősíteni vagy jelezni. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Novák Előtt képviselő úrnak 5 perces időkeretben, parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt Országgyűlés! Egy olyan köztársaságban élünk, melyet az a Szűrös Mátyás kiáltott ki, aki nem csak az MSZNP egyik vezetője volt, hanem karrierjét 1951-ben a Rákosi-féle MDP-ben kezdte. A rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti alaptörvény került, csak immár Szájer József nevével fémjelezve. Az elmúlt 3 évtized az MSZP és a Fidesz kormányok közös szégyene, hogy nem történt meg az állambiztonsági múlt feltárása, így többek közt az úgynevezett ügynöklisták összeállítása, persze a tartótisztekre fókuszálva. A pártállami vezetők elszámoltatása a közéletből, sőt állami cégek éléről is, és az úgynevezett lusztráción kívül a kommunista luxusnyugdíjak megvonása, melyet jobb későn, mint soha alapon Csehországban is törvénybe foglaltak 2 éve, miközben hazánkban még a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok megvonása is várat magára, egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadságtéri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényurami jelképeivel együtt. Ami az állambiztonsági múltat illeti, a mai napig csak csepegtették a titkos információkból a Fidesz kormánynak kedvezőket. Például 3 éve hozta nyilvánosságra az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára azt a jelentést, amelyeket Vikidál Gyula írt zenésztársáról, Nagy Feróról a 4 évtizeddel ezelőtti István a király premier után. De nem ismertük a részleteket számos fideszes kormánypárti ex-ügynök munkájának, akit akár zsarolhattak is az elmúlt években, évtizedekben is a múltjukkal, így ez nemzetbiztonsági kockázat, továbbra is, miniszterelnök úr, itt az ideje, lépjünk. Ilyen zsarolható személy lehetett a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet vezetője is, Horváth József, aki egykor 3x3-as ügynök volt, tehát a magyar szuverenitás védelmezését abszurd módon pont a szovjet időkben sikerült a belügynél elkezdenie, és az egykori spicliből most állami vezető lehetett az elmúlt években. Sajnos még az Orbán kormánynak is tagja lehetett, a D209-es fedőnevű Medgyessy Péter egykori kollégája, egy szintén 3x2-es ügynök, Martonyi János, illetve a fideszes kormány az oszlopos tagjává válhatott az ugyanúgy 3x2-es Tasnádi László rendészeti államtitkár. Önök sem sokkal inkább büszkékedhetnek a saját rendészeti államtitkárukkal, hiszen nem szégyelték a 2006-os felkelés 20. emlék évében az akkori budapesti rendőr főkapitány helyettest, Gergényi Péter egyik helyettesét kinevezni rendészeti államtitkárnak, miközben 20 év elteltével is várunk a rendőrterror felelőseinek, az államterror felelőseinek elszámoltatására. És micsoda farizeus politika úgy emlékezni például Mansfeld Péterre, hogy a ráhalálos ítéletet kérő vérügyésznek néhány évvel ezelőtti haláláig is folyósították a több százezres luxus nyugdíját Biszku Bélához hasonlóan, ahogy több más még élő, akár AVH-s vallatótisztnek a mai napig is. Persze az elszámoltatás leginkább a 90-es évek elején kellett volna, legkésőbb az első Orbán kormány idején 1998-tól, de még mindig itt élhetnek kommunista luxus nyugdíjakkal, Szűrös Mátyások, vagy például kevesen tudják, de Schmidt Pál is Kádár János miniszter helyettesi rangban szolgáló diplomatája volt. Titkolják azt is, hányan kapnak kommunista kitüntetések után nyugdíjpótlékokat még manapság is, illetve titkosította az előző kormány. Én köszönöm, hogy a mostani végül is érdemben válaszolt arra, hogy Navracsics Tibor hogyan szabotálta el azt a nyugdíjtörvény módosító javaslatot, melyet nagyon megtisztelő volt, hogy 2012-ben Wittner Máriával közösen nyújthattam be, és bár el is fogadta az országgyűlés, és ami alapján meg kellett volna vonni a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat, de mint az a mostani miniszteri válaszból kiderült, 97%-uk esetében továbbra is szükségesnek tartotta a Fidesz kormány folyosítani a Vörös Csillag érdemrend vagy fegyveres harcokban részt vett partizán és még 17 féle hasonló jogcímen. Tisztelt országgyűlés, végül pedig itt az ideje fejet hajtanunk a legendás Pongrácz fivérek emléke előtt is, hiszen a 9 Pongrácz gyermek közül 6 fiú testvér fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen a szabadságért a budapesti Körvin közben, közülük már csak Andrásért, a Sztálin szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő legendás Körvin közi hős, bár állami kitüntetés nem kapott még soha, talán itt az ideje ezt is pótolni az állambiztonsági múlt nyilvánosságra hozatalával együtt. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Amiket hazánkat szolgáljuk.
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Egyetértünk az első szabad országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjad ki. Így szól a nemzeti hitvallás alaptörvényünk bevezető része. Köszönjük elnök asszonynak, hogy a mai napon valóban emlékezhetünk 56 hőseire, azokra, akik életükkel fizettek a magyar szabadságért, akik a legnagyobb árat fizették azért, hogy kiálltak a mi nemzetünkért, magyar emberek szabadságáért és az ország függetlenségért. Én nem folytatnám azt, amit Novák előtt tett, hogy inkább aktuálpolitikai gondolatokat mondott, hanem visszatérnék az eredeti gondolatunkhoz, 56 hőseihez. Pesti srácok, mindjárt ismerjük ezt a kifejezést. Amikor a többi forradalmunkra, a szabadságharcunkra gondolunk vissza, akkor vannak nagy alakok, Rákóczi szabadságharc, vagy a márciusi ifjak, Kossuth, Széchenyi, Petőfi. Nagy neveket tudunk sorolni, akik élére álltak egy-egy magyar függetlenségi törekvésnek, egy-egy szabadságharcnak. És más országokban is sokszor ez a jellemző, hogy egy-egy névhez, egy-egy vezetőhez kötik a szabadságharcot. De a mi szabadságharcunk legemblematikusabb alakja a Pesti srác. Az év ember évé a Time magazin a Pesti srácot választotta. Mert ez egy olyan forradalom, egy olyan szabadságharc, amit a mindennapi emberek robbantottak ki együtt, egyszerre mozdulva, akár itt a Kossuth téren, akár máshol. Nem vezetők mögött sorakoztak föl, hanem ők maguk tették vezetők ki azokat az embereket, akikre ma emlékezünk, mint 56-os hősök. Pont fordítva, mint máskor. Ez az extra gyönyörűség, ez a szépsége ennek a forradalomnak és ennek a szabadságharcnak, hogy ezt valóban az emberek indították el, az emberek hívták ki. És nekünk magyaroknak az a sors adatot, hogy minden forradalmunk egyszerre szabadságharc is. A forradalom arról szól, hogy azok az emberek, akik nem élvezik azokat a jogokat, amik kijárnának nekik, azokért harcba szállnak, akár az életüket is kockáztatják. Forradalomban vívják ki a saját egyéni szabadságjogaikat. De nálunk minden forradalom szabadságharc is. Mert mindig, amikor az emberek a saját szabadságjogaikat bővíteni akarják, akkor egy lépés alatt az ország függetlenségért harcolnak. Mert tudják, hogy a saját szabadságuknak a gátja, ha az ország függetlenségének van gátja. Az emberek jólétben akarnak élni. 56-ban is a padlássöprések világában élünk, a kulák világban élünk, a bélistázásoknak a világában élünk, a beszolgáltatásoknak a világában élünk, a teljes elnyomásnak a világában élünk. Az emberek jobban akartak élni, és szabadabban akartak élni. És ahhoz, hogy nagyobb jólétben éljenek, és nagyobb szabadságban éljenek, az rögtön összekapcsolódott nekik a szabadság eszménye, az ország függetlenségének az eszményével. Ezért lett a Lukas zászló, a forradalmi jelképe, kivágták a szovjet jelképet belőle, a vörös csillagos címmert, és az ország szabadságának a jelképe a Lukas zászló. Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak. Ezért fontos visszaemlékeznünk rájuk, ezekre a hősökre, a pesti srácokra. Hétköznapi emberek, akikkel ma is találkozunk az utcákon, ők vívták ki akkor Magyarország függetlenségét és szabadságát, ha csak pár hétig, de mégis a szabadság levegője visszaköszöntött. Nagy Imre valóban egy eléggé terhelt múlttal érkezett 56. október 23-ára. Az ő
1: történelmi nagyság, amiért emlékezünk rá, az az, hogy egy kritikus történelmi pillanatban, amikor húzták erők a régi kommunista irányba is, és a szabadság irányba is, ebben a kritikus pillanatban egy jó döntést hozott. A magyar nemzeti függetlenség és szabadság mellett állt ki, és utána ezt következetesen tartotta, és ezért a saját korábbi elvtársai ki is végezték. Ezért emlékezünk ma rá, mert egy kritikus történelmi pillanatban jó döntést tudott meghozni. Az 56-os forradalomnak a lendülete, az energiája mutatja azt, hogy lehetett a 20. században Magyarországon német megszállás, szovjet megszállás, de a magyar embereket egyik sem tudta megtörni. Mindig volt egy szűk bűnöző elit, ami együttműködött akár a náci megszállókkal, akár a kommunista, a szovjet megszállókkal. De az emberek többsége sosem lett a náci elveknek a követője, és sosem lett a kommunista elveknek a követője. Mert mindig, amikor megvolt a lehetőségük arra, hogy lerázzák a külföldi rabigát, hogy megszabaduljon Magyarország fegyveres elnyomóitól, akkor rögtön kiálltak a szabadság mellett, ami jólétet is hozza, és az ország függetlenségét hozza. Büszkék lehetünk a magyar nemzetre. Nagyon nehéz sorsunk volt a 20. században, nagyon sokan szálltak meg minket a 20. században, de megtörni sohasem tudták a magyar embereket. Ezt mondta el Mindszenty József is 56-ban a kiszabadulása utáni beszédében, amikor békére, egységre szólított föl, és mondta, hogy nagyon nagy szenvedés volt a börtönben, de sem őt, sem más rabtársait elvében ez soha nem törte meg. Büszkék vagyunk 56 hőseire. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Fidesz képviselőcsoportja részéről megadom a szót Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Azért emlékezhetünk most már hosszabb ideje szabadon az 1956-os forradalomra és szabadságharcra, mint amennyi ideig el kellett hallgatni és ellenforradalomnak kellett hazudni, mert a forradalom célkitűzései nem vesztettek soha időszerűségükből, és ennek köszönhetően, bár valóban volt egy nemzedék, amelynek 13 nap szabadság adatott a II. Világháborút követően a bekövetkező szovjet megszállás néhány éves látszatdemokráciát szüntetett meg, és összesen 1956. október 23-a és november 4-e közötti 13 nap szabadság adatott egy nemzedéknek, de ennek ellenére soha nem lehetett vitássá tenni az 1956-os forradalom vérbetiprását követően, hogy Magyarország szabadságot akar, Magyarország demokráciát akar, és Magyarországon az emberek nem idegen uralom alatt akarnak élni, hanem a saját sorsukról akarnak dönteni. Ezért bár vérbetiporták, vérbefojtották az 56-os forradalmat, de 89-90-ben a demokratikus rendszerváltozáskor a forradalom mégiscsak győzni tudott. Természetesen az igaz, hogy a rendszerváltást követő időszak is felhalmozott adósságokat. Az is igaz, hogy a kommunisták köztük a legbrutálisabb bűncselekményeket elkövető kommunisták számonkérése sem történt meg 1990 után úgy, ahogy annak meg kellett volna történnie. De ez nem teszi semmissé az 1956-os forradalom érdemeit a tekintetben, hogy utána ezt az országot mindig is erre az országra mindig is úgy tekintettek, mint amelynek szabadság szerető népe a világ legerősebb hadseregével is szembeszáll. Szembeszáll akkor is, hogyha nincs esély, szembeszáll akkor is, hogyha ez életáldozatot kíván, azt életáldozatot, amit nagyon nehéz megérteni, hiszen világos, hogy mindenki a lehető legtöbbet áldozza fel annak érdekében, hogy a saját hazája szabad lehessen. Így tettek a pesti srácok, így tettek 1956 hősei, így tett mindenki, aki annak idején a szabadság oldalára állt a kommunista diktatúrával szemben. Emlékezni kell mindazokra, akik 1956-ban hősök voltak, és valóban voltak olyan hősök is, Nagy Imre egyike ezeknek, akik egyértelműen Saulusból lettek Paulusok. Ha valaki Nagy Imrének az életrajzát tanulmányozza, akkor olyan pontokat is lát benne, amelyek hát semmilyen körülmények között nem lehet fehérre mosni. Fekete vágások idején azért felelős miniszter, Sztálin halála után ő az, aki a generalissimusnak emléktörvényt terjeszt elő itt a Magyar Országgyűlésben. egy moszkovita kommunista gyakorlatilag mindvégig, mégis 53-ban valóban a brutális diktatúra időszakában valamelyest miniszterelnök kiválasztása a politikai elítéltek egy részének szabadonbocsájtását hozza magával, és 1956-ban pedig, amikor vállalja a forradalom miniszterelnökségét, akkor bármelyik, ha kezdetben nem is azonosul a forradalom valamennyi céljával, de azt soha nem árulja el, létrehoz egy olyan kormányt, amely egyértelművé teszi, hogy Magyarország teljes szuverenitását vissza akarja nyerni, függetlenséget és demokráciát akar. És valóban nem árulja el ezt a forradalmat a halál árnyékában és a bitófa árnyékában sem. Kitart az 56-os célok mellett, nem kér kegyelmet és vállalja a halálbüntetést, tudva azt, és jól tudva, hogy az utókor ennek megfelelően fog emlékezni rá, ezért érdemel Nagy Imre ma is főhajtást. Ahogy főhajtást érdemel Nagy Imre mellett mindenki, aki fegyvert fogott, Wittner Mária, Angyal István, Pongrácz Gergely, főhajtást érdemel Mincenti, főhajtást érdemel Bibó István, aki akkor is itt maradt az országgyűlésben, amikor a szovjet csapatok már megszállták Budapestet, és itt vették őrizetbe. A közös történelmi emlékezetnek fontos része az, fontos része 1956, és fontos, hogy erre az oly sok mindenben egyet nem értők is tudjanak közösen emlékezni. Mindaz, amivel 1956 hozzájárult a rendszerválasztáshoz, 1989-es újratemetés szimbolikusan is egyértelművé tette, hogy ez az ország a kommunista diktatúrát akarja eltemetni, és méltóképpen akar emléket állítani azoknak a hősöknek, akik a legnehezebb időkben is életük feláldozásával vagy kockáztatásával a szabadság mellett álltak. Köszönöm a szót!
0: Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakció vezető asszonynak 5 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, most a hősökről emlékezünk. Az 56-os hősök nem féltek. Példaképek nekünk. Áldozatot vállaltak a szabadságért, a hazáért, másokért, a magyar emberekért. Legyen példamutató a kiállásuk nekünk és a következő generációknak is. Legyen áldott az emlékük. Köszönöm.
0: Tisztelt országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hagy kezdjem Novák Elődre reagálva azzal, hogy sok mindenben egyetértünk egyébként. Valóban történelmi örökség és mai napig fel nem tárt és jóvá nem tett hiány az ügynökakták teljes megnyitása. Valószínűleg már jóvá nem tehető hiány a lusztrációs törvény, amit több közép-európai országban alkalmaztak a rendszerváltás után. Valószínűleg teljesen soha jóvá nem tehető a spontán privatizáció folyamata, amikor szétrabolták a hazánkat. Viszont vannak jóvá tehető dolgok, részben legalábbis, ha bár az áldozatok többsége sajnos már nem él, és az elkövetők többsége sincs már velünk. Ahogy ígértük és vállaltuk, a Magyarországgyűlés 36 éves hiányát és tartozását mi most jóvá tesszük még az október 23-ai nap előtt, az 56-os forradalom kitörésének 70. évfordulója előtt, és nyilvánosságra fogjuk hozni, betekinthetővé tesszük az ügynök aktákat. A sokat emlegetett és valamiért sokáig rejtegetett mágnes szalagokat is, az azon lévő neveket és információkat is, több száz folyométernyi iratról, dokumentumról tudunk, beszélhetünk. A mágnes szalagokon a közkeletű legendákkal ellentétben szinte minden rendelkezésre áll. Vannak sérült dokumentumok, de a nagy része helyreállítható és nyilvánosságra hozható. Nem sokára beterjesztjük az ehhez szükséges jogszabályt, és már egyeztettünk a levéltár vezetőjével, a történeti levéltár vezetőjével is, és megmondtuk neki, hogy minden rendelkezés, minden szükséges forrást és tudást rendelkezésre fogunk bocsájtani, vagy emberi erőforrást ahhoz, hogy ezt az óriási munkát elvégezzék, hogy a szakszolgálatoktól átkerülő, mert hogy jelenleg is még a szakszolgálatok őrzik ezeket a mágnes szalagokat, ki is őrizni, fel tudják dolgozni időben, és legalább a nevek nyilvánosságra hozhatóak legyenek már az október 23-ai 70. évforduló előtt. Én azt gondolom, hogy ezzel tartozunk az áldozatoknak, de talán az elkövetőknek is, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink emlékének és áldozatának, és tartozunk ezzel a gyerekeinknek és az unokáinknak is, hogy végre lehessen tisztán beszélni, és valóban nem zsarolni embereket, mert hogy ezeket az elhallgatott, rejtegetett mágnesszalagokat, vagy éppen aktákat nagyon sokszor már a rendszerváltás előtt, de utána is évtizedeken keresztül zsarolásra, befolyásszerzésre használták. A lusztrációval kapcsolatban nyilván lehet inkább szimbolikus gesztusokat tenni, hiszen már az érintettek többsége nem él, vagy nem olyan életszakaszában van, aki jelenleg közhivatal betöltésére vállalkozhatna, bár ki tudja, úgyhogy lehet, hogy ezt is érdemes meghozni. Köszönöm, hogy felhozta a nyugdíjpótlékok ügyét és a különböző szocialista, tehát a diktatúrában adott pártállami büszkesége alapon adott kitüntetések okáni magasabb nyugdíjakat, szerintem ebben is egyetértünk, és azt kérem, hogy dolgozzunk közösen, remélve, hogy 36 év után a Fidesz is, a KDNP is hozzá fog járulni ezen nyugdíjak vagy kiegészítő pótlékok eltörléséhez, és hogyha valóban vannak még olyan 56-os hősök, akiknek a nyugdíja nem rendezett, akkor ezeket is nyilván meg kell tennünk. Szerintem ebben is egyetértünk a 70. évforduló előtt. Nagyon nagy nyitottsággal fogadom akár Pongrácz András, akár más olyan 56-os hősök kitüntetésére tett javaslatát, akik még nem részesültek ilyenben. Nagyon remélem, hogy minél többük részesülhet majd ezekben a dolgokban. Felmerül a kérdés persze, hogy miért nem volt elég 36 év ezen ügyek intézésére, miért nem tette meg az első szabadon választott országgyűlés, gondolom, frakcióvezető úr, sejtjük a választ, hogy miért nem tették meg. Az már más kérdés, hogy amikor ön volt frakcióvezető, vagy akár miniszterelnökséget vezető miniszter, ismerem az ön álláspontját, miért nem tudta azt a saját frakcióján, vagy a saját pártjának elnökségén keresztül tolni, hogy csúnyább szavakat ne használjak, hogy ez megtörténjen. Sok-sok évvel a rendszerváltást követően azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy ez mindenkinek az érdeke lett volna, és a hazánk érdeke bizonyosan. Említette a Mi Hazánk frakcióvezető helyettese is azokat a neveket, amelyek önmagában a működésén túl is szégyenfoltot jelentenek a Fidesz-KDNP frakció, hogy ott lehettek akár 3/2-es, akár másfajta ügynökként a kommunista időszak kiszolgálóiként, vagy éppen haszonélvezőiként. De hát ez nem a mi problémánk. Én örülök, hogy Rétvári Bence frakcióvezető úr említette a szűk bűnözői kör kitételt, és hogy mit tett egy szűk bűnözői kör a hazánkkal, gondolom áthallásosan értette. És azt tudom még... És mivel Gulyás Gergely frakcióvezető úr megemlítette Bibó István nevét, hagy említsem meg én is, és gondolom mind a ketten örülünk annak, hogy amikor a szakkollégiumot a Fidesz alapítói elnevezték, akkor mind a ketten örülünk annak, hogy valóban Bibó Istvánról nevezték el, és nem Károlyi Mihályról. Hogyha Kövér László egykori házelnökünk múlt volna, akkor ma a Bibó István szakkollégiumot Károlyi Mihály szakkollégiumnak neveznék. Szerintem itt a házban sokan örülünk annak, hogy Kövér László kisebbségben maradt az akkori javaslatával. Úgy látom, ez újdonságot jelent a frakciótagoknak, és igen, Kövér László, aki erőszeretettel Károlyi Mihályozni és tanácsköztársaságozni szokott, ő akkor azt javasolta, hogy a szakkollégiumot Károlyi Mihályról nevezzék el, de szerencsére a józan többség Bibó István mellett döntött. És egy mondatot még engedjen meg nekem, frakcióvezető úr, Gulyás frakcióvezető úr, mert Nagy Imréről beszélt, és azt mondta, hogy Saulusból Paulusszá vált. Igen, frakcióvezető úr, mindig jobb Saulusból Paulusszá válni, mint Paulusból Saulosszá. Köszönöm szépen.

0: Tisztelt Országgyűlés! Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője. A bankok oldalára áll a kormány címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony! 1956-ra és az 56-os hősökre emlékeztünk az elmúlt percek során, és mindannyian pontosan tudjuk, hogy 1956-ban a hősöket, a forradalmárokat, a szabadság harcosokat elsősorban azt kötötte össze, hogy hazaszerető magyarokként Magyarország függetlenségéért, szuverenitásáért keltek fel és harcoltak. De egy országot legalább kétféle módon meg lehet szállni tankokkal és meg lehet szállni bankokkal. Az elmúlt évtizedekben ezt nagyon jól láttuk itt Magyarországon is, és nagyon sok országban, hogy hogyan működik, amikor egy országot megszáll egy bank, és hogyan tudja egy ország elveszíteni a szuverenitását azáltal, hogy globális nemzetközi pénzügyi körök

0: kérdésre válaszolva hosszasan elkezdte boncolgatni azt, hogy miért is nem kellene kiépíteni a bankautomatákat, az úgynevezett ATM-eket a kis településeken, amely a Mi Hazánk Mozgalom elmúlt 4 éves parlamenti tevékenységének egyik eredménye volt, ugye a készpénz használat alkotmányos védelme mellett, hogy a kis településen élők érdekében arra kötelezzük a bankokat, hogy biztosítsák a bankjegy kiadó automaták létezését. Itt ugye miniszterelnök úr az érvelésében azzal érvelt, hogy annyira lépítették az elmúlt évtizedekben a kis településeken a különböző szolgáltatásokat, hogy hát igazából már nincs is mire költeni ott a pénzt. Ugye ilyenkor ütközik ki az miniszterelnök úr, hogy azért az nem elég, hogy 2 éve országot jár, ott is kell élni egy kis településen, én kis településen élek, és pontosan tudom, hogy igenis szüksége van a magyaroknak, akik kis településen élnek arra, hogy legyen ott ilyen ATM, és hát nem tudom, hogy miért kellene a bankokat annyira védeni, mert hogy az elmúlt években 1500 milliárd forintos profitra tettek szert évente. Direkt kigyűjtöttem. 2024-ben ugye rekord magas, 1595 milliárd forintos, a 2025-es, tehát a tavalyi évben pedig az előzetes adatok szerint 1481 milliárd forintos konszolidált szint alatti nettó profitot könyvelhetett el a magyarországi bankszektor. Miért állnak önök a jelek szerint a bankok oldalára, ez az elsődleges kérdésem. Mi indokolta azt ilyen elképesztő profit mellett, amit a magyarországi bankok az elmúlt 2 évben például be tudtak zsebelni, mi indokolta ezt a sietséget, hogy itt rögtön, ahogy elkezdtek kormányozni, a bankok érdekében, a bankokat sajnálva kivezetik ugye a kamatstoppot, ami hát azért sok mindenkit fog érinteni, ugye ezt is megnéztem, 216 ezer hitelszerződést érinthet, tehát rengeteg magyar honfitársunknak okozhatnak majd ősztől komoly károkat, sokkal többet kell majd fizetniük havonta törlesztő részletként. Miért védik önök a bankokat? Miért nem tudta ez a bankszektor, amely 1500 milliárd forintos profittal dolgozott az elmúlt években, miért nem tudja lenyelni azt például, hogy legyen kamatstopp, vagy miért nem tudja azt lenyelni, hogy a kis településeken is legyen bankjegy kiadó automaták, mert abban igaza van, vagy igaza volt miniszterelnök úrnak, hogy leépítették a kis településeket, és egyáltalán a vidéket, itt vidékellenes politika folyt az elmúlt évtizedekben, de hát erre ne az legyen már a válasz, hogy akkor még jobban építse le mondjuk a szolgáltatásokat a jelenlegi kormányzat, hanem legalább kezdjük itt, hogy a bankok fizessenek azért, hogy legyenek ilyen ATM-ek, és mondok erre egy életszerű példát, miniszterelnök úr, mert ezek szerint az országjárása alatt ilyenekre nem tudott szert tenni, az lehet, hogy bezárt a kocsma, meg bezárt a kisbolt, mert valóban, meg a posta is, bár lehetett eredményesen harcolni ellene, még annó polgármester sikeresen küzdöttem, hogy legalább nálunk nem zárták be a postát, amikor be akarták, mert igenis szüksége van a vidéki lakosságnak, főleg az idősebb embereknek ezekre a szolgáltatásokra, de amikor mondjuk Marika nénihez elmegy a faluból Pista bácsi mondjuk a tetőn valamit megjavítani, higgyék el, hogy Pista bácsi azt fogja kérni Marika nénitől, hogy készpénzzel és ne banki átutalással fizessen, amin egyébként szintén gazdagodnak a bankok, hiszen Magyarországon a banki szolgáltatások arányosan a világszintet nézve is rendkívül magasak voltak az elmúlt évtizedekben. Ez is mutatja, hogy az eddigi kormányok mindig a bankok oldalára álltak.
1: A kormány nevében válaszadásra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt házelnök asszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr, elnök úr, ön nagyon kedvesen, békésen mondja, de hazudik. A Tisza kormány nem állt és nem fog a bankok oldalára állni, szerintem összekever minket valakivel. Amíg én miniszterelnök leszek, addig ez a kormány, de szerintem utána sem fog soha a bankok oldalára állni. A Tisza kormány minden intézkedése azt szolgálja és fogja szolgálni, hogy a magyar emberek érdekeit védelmezzük, éljenek akár Budapesten, akár vidéken. Ebből is következik, hogy az előző kormány elhibázott intézkedéseit igyekszünk megoldani, továbbvinni, hogy tényleg, úgy próbáljuk ezt tenni, hogy tényleges segítséget nyújtsunk az arra rászorulóknak. Ennek fontos eleme volt az ön által mondjuk nem idézett döntés, hogy 2026. novemberig Pocs képviselő legalább a reflektort kapcsolja ki a telefonján, hogyha a videóhoz. Köszönöm szépen. És arra kérem az elnök asszonyt, hogy szóljon a képviselőknek, hogy tartsák be a rendet, mert most már vakuval videóhoz közben.
1: Kérem, ne zavarjuk a felszólalókat videózással. Köszönöm.
2: Ne csináljon már színházat ebből a házból, legyen szíves képviselő.

0: Szóval azt nem említette az elnök úr, hogy a babaváró hitelek moratóriumát meghosszabbítottuk 2026-os határidőre, amikor el kellett volna kezdeni visszafizetni a pároknak ezeket a hiteleket, akkor 20%-uknál több tízezer párnál, családnál nem teljesültek a feltételek, tehát nem született meg a vágyott és vállalt gyermek, és egy egészen magas büntető kamatot kellene fizetniük a határidő lejárta után még a Fidesz kormány által hozott szabályok alapján. Mi ezt a stoppot meghirdettük, és ki fogunk dolgozni közösen a pénzügyminisztériummal egy olyan megoldást, ahol jóval alacsonyabb kamatokat kell majd azoknak fizetni, akik a meghosszabbított határidő után sem tudnak, vagy addig sem születik meg a vágyott, vagy vállalt gyermek, hogy ne okozzon óriási problémát a felvett hitelek visszafizetése. Ebből sem az következik, hogy a bankok oldalára álltunk volna. Engedje meg, hogy beszéljek röviden az ön által említett jelzáloghitel referencia kamat stopról. Itt is hazudik, ahogy hazudik Gulyás Gergely frakcióvezető és mindenki a Fideszből, nem törli el senki. Annyi történt, hogy eddig a Fidesz kormány fél évente hosszabbította, fél évekkel hosszabbította meg ezt a kamatstopot, ami egyébként egy teljesen elhibázott gazdaságpolitika okozta kárt, próbál egy kicsit mérsékelni, tehát azt a helyzetet, amiben az embereket, a hazánkat és a gazdaságot ez a dilettáns kormány élén Nagy Mártonnal sodorta, azt próbálják valami tűzoltással enyhíteni. Eddig mindig fél évvel hosszabbították meg, és most tévedésből határozatlan időre meghosszabbították, ami óriási gondokat okoz a működésben, és nem csak a bankoknál, hanem mindenhol. Mi annyit tettünk, hogy a fél éves határidőt visszahoztuk, és szeptember 30-áig meghosszabbítottuk, és képzelje el, elnök úr, hogy az ön hazugságával szemben mi társadalmi egyeztetésre bocsájtottuk ezt a javaslatot, azt, hogy mi legyen utána, hogyan hosszabbítsuk meg, milyen feltételeket tudjunk segíteni a ténylegesen nehéz helyzetben lévő 15-20 ezer honfitársunknak, mert hogy a több mint 200 ezer hitelfelvevő egy jelentős része már nagyon kevés tartozással rendelkezik szerencsére, alig pár ezer forintos törlesztő létrezőről beszélünk, viszont van valóban 15-20 ezer olyan család, akiknek egy kamatstop kivezetése vagy átalakítása jelentős károkat vagy jelentős nehézségeket tudna okozni. Mi azon dolgozunk, a pénzügyminiszter azon dolgozik, nem a bankok érdekében, hanem a magyar családok érdekében, egyrészt, hogy beindítsuk a gazdaságot, amit tönkretett a Fidesz kormány, négy éve nincs gazdasági növekedés, láttuk, hogy milyen keresetek vannak a magyar vidéken, azon dolgozunk, hogy beinduljon a gazdaság, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, ezt is erre használjuk, és utána egy olyan megoldást találjunk társadalmi és szakmai egyeztetést követően. Nem tudom, mi a problémája annak, elnök úr, egy társadalmi egyeztetésre bocsátása. Tudom, hogy elszoktak tőle, ön is hozzászólhat, bárki, akit érint ez az intézkedés, és még egyszer mondom, ne hazudják azt a saját szavazóiknak, hogy bárki eltörölte a kamatstopot, mert nincs erről szó. Szeptember 30-áig van meghosszabbítva, ahogy eddig is fél évente került meghosszabbításra, és utána próbálunk egy olyan megoldást javasolni és találni, ami tényleges megoldást fog kínálni, és persze azon dolgozunk, hogy közben lejjebb menjenek a kamatok. Akár a jegybanki kamatok, akár a hozamkörnyezet, hogy a piaci kamatok is lejjebb megyenek, hogy ne mindenféle ilyen hiánypótló és egyébként tűzoltó intézkedéssel kelljen folyamatosan beleszólni és segíteni az embereknek, hanem egy vállalható piaci hozamkörnyezet legyen. Senki nem akar, a Tisza biztos nem jár a bankok érdekében. A bankautomatákra pedig azt tudom önnek mondani, hogy én igen, valóban én nem csak egy településen jártam, hanem 700 településen, és elmondták az emberek, hogy nagyon örülnek a bankautomatának, de sokkal jobban örülnének, hogyha lenne egy bankkártyájuk, és annak meg még inkább, hogyha lenne egy olyan bankszámlájuk, amin van pénz, amit föl tudnának venni. Köszönöm a figyelmet.
1: Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője. Aggódó szülők és diákok, elindult az üzengetés az egyházi iskoláknak címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr. Annert Judit miniszter asszony most nincsen itt, de az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban többféle iskola típusba járó diáknak és diák szüleinek üzent, hogy a kormány mást gondol az ő iskolájukról, az ő iskolájuk szerkezetéről, fenntartójáról, mint ami az elmúlt időszakban volt. Lassan véget ér az iskolai év, ezen a héten még mennek iskolába a gyerekek, de többféle iskolatípus is van, ahol a szülők a folyosón arról beszélgetnek, hogy vajon mi lesz másként szeptembertől, vagy egy év múlva, mint ami most van az ő iskolájukban. Bizonytalanság van az iskolai folyosókon, mert nem tudják az emberek pontosan, mire gondol a miniszter asszony. Nagyon sok kérdést kinyitott, nagyon sok mindenkit ez bizonytalan helyzetbe hoz, elbizonytalanít, de nem tudják, hogy pontosan mik a tervek. Az első ilyen volt a kistelepülési iskoláknak a kérdés, ahol elmondta, hogy hatékonyabban kell megszervezni az oktatást, és ez nyilvánvalóan megint azt a kérdést hozza elő, mint ami 2015 is oly sokszor fölmerült az akkori liberális vezetés alatt, hogy a kistelepülési iskolák megmaradnak, vagy nem. Mi a Magyar Falu programból nagyon sok ilyen kistelepülési iskolát újítottunk fel, és korszerűsítettünk. Aztán üzent azoknak az iskoláknak, akik egy olyan településen vannak, ahol két iskola van egy településen, mondta, hogy nem szükséges szerinte sok helyen az, hogy két iskola legyen egy településen, hanem össze kell vonni. Ő ezt integrációs okokból mondta, hogy ne az legyen, hogy az egyik fele a településnek az egyik iskolát választja, a másik a másikat, tereljék őket össze, legyenek egy iskolában. Azok a települések is aggódnak, azok a szülők is aggódnak, ahol kettő iskola van egy településen, főleg az egyik állami, a másik pedig nem állami fenntartású. Aztán üzent a 6 és 8 osztályos középiskolába járóknak, hogy ez a szerkezet nem jó, ennek hibái vannak, de nem mondott semmifajta konkrétumot, pontosan mire gondol. De az biztos, hogy bizonytalanságba taszította azokat, akik a gyereküket 6 osztályos középiskolába iratták, vagy 8 osztályos középiskolába iratták, vajon végig tudja járni a gyerek ezt? Vagy amikor egy kisebb gyereknél azon gondolkozik, hogy ilyen iskolába iratja, vajon be tudja iratni 1, 2, 3 vagy 4 év múlva ilyen iskolába a saját gyerekét? Őket is bizonytalanságba taszította a miniszterasszony. És jöttek utána az egyházi iskolák, itt is elmondta, hogy nagyobb integrációt vár el az egyházi iskoláktól. Ugye itt értetlenül állunk ezelőtt, hiszen nagyon sok egyházi iskola kifejezetten az integrációt, a cigány honfitársainknak a segítését tartja elsődleges missziójának, feladatának. Emlékezhetünk arra, amikor pont liberális szervezetek a Huszár telepi görögkatolikus iskolát pont azért vonták perbe, és pont azért akarták bezáratni, hogy miért csak felzárkóztató osztályokat indít, miért csak olyan gyerekek vannak az iskolákban, akik többlet segítséget igényelnek. De hát beszélhetnénk a Kolping iskolákról, amelyek szintén sokszor ezt a missziót felvállalják, Szondi utca jóvoda, a Salkázisár iskola, nagyon sok egyházi iskolát tudnánk mondani, amik kifejezetten abból a célból jöttek részre, hogy mindenfajta gyereket, aki többlettörődést igényel, azokkal foglalkozzanak. Ezek 2015-i hangok, tegnap ezt megkérdeztük itt a parlamentben, talán ön is itt volt, és amit Latorcő Csaba képviselő kapott válaszként Kaproncai Balázs államtitkár úr, az még inkább aggodalommal töltötte mindenkit. Szó szerint idézem, amit ő mondott a tegnapi napon itt a parlamentben, óriási problémát jelent a pedagógus társadalomban az, hogy az egyházi intézmények egészen más finanszírozással és többlet támogatásokkal dolgoznak, mint az állami vagy magánfenntartású intézmények. Ez egyszerűen megengedhetetlen, és ez nagyon komoly versenyerőnyt jelent egyébként azoknak az intézményeknek, amelyek ezt a támogatást nem kapják meg. Nyilván itt fordítva gondolta, hogy hátrányt jelent azoknak, nem kapják meg. Tehát ez még inkább aggodalommal töltött el minket. Ezek is a 10 előtti hangok. Ugye van egy finanszírozási rendszer, ezt a vatikáni megállapodást egy nemzetközi szerződés rögzíti, egyenlő finanszírozás elve. Állami egyházi iskoláknak, intézményeknek ugyanolyan finanszírozásban kell részesülni. Ezt utána a többi egyházra és felekezetre is kiterjesztette a kormánya az elmúlt években. Ez egyenlő finanszírozást mutat. Minden év végén az árszámadásban van egy kiegyenlítő összeg, amennyivel többet kaptak államtól, önkormányzatoktól, különböző állami alapokból az állami iskolák az alaptámogatásnál, arányosítva annyival többet kapnak az egyházi iskolák is egy összegben, amit a fenntartó utána szétoszt az iskolák között. 2010 előtt is ezt vitatták, akkor is alkotmánybíróságnak kellett arról dönteni, hogy ez jár az egyházi iskoláknak az egyenlő finanszírozás elve mellett, és most is úgy látom, hogy ez áll a támadásoknak a középpontjában. Márpedig egyházi iskolába járni, szerintem ezt mindenki vallja, az ugyanolyan jog, ha valaki világnézeti oktatásban szeretné a gyermekét részesíteni, ha ez a körülmények adottak, akkor ugyanolyan állami támogatás jár. Nem másodrendű polgár egy egyházi iskolába járó diák, nem kevesebb támogatást kell, hogy kapjon, nem több támogatást kell, hogy kapjon, ugyanannyi támogatást kell, hogy kapjon. Csak hogy miniszterasszony szavai és államtitkár úr szavai nagyon nagy aggodalmat hoztak az egyházi iskolába járó gyerekek szüleinél. Köszönöm szépen.
1: Kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök úrnak adom meg a szót 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony.
0: Nézegettem itt a plafont közben, hogy Ezért jó megépítették, mert azért ahhoz azért kell arc, vagy önbizalom, hogy ahhoz azért kell arc, vagy önbizalom, hogy az önök frakciójából bárki az oktatással kapcsolatban beszéljen. Tehát azért ehhez frakcióvezető úr, kell arc. Ha valamit tönkretettek, ha valamelyik szektorban dolgozókat lenéztek, megaláztak, akkor az pont az oktatás. Igen, önök, kedves frakcióvezető úr, önök berakták, de mondhatnám csúnyábban is, a belügyminisztériumba egy nyugdíjas rendőr alá az oktatást, az egészségügyet, a szociális ügyet, a gyermekvédelmet. Kedves frakcióvezető úr, szerintem ne csak újságot olvasson, főleg ne Mandinert vagy Origót, menjen el tényleg az iskolákba, felszabadultság érzés van ma a magyar iskolákban, a szabadság érzés, végre újra jó tanárnak lenni, végre úgy érzik. Kedves frakcióvezető, mit gondol, hogy a 18 éves diákok 95%-a miért a Tiszára szavazott, hogyha annyira elégedett volt a jelenlegi, avval az oktatási rendszer, amit önök műveltek? Beszélőn 2010-ről és 2015 januártól nekem is eszembe jutott a 2010. Önök és ön is pontosan úgy viselkedik, mint az akkori MSZP, szociáldemokrat vagy SZDSZ frakció, és utána a választástán a kikapott kormánypárt. Ugyanazt csinálják, önök lettek az új MSZP, az új DK és az új SZDSZ. Nem tudják elviselni. Nem tudják elviselni, hogy a magyar választók döntöttek, soha nem látott felhatalmazást adtak, soha nem látott részvétel mellett. Az a különbség, hogy szerintem az MSZP-SZDSZ még egy hónappal a választás előtt magasabban állt, mint ahogy most önök állnak. Minden nap sokat tesznek azért, szerencsére sok ember nézi, remélem most is a parlamenti közvetítést, és minden nap tesznek azért, hogy adjanak egy ilyen emlékeztetőt a magyar embereknek, hogy mi ellen is szavaztak, hogy mi ellen is döntöttek. De hogy válaszoljak arra, hogy különösen vicces megint piarista diákokon számon kérni az egyházi oktatás elnyomását. Kedves frakcióvezető úr, tudja, mi ellentétben önökkel leültünk a tanárokkal, az egyházi iskolákban tanított tanárokkal és intézményvezetőkkel. Képzelj el, még miniszterelnök sem voltam, amikor leültem több tucat iskola igazgatójával. És tudják, mit mondtak? Tudja, mit mondtak az igazgatók? Köztük a Pannonhalmi Bencés gimnázium igazgatója, köztük a budapesti piarista közös gimnáziumunk igazgatója, hogy ővelük még soha, de soha nem ült le miniszterelnök, vagy miniszterelnök jelölt, vagy akár oktatási miniszter. Ezt mondták, képzelj el! Én azt javaslom, hogy ne csináljon viccet magából. Végre van oktatási minisztérium, végre van oktatási miniszter, végre egyeztetünk, és nem csak a gimnáziumi, hanem az általános iskolai tanárokkal, az óvodában dolgozókkal, vagy éppen a bölcsödei dadusokkal is, és a felsőoktatásban dolgozókkal. Mi nem ellopjuk a felsőoktatást, ahogy azt Orbán Balázs, a világ leggyávább magyar politikusa Orbán Balázs tette, hanem segíteni fogjuk. Úgyhogy én azt kérem, hogy ne csináljon magából viccet, szálljon le az oktatásról, tettek elég kárt abban a luxus minisztériumban. Oda hány iskolaigazgatót hívott meg abban a luxus minisztériumban, amit 100 milliárd forintból építettek az ön több száz négyzetméteres kis lakrészébe? Hány egyházi iskolai vezető vagy állami iskolának a vezetője járt? Erre válaszoljon, hány igazgató? Miért nem hívta meg oda a Pannonhalmi igazgatót, vagy a budapesti piarista gimnázium igazgatóját? Miért csak most lesz fogadatlan prókátora ezeknek az iskoláknak? Senki nem kérte meg önt, hogy védje meg őket attól, amit nem kell megvédeni, és ha már felzárkóztatásról beszél, akkor azt javaslom önnek, hogy amikor itt szünet van, akkor beszélgessen Bódis Krisztával. Mert ha valaki tud valamit a felzárkóztatásról, akkor az ő nem csak dumál, nem csak nagy szavakat mond, nem tönkretesz rendszereket, nem küzd és üldöz civileket, hanem segít a rászorulóknak. Ők nem csak dumál, hanem 30 éve a terepen dolgozott, és önök mit tettek? Megalázták őt is. Mindenféle válogatott gyalázkodásokkal részesítették a saját propaganda csatornájukon, amiből most egy pár már megszűnt békeporaira. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Kérem, nyugalommal és figyelemmel folytassuk a munkát. Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Orbán Balázs, a Fidesz képviselője. Emberséges Magyarország, kérem figyelmüket, köszönöm. Emberséges Magyarország embertelen eszközökkel címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Felemelő és lélekemelő módon kezdődött a mai nap, ezért köszönet illet mindenkit. Ez gyorsan elmúlt az elmúlt percekben a miniszterelnöki válaszra tekintettel. Az is elhangzott, hogy ellen kell tudni állni, hogy napi politikai tőke készüljön ezekből. Ez is gyorsan elmúlt, pár perc múlva hirtelen napi politikai tőke lett egy felemelő megemlékezésből. Ott folytatnám, ahol Rétvári Bence képviselőtársam abba hagyta, de ha megengedik, egy általános megjegyzést tennék. Ugye 2026. április 12-én választást tartottak, önök megnyerték ezt a választást, de ugye a demokrácia keretei között ez nem azt jelenti, hogy önöknek igazuk van, hanem azt jelenti, hogy önök felhatalmazást kaptak és lehetőséget kaptak a programjuknak a végrehajtására. Ez két különböző dolog, ez egy fontos különbség. És emlékszem 2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP szintén hatalmas felhatalmazással megnyerte a választásokat, akkor ugye 53%-ot kapott szintén a Fidesz-KDNP, az ellenfél, politikai ellenfél még rosszabb állapotban is volt, mert ugye egy osztott politikai tér volt. Én 2012-ben, 2 évvel később láttam először közvélemény kutatást, akkor mentem a századvékhez dolgozni, akkor a Fidesz-KDNP 23%-on állt. 53%-kal nyert, és 2012-ben, 2 évvel később 23%-on állt. És abból lett a 2014-es győzelmes. Csak azért szerettem volna elmondani önöknek, mert amit most önök éreznek, és ami most önökkel történik, azt úgy hívják, hogy mézesetek. És ez mindenkinek jár a politikában. De a mézeseteknek egy fizikai, természeti törvényszerűsége van, amit nem lehet kommunikációval áthidalni, felülírni, az az, hogy a mézesetek elmúlnak. És utána nehézségek jönnek. És az, hogy önök hogyan viselkednek a mézesetek során, az meghatározó lesz a politikai jövőjük szempontjából, mert azt fogja meghatározni, hogy önök milyen emberek lesznek, és hogyan viszonyulnak a hatalomhoz, akkor is, amikor kevesebb támogatás jár önöknek. Ezért mondtam azt, hogy szerintem az elmúlt napokban meghozott első politikai döntés, hogy kizárják a politikai ellenfelet a hatalomból, az nagyon sok mindent elmond a politikai közösségről, és nem jó irányban, hanem rossz irányban. Egyébként ő volt az, aki 1989-ben épp ezen a napon beszédet tartott, és a szovjet csapatok kivonásáról beszélt. Ugye emberséges Magyarország, ez a program, ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert ugye az, hogy hogyan viselkednek, nem a politikai ellenfelekkel, nem a politikusokkal. Itt lehet gyalászkodni, lehet virtuóz jelzőket használni. Az a kérdés, hogy milyen döntéseket hoznak. Beszélnek társadalmi egyeztetésről. Szeretném felhívni arra a tényre a figyelmet, hogy a ház előtt lévő egyetlen egy törvényjavaslat sem volt eddig társadalmi egyeztetve. Ne nézzük már hülyének egymást, tehát hogy bocsánat ezért. Tehát nem, nincs, jelen pillanatban nincs társadalmi egyeztetés. A másik pedig azt szeretném önöknek mondani, hogy ugye az oktatással kapcsolatban azért történnek dolgok. Nemeskürti István tanárképző kar a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, Nemeskürti István a Magyar Történettudomány doájnye, antikommunista ellenállás szimbóluma, az oktatási kormányzat épp most döntött a megszüntetéséről, 70 évvel 1956 után. Nem arról volt szó oktatás tekintetében, hogy minél több fiatal döntsön úgy, hogy a tanári pályát választja. Nem az az önök célja. Önök egy képzési helyet éppen bezárnak. Egyébként azon az egyetemen Bibó István kutatóközpont is van, most azt is be fogják zárni. Tehát jelen pillanatban, ha tetszik önöknek, ha nem, több ezer diák van. egyházi iskolákban, alapítványokban, tehetséggondozó intézményekben, állami intézményekben, egyetemeken, akik bizonytalanságban vannak. Nem tudják, hogy mi lesz a sorsuk, nem tudják, hogy mi lesz az álmaikkal, nem tudják, hogy támogatást kapnak-e, vagy politikai leszámolást. Ez nem arról szól, hogy a politikai elit itt a patkó két oldalán hogyan beszél egymással, milyen jelzőket vágnak egymással. Az a kérdés, hogy velük mi lesz. Az a kérdés, hogy az ő álmaikat ki segít megvalósítani. Ha önök ezt jobban fogják tenni, mint ahogy mi tettük, akkor rendben van. Sok sikert kívánok önöknek. De jelen pillanatban ők válaszokat, támogatást és segítséget, nem pedig kioktatást kérnek. Emberséges Magyarországot embertelen eszközökkel nem lehet építeni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
0: Mivel a világ leggyávább magyarja, aki meggyalázta, megalázta az 56-os hőseinket, az emléküket, vette a bátorságot, hogy június 16-án beszéljen a magyar parlamentbe, ezért engedje meg, hogy egy csak neki írt speciális választ küldjek. Kedves Orbán Balázs, ön, aki tagadja a hősiességét az 56-os szabadságharcosoknak, ön, aki egy puskalövés nélkül megadná magát, ön, akinek már az óvodában is fehér zászló volt a jele, legyen szíves hallgatni a több száz kivégzett 1956-os forradalmárunk neveit, foglalkozását és korát, és mielőtt elmegy Brüsszelbe, és oroszul kezd el beszélni, véssel jól az emlékezetében a nevüket. Kivégzett magyar hősökről beszélek, akiket ön megalázott. Andi József, katonatiszt, élt 33 évet. Angyal István, építész technikus, élt 30 évet. Balázs Ferenc, vízvezetékszerelő, élt 24 évet. Bartók János, végrehajtó, élt 21 évet. Batonai István, targoncás, élt 29 évet. Bencsik József gépkocsi vezető élt 25 évet, Bóna Zsigmond villanyszerelő élt 27 évet, Császár József gépkocsi szerelő élt 28 évet, Dudás József mérnök élt 45 évet, Farkas Mihály bádogos élt 29 évet, Fóli Gábor betanított munkás élt 38 évet, Fridül Valéria háztartásbeli élt 47 évet, Gimes Miklós újságíró élt 40 évet, Havrilla Bélán és Tikker Katalin takarítónő élt 27 évet, Horváth István hegesztő élt 21 évet, Hullár Gábor Hentes élt 33 évet, Józsa György könyvelő élt 24 évet, Kanyó Bertalan lakatos élt 57 évet, Katona Sándor nyomdász élt 42 évet, Kóté Sörös József vándor iparos élt 32 évet, Lénárd Otto Pék élt 29 éves, Losonci Géza államminiszter élt 40 évet, Major Ernő szígyártó élt 33 évet, Maléter Pál vezérőrnagy honvédelmi miniszter élt 40 évet, Mansfeld Péter ipari tanuló élt 18 évet, Mányi Erzsébet adminisztrátor élt 19 évet, Mecséri János katonatiszt élt 38 évet, Micsinai István lakatos élt 40 évet, Mincér József bányász élt 24 évet, Nagy Imre miniszterelnök élt 62 évet, Olá Miklós figuráns élt 22 évet, Onestyák László szerszám köszörűs élt 20 évet, Pálinkás Pallavicsini Antal honvéd őrnagy élt 35 évet, Pintér József géplakatos élt 21 évet, Pólya Ferenc Sándor villanyszerelő élt 44 évet, dr. Rajki Márton ügyvéd élt 58 évet, Salabert Erzsébet gépmunkás élt 28 évet, Sif János segédmunkás élt 27 évet, Soltész József cipész élt 29 évet, Somlai István lakatos élt 21 évet, Szabó János gépkocsi vezető élt 60 évet, Szilágyi József osztályvezető élt 40 évet, Szívós Géza fuvaros élt 26 évet, Törzsök Géza Szabó segéd élt 47 évet, Varga József segédmunkás élt 29 évet, Vas Lajos segédmunkás élt 22 évet, Zsigmond László kocsi feliró élt 37 évet. Tisztelet a hősöknek, glória victis. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Szabó Alexandra, a Tisza képviselő asszonya. Emlékezés a szabadságért vállalt áldozatokra és a magyar nemzet összefogásának erejére címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! 68 év telt el Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai kivégzése óta. 37 év telt el az újratemetés óta. E két dátum a szabadságért vállalt áldozatra és a magyar nemzet összefogásának erejére emlékeztet bennünket. 1956-ban először csak egy marék bátor ember kelt fel. Azután rövid idő alatt egy egész nemzet mondta ki, elég volt. Elég volt a hazugságból, elég volt a félelemből, elég volt abból, hogy mások döntsenek a sorsunkról. Számomra 1956 szellemisége családi örökség is. Édesapám 1956 októberében 12 évesen ott volt a teherautókon, azokkal a fiatalokkal, akik lelket öntöttek egy megfáradt, megalázott, de szabadságra vágyó országba. Ezt a karszalagot, amit a bal karomon viselek, édesapám hordta a forradalom napjaiban. A kampány kezdetén rám bízta. Azt mondta, hogy vigyem tovább a zászlót. Öntsek én is bátorságot a megfáradt magyarok lelkébe. Büszkeséggel tölt el, hogy ezt a családi erekjét most itt a nemzettemplomában viselhetem. Nem csak őseim bátorsága van velem, hanem az 56-osok szellemisége is. Képviselőtársaim között van olyan, akinek hozzátartozója mártír halált halt. És olyan is, akinek édesapja műegyetemistaként részt vett a forradalom elindításában. Mi pontosan tudjuk, hogy milyen 56-osnak lenni. Kiállni akkor is, amikor könnyebb volna hallgatni. Szembenézni az elnyomó hatalommal akkor is, amikor az erősebbnek látszik. Az igazságot és a köz érdekét az egyéni érdek elé helyezni. Ezért felemelő ma itt állni, részese lenni egy rendszerváltásnak. Egy olyan közös munkának, amelyben ismét bebizonyosodott, néhány elszánt ember bátorságából végül egy egész nemzet reménye születhet meg. De miközben emlékezünk, nem hallgathatunk azokról sem, akik 1956 örökségét ma is félreértik, vagy elárulják. Különösen súlyosak voltak Orbán Balázs 1956-ról szóló mondatai. Mert akik 1956 kapcsán nem a bátorságot, hanem a megadást és önfeladást tartják követendőnek, azok nem értik, sőt elárulják mindazt, amire közösen kellene büszkének lennünk. A valódi 56-osok és örököseik mély megvetéssel tekintenek az ilyen politikusokra. Az elmúlt években túl sokszor láttuk ugyanezt a gondolkodást. A közérdek helyett az önérdek, a haza helyett a hatalom szolgálatát, a magyar emberek ügye helyett saját köreik gyarapítását. Ezt utasították el a választók, és ezért nagyobb ma a felelősségünk, mint valaha. Ez az az igazság, tisztelt Fideszes és KDNP-s képviselőtársaim, amelyet önök közül sokan mindmáig nem képesek belátni, és amire újra csak újra tagadással, pökhendiséggel válaszolnak. Én konzervatív keresztény családból származom. Büszke vagyok a gyermekeimre. Rájuk nézve értettem meg, hogy nem lehet tovább hallgatni. Hogy tenni kell a hazánkért és a jövő generációért. Ezért azt javaslom önöknek, tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, tegyenek így önök is. Ne a saját érdeküket, ne a saját hatalmi köreik érdekét, hanem végre a közérdekét tekintsék elsődlegesnek. A mai vitákban is ebből induljanak ki, abból, hogy mi szolgálja a magyar emberek érdekét és a gyermekeink jövőjét, mi szolgálja a nemzet egészét. Mert 56 üzenete ma is világos, a haza nem magántulajdon. Mi a Tisza frakció tagjai e felelősségünk tudatában kezdjük meg a mai munkát. Azok nevében, akik 56-ban kiálltak, akik 89-ben újra temették a mártírokat, és azok nevében is, akik ma azt várják tőlünk, hogy végre valódi rendszerváltást, működő országot és emberséges Magyarországot építsünk. Jó munkát kívánok mindannyiunknak!

0: Képviselő asszony, köszönjük. Kormány nevében megadom a szót Tarz Zoltán miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, kedves képviselő asszony, köszönjük, amit elmondott. Azt gondolom, hogy nagyon sokan egyetértünk önnel, és sokak szemébe láttam könnycseppet, sokak éreztek valami melegséget a szívük körül, nekem borsódzott a hátam. Köszönjük, hogy elmondta azt, amit elmondott. Mert van olyan történelmi pillanat, amely előtt politikai közösségünk egészének fejet kell hajtania. És június 16-a egy ilyen nap, egy nemzeti emléknap, amely az 1956-os hősökre emlékeztet mindannyiunkat. És ez egy olyan nap, amelyben minden magyar egyesül. 1956 emléke fontos és szimbolikus, megmutatja, hogy a magyar nép egy szabadság szerető és bátor nép, amely nép hazájáért bármire képes. Erős nép a magyar. Így ismertek bennünket Európában. A magyar szabadság szerető nép. És ez az egység, ez a bátorság tart minket össze a legnehezebb időkben, amióta nemzet a nemzet. Ez az, amire a múltunk épül, és ez az, amiből a jövőnk is táplálkozik. Ezeket a szabadságharcokat a szabad hazáért, a szabad sajtóért, a szabad életért számtalanszor vívta meg ez a nép. Megtette ezt akkor is, amikor szovjetek törtek a hazára. Harcolt akkor is, amikor nem nemzeti önrendelkezésünk volt a tét, és hiszem, hogy igen, megtette idén áprilisban is, amikor úgy döntött a társadalom, hogy felszabadítsa saját magát. Az elmúlt években önök megpróbálták kisajátítani nemzeti ünnepeinket, megosztani ezt a társadalmat. Számtalan magyar ember van, aki a Fidesz miatt nem tűzött kabátjára kokárdát nagyon sokáig, mert önök párt logóvá akarták tenni azt. El akarták dönteni, ki magyar és ki nem. Pusztán az alapján, hogy ki az, aki egyetért önökkel, és ki az, aki nem. Június 16-a egy szomorú és keserű nap. De június 16-a egyben egy új kezdet, egy új lehetőség, a reménység napja is. Nagy Imre újra temetése hatalmas lehetőség volt Magyarország számára, arra, hogy újra közös nevezőre jussunk. Ezt hirdette akkor a már sokszor emlegetett fiatal Orbán Viktor is, aki akkor még a szovjetek kivonulását követelte, és végül aztán ő maga volt az, aki próbálta a Kreml lerakatává tenni Magyarországot, és eltávolítani az Európától. 1989 egy olyan lehetőség volt, amellyel végül nem tudtunk élni. A Gyurcsány-Orbán kormányok évtizedeket pazaroltak el ebből a lehetőségből. Elvesztegetett évtizedek ezek, kedves képviselőtársaim, amelyeket soha nem kapunk vissza. És ezek olyan évek, amelyeket nagyon nehéz lesz megbocsátani mindannyiunk számára. A mi reménységünk, hogy tudjuk folytatni az utat, azt az utat, amit Nagy Imre újra temetésekor ez az ország megálmodott magának. Bizakodással és alázattal, reménységgel és egységben kell ezen az úton a fájdalmasan elherdált esztendők után újra elindulni. Ezt az ígéretet pedig elhozzuk most minden magyarnak, éljen bárhol, szavazzon bárkire, higgyen bármiben, mert a magyar nép erős, nemzetünk pedig képes az összefogásra. Egységben, erősen, hittel tele, ahogy azt 1989-ben is tette. Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámlálógépben. Tisztelt Országgyűlés, elsőként sürgősségi javaslatról döntünk. Az előterjesztő kezdeményezte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló TPER 174-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség, a részletes vita szakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg, a Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. paragrafus második bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat. A sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlevő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most!

0: Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 141 igen szavazattal, 34 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elrendelte. Tisztelt Országgyűlés, most napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Ügyrendi felszólalással jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök. Megadom a szót egy percben.
1: Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak tegyük tisztába, mert itt sunyogás volt. Tudja meg országvilág, hogy a Fidesz frakció képviselői jelenleg leszavazták a sürgősségi tárgyalását az EU-s 1000 milliárdok hazahozatalához szükséges jogszabálycsomag elfogadásához szükséges sürgősséget. Tehát az itt jelenlévő Orbán Balázs, Takács Péter, akár a volt EU-gyi miniszter azt akarják, hogy Magyarország ismét kifusson az időből, és hogy ne tudjuk határidőre elfogadni a jogszabálycsomagokat. Beszéljünk világosan, önök ma újra világosan elárulták a hazájukat, azt akarják, hogy a magyar egészségügyi rendszer, oktatás, a magyar vállalkozók, a magyar agrárgazdálkodók ne jussanak hozzá az a 6000 milliárd forinthoz, amihez évekig az önök ipari méretű korrupció miatt nem jutottak hozzá. Szégyen és gyalázat. Szégyeljék magukat.

0: értem a hozzászólás lényegét, most ügyrendi javaslattal lehet jelentkezni. Kérem, tényleg az tegyen jelentkezést, aki ügyrendi javaslatot kíván tenni. Fenntartják jelentkezésüket ügyrendi javaslat témájában? Akkor megadom a szót Boka Jánosnak, a Fidesz képviselőinek 1 perces időtartamban.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, miniszterelnök úr ügyrendi javaslatára hasonló ügyrendi javaslattal szeretnék reagálni. Szeretném, hogyha mindenki tudná, aki a közvetítés nézés, aki itt ül az ülésteremben, hogy önök azért kérték ennek a javaslatnak a sürgősségi tárgyalását, hogy a magyar emberek ne tudhassák meg, hogy a 110 oldal terjedelmű törvényjavaslatban pontosan milyen intézkedéseket akarnak elfoglalni, pontosan milyen intézkedéseket akarnak elfogadni, olyan intézkedéseket, amelyek alapvetően érintik a magyar felsőoktatási rendszer finanszírozását, alapvetően érintik az alkotmányos intézményrendszert, és mindezt az uniós forrásokra való hivatkozással, szégyeljék magukat!
0: Folytassuk a munkánkat. Tisztelt országgyűlés, soron következik az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztést TPER 174 számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhették. Bejelentem, hogy az előterjesztést uniós napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Elsőként megadom a szót dr. Törőcsikné, dr. Görög Márta igazságügyi miniszterasszonynak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszterasszony!
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő hölgyek és urak! A kormány nevében az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot terjesztem az országgyűlés elé, amely nyilvánosan mindenki számára elérhető a 110 jelzett tartalom.

0: És a mindenki értelmezési tartományába nem csupán az országgyűlési képviselők tartoznak. Ez a javaslat egyszerre jogi, pénzügyi és morális természetű ügy. Jogi ügy, mert olyan vállalásokat teljesít, amelyek nélkül Magyarország egyáltalán nem tud előrelépni az uniós forrásokhoz való hozzáférésben. Pénzügyi természetű, mert magyar vállalkozások, önkormányzatok, egyetemek, kutatók, hallgatók és végső soron magyar családok lehetőségeiről van szó. És morális ügy, ki mondja, a közpénz közpénz, a közvagyon közvagyon, és az állam nem bújhat semmilyen alapítványi, közbeszerzési vagy adatkezelési kiskapuk mögé. Tisztelt Ház! A Tisza kormány álláspontja teljesen világos. Magyarország nem elveszíteni akarja az uniós forrásokat, hanem éppen ellenkezőleg hazahozni és felhasználni. Nem kifogásokat keresünk, hanem megoldásokat adunk. Nem új feltételeket teljesítünk, hanem olyan kötelezettségeket, amelyek 2022 óta ismertek mindannyiunk Magyarország számára, és amelyek teljesítésére az előző kormányzat idején nem került sor. A törvényjavaslat nem ideológiai csomag, nem migrációról szól, nem Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szól, és nem is szól világnézeti vitákról. Ez a javaslat arról szól, hogy Magyarország teljesítse azokat az intézményi, jogállamisági és átláthatósági feltételeket, amelyek nélkül a Magyarország számára rendelkezésre álló uniós források továbbra is elzárva maradnának. A május 29-i politikai megállapodás megnyitotta az utat a mintegy 16,4 milliárd euró felszabadítása felé. De ez az út csak akkor járható végig, hogyha az a magyar törvényekben is megjelenik. A mai javaslat pont ezt teszi. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat első nagy pírére a vagyonnyilatkozati rendszer valós ellenőrizhetősége. Magyarországon túl sokáig úgy tettünk, minthogyha a vagyonnyilatkozat önmagában garancia lenne. Egyáltalán nem az. A vagyonnyilatkozat csak akkor él valamit, ha ellenőrizhető, ha kereshető, összevethető, és ha a szándékos titkolásnak van következménye. A javaslat éppen ezért megerősíti az integritás hatóság szerepét. A hatóság a jövőben érdemi jogosítványokat kap a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének, a nyilatkozatok teljességének és hitelességének vizsgálatára. Nem díszletet építünk, hanem ellenőrzési rendszert. A szabályozás kiterjed a magas közjogi, állami, önkormányzati és közpénzekhez kapcsolódó tisztségekre. Az integritás hatóság adatot kérhet, nyilvántartásokhoz férhet hozzá, és ha valamely szerv nem működik együtt, bírósági úton érvényesítheti a törvényben biztosított jogait. Aki pedig lényeges adatot szándékosan, valótlanul közöl, annak ne csak politikai kellemetlenséggel, hanem jogkövetkezménnyel is számolnia kell. Ugyanakkor a javaslat arányos, nem bünteti ugyanúgy az adminisztratív hibát és a szándékos titkolást. A csekély nem szándékos hiányosság helyesbíthető. A valós vagyoni helyzet leplezése viszont nem kezelhető technikai hibaként. Tisztelt Ház, a második pillér a közbeszerzések és a közpénzköltés átláthatóságának a megerősítése. Az állam nem költhet el közpénzt úgy, hogy közben a közvélemény ne lássa, kivel, mire, milyen feltételekkel és milyen teljesítés mellett szerződik. A javaslat éppen ezért erősíti a versenyt, csökkenti az egyajánlatos eljárások mozgásterét, és új garanciákat épít be a koncessziós beszerzésekbe is. Ha egy koncessziós eljárásban csak egy ajánlat érkezik, a szerződéskötés nem lehet automatikus. Az ajánlatkérőnek objektív módszerrel kell igazolnia, hogy a verseny hiánya nem mesterségesen kialakított feltételek, hanem a piac tényleges szerkezetének a következménye. A közbeszerzési dokumentumokat a lehető legszélesebb körben, regisztrációs akadály nélkül ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan idejű szerződéseknél pedig a teljesítés során is rendszeresen közzé kell tenni a lényeges adatokat. Mi teljesült, mennyi kifizetés történt, volt-e késedelem, volt-e eltérés. Ez nem adminisztratív teher. Ez a közpénz feletti demokratikus kontroll minimuma. Tisztelt Országgyűlés! A harmadik pillér a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyének rendezése. Ezt világosan ki kell mondani. Az állam által átadott vagyon nem veszítheti el közvagyon jellegét csak azért, mert alapítványi szerkezetbe került. A közvagyon nem magánzsákmány. A közfeladat nem lehet ürügy arra, hogy a nyilvánosság, az ellenőrzés és az elszámoltathatóság elől elzárjanak állami vagyonelemeket. Az alaptörvény 16. módosításával összhangban a javaslat biztosítja, hogy az állam által alapítóként, csatlakozóként vagy más jogcímmel juttatott vagyon, annak hozama, illetve az annak helyébe lépett vagyon az alapítvány megszűnésekor visszaszálljon az államra. Az alapító jogokat az állam gyakorolja, az alapítvány megszüntetéséről pedig az alapító jogok gyakorlója dönthet. A nem felsőoktatási alapítványok esetében a javaslat gyors, világos és elszámoltatható eljárásrendet állapít meg. A cél az, hogy 2026. augusztus 31-ig megszűnjön az a konstrukció, amelyben közvagyon és közfeladat átláthatatlan alapítványi formában maradna fenn. A közfeladatok ellátása nem szakad meg. A felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok esetében a rendezés külön figyelmet igényel, mert ott a hallgatók, az oktatók, az akadémiai szabadság, az egyetemi autonómia és adott esetben a klinikai betegellátás folytonosságát is biztosítani kell. A kormány célja itt sem a működés megbénítása, hanem az, hogy a magyar egyetemek visszatérhessenek az Erasmus Plus, a Horizon és más uniós programok teljes értékű lehetőségeihez. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! A törvényjavaslat negyedik pillére az információszabadság és a közadatok nyilvánosságának megerősítése. A közpénzek felhasználására vonatkozó adatokat nem elrejteni kell, hanem közzétenni. A javaslat ezért bővíti a központi információs közadat nyilvántartásban közzétételre kötelezett szervezetek körét. A jövőben nem csak a szűken vett költségvetési szervek, hanem többek között a köztulajdonban álló gazdasági társaságok, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és az általuk létrehozott vagy fenntartott jogi személyek, valamint a HUNREN magyar kutatási hálózat is szélesebb körű közzétételi kötelezettség alá kerülnek. A javaslat pontosítja és bővíti a közzételendő adatok körét is. A szerződések keltének, alvállalkozóknak, valamint a teljesítésben közvetlenül közreműködő beszállítóknak és kapacitás szolgáltatóknak is láthatóvá kell válniuk. Ezzel párhuzamosan hatályon kívül helyezzük azt a szabályt, amely a közérdekű adatigénylések teljesítését indokolatlanul korlátozhatta arra hivatkozva, hogy az adat előállítása vagy összegyűjtése többletmunkával járna. A közérdekű adatok megismerése nem szívesség, hanem alapjog. Tisztelt Ház! A javaslat ötödik pillére a korrupció elleni fellépés, a pénzügyi átláthatóság és a tényleges tulajdonosi viszonyok feltárása. A korrupció nem csak borítékban átadott pénz. Korrupció az is, amikor tulajdonosi szerkezetek, alapok, közvetítők és szerződéses láncok mögé rejtik el, hogy végső soron kirészesül a közpénzből. Ezért a javaslat a pénzmosás elleni szabályokkal összhangban rendezi a zárt körű befektetési alapok, magántőkealapok és kockázati tőkealapok tényleges tulajdonosi adatainak megismerhetőségét és naprakészen tartását. A közélet tisztaságát nem lehet szelektíven védeni. Ugyanazt kell elvárnunk a politikai vezetőktől, a közpénzekkel gazdálkodó szervezetektől, a közbeszerzések szereplőitől és az állami feladatot ellátó intézményektől. Átlátható működést, elszámoltathatóságot és jogkövető magatartást. Tisztelt Országgyűlés! Tudom, hogy lesznek, akik azt mondják, ez a törvényjavaslat szigorú. Igen, szigorú. Azért szigorú, mert éveket veszítettünk. Azért szigorú, mert Magyarország nem engedheti meg magának, hogy továbbra is források, lehetőségek és bizalom nélkül maradjon. Lesznek, akik azt mondják, gyorsan kell eljárni. Igen, gyorsan kell. Azért, mert határidők vannak. Azért, mert a magyar embereknek, a magyar hallgatóknak, kutatóknak, vállalkozóknak, vállalkozásoknak és településeknek nincs több elvesztegethető éve. És lesznek, akik azt mondják, ez politikai irányváltás. Igen, az. Irányváltás a magyarázkodástól a végrehajtás felé. Irányváltás az átláthatatlanságtól az elszámoltathatóság felé. Irányváltás attól a szemlélettől, hogy a közpénz felett kevesek rendelkeznek, afelé, hogy a közpénz felhasználását minden magyar polgár ellenőrizhesse. Tisztelt Ház, a törvényjavaslat elfogadása önmagában nem zár le minden uniós eljárást, de megteszi azt, amit a magyar jogalkotásnak most meg kell tennie. Megteremti a továbblépés hazai jogi feltételeit. Végrehajtja a vállalásokat, megerősíti az intézményi garanciákat, visszaállítja a közpénzek feletti ellenőrzés alapvető szabályait. A kormány ezzel a javaslattal azt üzeni, Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit, komolyan veszi a magyar emberek pénzét, és komolyan veszi az állam tisztességes működését. Ezért kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Sopov Ildikó Évának, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A Lánchíd a maga korában a magyar modernizáció kulcsberuházása volt, amely összekötötte Buda és Pest gazdaságát. Nem önmagában volt fontos, hanem azért, mert megszüntette az akadályt a két part között, hogy megindulhasson a fejlődés. Összekötötte azt, ami addig el volt választva. Arra kérem önöket, hogy amikor a Téper 174-es számú törvényjavaslatot tárgyaljuk, lássuk benne a hidat. Az uniós forrásokhoz kapcsolódó jogszabályok azért szükségesek, mert nélkülük az uniós pénzek nem tudnak eljutni a magyar gazdasághoz. De ahogy Széchenyi sem egyetlen kőtömbbel építette meg a Lánchidat, a Téper 170

így a Magyarországnak különböző jogcímen járó uniós források befagyasztásra kerültek. A befagyasztás oka a rendszer szinti korrupció és az állam tékozló teljesítménye volt, nem pedig Brüsszel bosszú vágya, amit az előző kormány éppen azért hangosított ki, hogy saját felelősségét a közvagyon elherdálásában elfedje. Tisztelt képviselőtársaim, időben ugorjunk most előre. Az Európai Bizottság 2026. májusában megerősítette, hogy az uniós pénzek hazahozatala kapcsán a határidő többé nem tárgyalási alap. Augusztus 31-ig minden feltételt és mérföldkövet teljesítenünk kell, a kifizetési kérelmeket szeptember végéig be kell nyújtani, az időpont meghosszabbítására nincs esély. Az előző kormány mulasztásának köszönhetően most mi futunk versenyt az idővel. Ezért vagyunk ma itt. A mai világban, aki egy helyben áll, az közben hátrafelé halad. Bár ez nem fog tetszeni a legnagyobb ellenzéki párt képviselőinek, de egyszer talán majd önök is be fogják látni, hogy Magyarország versenytársai haladtak előre, miközben mi, a hazánknak járó uniós források hiányában, földbe gyökerezett lábbal, kifordított testhelyzetben álltunk a parton. Néztük, ahogy a túloldalon haladt tovább Európa. Fejlődött és beruházott. Európa közben nem némán figyelt a túlparton. Fényjeleket küldött. Nem azt üzente, hogy maradjunk a parton, hanem azt, hogy hol építsünk hidat. Nem a folyó választott el bennünket Európától, hanem az összeköttetés nem volt, hogy átkeljünk. Ideje hidat építeni, nem kifogásokat keresni. Tudják, kedves ellenzéki képviselőtársaim, a szupermérföldkövek voltak Európa fényjelzései. A túlpartról irányt mutattak, hogyan kapcsolódhatunk be újra teljes erővel Európa fejlődésébe. A probléma nem az volt, hogy nem érkeztek jelzések, hanem hogy az önök kormánya szisztematikusan megtévesztő jelzésként mutatta be a magyar nép számára mindazt, ami valójában útjelző fény volt. Költői a kérdésem, de önök hogy vették ehhez a bátorságot? Tisztelt Országgyűlés, a hozzászólásomban azokra a benyújtott törvényjavaslatban szereplő garanciákra kívánok rámutatni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az uniós források ténylegesen megérkezhessenek. Az Országgyűlés által tárgyalt szabályozás olyan intézkedéseket tartalmaz, melyek erősítik a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, bővítik az integritás hatóság mozgásterét, javítják a közbeszerzési versenyt, a korrupció megelőzését és visszaszorítását, valamint átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert. A vagyonnyilatkozatnak nem az a célja, hogy kipipáljuk és hátradőljünk. Na ez megvan. Nem az a feladat, hogy évente egyszer leadjunk egy darab papírt, aztán amit senki nem fog ellenőrizni. A vagyonnyilatkozat a közbizalmat védi, mert aki közhatalmat gyakorol, aki közpénzről dönt, annak el kell számolnia. Nem részben, nem félig, nem úgy, ami kellemetlen, az kimarad, hanem teljesen, hitelesen és ellenőrizhetően. Ezért fontos, hogy a javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert és érdemi ellenőrzési hatáskört ad az integritás hatóságnak. A javaslat az alaptörvény 16. módosításával összhangban rendezi a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzetét, és különbséget tesz politikai és egyetemi kekvák között. A közfeladat égisze alatt 3000 milliárd forint közvagyont szerveztek ki olyan alapítványokba, ahol a kuratórium úgy gyakorolt alapítói jogokat, hogy az állam abba többet nem szólt bele. Számomra jogászként a kekvák ügyének rendezése nem csupán jogtechnikai kihívás, hanem a rend visszaállítása. Ami az államé volt, az az államé lesz. Aki bosszút kiállt, félti a rablott vagyont. Nem arról van szó, amit Orbán Balázs képviselőtársunktól tegnap megtudtunk, hogy az alapítványi forma stabilabb, hosszú távú

0: működést biztosít, hanem arról, hogy egy tolvonással kerültek ki egyetemek, intézmények, földek, ingatlanok és ezer milliárdos vagyonok közvetlenül a magyar állam tulajdonából a demokratikus kontroll alól. Meghúzzuk a piros vonalat, és innentől a közvagyon közvagyon marad. Az átláthatóság és versenysemlegesség feltételei annak, hogy a magyar vállalkozások tisztességes versenyben indulhatnak-e a közbeszerzések során, vagy csak statiszták egy maroknyi résztvevő által előre megírt színdarabban. Egy olyan környezet megteremtésére kérem a képviselőtársaim támogatását, ahol a feltételeket mostantól úgy szabják meg, hogy az alábbiak teljesülhessenek. Egy, aki közpénzért versenyez, az tiszta pályán versenyez. Kettő, aki közpénzt költ, az legyen ellenőrizhető. Három, aki közbeszerzést ír ki, ne a legjobb kapcsolatot, hanem a valódi ajánlatot keresse. A közadatok nyilvánossága mellett végül van még egy jelentős garancia, hídpillér, és ez a tényleges tulajdonosi átláthatóság. A neres üzleti körökben kiépülhettek olyan szövevényes céghálók, balladai homályba burkolózó magántőke alapok, kockázati tőke alapok és bonyolult tulajdonosi struktúrák, amikben a pénznek van útja, de nincs arca. Ahol nem látszik a tulajdonos, ott nem látszik a felelősség sem. És ahol nincs felelősség, ott előbb-utóbb eltűnik a pénz, a bizalom, és eltűnik az igazságos verseny is. A javaslat ezért kikényszeríti a tényleges tulajdonosok megismerésének lehetőségét, mert aki közpénzhez, állami megrendeléshez vagy uniós forráshoz jut, annak nem lehet joga arctalan pénzügyi konstrukciók mögé rejtőzni. A magyar embereknek joguk van tudni, ki gazdagodik a közpénzéből. Joguk van tudni, hova kerülnek az uniós források. Joguk van tudni, hogy a fejlesztésre szánt pénzek valóban azokba az utakba, iskolákba, vállalkozásokba kerülnek, ahol a helyük van, vagy magány vagyonokat hízlalnak. Nem csak a források, a felelősség tér vissza hazánkba. A magyar történelem visszatérő önképe a hídépítő nemzet, amely újra és újra a felzárkózás és összekapcsolódás útját keresi Európával. De egyben keresi az ország működtetésének erkölcsi megújulásához vezető utat is. Talán itt az ideje, hogy a magyar nemzeti karakterben erősen jelenlévő, tisztességes helytállásra építsünk új országot. Tisztelt képviselőtársaim, kérem támogassák a javaslatot.
1: Köszöntöm képviselőtársaimat, megadom a szót dr. Bóka János képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés! Két vádbeszédet hallhattunk az előbb, eszembe is jutottak Szókratész védőbeszédének az első mondatai. Hogyan hatott rátok, aténi férfiak, vádlóim beszéde, nem tudom. Én bizony kis hián belefeledkeztem, olyan meggyőzően beszéltek, ám bár igazat úgy szólván semmit sem mondtak. Én is védőbeszédet fogok mondani, nem elsősorban az előző kormány Európa politikája melletti védőbeszédet, hanem Magyarország szuverenitása melletti védőbeszédet, mert egyrészt ezt az előzőnél magasabb rendű kérdésnek tekintem, másrészt pedig az előző ciklusok megítélésében úgy tűnik nem lesz közöttünk konszenzus, ezért is ülünk a parlamenti patkó különböző részein, de talán a magyar szuverenitás védelmében lehet és kellene is, hogy legyen konszenzus közöttünk. A Magyarországnak járó források Magyarországot és a magyar embereket megilletik. Közös érdekünk, hogy a jogosultak ehhez teljes körűen és minél hamarabb hozzájussanak. Ezért mi támogatunk minden intézkedést, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja. Tudomásul veszünk minden olyan intézkedést, ami felesleges, értelmetlen, de nem káros és a bizottság megítélése szerint szükséges. Ugyanakkor ellenzünk mindent, ami káros Magyarország és a magyar emberek számára, vagy szuverenitásunk egyes elemeinek feladását jelenti. Valóban ülnek ebben a teremben olyanok, akik tényleges uniós forrásokat hoztak el Magyarország számára. Ők valamennyien a Fidesz-KDNP frakcióban ülnek. Azért beszélhetünk ma jelentős uniós forrásokról, mert az előző kormányok az unió 7 éves költségvetésével kapcsolatban jól tárgyaltak, és régiós összehasonlításban is kiemelkedően magas összegeket hoztak el. Ezek a források jelentős részben Magyarország számára hozzáférhetőek, Magyarország korlátozás nélkül fér hozzá a közös mezőgazdasági politika forrásaihoz, és óriási politikai ellenszélben a magyar szuverenitás feladása nélkül már elhoztuk eddig is a kohéziós források több mint felét. A körülbelül 16 milliárd eurós védelmi beszerzéseket szolgáló szép hitelkeretet pedig a bizottsággal technikailag készre tárgyaltuk. Mi a fennmaradó uniós források tekintetében is konstruktívan és a megegyezés szándékával tárgyaltunk az uniós intézményekkel. Vajon az a kormány, amelyik kész volt átfogó igazságszolgáltatási, igazgatási reformot végrehajtani, az a kormány, amelyik kész volt a büntető eljárási törvényt úgy módosítani, hogy a bizottság elvárásainak megfelelően a magyar jogban teljesen új vádintézmények jelenjenek meg, amelyik kész volt a bizottság nyomására egy új intézményt, az integritás hatóságot létrehozni az uniós források védelme érdekében, az a kormány, amelyik a 27 szupermérföldkőből, még a bizottság értékelése szerint is 22 teljes mértékben, 5-öt pedig részlegesen teljesített, vajon ez a kormány nem konstruktívan és a megegyezés szándékával tárgyalt végig a bizottsággal? Bízom benne, hogy a Tisza kormány és annak képviselői is csatlakoznak azokhoz, akik ténylegesen uniós forrásokat hoznak el. Mi ebben támogatni fogjuk Önöket, annak ellenére, hogy Önök ebben a törekvésünkben sohasem támogattak bennünket. Emlékeztetném Önöket arra, hogy az Európai Parlament a Tisza pártot is magában foglaló Európai Néppárt támogatásával pert indított a bizottság ellen azért, hogy még azokat az uniós forrásokat is, amihez jelenleg hozzáférünk, vonják meg tőlünk. Emlékeztetném Önöket arra, hogy az Önök európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga mondta azt, hogy az uniós források visszatartása hatékony, mert az emberek életminőségének romlása erősítette az ellenzéket. És elmondanám azt, hogy természetesen ezzel a bizottság elnöke is egyetértett, aki elismerte, hogy van összefüggés az uniós források visszatartása és az áprilisi választási eredmény között. És a Tisza párt képviselői voltak azok, akik azt kérték a bizottságtól, hogy a szép hitelkeret elbírálásának a folyamatát függessze fel azért, hogy nehogy ez a döntés a magyar választások előtt megszülessen. Az uniós források befogyasztásának politikai okai és politikai céljai voltak. Ez a célrendszer folyamatosan változott, de amióta a Tisza párt megjelent az Európai Parlamentben, azóta egyértelműen az volt a cél, hogy az előző kormányt megbuktassák és a Tisza pártot segítsék hatalomra. Ez természetesen az uniós eszközök jogszerű alkalmazásával nem lehetett volna elérni, ezért volt szükség a kettős mérce és a durva diszkrimináció alkalmazására Magyarországgal szemben végig az eljárásban. Hogy csak az Erasmus és a Horizont program kérdését hozzam elő. Az Erasmus és a Horizont program felfüggesztése magyar hallgatókat és kutatókat érintett hátrányosan. Ennek elvileg két oka lehetett volna. Az egyik az, hogy Magyarországon sérül az akadémiai szabadság, a másik oka pedig az, hogy valakik az Erasmus és a Horizont pénzeket ellopják. Tájékoztatom a képviselő hölgyeket és urakat, hogy a Horizont program központi, bizottsági kezelésű forrás. A Horizont pályázatok elbírálásáról nem a magyar kormány, hanem a bizottság dönt. Fel sem merül a magyar kormány bármilyen érintettsége ezzel az eljárással kapcsolatban, mégis a Horizont programból a magyar kutatókat kizárták. Ugyanez a helyzet az Erasmus pénzekkel kapcsolatban. Arról senki sem beszélt, hogy ezeket a pénzeket a magyar hallgatók ellopták volna. Én nem tudok olyanról, hogy Erasmus forrásokat magyar hallgatók elloptak volna, és ezért kellene ezt a programot felfüggeszteni. Ami pedig az akadémiai szabadságot illeti, azt gondolom tudják, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy az Erasmus programból történő kizárás felemásan történik. Vagyis a magyar hallgatók a KEKVÁK által fenntartott felsőoktatási intézményekből nem utazhatnak külföldre, de az ezekkel az intézményekkel szerződésben álló külföldi hallgatók utazhatnak Magyarországra. Vagyis az történik, hogy azokban az intézményekben, ahol egyesek szerint lábbal tiporták az akadémiai szabadságot, jöhetnek ide külföldi hallgatók, nyilván azért, hogy őket is lábbal tiporhassák az akadémiai szabadság nevében, míg azok a magyar hallgatók, akik olyan intézményekbe akarnak látogatni, ahol elvileg teljesen érvényesül az akadémiai szabadság, ezt nem tehették meg. Hát ezt mivel lehet magyarázni, ha csak nem durva diszkrimináció és nyers politikai nyomásgyakorlás történik? Az önök törekvése sikerrel járt, de ennek szerintem a Tisza és a jelenlegi kormány sem örülhet, mert ha elfogadjuk, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés politikai és ideológiai elvárásoktól lehet függővé tenni, akkor ez mindig ott fog lebegni a mindenkori magyar kormány feje fölött, ideértve a Tisza kormányt is. Mi úgy tárgyaltunk a bizottsággal, hogy egyszerre küzdöttünk az uniós forrásokért és a tagállami hatáskörökbe való beavatkozás ellen. Önök nem ezt az utat választották, az önök által választott út könnyebb, gyorsabb, és rövid távon bizonyára látványos eredményeket fog hozni. Hosszabb távon azonban a politikai autonómia feladását jelenti számos területen, és megnyitja a lehetőséget a további nyomásgyakorlás előtt. A törvény tárgyalása most általános vitában zajlik, olyan megjegyzéseket szeretnék tenni, ami a részletes vitát nem zárja ki és nem előlegezi meg. Ezek elsősorban előkérdések és koncepcionális kérdések. Először talán érdemes lenne tisztázni a vita természetét. A kérdésem az az előterjesztőhöz, hogy a bizottság által jóváhagyott, teljesen letárgyalt végleges szövegről van-e szó, vagyis eljátsszuk-e a vitát ebben a házban, vagy van az országgyűlésnek érdemi módosítási lehetősége. Ez nem lényegtelen körülmény. A második kérdésem, tartalmaz-e minden olyan intézkedést ez a törvénycsomag, ami az uniós forrásokhoz való teljes hozzáféréshez szükséges. Vagyis meg tudjuk-e, hogy milyennek a megállapodásnak a valódi politikai ára. A kérdés az annyiban költői, hogy tudjuk, hogy természetesen nem. Nem tartalmaz minden intézkedést, ami az uniós forrásokhoz való teljes körű hozzáférés érdekében szükséges, és ezt nem egy összeesküvés elmélet mondatja velem, ezt önöktől tudom. Az előterjesztés ugyanis azt mondja, hogy ez a kondicionalitási rendelet tanácsi végrehajtási határozatában meghatározott feltételek, a szupermérföldkövek és az alapjogi chartához kapcsolódó horizontális feljogosító feltételek közül a tudományos életszabadsága kérdést rendezi. Mindannyian tudjuk, hogy az alapjogi chartához ezen kívül még két másik horizontális feljogosító feltétel kapcsolódik. Az egyik a menekültügyi eljárásokhoz, a másik pedig a gyermekvédelmi törvényhez. Kérem az előterjesztőt, hogy nyilatkozzon, hogy ezekkel a horizontális feljogosító feltételekkel kapcsolatban a kormány folytat-e további tárgyalásokat, vagy az ehhez kapcsolódó uniós forrásokról lemond. Onnan is tudjuk, hogy ez a törvény nem tartalmazza az összes elemet, hogy önök benyújtottak egy házszabálymódosítást, ami fél évre előre a sürgős és kivételes eljárások számának növelését célozza. Ebben a javaslatban az indokolásban az szerepel, idézem, tekintettel arra, hogy 2026. augusztus 31-ig összesen mintegy 8000 milliárd forint összegű forrás sorsa dől el véglegesen. Ebből számomra az következik, hogy önök még további sürgős és kivételes eljárásban tárgyalandó törvényeket akarnak beterjeszteni az uniós források megszerzése érdekében. Kérem az előterjesztőt, hogy tájékoztasson arról, hogy ezek milyen törvények, milyen tartalommal, és mikor fogja a ház ezeket tárgyalni. Ugyancsak szeretnék érdeklődni, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás része volt-e a csomagnak. Ennek a tárgyalására is sor kerül az elkövetkező időben. A kérdésemet némi iróniával úgy fogalmazhatnám meg, hogy a szuverenitásnak a közvádra vonatkozó részéről pénzért mondtunk le, vagy ez ingyen sikerült. Azt is szeretném megkérdezni, hogy az egyébként sarkalatos törvényekben meghatározott kötelező véleményezési körök megtörténtek-e, illetve az előterjesztő tud-e bennünket tájékoztatni az Országos Bírói Tanács véleményéről. Ugye ennek az elmaradása az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében közjogi érvénytelenséget eredményez. A törvény általános irányaiban a közbeszerzési szabályok módosításával és a vagyonnyilatkozati rendszer szigorításával alapvetően egyetértünk, bár arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozat egyes elemei, azok jogbizonytalansági kockázatot hordoznak, különös tekintettel az egyéb érdekek, illetve az ahhoz kapcsolódó definíció, ami alapján élő ember nincsen, aki meg tudná állapítani, hogy ebben a körben neki miről kellene nyilatkoznia. A politikai korrupció felszámolását természetesen támogatjuk, de jeleznem kell azt, hogy a bevezetett rendszer az a vagyonnyilatkozat téves tartalma esetén a megbízatás megszűnését, más esetében a megszüntetés kötelezettségét írja elő, de abban az esetben, hogyha a megszüntetésre kötelezett nem intézkedik, itt csak indokolási kötelezettséget tartalmaz a javaslat, ez politikai vezetőkre és például az országgyűlés tagjaira vonatkozik, vagyis pont azok esetében, ahol a politikai korrupció felszámolása egyáltalán szóba jön. Az ellenőrzési rendszer valójában politikai vezetők és testületek diszkrecionális döntésétől függ a politikai vezetők esetében. Az integritás hatósága a kapcsolatban az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében jött létre ez az intézmény. A jelenlegi szabályzás szerint már azt is vizsgálhatja, uniós források egyáltalán nem érintettek, és általános vagyonnyilatkozati ellenőrzési jogosítványt kap, ráadásul pontosan előre meg nem határozott adatbázisokhoz férhet hozzá, ami felveti ezen adatbázisok összekapcsolásának a lehetőségét, ha jól értem, ez az integritás hatóságnak szándéka is, ami a rendszerváltás óta követett alkotmánybírósági gyakorlattal alapvetően ellentétes. A kekvákról csak egy mondatot arról, talán a részletes vitában, vagy az általános vita átrövő részében lehet beszélni. Mi sosem tárgyaltunk a kekvák megszüntetéséről, a bizottság ilyen követelés sohasem fogalmazott meg, mi a kekvák átalakításáról tárgyaltunk, és úgy gondolom, hogy a felsőoktatás megszervezése, finanszírozása, vagy egy kekva jellegű, jelentőségű jogintézménynek a kivezetése, ez olyan a nemzeti szuverenitáshoz tartozó döntés, amit nem lehet egyszerűen az uniós források kapcsolt részének tekinteni. Végül egy szimbolikus dolog, ami szerintem a javaslat természetét általában véve jellemzi. A javaslat meg akarja szüntetni az Alkotmánybíróság lehetőségét előzetes Európai Uniós értelmező vélemény kiadására. Erre csak az Európai Unió Bíróság megkeresésére, hatásköreinek tiszteletben tartása mellett lehetne szó. De az alaptörvény értelmezését és érvényesítését a magyar szuverenitás sérelme nélkül nem rendelhetjük uniós intézményekhez, és nem adhatjuk át senki másnak. Ezt még az európai integráció sem változtat, mert európai integráció is csak szuverén nemzetek között lehetséges. Ha az integráció nem szuverén nemzetek között történik, az valami más. Kérem erre, legyenek tekintettel a javaslat vitája során. Köszönöm a szót.
1: A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka dr. Juhász Hajnalka a képviselőasszony következik 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterasszony. Arról a csomagról vitázunk a mai napon, amelyet a kormány az Európai Uniós források hazahozatalának fontos céljához kapcsolódóan terjesztett be, és amelyet úgy állít be, ezt miniszterasszony is elmondta, hogy gyakorlatilag kizárólagos feltétele a források megszerzésének, kizárólagos. A Fidesz-KDNP frakciója egyetért azzal, hogy a magyar embereknek járó uniós forrásokat haza kell hozni. Ez mindenképpen fontos ügy. De mi úgy voltunk és vagyunk európaiak és európai pártiak, hogy a szuverén, erős és önálló Magyarországot képviseltük az Európai Unióban. szuverén, erős és önálló. Büszkék vagyunk arra, hogy részt vállaltunk az európai patrióta mozgalom létrehozásában, hogy az igazi európai értékeket, a szabadságot, a szuverenitást, a keresztény örökséget és a tagállamok egyenjogúságának védelme mellett álltunk ki. Elutasítottuk a lopakodó hatáskör bővítést és a jogállamiság politikai fegyverként való felhasználását, miközben a magyar nemzet számára fontos ügyekben, mint a közös piac megerősítése vagy a schengeni határok védelme, konstruktív és bátor partnerként léptünk fel Brüsszelben. A törvényjavaslat kapcsán egyetértek képviselőtársammal, Bóka Jánosra, hogy vannak konstruktív elemei. A javaslat indoklása szerint a cél azoknak a korábbi vállalásoknak a végrehajtása, amelyeket Magyarország az Európai Bizottság felé már korábban megtett az uniós források felszabadítása érdekében. A csomag filozófiája, hogy szélesebb körben legyenek ellenőrizhetők a közpénzek, szigorúbb legyen a politikai és közéleti szereplők vagyona ellenőrzése, csökkenjenek az összeférhetetlenségi kockázatok és növekedjen az uniós és hazai források felhasználásának átláthatósága. Ezzel önmagában véve nincsen probléma, ez egy fontos ügy és támogatjuk. De ugyanakkor miközben az országgyűlés erről a törvényjavaslatról vitáz vagy vitázunk, továbbra sem kaptunk választ arra az alapvető kérdésre, hogy a kormány valójában milyen árat hajlandó megfizetni az uniós forrásokért. Ez az egyetlen felvétel, feltétel, ez a törvényjavaslat, semmi más. Arra, hogy ma a napirenden lévő számos esetben technikai és eljárási jellegű intézkedések valóban a magyar érdekek védelmét szolgálják-e. Vagy csupán egy nagyobb politikai alkurészei, amelyben a magyar szuverenitás, a családpolitika és a határvédelem jelentős része feláldozásra kerül. Beszédes a vagyonnyilatkozatok szabálya kérdése, amelynek kiemelt eleme ugye a törvényjavaslatnak, amin most vitázunk. Álláspontunk szerint ez lehet egy konstruktív vita alapja, ugyanakkor a Tisza párt és a kormány számos tagja még a jelenlegi keretek között sem tudott maradéktalanul megfelelni a vagyonnyilatkozati kötelezettségeknek. Hiányos benyújtások, határidőmulasztások, tartalmi hiányosságok, ezek tények. Reméljük, hogy az új, szigorúbb szabályozásban végre sikerül a teljes körű és átlátható megfelelés, mert ha már a jelenlegi szabályokat sem tudták betartani, akkor mit várhatunk a jövőben? Integritáshatóság, Bóka képviselőtársam nem véletlenül hozta fel. Az integritáshatóság, ugye, amely az Európai Unió kérésére jött létre, és amelynek hatáskörét a törvényjavaslat jelentősen bővíti a magyar szuverenitással szemben, az uniós források védelme címén ellenőrizheti a kibővített körű vagyonnyilatkozatokat, ideértve nem csak a csúcspolitikusokat, hanem kormánytisztviselőket és más közszolgálati tisztviselőket is, ha azok közbeszerzésben, költségvetési források elosztásában vagy állami vagyonkezelésben érintettek. Célzott vizsgálatokat folytathat a vagyongyarapítás forrásáról, információkat kérhet be a hatóságoktól, pénzügyi intézményektől, valamint felülbírálati indítvánnyal élhet a bíróság előtt, ha egy korrupciós eljárást megszüntetnek. Ezáltal egy Brüsszel által kikényszerített és megerősített szerv egyre szélesebb és szélesebb felhatalmazást kap a Tisza kormánynak köszönhetően, hogy a magyar közszereplőket, kormánytisztviselőket és más érintett magyar embereket vegzáljon, akár egyéb érdekek meghatározása vonatkozásában, vagyoni viszonyaikat mélyebben feltárhatja és eljárásokat kezdeményezhet nemzeti intézmények felett. Ez nem pusztán korrupció ellenes technikai lépés, hanem a magyar szuverenitás további eróziója. A magyar szuverenitás eróziója. A magyar parlament és a magyar választók helyett egy külső érdekek által vezérelt hatóság dönti el, mindinkább, hogy kit és hogyan kell ellenőrizni a közpénzek felhasználása kapcsán. Van egy alapvető kérdés, képviselőtársaim, amit nem is lehet megkerülnünk. Valójában mit adunk fel, és mit adott fel a magyar miniszterelnök az Európai Bizottság elnökének? A magyar embereknek viszont jogosan járó uniós forrásokért cserébe milyen megállapodás született? Ez a törvényjavaslat ugyanis nem egy egyszerű korrupcióellenes csomag, amelyet a kormány próbál beállítani. Ez csak egy feltétel egy feltétel az egyik a sok közül az uniós pénzek feloldásának. A valós ár ezzel sokkal magasabb lesz. Ennél sokkal magasabb lesz. Kérdezem az előterjesztőt, hogy milyen árat kell fizetnie Magyarországnak az uniós forrásokért, mindazokon a technikai és korrupció ellenes elemeken felül, amelyekről a mai törvényjavaslat szól. Mert hiába ismétli a kormány, hogy Brüsszel csak és kizárólag korrupció ellenes fellépést kért. Semmi mást. A tények, és amiket látunk az elmúlt időszakban, mást mutatnak. Az ár magában foglalja majd a migrációs paktum végrehajtását, és magában foglalja már, hogy Magyarország azonnal feladta Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának a blokkolását, amely folyamat a napokban már el is indult. Brüsszel által évek óta szintén piasztorzítónak minősített magyar családvédelmi intézkedéseink is nagy veszélyben lesznek. Azok lebontása és a rezsicsökkentés eltörlése is sajnos várat magára. A szuverenitás feladása már nem jövőbeli veszély, hanem ténylegesen megkezdődött. A belügyminiszter úr tegnap az Európai Ügyek Bizottságában arra a kérdésünkre vonatkozóan, hogy a migrációs paktum kapcsán benyújtotta a Tisza kormánya végrehajtási tervet, legalább válaszolt, és azt mondta, hogy nem. Ugye itt azt halljuk az elmúlt időszakban mindenkitől, itt a házban, miniszterelnök úrtól, miniszterektől is egyaránt, hogy csak technikai jellegű támogatást fog a Tisza kormány véghez vinni. Szeretném akkor feltenni a kérdést, hogy ezt kivel tetszettek egyeztetni hivatalosan. Mert ugye, ha a tagállam ezt úgy kilőhetné az éterbe, hogy én kizárólag technikai jellegű támogatást kívánok nyújtani egy migrációs paktum vonatkozásában, akkor melyik tagállam nem ezt választaná? Ezt ugyanis az uniós szabályok szerint a többi tagállamnak jóvá kell hagyni, tisztelt képviselőtársaim, úgyhogy szeretném várni arra vonatkozóan a visszajelzést, hogy e tekintetben történt-e hivatalos egyeztetés, azaz a migrációs paktum vonatkozásában, és ha igen, kikkel, mely tagállamokkal, hogy kizárólag hazánk technikai jellegű segítségnyújtással kíván eleget tenni az Európai Bizottság követelményeinek. És ugye azért mondjuk el az eredményeket azzal kapcsolatban, hogy az uniós források hol tartanak. Szuverenitás feladása nélkül 12 milliárd euró. Mennyi lesz az ára annak, ha feladja hazánk a szuverenitását? Azt gondolom, a magyar embereknek fontos erről tudni, és szeretnénk azt is tudni az előterjesztőtől, hogy akkor kizárólag ez a korrupcióellenes törvényjavaslat elégséges lesz-e Brüsszelnek ahhoz, hogy az uniós források hazatérjenek. Mert ugye sokszor beszélünk arról, nincs kis, nagy szuverenitás, egy szuverenitás van. Miniszterasszonynak pedig őszintén kívánom, hogy az ön karrierjéhez illően nemes útját folytassa ennek a feladatnak úgy, hogy meg tudja tartani a szuverenitásunkat. Köszönöm szépen.
1: Most megadom a szót Apáti István képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Nagyobb részt a politikai, kisebb részt a szakmai részéről szeretnék beszélni ennek a törvényjavaslatnak, mert ha csak a szakmairól vitáznánk, akkor annak az elsőprő többségét támogatni fogja a Mi Hazánk mozgalom. Ebben ugye kevés vita alakulna ki köztünk, ám de a javaslat harmadik bekezdésében rögtön el van ásva legalább az egyik kutya. Ugye itt arról van szó, hogy mindez, amiről itt most mi beszélgetünk, vagy vitázunk, az a magyar kormány és az Európai Bizottság, illetve a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke közötti megállapodás, amely kétségkívül egy politikai megállapodás, ennek a részét képezi. Tehát itt a rész és egész viszonyára hívnám fel a figyelmet. Aztán a negyedik bekezdésben alátámasztják, hogy itt szó sincs, tehát nem áll összefüggésben az javaslat, nem tartalmazza a migrációs kérdéseket, Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási szándékát, és adott esetben a gender vagy a gender lobby követeléseit. Mert próbáljunk azért igazságosak lenni, és óva inteném főleg a jelenlegi kormánypárti képviselőket attól, ilyen fátyolos tekintettel, elszoruló torokkal és gyomorral, már-már térdre rogyva gondoljanak Brüsszelre. Ne gondolják azt, hogy ez a brüsszelita vezetés az nekünk olyan nagyon jót akar, tisztelt képviselő társai, mert egy héttel ezelőtt is felhívtam az önök szíves figyelmét, sehonnan sem fognak felmentő seregek érkezni, senki nem akar nekünk igazából jót, mi csak és kizárólag saját magunkra, jobb esetben egymásra számíthatunk, de jó lenne itt az egymásra kifejezésre helyezni ennek a mondatnak a hangsúlyát. Nézzük csak szépen sorban, hogy miről szól is ez a történet. Menjünk vissza a KH-hoz, sőt meg a KH csempék legyártásához. Mielőtt még valaki ilyen révetek tekintettel tekintene, az egyébként velejéig romlott Brüsszelre és brüsszelitákra. Mit adtunk mi az Európai Uniós csatlakozásért? Mit adott ez az ország azért, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjai lehessünk? A teljesség igényének, hadd mondjak önöknek néhányat, főleg a fiatalabb tiszás képviselőknek, akik esetleg meg sem születtek akkor, mikor ezek az előcsatlakozási tárgyalások folytak, vagy még éppen csattogós lepkével a hátukon szaladgáltak, és átszadoztak valahol. Nem sietésként mondom ezt, csak ez egy életkori sajátosság. Bár én lennék 20 éves, nagyon örülnék annak, hogyha én lennék az ilyen szavak címzetje. Feladtuk a piacainkat, tisztelt képviselőtársaim. A feldolgozóiparunkra, főleg a magyar gazdák által megtermelt javakra alapozott feldolgozóiparra az utolsó kegyelemdöfést jelentette az Európai Uniós tagság, a privatizáció fedő nevű rabló hadjárat betetőzéseként. Lemondtunk a vámbevételeinkről. A főleg Ausztriával és különösen Németországgal szemben jelentős vámbevételeinkről. Ezektől a bevételektől elestünk. Aztán, ha jól tudom, így fejből idézem vissza bizonyos emlékképeket, legalább évi 800 milliárd forintot, tehát 800 ezer millió forintot fizetünk be, kvázi tagdíjként, még ha nem is így hívják, ez egy befizetési kötelezettség. Tehát ebben az összefüggésrendszerben szíveskedjenek vizsgálni azt, hogy amiről itt beszélünk, annak a jogcíme nem adomány, főleg nem könyöradomány. És még csak nem is ajándékozás a jogcím, ez nekünk jár. Ez a mi jogos járandóságunk, arról nem is beszélve, hogy főleg a 2004 és 2010 közötti időszakban az Európai Unióból érkező támogatások nagyon jelentős része, 50-70% közötti mértéke, különböző csatornákon visszacsorgott nyugat-európai, döntően osztrák és főleg német cégekhez. Tehát lényegében az ő javukra szóló közvetett támogatássá vált mindaz, ami közvetlen támogatási jogcímenként érkezett Magyarországra. Ezeket is tessék beletenni a képzeletbeli, mérleg képzeletbeli serpenyőjébe. Így jóval árnyaltabb a kép. Nem kevesen vannak ebben az országban, bár tudom, hogy az uniós tagság támogatottság mindig elsöprő, nem kevesen vannak ebben az országban, akik ha csak gazdasági mérleget vonnak, akkor Magyarországot nettó ráfizetőként emlegetik szélesebb összefüggésrendszerben, és valószínűleg nem is állnak olyan túl távol a valóság mezejétől. Ebben az összefüggésben tessék vizsgálni, hogy ez a 6000 vagy 8000 milliárd forint jár, vagy nem, már egyértelműen jár nekünk. Nem adomány, nem ajándék, hanem a jogos járandóság a magyar embereknek. Brüsszelnek és a brüsszelitáknak egy dologban volt igazuk, de még ezt is hiteltelen szereplőkkel mondatták ki, vagy adták elő, a korrupció kérdésében. Hozzáteszem mindjárt, mielőtt még bárki felhördül, hogy egyik korrupció nem ment a másikat. Tehát a brüsszeliták se magyarázzák a saját lopásaikat az, hogy Magyarországon is jóval európai uniós átlag fölötti volt a korrupció mértéke, és ez visszafelé is igaz. A magyarországi korrupció elkövetői sem magyarázkodhatnak, vagy bújhatnak, amíg, hogy na lám, hát Brüsszelben is, meg nyugaton is óriási a korrupció mértéke. Mert azért ne az az Ursula Pfizer von der Leyen oktasson már ki minket, vagy bárkit, bármelyik európai nemzetet korrupcióból, aki 35 milliárd euróért, 400 forintos árfolyamon számolva 14 ezer milliárd forintért rendelt meg vakcinákat. Attól a gyártótól, amelyiknek a vezetőségében ott ült a kedves férje, Heiko von der Leyen. Tehát azért óvatosabban, akkor legalább állítsanak olyanokat, aki tényleg hófejrek és soha nem loptak életükben. És az Európai Ügyészség, amelyet önök rá akarnak szabadítani Magyarországra, ezt valahogy nem vizsgálja, vagy nem vizsgálhatja. Úgy látszik, hogy az objektivitás, meg a korrupciódözése csak akkor fontos, ha bizonyos szinteket és érdekeket nem sért. Így kerek és teljes mondat, hogy tudjuk azt, hogy milyen Brüsszelről és miféle brüsszeliták követeléséről beszélünk mi itt. De kétségkívül a magyarországi korrupció szélsőséges méreteket öltött, akinek nem inge ne vegye magára, ezt szeretném mindjárt hangsúlyozni. Ezt fel kell számolni, vissza kell szorítani. Lehetőleg meg kellene szüntetni, de ha jelentősen visszaszorítjuk, akkor már nagyot léptünk előre. Ez az egyetlen részben jogos kritikája volt Brüsszelnek. Az összes többi a magyar nemzet rövid és hosszú távú megmaradásának érdekeivel szöges ellentétben áll. A végsőkig ellen kell állnunk az LMBTQ őrületnek, a végsőkig ellen kell állnunk a migráció valamennyi formájának, és hadd mondjam el, hogy sok egyéb más mellett azért is nagyon jó Mi Hazánk frakciójában ülni és a Mi Hazánk mozgalomban politizálni, mert hál' Istennek nekünk nem kell vakarni a fejünket, hogy mit mondtunk, mit hazudtunk egy héttel, egy hónappal, egy éve, vagy akár 10 évvel korábban. 2016-ban én is azon javaslat beterjesztői között szerepeltem, akik, akkor még egy másik párban azt követelték, hogy a migráció vagy a bevándorlás valamennyi formáját zárjuk ki, és a Magyar Országgyűlés fogadjon el egy olyan kétharmados törvényt, leginkább egy alaptörvény módosítást, amely körülbelül majdnem szövegszerű javaslatként úgy szólna, hogy elutasítjuk a jogcím megnevezésétől függetlenül minden olyan jogcím alkalmazását vagy jogintézmény bevezetését, amely tartalmi lényegét tekintve bevándorlók átmeneti vagy végleges Magyarországon való letelepítésére irányulna. Mert főleg mi jogászok vagyunk arra érzékenyek, hogyha azt érezzük, hogy egy másik jogász kollega trükközni próbál, ami sajnálom, nincs itt a miniszterelnök úr, mert szívesen a szemében mondanám, hogy ügyes, kétségkívül nagyon ügyes versenyző, hiszen a jelenlegi formájában ő nem támogatja, nem tudja támogatni, és a kormány sem a migrációval kapcsolatos intézkedéseket, vagy a migrációs paktumot. Akkor az a kérdés, hogy milyen formában tudja támogatni. Jelzem, hogy a Mi Hazánk mozgalom semmilyen formában nem tudja támogatni, tehát nem tudnak kitalálni olyan jogcímet a végtelenül kreatív brüsszeli jogászok, amit mi támogatni tudnánk. Ne játsszuk azt el, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy akik majd esetleg ide akarnak hozni a nyakunkra, új honfoglalóként a bevándoroltatás, a nemzetközi népvándoroltatás keretében, ami külön vitanapot igényelne, hogy kik és hogyan idézték elő ezeket a folyamatokat, hogy robbantottak fel bizonyos képzeletbeli gátakat, és irányították az embertömegeket Afrikából és Ázsiából az európai kontinens felé, és ez egy már 100 évvel ezelőtt elkészült tervnek a végrehajtását jelenti. Nem menjünk ebbe bele, mert túlfeszíteni ennek a vitának a kereteit. Semmilyen formában nem támogatjuk a harmadik és negyedik világból érkezettek ide történő letelepítését. Úgy is mondhatnám önöknek, hogy teljesen hitelesek és következetesek vagyunk a tekintetben, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyik lelkesen támogatja az otthonszülést, a bangladesiek Bangladesben, a pakisztániak Pakisztánban, a szíriaiak Szíriában, az afgánok Afganisztánban, a magyarok pedig Magyarországon szüljenek minél több gyermeket. És azt hiszem, hogy ezzel össze is foglaltuk a migrációs politikánk részét. A másik, ami nincs benne ebben a javaslatban, Ukrajna Európai Uniós tagsága. E tekintetben kizárólag a Mi Hazánknak van politikai indoka és erkölcsi alapja véleményeket megfogalmazni. Ugyanis kétségtelen tény, hogy 2022 nyarán és 2022 évvégén Orbán Viktor miniszterelnök úr, és emlékezetem szerint egy videó bejátszás jut eszembe, Szijjártó Péter volt külügyminiszter úr, arról beszélt, hogy Magyarország, az akkori magyar kormány valóban nem támogatja Ukrajna NATO tagságát, ám Ukrajna soron kívüli vagy gyorsító sávon, talán ez volt az egyik kulcskifejezés, gyorsító sávon történő EU-s tagfelvételt azonban támogatják. Na hát a Mi Hazánk mozgalom egyiket sem tudja támogatni. Ameddig a szem ellát az idő képzeletbeli síkját tekintve, nem tudjuk elképzelni, hogy Ukrajna akár csak egy vagy két feltételnek meg tud majd felelni, akár a háború lezárása után. Úgyhogy ezekre a kérdésekre is érdemes lenne, kétségkívül politikai kérdésekre, politikai válaszokat adni, és még valami, ami nem szerepel ebben a javaslatban, az nyilván majd egy másik törvénycsomagban fog szerepelni, az európai ügyészséghez való csatlakozás. Hát ha megint önök azt gondolják, hogy csak azért, mert valami úgy kezdődik, hogy európai, meg uniós, meg európai ügyészség, akkor attól majd az jobb lesz. Egyébként megjegyzem, hogy ez a magyar ügyészi karral szembeni bizalmatlanság és tiszteletlenség legbiztosabb jele is. Arról már nem is beszélve, hogy 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat csak az európai ügyészség, hát a korrupciós bűncselekmények döntő többsége jóval hosszabb időre nyúlik vissza, mint 2021, tehát 5 évnél nagyon sok évvel jobban vissza kellene menni az időben ahhoz, hogy ezeket széles körön fel tudjuk tárni. Ráadásul a Mi Hazánk felfogása szerint az európai ügyészség az a sok lábon járó nemzetbiztonsági kockázatot is jelenti. Aki nem hiszi, az járjon utána keleti szomszédunknál, Romániában, milyen állapotok kialakulásához és milyen eljárások kreálásához vezetett az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Ehelyett a Mi Hazánk mozgalom egy korrupcióellenes, 100%-osan magyar ügyészekből álló, kizárólagos magyar hatáskörben lévő ügyészi elitalakulat felállítását javasolja, amely akár az Európai Ügyészségnél jóval nagyobb hatáskörrel és hatékonysággal vizsgálhatná korrupciós ügyeket. Nem kell Brüsszelbe szaladgálni, minden szellemi kapacitás, szürkállomány és tudás megvan a magyar ügyészi karban is, egy dolgot kell tenni, nevezetesen azt, hogy a politikai béklyókat le kell oldani az ügyészeinkről, és profi módon el fogják tudni látni a feladataikat. Ami pedig egyébként a javaslatot illeti, a vagyonnyilatkozati rendszer, a már egyébként vagyonosodási vizsgálatba átnyúló vagyonnyilatkozati felügyvizsgálati rendszer szabályaival egyébként egyet tudunk érteni. A jogorvoslatot hiányoljuk, és az egyértelmű kimunkálás azért az hiányzik, és most igazságügyi miniszter asszonyra tekintek. Az egyebek megfogalmazás, vagy az ehhez hasonló gumifogalmak a létező legveszélyesebbek. Mondják már nekem, hogy jelen szöveg szerint hol van az a határ, amit akár később egy 2 évig terjedő szabadságvesztéssel rendelnek büntetni, és hol van a elírás vagy hiba kijavításának határa. Vagy majd politikai érdekek fogják azt eldönteni, hogy mikor, mi minek minősül, hogy kapitány miniszter úr a balatoni luxusvilláját kihagyta, akkor, hogyha ezt ők 1 évvel később hagynák, akkor számíthatna arra, hogy 2 év fizetés nélküli szabadságot kap ajándékba valamelyik kollégiumban, valamelyik büntetésvégrehajtási intézetben, vagy az csak egy kisebb hiba vagy elírás, és lehet javítani. Már csak azért, mert a mindenkori parlamenti többség kénye kedve szerint tud visszaélni, akkor, hogyha nincsenek ilyen, az ilyen helyzetek, ha nincsenek ilyen jogi garanciák. Közbeszerzési törvény kapcsán most szeretném jelezni, valószínűleg a kapitány miniszter úr vagy a pénzügyminiszter úr hatáskörébe fog tartozni, de valószínűleg több minisztérium koprodukciójában fog megvalósulni. Már jelezném szándékomat, hogy szeretnék részt venni az új közbeszerzési törvény megalkotásával kapcsolatos egyeztetéseken, mert számos jó ötlet gyűlt össze a Mi Hazánk mozgalom, és személy szerint az én fejemben is, főleg a kis vállalkozók segítése és a korrupció visszaszorítása érdekében. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat természetesen megszüntethetik, de valóban itt azért elhangzottak jogállami, valódi jogállamisági aggályok. A több évtizede létező magántulajdonú, vagy részben magántulajdonú alapítványok jogi sorsa, mi lesz jogutóddal, vagy jogutódlás nélkül szűnnek meg, milyen garancia van főleg a vagyonuk megmentése magántulajdonban való megtartása érdekében. És még egy dolgot hadd hozzak itt föl önöknek, ha már oly nagy hévvel akarjuk jó pásztorkutya módjára védeni a nyájat és az állami vagyont, akkor én nagyon hiányolom miniszter elnök úr 2 vagy 3 héttel ezelőtti napirendelőti felszólalásomra adott válaszából a 4/5-ös, a Mi Hazánk által kitalált 4/5-ös szabály beiktatását, akár az alaptörvénybe is. Miniszterelnök úr a tekintetben pontos választ adott, pontosnak tűnőt, hogy nem kívánnak stratégiai vagy nemzetbiztonsági szintű állami vagyont, főleg az energiaszektorban lévő vagyont értékesíteni, és hát nem beszélek mellé, szokásomhoz híven most sem, azért élek a gyanúval, hogy esetleg kapitány István gazdasági miniszter úrnak elképzelései lehetnek mondjuk a MOL bizonyos tulajdoni hányadával, ha már egyszer ugye ő a magyar Jockey Ewing, és abból a világból jött, amelynek a szabályait ő rendkívül jól ismeri. Egy garancia van, amire viszont nem adott választ a miniszterelnök úr 3 héttel ezelőtt, elegánsan kikerült-e vagy megkerült-e a válaszadást, ez pedig az, hogy előzetes, a parlament előzetes 4/5-ös hozzájárulásához kötik-e, ha akár csak 1 forint értékű, vagy 1 négyzetméternyi, vagy 1 részvény értékű, stratégiai vagy nemzetbiztonsági szintű állami vagyont valaha is értékesíteni akarnak, mert szerintem ez, bár Brüsszel elvárásai között nem szerepel, de a magyar nemzet jó felfogott érdeke. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most megadom a szót Gerzsenyi Gabriella európai parlamenti képviselőnek 15 perces időkeretben. Parancsoljon!

0: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Öröm és megtiszteltetés, hogy a TISZA európai parlamenti delegációjából elsőként szólalhatok fel ebben a csodálatos teremben. A rendszerváltás után az első szabadon választott országgyűlés és kormány 1990. májusában ült össze. Öröm volt ez számunkra, magyar emberek számára. Annak a jele, hogy a demokrácia útján akarunk elindulni, Európához akarunk tartozni. 14 évvel később, 2004. májusában Magyarország hivatalosan is csatlakozott az Európai Unióhoz. Újfent öröm volt ez a magyar emberek számára. Megerősítés, hogy egy demokratikus közösséghez kívánunk tartozni, amelyik minden tagállamára tekintettel van, és senkit nem hagy hátra. Erre találták ki a kohéziós politikát. A gazdasági, a szociális és a területi felzárkóztatásra. Ez a célkitűzés 1986 óta jelen van az Európai Uniós szerződésekben. Az Európai Unió Magyarországot sem akarta hátrahagyni. A 2004-es csatlakozásunk óta összesen 67,8 milliárd euró uniós pénz érkezett hazánkba. Éves átlagban ez a magyar GDP 2,8%-a. De volt olyan év, 2014, amikor az 5,3%-át tette ki. 10 évvel a csatlakozásunk után, 2014-től már kezdett világossá válni, hogy a magyar kormány nem feltétlenül oda, és nem feltétlenül úgy juttatja az uniós forrásokat, ahogyan azt a jogszabályok és az emberek érdeke megkívánja. Európai Bizottsági Köztisztviselőként foglalkoztam támogatáspolitikával. És igen, ha a brüsszelita szó a mi hazánk tisztelt képviselőjének értelmezésében azt akarja, hogy valaki tisztviselőként az Európai Bizottságnál dolgozik, akkor itt áll önök előtt egy egykori brüsszelita, aki évekig azért dolgozott, hogy az uniós forrásokat megfelelően a magyar emberek érdekében használják fel. A velejéig romlottságot pedig nem kívánom kommentálni, erről a választók világos véleményt mondtak. Láttam a nehézségeket, amikor a jogszabályoknak való meg nem felelést a kormány a jogszabályok megváltoztatásával igyekezett orvosolni, a magyar embereket pedig ígéretekkel, látszatintézkedésekkel hitegette. 2020 májusában aztán az Európai Bizottság bejelentette a helyreállítási alaptervét. Ebben az alapban 10,4 milliárd eurót különítettek el Magyarország számára. Lehetett újfent reménykedni, hogy hasznos beruházások születnek, például az egészségügy, az energetika vagy a közlekedés területén. De már a terv kidolgozása is több sebből vérzett magyar részről. Volt, hogy telefonon hívtak fel akkori minisztériumi szakértők, mert leírni nem merték, és telefonon jelezték, hogy a vezetők olyan intézkedéseket is a tervbe akarnak foglalni, amelyeknek nincs szakmai indoka. Láttunk az elmúlt években nem egy olyan intézkedést. Túlárazott beruházást, értelmetlen látványprojektet, amelyeknek semmilyen szakmai indoka nincs. Ezek helyett lehetett volna csatornahálózatot, vasútvonalat is építeni. És mennyi mindent lehetett volna építeni és fejleszteni a befagyasztott összegből, ami több mint 20 milliárd euró, azaz közel 8000 milliárd forint. Ebből 2 milliárd euró már véglegesen elveszett a pénzügyi kifizetési szabályok miatt 2024 és 2025 végén. Az elvesző forrásokkal pedig elveszni látszik az emberek öröme, hogy egy európai közösségbe tartoznak, és az emberek reménye, hogy Magyarország nem marad hátra. Az Európai Unió sohasem akarta Magyarországot hátrahagyni. A helyreállítási terv végső elfogadásáig több mint 2,5 éven keresztül folyamatosan egyeztettek a kormánnyal. A kormány ez alatt folyamatosan hitegette a magyar embereket, a miniszterek 2 hetente tettek olyan nyilatkozatot, hogy már közel a megállapodás. És amikor a hitegetés kezdett kifulladni, akkor gőzerővel rákapcsoltak a szokásos brüsszelezésre, mindenért az Európai Uniót hibáztatva. Ezt hosszú hónapokon keresztül, hosszú hónapok óta hallgatjuk az Európai Parlamentben is, a volt kormánypártok és a Mi Hazánk képviselői részéről. Mindenért az Uniót és a Tiszát hibáztatják. És rendkívül szomorúan hallom, hogy ugyanez a mantra most itt is folytatódik. Sajnálom, hogy április 12 óta nem sikerült még szembenézniük a valósággal és levonni a tanulságokat. Sőt, úgy tűnik, hogy a Fidesz azon sem tud felülkerekedni, hogy a néppárt, az Európai Néppárt kizárta a soraiból, ezáltal az Európai Parlament jobb szélére, a szélső jobb irányba sodródott, és nem maradt más eszköze, mint bomlasztani, kritizálni, elfoglalni Brüsszelt. Azzal együtt, hogy egyébként a Brüsszel által biztosított anyagi lehetőségeket maximálisan igénybe veszik, például, és a Mi Hazánk képviselője is, business classon utaznak a repülőn. Helyesbitek, a nyelvtanfolyamra szóló összegeket nem mindenki veszi igénybe. Pedig a tény az, hogy a helyreállítási alapforrásainak 3/4-ét már kifizették. A többi tagállam teljesítette a feltételeket, és gyorsabban vagy lassabban, de halad a végrehajtás útján. Egyedül Magyarország nem nyújtott még be egyetlen fizetési kérelmet sem. Egyedül Magyarországnak kell erőltetett menetben megvalósítania mindazt, amire a többi tagállamnak 4 éve volt. Magyarországot nem hátra hagyták, Magyarország hátra maradt a saját korábbi kormányának a hibájából. Április 12-én a magyar emberek kifejezték szándékukat. Visszakapni azt az örömet, hogy Európa közösségébe tartozunk, és visszakapni azt a reményt, hogy nem maradunk hátra. És lám, a május egy szerencsés hónap a jelek szerint Magyarország elmúlt évtizedes történelmében, hiszen idén májusban megalakult az új országgyűlés, az új kormány, amely az említett szándékot valóra váltja. Visszaadjuk az örömet, és visszaadjuk a reményt, mert az emberek megszolgálták, és megérdemlik. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség. Ennek keretében Szűcs Gábor képviselő úr kért szót a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Én csak 2 dologra szeretnék reflektálni. Sopov Ildikó Éva képviselőtársam mondta azt, hogy Magyarország elmarad a versenytársai mellett, elmaradt a versenytársai mellett az elmúlt években. Itt miniszterelnök úrral volt egy, hát mondjuk nem válaszolt a kérdésemre, de kérdeztem, hogy miért hazudik a magyar gazdaság állapotáról. Ugye ő azt mondta, hogy az elmúlt 16 évben Közép-Európában Magyarország GDP növekedés volt a legkisebb arányú. Én azt mondtam, hogy csak Lengyelország előzött meg minket, cseheket, szlovákokat, horvátokat, szlovénokat leelőztük. Pár napja a Lakmusz, fideszes elhajlással nem vádolható tényellenőrző oldal, ugyanaz adja ki, aki a 444-et, meg a Quibitet is, leírta, hogy Magyar Péter tényleg nem mondott igazat, nekem meg igazam volt, mondjuk IMF-re, meg Eurostatra hivatkoztam, tehát nem lepett meg. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. A másik, amiben teljes mértékben egyetértek önnel, ön úgy fogalmazott, hogy a vagyonnyilatkozatnak nem annyi a lényege, hogy a papírt leadjuk. Képviselő azt, hogy maximálisan egyetértek, egy kis történelmi áttekintés. Volt ez a magyar vagyonnyilatkozati rendszer. Brüsszelben kérték Gerzsenyi Gabriel képviselő, azt biztos emlékszik, hogy álljunk át arra a rendszerre, amit az európai parlamenti képviselők is letesznek vagyonnyilatkozatot, ön is ugyebár. Átálltunk. Majd azt mondták, hogy ez nem elég szigorú, nem elég átlátható, álljunk vissza a magyar rendszerre. Megtettük. Mert az az igazság, hogy egyébként a Fidesz kormány nem kereste az ellentétet, nem kereste a konfliktust Brüsszellel. Ha nem volt szó szuverenitási kérdésről, vagy a magyar érdek sérelméről, akkor persze megpróbáltunk együttműködni, és ez így nézett ki a vagyonnyilatkozat tételi rendszer átalakításakor is. Annak megfelelően alakítottuk át, ahogy egyébként azt kérték tőlünk. És még egy dolog, továbbra is egyetértve azzal, amit ön mondott, hogy ne csak egy papír legyen, tényleg egyetértek ezzel, és nagyon jó lenne, ha a vagyonnyilatkozatból az is kiderülne, hogyan lehet az, hogy mondjuk az MBH Bank felügyelőbizottsági tagja pénteken eladja az összes részvényét, mindet, vesz belőle Opus részvényt, aztán egy részvény visszavásárlási akciók keretében a részvényár megugrik, nagyon durván megugrik, hétfőn eladja ezeket a részvényeket, és 90 millió forintot keres rajta egy hétvége alatt. Ez ugye a bennfentes kereskedelem iskola példája. Szerintem mindenki

0: helyes felszólítás. Szerintem minden Európai Uniós forrás, ami Magyarországnak jár, annak meg kell érkeznie, és ha ezért bármit meg tudunk tenni, közösen is meg tudunk tenni, az jó dolog és helyes irány. Azt is világossá kell tenni a tények talaján, hogy az elmúlt időszakban, ebben a költségvetési ciklusban 12 milliárd euró már megérkezett Magyarországra az Európai Uniós forrásba. Ez a magyarok pénze, a magyar emberek pénze. És van az a 16,4 milliárd euró, amiről most van szó, és aminek ez egy első eleme, ha jól értem, nem a teljes törvénycsomag, amit most elfogadunk, de az első eleme ennek, hogy a maradék 16,4 milliárd euró is megérkezzen. Ez szerintem helyes. Azt rögzítsük a tényként azt is, hogy a 27 szupermérföldkőből 22-t elfogadott a bizottság. Az előző ciklusban több mint 19 törvényjavaslatot módosított és nyújtott be az országgyűlés. Valamit a teljes ház egyhangon fogadott el, valamit csak a mi kormánypárti többségünk fogadott el. 17-19 törvényjavaslatot módosítottunk annak érdekében, hogy megfeleljünk a szupermérföldköveknek. 22-nek teljesen megfeleltünk, 5-nek meg részlegesen. Tehát a tárgyalás önök nem nulláról kezdték, ezt is rögzítsük tényként, hanem előre haladott tárgyalások és megegyezés közeli állapot volt az elmúlt időszakban. Szerintem ezeket fontos rögzíteni, ahogy azt is fontos rögzíteni, hogy a jó szándék, a jó cél, a átláthatóság, a szigorítás, az mind-mind támogatható célok. Abban kell tisztán látnunk, hogy konkrétan a politikai megállapodás az törvényjavaslatokra nézve mit jelent, hány törvényjavaslat, milyen témákban, hogyan fogja ezt az országgyűlés tárgyalni, milyen ütemezésben, mi kell ahhoz, hogy ezeket megkapjuk, mi kell ahhoz, hogy ezek a források, a minket, magyarokat megillető források megjöjjenek, mert akkor, hogyha így a tények talaján beszélgetünk, akkor sokkal értelmesebb lesz a vita, és azt gondolom, hogy mindig így kell tennünk. Köszönöm szépen.
1: Visszatérünk az előre bejelentett felszólalók listájához, ennek keretében pedig Hajdú Márton képviselő úr következik a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Ezt a törvénycsomagot erkölcsi és politikai kötelességünk mi hamarabb elfogadni, bármint akkor, ha Magyarországot jobban szeretjük, mint a saját, a haverjaink vagy a főnökünk zsebét. Azt hiszem, hogy a mai napirendi szavazás meg is mutatta, hogy ki melyik kategóriába tartozik. Ez ugyanis nem egy szuverenitás felszámoló törvény, ez annak a rendszernek a felszámolása, amelyben a magyar nemzet vagyonából Fidesz-KDNP és magánvagyont csináltak. Apropó Fidesz-KDNP, Bóka képviselőtársamnak és Juhász képviselőtársamnak elmondanám, hogy az Európai Parlamenti per 2024 márciusában indult, akkor a Tisza még a kanyarban sem volt az Európai Parlamentben. A Fidesz hely egyébként még langyos volt az Európai Néppártban, miután a Basically Street Fighter kimenekült a kirúgás előtt. Ellenben a KDNP-s Hölvényi György még bennült az Európai Néppártban, amikor az Európai Parlament indította ezt a pert a bizottság ellen. Úgyhogy lehet, hogy vele kellett volna egyeztetni, hogy győzze meg a frakciótársait az Európai Néppártban. Tizenhat év alatt több ezer milliárd forintot loptak el, vagy szerveztek ki alapítványokba, amiben aztán a saját mamelukjaikat ültették. Közérdekűnek hazudták őket, de ezen már meg sem lepődünk. Hazudtak reggel, éjjel, meg este. Így lett a magyar adófizetők pénzéből wellness központ Lendván és szálloda Szatmárnémetiben. Az ingatlankezelő Manevi pedig közölte, hogy nem lát el közfeladatot, ezért közérdekű adatot sem találni a honlapján, miközben a tulajdonos egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. A közadat mellett szintén nem találtam a szállodák honlapján a magyar adófizetőknek járó kedvezménykupont sem, pedig lehetne ilyen, ha már mi adtuk rá össze a pénzt. Vagy ott van a Neumann János Egyetemért Alapítvány, ami 127 milliárd forintot tett a Matolcsi féle optima alacsony kamatozású kötvényeibe. Az állami számbevőszék mintegy 39 milliárd forint elmaradt hozamot, más szóval veszteséget állapított meg. Lipótmezőn 18 hektár állami területet és 3,5 milliárd forintot adtak egy bentlakásos iskolára. Az iskola évek múltán sem működik, az alapítvány működésére viszont már több mint 1 milliárd forint elment. Mindeközben magyar betegek méltatlan kórházi körülmények között próbáltak gyógyulni, és gyermekek tízezrein nőttek fel szegénységben. Nekik azt mondták, nincs pénz. Így jártak, hiszen a pénz addigra már elvesztette közpénz jellegét. De nem csak a közpénzzel bántak felelőtlenül, hanem Magyarország nemzetközi megbecsülésével is. A bukott miniszterelnök 4D-s sakkot játszott, békegalambként röpködött, miközben egyszerűen nem vette észre, hogy megváltozott körülötte Európa. 4 éven át azt hitte, hogy az Európai Unió blöfföl, majd a végén úgyis meghátrál. Biztos erre is volt valamilyen taktikai eszköz, mondanám frakcióvezető úrnak, ha itt

0: lenne, valami csodafegyver, mint a Vitnyédi Hungarikum a szöges dróttal körülvett szabadidőközpont. Nos, ha volt is ilyen csodafegyver, az besült. Önök 4 évig húzták az időt, és a mai szégyenteljes szavazásukkal is ezt tették, húzni akarták az időt. És ennek árát pedig nem Orbán Viktor vagy önök fizetik meg, hanem a magyar emberek. Úgyhogy nekünk maradt 3 hónapunk menteni a menthetőt. Pedig tudnak önök szigorúak is lenni, és gyorsak, ha akarnak. Amikor Magyar Pétert EP képviselőként akarták célba venni, még a mandátumvesztést sem tartották túl súlyos büntetésnek egy esetlegesen valótlan vagyonnyilatkozatért. Amikor saját magukról volt szó, megfelelt az ellenőrizetlen papírfecnik rendszere. Örülök itt, hogy Szűcs Gábor képviselőtársam egyetért vele, hogy ez nem jó, nyilván ez meg fog változni. Önök ugyanis az ellenfeleikkel kérlelhetetlenek, mi mindenkire ugyanazt a szigort fogjuk alkalmazni, ezt Juhász Hajnalnak a megnyugtatására is mondom. Ugyanis nekünk fáj, hogy önök miatt újra felidéződött Európában a Mária Hilfe Strasse egykori szégyenteljes felirata. Csak ezúttal úgy, hogy Orbán ne lopj, Lázár ne lopj, Létvári ne lopj. De ez nem a magyar emberek szégyene, ez az önöké, fideszes képviselőtársaim. Mi, a Tisza képviselői, a politikai közpénzszivattyúkat azonnal fel fogjuk számolni. A kekváknál lévő közvagyont úgy fogjuk megvédeni, hogy az utolsó pillanatban se lehessen egyetlen részvényt, ingatlan vagy forintot kimenteni. Az egyetemi alapítványoknak szükség van átmenetre, de ez az idő az egyetemeké legyen, ne a régi rendszer embereié. Szigorú összeférhetetlenségi és vagyonvédelmi szabályok kellenek, nem csak a kuratóriumokban, hanem az alapítványi cégek tényleges döntéshozóinál is. És helyre fogjuk állítani az egyetemek és más szakmai szervezetek autonómiáját. Mindenek betartását transzparensen fogjuk ellenőrizni. A közvagyon és a közérdek védelmét ugyanis soha többé nem bízhatjuk pusztán bizalomra. Tisztelt képviselőtársaim, a magyar név megint szép lesz, mit rákentek a fideszes mamelukok, lemossuk a gyalázatot, ehhez vissza kell vennünk a magyar nemzet vagyonát, és a kapzsiság uralma helyébe a jog uralmát kell állítanunk, ezért kérem támogassák a törvénycsomagot. Köszönöm.
1: A következő felszólaló Orbán Balázs képviselő úr a Fidesz frakciójából. Megadom a szót 15 percben, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Először is az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatos vitához szeretnék hozzászólni. Az a probléma, hogy az az állítás, amiket önök megfogalmaznak, az ellenem mond a saját miniszterelnökük állításával. Ugye azt a tényt azért egy parlamenti vitában érdemes felidézni, hogy a jelenlegi miniszterelnök Magyar Péter volt az, aki azt mondta, hogy az nem elfogadható, hogy az Európai Uniós intézmények, brüsszeli intézmények zsarolják Magyarországot különböző pénzügyi és egyéb jogi eszközökkel. Ez a politikai krédójának a megjelenést követő pár hónapban az alapját adta. Nyilvánvalóan most másképpen beszél, de ezt a véleményt, ezt a megközelítést, ezt nem lehet eltagadni. Nyilvánvalóan ez igaz volt akkor is, és igaz volt most is, teljesen független attól, hogy önök mennyire próbálják politikai kommunikációval átírni. Mindahogy hallottam itt Gerzsenyi Gabriella képviselő asszonynak a felszólalását, ugye a Koller Kinga képviselő asszonytól is hallottunk ezzel kapcsolatos véleményeket, aki ugye arról beszélt pár évvel később, hogy milyen eredményes volt az a nyomásgyakorlási eszköz, ami arról szólt, hogy Magyarország kerüljön rosszabb pénzügyi állapotba, és az a kormánnyal szembeni ellenszenvet azt milyen sikeresen növeli, és hogy ez mennyire javítja a Tisza pártnak a győzelmi esélyét. Tehát csak azt szeretném önöknek mondani, hogy ki pontosan hogyan járt el ebben a kérdésben, és az elmúlt 2 évben az uniós források megszerzéséért ki pontosan mit tett, azt a történelem picit másképpen fogja szerintem megítélni, mint ahogy itt a fanfárok közben elmondott felszólalásokból látszik. Gerzsenyi Gabriella képviselőasszonynak, meg itt a kollégáim jelezték és kérték, hogy reagáljak rá az Európai Néppárt, bár ez egy európai párt kérdés, majd vitatkozunk rajta Brüsszelben, de annyit azért elmondanék, hogy a Fidesz és a KDNP is kilépett az Európai Néppártból. Ez természetesen való igaz, hogy korábban az Európai Néppárt tagja volt, de azért léptünk ki onnan, és azért lépett ki a KDNP, mert az a politikai irány, meg a Fidesz is, mert az a politikai irány, amit az Európai Néppárt képvisel, az elfogadhatatlan. Jelen pillanatban is az Európai Néppárt tartja fönn a brüsszeli mainstream koalíciót. Ők azok, akik miatt Ursula von der Leyen még mindig az Európai Bizottság elnöke tud lenni. Ha az Európai Néppárt nem támogatná Ursula von der Leyent, akkor tudnánk olyan bizottsági elnököt választani, aki jó döntéseket hoz, például Magyarországgal kapcsolatos pénzügyi tárgyalások tekintetében, a háború ügyében, a szankciók ügyében, nem kellene a migrációs paktumot végrehajtani, ami az Európai Néppárt projektje, és nem kellene azokat az ideológiai borni hallgatni, és azoknak megpróbálni megfelelni, vagy megpróbálni őket kicselezni, amikkel kapcsolatban itt folyamatosan beszélgetünk. És önök ebbe az Európai Néppártba pedig ennek ismeretében beléptek. És büszke tagjai. És amikor az Európai Parlamentben bizalmatlansági szavazás van, akkor azt az Ursula von der Leyent ön is személyesen, meg a képviselőtársai megszavazzák. Minden alkalommal. Azért nem tudtuk leszedni eddig, annak ellenére, hogy Magyarország érdekével ellentétes döntéseket hozott, Mercosur megállapodás. Csak hadd hozzak ide egy példát. Magyar agrárium ügye. Ment a Népszínház Brüsszelben is, és azok után pedig megszavazták Ursula von der Leyennek a helyben maradását. Kérdezném a magyar agrárium itt jelenlévő képviselőt a kormánypárti frakciókban, hogy ez vajon szolgálja Magyarország érdekeit? Szerintem nem. Tehát ennyit az Európai Néppártról és a viszonyról, meg az uniós pénzek felhasználásáról. Ugye mi a megállapodás tárgya? Tehát azért azt mindannyian, különösen azok, akik az Európai Unió működésével kapcsolatban személyesen is megismerkedtek az elmúlt években, és részt vettek ezeknek a folyamatoknak, meg az intézményekkel való párbeszédeknek a lefolytatásában, azt pontosan tudják, hogy nem az a lényeg, ami ebben a 110 oldalas jogi dokumentumban van, hanem az a lényeg, hogy mi az, ami nincs benne. Mert hogy pontosan tudjuk, hogy Brüsszel mindig kér valamit. Brüsszel mindig elmondja, hogy politikailag össze nem kapcsolható dolgokat nem kapcsolunk össze, aztán utána a színfalak mögött pedig összekapcsolja őket. És néha belátunk a függöny mögé, amikor Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszony Magyar Péter mellett azt mondja, hogy hát persze, hogy a migrációs paktum is része a dolognak. Amikor az Európai Parlamentben, amikor a baloldali frakciók nyomása alatt van, elmondja, hogy ja igen, Magyarországnak egyébként a gender ügyekben is kell majd teljesítenie. Amikor egyébként kijönnek az országspecifikus ajánlások, amik persze nem kötelező erejű dokumentumok, de valahogy mégiscsak arról van benne szó, hogy a nyugdíjrendszert hogy kell átalakítani, az egészségügyet hogy kell átalakítani, hogyan kell egy magyar versenyképességet romboló vállalati adórendszert kialakítani, azokban ilyen országspecifikus ajánlások vannak. És érdekes módon, amikor a színfalak mögött elindulnak a tárgyalások, akkor ezekre az összefüggésekre és ezekre a pontokra mutogatnak, azért cserébe, hogy az egyébként Magyarországnak járó, még akkor is járó, ha ezekben a pontokban nem enged. Még akkor is jár Magyarországnak ez a pénz. De hogyha Magyarországnak járó forrásokat le tudjuk hívni. Ugye a harmadik ilyen pont, amit az ellenzéki frakciók mindegyike kritizált, ugye ez az integritási hatóság. Itt tehát az elmúlt napokban a törvényjavaslat benyújtását követően ugye gyakorlatilag bokán lőtték magukat, ugyanis a vagyonnyilatkozatok benyújtásakor kiderült, hogy Kapitány István miniszter úr olyan hibát vétett a vagyonnyilatkozatában, ami az új javaslat szerint börtönbüntetéssel fenyegetett. Hát van ennek értelme? Nem lehet, hogy valójában ez egy olyan eszköz, amit föl lehet politikusokkal szemben használni? Mindegy, hogy melyik oldalon vannak a politikusok. Kormánypárti ellenzéki politikussal szemben is föl lehet használni. Nem lehet, hogy ez egy picit túlzás? Nem lehet, hogy apáti képviselő úrnak, meg a többieknek van igaza? Hogy ismerjük egy szomszédországban a magyar közösségekkel szemben, hogyan járt el a DNEA? Hasonló ügynökség, máshogyan használták. De ugyanezekre a hivatkozásokra, ugyanezekre a megfogalmazásokra, ugyanilyen jogokat adtak, ugyanígy brüsszeli követelésre annak az intézménynek. És mi történt vele? Csökkentette a korrupciót Romániában? Hát nem hiszem. Kérdezzék meg a határon túli magyar képviselőket. Mindegy, hogy a Fideszre vagy a Tiszára szavaztak. Kérdezzék meg őket, hogy mit gondolnak a DNEA működéséről. Tudják mit? Mindenkit, aki határon túli, erdélyi és a Fideszre szavazott, azt ne kérdezzenek meg. Keressenek olyan embert, aki a Tiszára szavazott. És azt kérdezzék meg, azt az embert, aki a Tiszára szavazott és önöket támogatja. Nem sok van, de van egy-kettő. Azt kérdezzék meg, hogy ők mit gondolnak arról, hogy a korrupció ellenes ügyészség az vajon a segítette a magyar közösséget, vagy politikai fegyverként használták-e a magyar közösséggel szemben. És valójában egy nagyon komoly szuverenitási probléma, mert ki tudja, hogy kicsoda az, aki a szálakat a háttérben mozgatja, és ki mire használja ezt az intézményt. Itt van a szomszéd országban magyar emberekkel rossz példa. És önök vágtatnak bele ebbe a helyzetbe. Pár éven belül teljesen mindegy, hogy ki lesz kormányon, ez mindenki ellen fog fordulni. Tehát én óvatosságra intenék mindenkit ezzel kapcsolatban. Természetesen a korrupció elleni küzdelem, meg az, hogy amit a Brüsszel általi olyan elvárások, amelyek szuverenitás feladással nem járnak, azt mindenki támogatja. Azokat csináljuk meg, a pénz jár nekünk, önök tudják elkölteni, innentől kezdve politikai kérdéssel ez belőle, tehát azt csináljuk meg. Csak közben gondolkozzunk előre egy picit, mert pár év múlva komoly probléma lesz ebből a dologból. És végezetül szeretnék beszélni az alapítványok kérdéséről. Először is ugye az egyetemi alapítványok, tehát ez kétségtelen, hogy ugye önök most azt hajtják végre az egyetemi alapítványok átalakításával kapcsolatban, amit Brüsszel tőlünk is évek óta kért. Tehát az van ebben a törvényi javaslatban. Ha meg szeretnék szüntetni a kekvákat, rendben van. Mi ezt szuverenitási kérdésnek tekintettük. Ha önök nem tekintik annak, ez szívejoguk. Itt három dologra hívnám fel a figyelmet, hogy amiről már korábban is többet beszéltem. Egyrészt, hogy a döntő kérdés az egyetemek kapcsán azok a hosszú távú finanszírozási szerződések, amiket idén újra kell kötni. Tehát, hogy az egyetemek mennyi forrással fognak gazdálkodni, ez független attól, hogy kekva, nem kekva, az a lényeg, hogy az egyetemek ne szenvedjenek el, bármilyen nehéz is a helyzet, forrás kivonás. Sőt, ha tudják, akkor még több forrást tegyenek bele ezekbe az egyetemi intézményekbe. A másik, amire szintén Apáti képviselő úr beszélt, hogy itt stratégiai vagyonelemek vannak. Tehát az, hogy a stratégiai vagyonelemek ne kekvákban, hanem állami tulajdonban legyenek, arra önök mondhatják, hogy most kaptak felhatalmazást a magyar emberektől. Ezt készségesen elfogadom. De arra nem kaptak felhatalmazást, hogy a stratégiai vagyonelemeket privatizálták. Erre vonatkozóan ígéretet nem fogalmaztak meg a választási kampányban. Tehát azt remélem, ugyanis miért mondom ezt el? Azért mondom ezt el, mert az elmúlt 36 évben volt olyan liberális baloldali kormány, aki ezeket a stratégiai vagyonelemeket értékesítésre szánta és értékesítette. És nagyon komoly szuverenitási problémák voltak belőle, hogy stratégiai ágazatokban nem volt magyar nemzeti tulajdon. Erre csak itt most rögzítjük, erre önök azt fogják mondani, hogy nem készülünk erre, ilyen veszély nincsen, nem tudjuk ezt a vitát eldönteni, a következő 4 évben fog ez a dolog eldőlni, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy erre nem kaptak felhatalmazást. Az ötödik, ugye a nem állami alapítványok, ott is az ellenzéki képviselő kollégák már megfogalmaztak erre vonatkozóan szerintem fontos állításokat. Vannak olyan alapítványok, amelyeket teljesen mindegy, hogy milyen parlamenti többséggel rendelkeznek, ezeket nem lehet megszüntetni, mert jogállami, polgári jogi, nemzetközi jogi keretek között ezt nem lehet megcsinálni. Erre vonatkozóan egyébként azt hiszem, hogy alapvetően életképes konstrukcióját tekintve a törvényjavaslatban foglalt jogi rendszer, hogy hogyan lehet ezt a szétválasztást és különválasztást értelmesen megcsinálni. Reméljük, hogy ezt a gyakorlatban is fogjuk tudni jól levezényelni. Annyit azért még hozzátennék, hogy ez az elem egyébként nem szükséges az uniós források lehívásához. Tehát becsomagolták ebbe a törvényjavaslatokba, de a nem egyetem fenntartó vagyonkezelő alapítványok ügye az én tudomásom szerint nem kapcsolódik az uniós források lehívásához. Tehát ezzel az összefüggéssel igazából ezt a törvényjavaslatot nem kellene terhelni, ezt egy külön törvényjavaslatban lehetne kezelni, de most ezt tegyük zárójelbe, és foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet az abban foglalt szétválasztást egyébként jogilag rendezett, és az érintettek érdekeit, nem politikai érintettek érdekeit messze menőkig figyelembe vevő módon rendezni. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.
1: Most ismételten 2 perces felszólalások következnek. Megadom a szót Gerzsenyi Gabriella képviselőasszonynak.
3: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Személyes érintettség okán szeretnék reagálni. Úgy tűnik, hogy itt többen is megszólítottak, és nyilván rajtam keresztül megszólítják a Tisza jelen nem lévő európai parlamenti képviselőit is. Éppen mondtam az imént néhány képviselőtársamnak, hogy most, mivel a balesetem okán nem tudok utazni Brüsszelbe és Strasbourgba, így legalább lehetőségem van gyakrabban részt venni a hazai parlament ülésein. Azonban ez láthatólag ahhoz vezet, hogy az eddig szokásos brüsszelezés tovább fokozódik és egyre, hogy is mondjam, extrémebb és elképesztőbb méreteket fog ölteni, akkor lehet, hogy tisztelettel, de inkább távol fogok maradni. Egyébként, ha már a tényekről beszélünk, és nem tudom, igen, Orbán Balázs képviselő úrnak szeretném mondani a tényekkel kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy Ursula von der Leyen elleni szavazáson a Tisza képviselői bizony igent nyomtak, akkor legyen kedves ennek utána nézni, ugyanis a Tisza képviselői nem voltak bent a teremben. Éppen ezért szenvedtük el azt a büntetést, azt a szankciót, amit az Európai Néppárt kiszabott azokra, akik nem mentek be erre a bizalmatlansági szavazásra. Ennek a terheit viseljük még mindig, nevezetesen, hogy 6 hónapig nem kaphatunk rendes felszólalási időt a strasbourgi plenáris üléseken, és nem jelentkezhetünk különböző dossziék jelentéstevőjének, vagy árnyék jelentéstevőjének. Tehát az, hogy szembe megyünk olykor a néppárt akaratával és irányvonalával, nem csak ebben a szavazásban egyébként, hanem sok más szavazásban is megmutatkozik, ezek kikereshetők, hiszen rengetegszer név szerinti szavazásról van szó. A másik pedig, ami a néppártot illeti, és a Tiszának a néppártban való jelenlétét és tagságát. Ahogy elhangzott korábban, hogy a KDNP egyetlen képviselője valóban egészen addig a pillanatig tagja volt az Európai Néppártnak, amíg oda a Tisza 7 képviselője meg nem érkezett, ekkor hirtelen fontossá vált a kilépés, ekkor hirtelen kiderült, hogy a néppárt valójában gonosz és rossz irányba halad. És még valami, tudjuk, hogy a Fidesz és az RMDSZ közeli szoros viszonyt ápol egymással, az RMDSZ bár ügyek mentén együttműködünk a kollégákkal, de ugyancsak a néppártban foglal helyet. Köszönöm szépen.
1: A Fidesz frakciójából 3 is jelentkeztek 2 perces felszólalásra. Ebben a körben egyiküknek fogok tudni szót adni, és a következő, illetve az azt követő körben tudom majd megadni a szót a további képviselőknek. Most így Hídvégi Balázs képviselő úr következik. Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Röviden két témához szeretnék hozzászólni, meglátjuk mennyi fél a két percbe. Kezdjük az Európai Ügyészséggel. Ugye nem hallunk semmiféle épkézláp érvet arra a miniszterasszony, vagy bárki mástól, hogy miért is kell ide csatlakozni. Azt meghallottuk már, vagy hallgattuk már a miniszterelnöktől korábban, hogy le kell mondani egy kis szuverenitásról, de semmilyen konkrétum nem támasztja, hogy miért kéne pont ebben az ügyben a vádemelés kérdésében. Ráadásul úgy egyébként, hogy ahogy erről az imént hallottunk, Laura Kodrusza Kövesi, aki az Európai Ügyészséget vezeti, egy kifejezetten problémás személy ebből a szempontból és magyar szempontból. Korábban Romániában vezette ezt az ügyészséget, ami egyértelműen politikai üldözést folytatott ártatlan emberek és közszereplők ellen, és ez igenis érintette az erdélyi magyarokat. Kérdezzék meg Horváth Anna, korábbi kolozsvári alpolgármester asszonyt, vagy kérdezzék meg Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét, akinél hajnali 6-kor jelentek meg Kodrusza Kövesinek a nyomozói állarcokban, és persze kamerákkal, hiszen az Abszolút Filmszínházat már korábban megkezdődött. Az önök miniszterelnöke azt mondta néhány napja, vagy múlt héten, hogy ott amerikai titkosszolgálati befolyás is történhetett ezekben az ügyekben, ezt még ő is elismerte itt a parlamentben. De ha ez így van, akkor hogy lehet egy olyan ügyészséghez csatlakozni, amelynek a vezetője ilyen közvetlenül, ilyen leplezetlen módon vált politikai eszköz, és ki tudja, kiknek egyébként az eszközével, mert ő vezeti most ezt az ügyészséget. Mind az uniós szabályok, mind a tagállamok szabályai, ügyészségei készen állnak arra, hogy vizsgálják az ügyeket. Önöknek kétharmados felhatalmazásuk van. Mi indokolja azt, hogy ebben a fontos témában lemondjanak a magyar szuverenitásról? Semmi nem indokolja, tisztelt képviselőtársaim. Letelik az időm, úgyhogy a következő körben is szeretnék majd kérni, és akkor a másik témáról is mondok egy pár gondot. Köszönöm szépen.
1: Szintén két perces időkeretben kér szót Bújdosó Andrea képviselőasszony a Tisza frakciójából. Parancsoljon.
5: Köszönöm, elnök asszonya. Orbán Balázs felszólalására szeretnék reflektálni. Talán ismerős az a mondás, hogy ne azt nézd, hogy mit mondok, hanem hogy mit teszek. Hát én azt is mondom, azt is, hogy ki mondja, azt is érdemes nézni. Azt hiszem, hogy elég furcsa, hogy miután nem sikerült hazahozni az EU-s forrásokat, ami nyilván a magyar emberek szolgálatába lett volna állítva, még most próbálnak ennek akadályokat állítani, vagy legalábbis adjanak konstruktív javaslatokat. Legyen ez egy konstruktív, közös, nemzeti minimum, hogy hozzuk haza ezeket a forrásokat. De hát önöknek nem is volt szándékában, mert ha lehet volna, megtették volna, mint ahogy a Tisza kormány ezt meg is teszi pár héten belül. Tehát meg lehet tenni. A másik, hát nem építettek egy 21. századi egészségügyet és oktatást. Nem védték meg a gyermekeket. Több tízezer milliárd forintot sikerült átjátszani a magyar emberek pénzéből az oligarchák zsebébe. És akkor azt mondja Orbán Balázs, hogy a szuverenitás kérdése a kekvák. Hát a kekvák micsodák? Pontosan átjátszották a közvagyont magán zsebekbe. Teljesen átláthatatlan, követhetetlen felhasználása a közvagyonnak. Ez lenne a szuverenitás kérdés. A szuverenitás kérdés... A szuverenitás kérdés az az, hogy van egy jól működő egészség, ugye az emberek mentálisan, fizikálisan egészségesek. Van egy jó oktatásunk, van jövője a fiataloknak, van egy erős gazdaságunk, saját lábakon álló gazdaságunk. Be vagyunk kötve a világgazdaságba úgy, hogy elismerik a magyar gazdaságot, a magyar tudást, a magyar technológiát. És akkor még egy dolog, privatizációról beszélt. Hát igen, sikerült kiprivatizálni a magyarok vagyonát a NER-nek. Köszönöm.
1: Szintén két perces időkeretben kért szót Nacsa Lőrinc képviselő úr a KDNP frakciójából. Parancsoljon.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Frakcióvezető asszonynak szeretnék tenni egy megjegyzést, hogy szerintem is fontos, hogy ezek közös nemzeti minimum kérdések legyenek, és akár közösen is alkossunk meg egy ilyen fontos kérdésben egy törvényt. Csak hát pont a sürgősségi javaslat azt jelenti, hogy most a vita végéig, ami lehet, hogy a következő felszólással véget ér, kellene letennünk a módosításokat. Tehát önök azt várják tőlünk, hogy vegyünk részt a vitában, konstruktívan fogalmazzuk meg az észrevételeinket, és közben írjuk meg az ehhez szükséges módosítót. Ugye ez, amit Csak ugye akkor nem volt fönt a sürgősségi javaslat, és nem lehetett tudni, hogy ma vagy csütörtökön délután 4-kor lesz a módosítók leadási határideje. A frakcióvezető asszony ezt pontosan tudja. De Gerzsenyi képviselőasszonynak szerettem volna címezni azt a mondatomat, hogy szerintem minden frakcióban lehet képviselni a magyar érdeket. Az a kérdés, hogy ki tudja ezt megvalósítani, és ki nem. És szerintem a EPP-ben is lehet képviselni magyar érdeket, meg a patriótáknál is, önök ezt elvitatják tőlünk, de a patriótáknál is lehet magyar érdeket képviselni, sőt, még más frakciókban is valószínűleg lehet magyar érdeket képviselni. És nyilvánvalóan ön is, hogyha itt most egy őszinte felszólást tenne, akkor elmondaná, hogy sok mindenben az Európai Néppárttal talán nem ért egyet. Hiszen itt az elmúlt napokban, nem tudom, figyelemmel követte a képviselőasszony a parlament történéseit, a migrációs paktumról rengeteg vita volt. A migrációs paktum egyik zászlóvivője az Európai Néppárt frakcióvezetője és az Európai Néppárt elnöksége. Vagy éppen a Mercosur megállapodás kapcsán a leghangosabban a Mercosur támogató frakció, az az Európai Néppárt frakciója, akik az európai gazdák ilyen módon való tönkretételében tevékeny részt vállaltak. És ezt mondom, hogy lehet képviselni, csak ellent kell mondani ilyenkor, ellent kell mondani az Európai Néppárt törekvéseinek, azért, mert a magyar érdek sokkal fontosabb, mint EPP-s, vagy patrióta, vagy más frakciónak az érdeke. A magyar érdeket kell képviselnie, keresnie minden európai parlamenti és magyarországgyűlési képviselőnek is, mert pontosan tudja ön is, hogy számos olyan politika, amit az elmúlt években az EPP szorgalmazott, az nem a magyar érdek szerint való, és nem a magyar emberek, gazdák, vagy vállalkozások, vagy családok érdekét szolgálja. Én csak ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.
1: Visszatérünk az előre bejelentett felszólalók listájához. Hankó Balázs képviselő úr következik a Fidesz frakciójából. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter asszony, tisztelt ház. A vonatkozó törvény módosítása a hazánknak járó uniós források biztosításához kapcsolódóan az elvárt törvénymódosításokat tartalmazza, sőt, valljuk be, az eddigi uniós elvárásokat sok helyütt túl is teljesíti. Engedjék meg, hogy a törvénymódosítást a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelőkre vonatkozó szabályok ott is kiemelten az egyetemet fenntartó kapcsán tekintsem át úgy, hogy ennek célja nem lehet más, mint az elmúlt évek elért eredményeinek a további vitele, további megerősítése. Olyan cél, amivel biztosítani tudjuk azt, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ legjobb 100 egyetemek között, legyenek magyar egyetemek Európa vezető egyetemei között. Ez a cél, ez a mi célunk volt, ami valljuk be ambiciózusabb, mint a TISZA programban szereplő cél, amely 2035-re vár a világ legjobb 200 egyetemek közé egy magyar egyetemet. Engedjék meg, hogy 5 szempontból tekintsem át a szabályozási javaslatot. Mindokolta a felsőoktatás terén az alapítványi rendszer kialakítását, milyen eredményeket ért el. 2. Van-e lehetőség arra, hogy az egyetemekkel olyan érdemi egyeztetés valósulja meg, amely a struktúra továbbfejlesztését biztosítja? 3. Hogyan viszonyulnak ezek a változások azokhoz, amelyeket az elmúlt időben az Európai Bizottsággal való tárgyalások során felvetődtek? Van-e a mostani módosítások közül olyan, ami a nemzeti szuverenitást vagy az egyetemi autonómiát korlátozza? Mindezekből milyen javaslatok fogalmazhatóak meg? Végezetül tisztázzuk azt is, hogy tisztán lássuk, hogy az Európai Bizottság elvárása volt-e az alapítványi struktúra megszüntetése. 1. Az új egyetemi modell kialakítása indokolt, mert a magyar egyetemek a nemzetközi versenyben lemaradtak, fordulatot kellett elérni. Aki a felsőoktatás ügyével foglalkozik, tudja, hogy 1990 óta számos megújulási, új modellalkotási javaslat fogalmazódott meg, amely az államtól távolabb, rugalmasabban, versenyképesebb modellt hivatott megalkotni. Nem a kormány alkotta meg az új alapítványi modellt, hanem a 2010-es évek második felében az egyetemek együttműködésével, nemzetközi elemzésekkel és kiemelten a felsőoktatás terén jól ismert tanácsadó cég által felvázolt modellek közül a felek közös és felelős döntése volt ez az új modell. Tény, hogy a modell eredményes, az egyetemek értik, ismerik és folyamatosan lépnek erőre a teljesítményt mutató ranglétrákon. De vajon ideje van-e az új struktúrának, ami mindent újra nyit, mindent előről kezd?
7: Fontos azt is kiemelni, hogy a modellváltásra vonatkozó 2021-es törvényi szabályozást követően minden egyes egyetemi átalakulás az egyetemek választott szenátusi tagságának a többségével valósult meg, összesen 87%-os többséggel, és a tegnap szóba került Szegedi Tudományi Egyetem esetében, és a vitát követően 29 igen, 16 nem és 7 tartózkodással támogatta ezt a javaslatot a szenátus úgy, hogy 2021-ben a Szegedi Tudományi Egyetem finanszírozása 21 milliárd forint volt, 2026-ban a Szegedi Tudományi Egyetem finanszírozása 67 milliárd forint. Úgy, hogy a Szegedi Tudományi Egyetem hallgatói létszáma 20%-kal emelkedett, 21 ezerről 25 ezerre. Azaz a kormány döntését az országgyűlés döntés előtt minden esetben megelőzte az egyetemi szenátusok támogatása. Fontos még egyszer tehát hangsúlyozni, hogy az egyetemi szenátusok támogatásával valósult meg. A fordulat pedig vitathatatlanul megvalósult. Hosszú a lista. Hiszen az egyetemek ma már nem határokon belül versenyeznek, hanem nemzetközi rangsorban. 30 ezer egyetem van a világon. Ezen 30 ezer egyetem közül azt mondhatjuk, hogy ma már 3 egyetemista közül 2 egyetemista Magyarországon olyan egyetemre jár, ami a világ legjobb 5%-ában van. 2019-ben 6 ilyen egyetem volt, ma már 12 ilyen egyetem van. 3 egyetem, többek között a Szegedi Tudományi Egyetem is a világ legjobb 2%-ában, és a Semmelweis pedig a legjobb 1%-ban van. Sőt, ha a szakegyetemeket és a szakrangsorokat nézzük, az Állatorvos Tudományi Egyetem az 59. helyen van, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig az agrár egyetemek közül a 97. helyen foglal el. Mellesleg jegyzem meg, hogy ezzel a TISZA program egy pontját már teljesítettük is. És az elmúlt évek során 280 ezerről 350 ezerre nőtt az egyetemisták száma. Jól mutatja ezt az is, hogy vonzza a magyar felsőoktatás, hogy az elmúlt másfél évtized legnagyobb jelentkezői létszáma van, 140.427 jelentkezővel. És mi végig megtartottuk, hogy 4 felvettből 3 állami ösztöndíjas kapacitáson folytathatta a tanulmányait. Háromszorosára emelkedett finanszírozás mellett a magyar gazdaság érdekei domináltak, így nőtt 64%-kal a műszaki területre felvettek száma, így nőtt 22%-kal az informatikai területre felvettek száma, duplázódott meg a kutatásfejlesztési innovációs bevétel, és csak az elmúlt 4 évben 400 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a magyar felsőoktatásban. És igen, a Berek Szászi II. Rákóczi Ferenc főiskolából egyetem lett, mert ott a felsőoktatás mellett nemzetmentés is történik. Nem lehet kérdés, hogy ezt tovább kell vinni, ennek a kiteljesedése szükséges, ez pedig a törvényjavaslat számos ponton kérdéssé teszi. Teszi kérdéssé azzal, hogy egy év átmenet végén megszünteti az alapítványi modellt. Tudjuk jól, a jó működéshez államháztartáson kívüli működés elszámolt, hosszú távú finanszírozási szerződés szükséges, amely a teljesítményt helyezi a középpontba. Azt a teljesítményt, amely az előbbi oktatási, kutatási eredményeket elérte. 2. Van-e lehetőség arra, hogy az egyetemekkel olyan érdemi egyeztetés alakuljon ki, ami a struktúra továbbfejlesztését biztosítja? Elvileg az egyéves átmeneti idő erre lehetőséget biztosítana, és üdvözlendő, hogy a tegnapi nap során az egyetemi rektorokkal az egyeztetés megkezdődött. De lehet-e úgy tárgyalni, hogy a kimenet ismert? Mert hogy, mint ahogy előbb is mondtam, az egyetemek esetében az új fenntartói struktúránál a szenátusoknak az előzetes támogatása ezt megelőzte. Most úgy történik modellváltás, fenntartóváltás, hogy ezzel vonatkozóan a szenátusok döntést nem hozhattak. És a tudományos szabadság jegyében, amelyet a törvényjavaslat az elején rögzít, történik meg az élvonal csúcskutatás és tehetséggondozó alapítvány megszüntetése, amelyben 4 Nobel-díjas, 1 Abel-díjas a kurátor, amelyet Nobel-díjas professzorunk Krausz Ferenc vezet. 75 nemzetközi kutatócsoportot kívánt hazahozni. Többek között azt a Roska Botondot, aki vélhetően a következő magyar Nobel-díjas lesz. 55 ezer diák tehetséggondozását kívánta az alapítvány véghez vinni. És persze a független sajtó 25 éves kötelezettségvállalásról ír. De akik a szerződést ismerik, tudják, hogy a közfeladatfinanszírozási szerződés, ami kötelezettségvállalás jelent, 6 évre szólt. A nem felsőoktatási alapítványok esetében pedig jön az elszámolási biztos, és a bíróság által kimondott megszüntetéssel szemben fellebezésnek helye nincs. De itt szükséges még egy dolgot tisztázni, amelyet a kampány során hoztam, többször elmondtak. És maga a tegnapi alaptörvény módosítása, annak összegző módosítása mutat ebben irányt. Mi szerint az összegző módosításból kikerült az, hogy a KEKVA vagyona nemzeti vagyon, hiszen az eddig is nemzeti vagyon volt. De mindezek mellett vannak még azonnali kérdések, amelyeket a felsőoktatás terén tisztázni kell. Jövő évre és az azt követő évekre vonatkozóan az egyetemeknek nincs finanszírozási szerződésük, mert azt idén kell megkötni. Ezeknek a tárgyalása lezárult, ezeket az átadási átvételi dokumentum tartalmazza a kapacitásokkal együtt, és azzal együtt, hogy a jövő évre 100 milliárd forintos forrásbővülést szán a magyar felsőoktatási intézményeknek, érvel így az 527 milliárd forintot. De hogyan történik így a 140.427 felvételizőből annak meghatározása, hogy hányan kapnak állami ösztöndíjas helyet? Hiszen azt nem csak egy évre kapják, hanem az azt követő, meg azt követő évekre is. Szóval a modell megtartása, vagy a modellben lévő finanszírozási garanciák biztosítása elengedhetetlenül szükséges ehhez. Melyek ezek a garanciák? Államháztartáson kívüli működés, rugalmas, de egyben több éve erőre számítható forrás, amely most már meghaladja a GDP 1,4%-át. Egy olyan finanszírozás, amely teljesítmény alapon nyugszik, és itt az egyetemek a saját vagyonuk tulajdonosává, saját infrastruktúrájuk tulajdonosává lettek, és az állam hátralépett, hiszen az egyetemek így a döntést maguk hozhatták meg. Nézzük még meg, hogy mennyiben felel meg a törvénymódosítás az Európai Bizottsággal folytatott eddigi tárgyalásoknak. Mielőtt ezt megtennénk, azonban azt rögzíteni kell, hogy a felsőoktatás nemzeti hatáskör. Ez nem harmonizált terület. A kuratóriumi tagokra való összeférhetetlenség szabályozása megfelel annak, mint amit 2024 őszén letárgyaltunk. A 2x6 év helyetti 2x4 év tulajdonképpen elvileg ugyanazt mutatja, és abban is egyetértésünk volt a bizottsággal, hol a szenátus összetétele nem felel meg az állami szabályozásnak, ott ezt kell szem előtt tartani, valamint a szenátus kuratóriumi hatáskör megosztásban is egyetértésünk volt. Miben nem felel meg? A visszamenőlegességben, hiszen itt visszamenőlegesen korlátozza a kuratóriumi időtartamot, illetve van még egy terület, ami az autonómiát korlátozza, miszerint a kormány, mint akire vitatható módon az alapítói jogok visszaszállnak, minden kuratórium tagot innentől a kormány jelöl ki. Hogy biztosítja innentől ezt az autonómiát. Ez még az osztrák modellhez képest is erősebb, ahol az 50%-át jelöl ki a kuratóriumi tagoknak a kormány. És azt sem tisztázott, hogy a professzorok és az egyetemi oktatók, akik jelentősen részt vesznek a kuratóriumokban, maradhatnak-e kuratóriumi tagok, vagy őket is ki kell zárni, illetőleg akik jelenleg kuratóriumi tagok, az új pályázat kiírásánál, amit már most ősszel végre akarnak hajtani, nem lehetnek újra kuratóriumi tagok a javaslat alapján. De azt tisztázzuk, soha, de soha nem volt a bizottság részéről az elvárás, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat meg kell szüntetni. Miért mégis? Politikai revansz, vagy az eredményeket nem akarjuk továbbvinni? Mindezek alapján kifejezetten javaslom az alábbiak figyelembevételét. Leginkább azt, hogy 6 egyetemnek a pere van jelen pillanatban folyamatban az Európai Bizottsággal. 6 egyetemi, amely harcol az igazságért. Harcol azért, hogy igenis jogtalan volt az Európai Tanács vonatkozó döntése az egyetemekkel szemben. Mit üzen ez a jogszabálymódosítás? A magyar kormány kiáll ezekből a perekből. Azokból a perekből, amelyek esetében már döntésnek kellett volna lennie, hiszen a meghallgatásra tavaly szeptemberben került sor. Érdekes, miért nem született azóta döntés ebben a kérdésben? Szóval javaslom, a felsőoktatási kerekvárok esetében mielőbb szülessen döntés a modellről, hogy garanciák legyenek, akár ebben a módosított alapítványi forma is megfontolandó. Nobel-díjasunk által vezetett élvonal alapítvány is ossza a felsőoktatási alapítványok sorsát. Visszamenőleges jogalkotás helyett meg lehet másképp is oldani a kuratóriumi tagságot. Valamint a jelenlegi kuratóriumi tagok is pályázhassanak, amennyiben a kuratóriumi időtartamuk megengedik a következő időszakra. Ezeket pedig mind azért javaslom elfogadni, hogy az egyetemek közös eredményes célját érjük el úgy, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ legjobb 100 egyetemek között, ne 2035-re a legjobb 200 között. Köszönöm szépen!
1: Kettő perces időkeretben kért szót Szűcs Gábor képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
8: Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Két képviselő, Hajdú Márton és Gerzsenyi Gabriel képviselőasszonyra szeretnék reagálni. Ugye képviselő úr, pedig már elmondtam itt az előpont, hogy jogerős ítélet nélkül ne vádoljunk senkit bűncselekmény elkövetésével. Még bennfentes kereskedelmes, amikor teljesen nyilvánvaló mondjuk az ügye, hogy az előbb ezt felvázoltam, ő itt azt mondta, hogy lopás történt. Bocsánat, igen? Kit vádoltam? Meséljen képviselő, hogy kit vádoltam? Nevezzen, kit vádoltam meg bűncselekmény elkövetésével? Nem neveztem meg, köszönöm szépen, tehát akkor ez el is dölt ez a vita, 5 másodperc alatt. Na, képviselő úr viszont minket vádolt meg lopással, nem lopott senki, erről nincs jogerősítélet, de ha neki hitelt érdemlő tudása van, menjen akkor, tegyen feljelentést, és legfeljebb majd ő kerül akkor a vádlottak padjára hamis vád miatt, mert hogy az viszont bűncselekmény. Ugye említettem még képviselő úr a mentelmi jogot, az önök részére, vagy nem konkrétan, de egy Tisza részére a mentelmi jog, azért vicces így felhozni, mert hogy miniszterelnök úr azzal kampányolt, hogy megszünteti a mentelmi jogot, hogy pontosan tudunk jogászként pláne, hogy erre nincs lehetőség. Azt is elmondta, hogy le fog mondani a mentelmi jogáról, szabálysértési eljárást leszámítva nincs lehetőség a mentelmi jog lemondásáról, mert hogy ez a képviselői mandátummal jár. Egyféleképpen lehetne, ha valaki magáról a mandátumáról is lemondana, de hát erről ugye, hogy erre soha nem került sor. És akkor képviselő asszonyt ön mondott, hogy 6 hónapos büntetést kaptak ugye a néppárti frakciótól, mert hogy nem vettek részt azon a szavazáson. Ez való igaz? Tehát ez még büntetés lett volna a miniszterelnöknek? Hát ő a néppárti fizetést felvéve, az EP képviselői fizetést felvéve kampányolt Magyarországon. Magyar Péter Európa rekorder. Nem csak szidalmazásokban, amik itt elhangzottak, mondjuk egy hétre vetítve, abban is, de abban, hogy az ülések 1,9%-ára járt be. Büntetés volt neki az, hogy nem járhatott be a plenárisokra. Képviselő asszony, ne csináljuk ezt. Köszönöm szépen.
1: Szintén 2 perces időkeretben kért szót Bujdosó Andrea képviselő asszony a Tisza frakciójából. Parancsoljon.
9: Köszönöm. Úgy látom, amit az előbb mondtam, az nem jutott el sem eddig, úgyhogy én csak annyit kérdezek, hogy ez a felszólalás a Szűcs Gábor képviselő úrnak hogyan segíti ennek az ügynek az előre mozdítását? Őszintén. Köszönöm.
1: Visszatérünk az írásban előre bejelentett felszólalók listájához, és ennek keretében pedig Tuzson Bence képviselő úr következik a Fidesz frakciójából. Parancsoljon.
10: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársaim, most egy fontos dologról szeretnék beszélni, és ezért arra szeretném kérni önöket, hogy figyeljenek, mert lehet, hogy nem fognak egyetérteni most azzal, amit mondani fogok, de higgyék el nekem, hogy idővel meg fog változni a véleményük. Tudják, a világ nem változott meg. A világ olyan, mint volt akár 10, 100, 50 vagy 200 évvel ezelőtt. A világban vannak nagyhatalmak, és ezek a nagyhatalmak általában az érdekeiket érvényesíteni akarják. Vagy olyan hatalmak, amelyek nagy a területük, nagy a hadseregük, nagy a pénzügyi, gazdasági erejük. Ezek általában a kisebb országokkal szemben nagyhatalmi pozícióból lépnek föl. És rákényszerítik a kisebb országokat arra, hogy úgy cselekedjenek, ahogy ezek az hatalmak akarják. ezeknek a kis országoknak nagyon komolyan oda kell figyelni arra, hogy védjék a saját szuverenitásukat. Nem könnyű, és ez alól, a világ törvényszerűség alól volt egy üdítő kivétel az Európai Unió. Mert az Európai Unió ezeket a típusú konfliktusokat sajátos módon rendezte. Hiszen a kisebbségeknek adott olyan jogokat, a kisebbségben levő kisállamoknak olyan jogokat, amelyekkel tudtak élni. Ilyen például az egyetértési jog, ami ugye vétójogként híresült el, vagy ilyen például a blokkoló kisebbségnek az intézménye az unión belül. De ez az egyensúly, ez állandóan vissza akar állni a több évszázados hagyományokra, meg a valós hatalmi viszonyokra. És ezt a törekvést, erre folyamatosan oda kell figyelnünk, mert ez a törekvés állandóan jelen van az európai térségben is. Ilyen például az, amikor a vétójog intézményét ki akarják vezetni. Vagy bizonyos olyan kérdéseket, amelyek nem tartoztak eddig az unió hatáskörébe, lopakodó jogalkotással akarja az unió saját hatáskörébe vonni, és ezáltal bizonyos nagy országoknak, nagyobb hatalmaknak az érdekkörébe vonni. És ebből a szempontból kell odafigyelni arra, ami most ezzel a törvényjavaslattal történik. És én itt csak egy részt szeretnék ebből kiemelni, mert nagyon sok mindenről beszélt itt Bóka János is, de egy részt szeretnék kiemelni, és egy kicsit jobban kimondani ezt a kérdést, ez pedig az integritás hatóságnak a szerepe. Ezt azért szeretném megjegyezni, mert én nem sok mindenben értek egyet Magyar Péterrel, az önök miniszterelnökével. A személyisége, ez a bántalmazó személyiség, az erőszakosság, ez tőlem távol áll. De egy dologban viszont egyetértek. Legutóbb valamelyik napirend előtti felszólásában elmondta, hogy az integritás hatóság az egy Brüsszel által létrehozott szervezet. Ezt ő mondta itt, ebben a házban. Egy Brüsszel által létrehozott szervezet. Most ennek az integritás hatóságnak hihetetlen jogkört adnak, olyan jogkört, amelyik Európában egyetlen egy országban, egyetlen egy hatóságnak sincsen. Ez az integritás hatóság ellenőrizhet mindenkit. Ellenőrizheti a bírókat, ellenőrizheti az ügyészeket, ellenőrizheti az állami alkalmazottakat, az állami tisztviselőknek a főnökeit is ellenőrzi, ellenőrzi a helyettes államtitkárokat, az államtitkárokat, a kormánytagokat, az országgyűlési képviselőket. Hihetetlen nagy hatalomra beszélünk, egy intézménynek a kezében. És ennek azért van nagy jelentősége, mert ha a folyamatokat megnézzük, hogy hogyan zajlik egy ilyen ellenőrzési folyamat, rá fognak jönni, hogy ennek az integritásnak, a hatóságnak a jelentése, az végül is ezeknek az embereknek a sorsát meg fogja határozni. És engedjék meg, hogy mondjak ezzel kapcsolatban önöknek néhány példát. Hogyan fog ez történni a gyakorlatban? Van egy olyan ügyintézőnk, aki köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Ezzel az ügyintézővel szemben az integritás hatóság eljárást indít, és egy jelentést letesz az asztalra. Ennek az embernek a főnöke szintén olyan, akit az integritás hatóság ellenőriz. Az ember már csak olyan, hogy a kisebb ellenállás irányába megy el. Ennek az embernek a főnöke, hogy egy vegzálást elkerüljön, azt a megoldást fogja választani, hogy felmenti ezt az embert. Nem is nagyon lesz választási lehetősége, mert az integritás hatóságnak a jelentése az ugyan a törvény szerint nem abszolút, de hatását tekintve az, hiszen semmilyen olyan bizonyítási eljárás nem tud lefolytatni az ügyintéző a saját maga védelmében, ami meg tudná védeni magát az integritás hatóság jelentésével szemben. A főnöke pedig erre azt úgy fog reagálni, hogy föl fogja menteni ezt az embert. Bírósági eljárást indít ellene az ügyintéző. A közigazgatási eljárásról beszélünk. Közigazgatási eljárásban meg fogja állapítani a bíróság, hogy egyébként nem volt igaza a főnökének, és nem kellett volna felmenteni. De a főnöke megint csak kötve lesz az integritás hatóságnak a jelentéséhez, és nem lesz más választási jelentősége, mint végül ténylegesen megszüntetni ennek az embernek a jogviszonyát. Arról az integritás hatóságról beszélek még egyszer, aki Magyar Péter szerint a Brüsszel által meghatározottan módon működik. Az önök miniszterelnöke mondta ezt itt. Nézzük meg azt, hogy hogyan zajlik mindez egy országgyűlési képviselőnek az esetében. Egy országgyűlési képviselő kihagy valamit a vagyonnyilatkozatából. A vagyonnyilatkozatból kimarad valami, vele szemben eljárás indul. Az integritás hatóság egy jelentést készít, egy nem teljesen meghatározott, vagy csak részlegesen meghatározott eljárás ennek a keretében. Ez a jelentés, ez megérkezik az országgyűléshez. Az országgyűlés bizottsága egyébként nem folytat le bizonyítást, nincs erre egy eljárásrend, hogy ilyenkor mit kell csinálnia, hanem higgyék el nekem, politikailag az a helyzet fog előállni, és ilyen lesz a külső nyomás is, hogy annak az embernek a mandátumát szüntessék meg. Olyan rendszer Európában sehol sincsen, ahol az országgyűlésnek lehetne lehetősége arra, hogy megszüntesse valamelyik országgyűlési képviselőnek a mandátumát. Nem véletlenül van ez így. Mert az országgyűlési képviselő mandátuma abszolút, tehát nem lehet külső nyomásra megszüntetni. Tehát nem létezik olyan, hogy az országgyűlési többség egy akármilyen országgyűlési képviselőnek a mandátumát megszüntesse. Még akkor sem, és ez a magyar rendszerben is így van, hogy országgyűlési képviselő terrorcselekményt követel, nem lehet a mandátumát megszüntetni. Nincs meg az a lehetősége az országgyűlésnek, hogy megszüntesse a mandátumát. Nem véletlen ez, hogy nincs meg ez a lehetősége. Persze egy bírósági eljárás eljuthat oda a végén, hogy megszüntetik a mandátumát, de az országgyűlési többség egy ellenzéki képviselőnek a mandátumát nem szüntetheti meg. Ez azért van így, mert a demokráciának így kell működnie. Egy többség sohasem gyakorolhat olyan nyomást a kisebbségre, hogy mondjuk egy mandátum elvesztésével járjon. De egy ilyen jelentés, az integritás hatóság jelentése oda fog vezetni, hogy megszüntetik egy képviselőnek a mandátumát. És akkor nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha az integritás hatóság vezetője követel olyat, hogy a vagyonnyilatkozatában valami történik. A vezetője követel. Ki az, aki kezdeményezhet ilyen eljárást? A miniszterelnöknek van joga kezdeményezni. Tehát egy olyan eljárásrendről beszélünk, amikor azt az embert, aki ennek a szervezetnek a vezetője, fogja a miniszterelnök, és a miniszterelnök tulajdonképpen a bírókat, ügyészeket és az egész államigazgatásnak az egészét fogja egy olyan eljárásrendben, ami mondjuk a vagyonnyilatkozatok között van egy olyan szabály is, ami az egyebek kategóriába tartozik, meg nem fogalmazott módon, hogy mi az, ami hatással lehet az ő működésére. Ez egy olyan gumiszabály, amire tulajdonképpen senki ebben a teremben nem tudja megmondani, hogy mit kellene írni, hogyha az ember vagyonnyilatkozatáról beszélünk. Úgyhogy mondjuk nehezen is értelmezték önök is a vagyonnyilatkozati mostani szabályokat is. A bankkal szembeni követelések, vagy a banki követeléseknek a világát például sokan nem tudták értelmezni. Tehát egy ilyen világban egyetlen egy apró hiba, amit önök apró hibának tekintenek, de az integritás hatóság vezetője nem biztos, elvezethet oda, hogy megszüntetik valakinek a mandátumát. Ez egy olyan eszköz egy intézménynek a kezében, ami nincs meg sehol Európában. Nincs meg sehol Európában, úgy, hogy az integritás hatóságra egyébként kívülről nyomást lehet gyakorolni. Egy olyan szervezet, aminek a létrehozásába és egyébként külső nyomásra, vezetőinek kiválasztásába is, ezt szeretném hangsúlyozni, mert volt ilyen külső nyomás, a vezetőinek a kiválasztásába szeretnének beleszólni mások is. Ezen keresztül fogni az ország működését. És nem egyedi esetről beszélünk, mint hogyha, ha azt gondolnák, hogy én most itt egy egyedi esetről beszélek. Van Romániának a példája. Egy másfajta rendszerben. De hogyan lehet fogni a Romániánkban mondjuk a politikai vezetőket? Hogyan működik az a rendszer? Érdemes ezt tanulmányozni. Hogyan lehet nyomást gyakorolni politikai vezetőkre? Ezt a rendszert ezen keresztül egy magyar rendszerbe be lehet hozni, úgy, hogy mondom, nincs európai példa rá. Nincs rá európai példa. Az unión belül ilyen nincsen. Az országgyűlési képviselő mandátumának megszüntetésére, mint kollektív döntésre egyetlen egy esetben van egyébként példa, az a brit jogban van, de ott egyetlen egy parlamenti határozatban az államformát is meg lehet változtatni, mert ez egy egészen máshogy működő rendszer, és úgynevezett kitaszítási eljárást lehet indítani valakivel szemben, de ez sem abszolút jog. De az európai rendszerben egyébként ilyen típusú működés nincsen. Tehát még egyszer elmondom, hogy ha valaki egy bűncselekményt követel, egy súlyos bűncselekményt, vagy Kapitány István kihagyja a vagyonnyilatkozatából a haszonélvezeti jogot. A haszonélvezeti jog miatt meg lehet szüntetni a mandátumát, de a súlyos bűncselekmény miatt az országgyűlésnek nincs meg ez a lehetősége. Önöknek is érezni kell e tekintetben az aránytalanságot, és azt, hogy hogyan válhat mindez egy nyomásgyakorlási eszközzé. Ezért szeretném felhívni a figyelmet annak az iszonyatos veszélyére, hogy egy ilyen szervezet kezébe, az egész állam működésével kapcsolatos alapvető döntéseket adják be. Szeretném felhívni a figyelmüket erre, és arra szeretném kérni önöket, hogy a nagy rohanásban gondolják ezt át még egyszer. Higgyék el nekem, és a későbbiekben majd igazat fognak adni nekem. Ez nagyon nagy mértékben veszélyezteti az ország demokratikus működését. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Kettő perces időkeretben kért szót Orbán Balázs képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Gerzsenyi Gabriela képviselő asszonyra szeretnék reagálni. Egyrészt azzal riasztott meg minket, azt mondta, hogyha itt brüsszelezés lesz, az egy nagyon csúnya dolog, és akkor ő nem jön be.

0: Európai Parlamentben, és így merül föl a felelősség kérdése, hogy van egy olyan bizottsági elnök, aki egy ilyen megállapodást kényszerít rá önökre, amit itt a képviselőtársak beszéltek arról, hogy milyen problémák vannak benne, és egyébként olyan politikai agendát visz, akár az agrárium kérdésében, akár a migráció kérdésében. A bizottság elnök asszonyának köszönhetjük a Mercosur megállapodást, neki köszönhetjük a migrációs paktumot, neki köszönhetjük az orosz-ukrán háborúban elfoglalt európai politikát. Tehát az, hogy mi itt mit gondolunk az ő felelősségéről, és hogy őt hatalomban szeretnénk-e tartani, vagy nem szeretnénk hatalomba tartani, arról igenis beszélni kell. És bocsánat, itt a végén viszont megkövettem önt, mert valóban itt nem arról volt szó, hogy nem megszavazták Ursula von der Leyent, hanem bátran elsúnyodtak Sir Robin módjára, és kaptak egy 6 hónapos pihenő időszakot, és most ezt megpróbálják úgy beállítani a magyar választópolgárok elé, mintha ez egy micsoda büntetés lenne. És mi történik? Ursula von der Leyen ott van, és ilyen is ehhez hasonló javaslatokat kényszerít ránk, és kényszerít rám Magyarországra, ami függetlenül attól, hogy ki kire szavazott, senkinek nem jó. Köszönöm, hogy meghallgattam.
1: Szintén 2 perces időkeretben kért szót Gerzsenyi Gabriella képviselőasszony, parancsoljon.
2: Köszönöm, elnök asszony, és őszintén sajnálom, hogy ilyenekkel kell húznunk az időt. Természetesen nem arra utaltam, és nem is ezt mondtam, hogy ne beszéljenek az Európai Unió tevékenységéről, és ne hangozzék el itt, hogy Brüsszel mit csinál, és Magyarország milyen együttműködésben van. Csak a személyeskedést, ezt a rengeteg megszólítást, és egyfolytában az Európai Parlamenti képviselők tevékenységének elemzését lehetne talán egy kicsit mérsékeltebben fogni. Köszönöm a helyesbítést, nem elsunnyogás volt, ez is egyfajta véleménynyilvánítás. A Mercosurral kapcsolatban a Tisza valóban, ahogy elhangzott, szembe ment a néppárt álláspontjával. Egyébként pedig Orbán Balázs tisztelt képviselőtársamat szeretettel várjuk az Európai Parlamentbe, megnézzük, hogy ott majd hogyan fog szavazni, hogyan tud beilleszkedni a Patrióta frakcióba, és hogyan tudja belülről bomlasztani az uniót, és folytathatjuk az ottani vitákat.
3: Köszöntöm a tisztelt országgyűlést. 2 perces időkeretben megadom a szót Hidvégi Balázs képviselő úrnak.
4: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Én is Gerzsenyi Gabriellához szeretnék szólni. Az megható, hogy a személyeskedést kéri számon, nagyon helyes. Én tegnap ugyanezt tettem, kérem tolmácsolja a miniszterelnök úrnak is, hogy akkor a személyeskedést ideje befejezni, az részünkről rendben van. Én azért szeretnék önre reagálni valóban, mert ugye azt mondta, hogy önök nem vettek részt a szavazáson, amikor von der Leyen ellen egy bizalmatlanság indítvány volt, nem szavaztak, de hát miért nem? Arra válaszoljon, legyen kedves. Miért nem szavaztak? Mi a véleményük Ursula von der Leyen politikájáról? Megfelel vagy nem felel meg a magyar érdekeknek az, ahogy ön ő vezeti a bizottságot? Erről nincs álláspontjuk? Tehát mondja el, hogy gyávasságból, cinizmusból nem vettek részt? Azért, mert itt egy választási kampány volt éppen? Vagy miért nem? Mondja meg, kérem, hogy mi a véleményük az ő által vezetett Európai Bizottságról. Magyar szempontból ez jó-e vagy rossz? Annyit engedjen meg, hogy az Európai Unióhoz való tartozásunk, tagságunk nyilván nemzeti érdek. Ez a szövetség, ez az együttműködés a nemzeti érdek érvényesítésről szól. Szerintem alapvető hibát követel minden olyan politikus, akár nemzeti vagy az Európai Parlamentbe került politikus, aki ezt követően azt gondolja, hogy neki valami elvont európai érdeket kell képviselni a nemzeti érdekekkel szemben. Nem erről van szó. Úgy működik az Unió, az Európai Parlament is, meg az intézményei, hogy nemzeti érdekeket képviselnek és védenek. Az Európai Néppártról egy szót, ha szabad itt Hajdú Márton, aki ugyan most nincs benne a teremben, de beszélt az Európai Néppártról. Mi nagyon sok politikai küzdelmet folytattunk az Európai Néppárttal, de pont az a probléma ezzel a közösséggel, hogy ez az eredeti értékeit elárulta, nagy értékrendi civilizációs vitákban elhagyta a valamikori értékeit, a konzervatív kereszténydemokrata értékeket, elárulta ezeket, elárulta a szavazópolgárokat, akik emiatt támogatták őket. Ilyen a migráció kérdése egyébként, ilyen az egész LMBTQ propaganda kérdése, család, házassággal kapcsolatos kérdések, vagy akár most a háborús eszkalációt segítő politika. Ezekben kell a nemzeti érdek mellett.

0: Kiállni. Én kívánom önnek, kívánom önöknek, hogy legyenek kemények és sikeresek abban, hogy a néppárton belül a magyar nemzeti érdekei mindig ki tudjanak állni. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Szűcs Gábor képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Frakcióvezető asszony kérdezte, hogy hogyan kapcsolódik a felszólásom a törvényjavaslathoz. Röviden elmondom. Úgy, ahogy Hajdú képviselőtársam azon abszurd és alaptalan vádja, hogy mi lopunk. Úgy, ahogy Gerzsenyi Gabriella képviselőasszony elbeszélése a brüsszeli viszonyokról és a Tiszahát fogalmazunk úgy, hogy megbüntetéséről. De akkor térjünk vissza a törvényjavaslatra. Teljes mértékben egyetértek Bóka János és Tuzsan Bence képviselőtársaimmal. A jogszabály véleményem szerint számos visszaélésre adhat okot, de nézzük meg, hát a saját csapdájukba estek bele. Esnének bele, ha hatályba lépett volna már ez a törvény. Kapitány István esetét már többen hozták, aki ugye a haszonélvezeti jogát nem vallotta be egy balatoni villáról. De ott van Rost Andrea képviselőasszony, aki egy 200 milliós ingatlan nem vallott be. Én nem feltételezem sem, nem kell forgatni a fejét képviselőasszony, nem feltételezem, hogy ez szándékos. Nem gondolom, hogy szándékos volt, és miniszter úrral sem gondolom, hogy szándékos lenne. Pont ez a lényeg. Hogy lehet, hogy ez mind a kettő véletlen volt, de ha az önök elképzelése az már egy hatályba lépett törvény lenne, akkor ezek alapján önökkel szemben büntetőeljárást indíthatnának, és elvehetnék a mandátumukat. Azért ez mégiscsak abszurd, nem? De hát képviselőasszony, hogy nem lenne olyan vicces, hogyha ez a törvény hatályba lépett volna. Mert így nem történik semmi, nincs szankció hozzárendelve. De ott már lenne hozzá szankció, egészen más lenne. És akkor zárásként, mert Gerzsenyi képviselőasszonynak még volt egy megszólalása, azt mondta, hogy zavarja a személyeskedés, egyébként engem is, de kérem, hogy akkor beszéljen a főnökével, hogy hagyja abba, ne személyeskedjen, csak vigyázzon, mert állítólag néha elég hevesen reagál. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Bóka János képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen. Hajdú képviselőtársam egy megjegyzésére szeretnék reagálni. Ugye azt mondta, hogy ez a javaslat ez egyenlő mércével mér mindenkit, amikor a vagyoni helyzet átláthatóságáról van szó. Szeretném önöknek jelezni azt, hogy a törvényjavaslat, ami önök előtt fekszik, annak a 107. szakaszában rendelkezik a politikai felsővezetők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségéről az új szabályok szerint, és eszerint az új szabályok szerint a politikai felsővezetőknek 2027. január 31-éig kell vagyonnyilatkozatot tenniük, kivéve azokat a politikai felsővezetőket, akiknek a megbízatása 2026. január 1-e és 20. december 31-ig között szűnt vagy szűnik meg, mert nekik ennél lényegesen rövidebb idő alatt kell ezt a vagyonnyilatkozatot megtenni. Ez azt fogja eredményezni, hogy az elkövetkező fél évben, vagy talán még annál hosszabb ideig is, az integritás hatóság az kizárólag az előző kormányzat politikai felsővezetőinek a vagy új típusú vagyonnyilatkozatait vizsgálhatja, mert hogy a jelenlegi politikai felsővezetők majd csak január 31-től tesznek ilyen vagyonnyilatkozatot, hát így mérnek önök egyenlő mércével. Azt azért még szeretném elmondani, hogy majd önöknek is egy olyan vagyonnyilatkozatot kell tenniük, ahol az egyéb érdekekről kell nyilatkozniuk. Egyéb érdeknek minősül például korábbi beosztás, érdekképviseleti tevékenység, civil tevékenység, továbbá a nyilatkozatot adó személlyel közös háztartásban nem élő, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 5-ös törvény szerinti közeli hozzátartozó vagy hozzátartozó által folytatott politikai vagy jelentős hatású gazdasági vagy egyéb közéleti tevékenység, amelyről egy közéleti eseményekről kellő távolságtartással kritikusan gondolkodó magyar állampolgár észszerűen és alapos okkal azt feltételezheti, hogy az befolyásolja, vagy a látszatát kelti annak, hogy befolyásolja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel érintett tisztségviselő nyilatkozatot adó személy integritás alapú közhivatali feladatellátását. Sok sikert kívánok önöknek!
1: Tisztelt Országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben? Igen. Közben megadom a szót Apát István képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Érdekelne, hogy önöket miért nem érdekli, tisztelt kormánypárti képviselők, az állampolgárságról való nyilatkozatételi kötelezettség. Tehát ez miért nem olyan fontos számuk önök számára, hogy kötelezik valamennyi magyar parlamenti képviselőt köteleznek arra, hogy nyilatkozzon arról, hogyha magyar állampolgárságon kívül rendelkezik más állampolgárságával. Ez egyébként semmi más, csak egy komoly nemzetbiztonsági kockázat is lehet, hiszen joga van tudni a magyar adófizetőknek, a magyar választópolgároknak, kivételnek mindegy, hogy még párban, még frakcióban tartozik az adott parlamenti képviselő, hogy tette más állam alkotmányára esküt, lojális-e bármilyen más államhoz, amely adott esetben befolyásolási kísérletet két lábon járó, vagy ki tudja hány lábon járó nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Ez miért nem érdekli önöket? Pedig ez nagyon sokkal fontosabb lenne, mint megfoghatatlan jogi fogalmak mögé elbújni. Ezt nem akarta 16 évig a Fidesz-KDNP kormány sem, önök sem akarják. Mi ennek az oka? Nem tudunk más feltételezni, mint hogy az elmúlt 16 évben is volt rejtegetni való, meg most is van rejtegetni való, mert akinek nincs rejtegetni valója, az nyugodtan áll minden nyilatkozattételi, vagy bármilyen egyéb típusú kötelezettség elébe. Nagyon fontos a vagyonnyilatkozat eljárások megreformálása, de megjegyzem önöknek, hogy 2022-ben vagyonnyilatkozatot kellett tenni a régi szabályok szerint, aztán az unió előírása szerint, aztán tettünk egy köztes vagyonnyilatkozatot ciklusváltáskor, tettünk egyet 2022. augusztusában az uniós szabályok szerint, majd 2023. január 31-ig terjedő határidőben a 22. december 31-i vagyonállapot szerint, amikor visszaállt a helyzet, mert kiderült, hogy a magyar rendszer sokkal szigorúbb volt, mint a kétség kívül nagyon slendrián, nagyon felületes Európai Uniós rendszer. Tehát ne bízzanak abban, hogy mindig mindenben az Európai Uniós szabályozása jobb a mindenható, és hogyha nincs önálló ötletük, akkor szaladgálnak oda ötletekért. Sokkal jobb, hogyha saját magunk találjuk ki a szabályokat. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Bújdosó Andrea frakcióvezető asszonynak 2 perces idő intervallumban.
5: Nem akartam Apáti úrhoz hozzászólni, de azért megteszem. Én tettem esküt, magyar állampolgársági esküt. Ön tett? Tehát ez jó kérdés, nem? De a vagyonnyilatkozatokra akartam reflektálni. Úgy tűnik, hogy ez váltja ki a legtöbb érdeklődést itt az ellenzéki körben. Vajon miért? És a Dozson Bence úrnak a hozzászólása nagyon jól tükrözi azt a gondolkodást, ami abból indul ki, hogy valaki direkt eltitkolja vagyonának valamelyik részét. Nyilván itt, ha történt hiba, nem szándékosan volt, és ez a törvény nem arra van, hogy szándékos, a nem szándékos hiba. Egyébként csak elmondanám, hogy a művésznő abban a lakásban lakik, amit önök most a szemére hánynak, és azt nem kell jelenleg bevallani. Tehát csak ennyi a probléma. Tehát igenis, mi azért vagyunk itt, mert pontosan azok a vagyonnyilatkozatok, amik eddig nem mutatták meg az igazságot, pontosan ezek a problémák. És mi állunk elébe, és akarunk, tisztán akarjuk bemutatni, hogy mi a vagyonunk, és mi az, ami közfeladat ellátása közben változik ezen a vagyonon. És azt akarjuk, hogy mindenki, aki közfeladatot ellát, annak tiszta, transzparens vagyoni helyzete legyen. Mert ez az ország azért jutott oda, mert ez a több tízezer milliárd forint valahova kivándorolt. Nem azt mondom, hogy az önök zsebébe, de valahova kivándorolt. És ezekben az önök pártjainak is felelőssége van. Nem kis felelőssége, sőt, egyedüli felelőssége van. És ezt meg kell változtatni. Ha ez lesz egy transzparens, követhető, és akár egy hatóság által is ellenőrzött vagyonnyilatkozati rendszer, állunk elébe. Mi azért vagyunk itt, hogy ezt a transzparenciát biztosítsuk a magyarok felé, hiszen ez a szolgálat. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, 2 perces időkeretben megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak.
6: Köszönöm szépen, elnök úr. Frakciótól azt mondja, hogy egyetértünk ebben. Tehát nincs, tehát legyen szigorú a vagyonnyilatkozati rendszer. Eddig is az európainál szigorúbb volt, legyen még szigorúbb. Ezzel semmi gond nincsen. Én, ahogy az előző, vagy 2005-i felszállásomban is kértem, én miniszterasszony válaszait várnám a kérdésekre. Itt jogorvoslati kérdések, eljárási kérdések, az Európai Uniós feltételekhez kapcsolódó kérdések voltak, és miniszterasszony első vitája az országgyűlésben, ezért most jó szemmel megadom azt a feltételezést, hogy még nem tudja, hogy ha a legvégén, miután az elnök úr lezárta a vitát reagál, nem tudunk utána konstruktív, az frakcióvezető asszony által is számolni, számonkért vitát folytatni. Önnek joga és lehetősége van gombot nyomni a vita közben, mint a kormánytagja, akkor is, ha nem országgyűlési képviselő, és a vitában ismertetni azokat a válaszokat, amelyek kérdések, körülbelül 18 darab ilyen kérdés volt az elmúlt egy órában, másfél órában, onnan is, innen is, mindenhonnan. Szerintem ezeket fontos képviselőként is tisztán látni, és utána erre van lehetőség reagálni, utána van lehetőség folytatni ezt a vitát, mert abban, amit most a frakcióvezető asszony elmondott, ebben nincsen vita. Szigorú, számon kérhető, átlátható. Nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek vannak, hogy milyen módon egyeztették ezeket a országos bírói tanáccsal, az ügyészekkel, a különböző nem a országgyűlés képviselői vonatkozásában felső vezetőkkel, politikai vezetőkkel, állami kinevezetekkel. Ezek a kérdések merültek föl, jogi kérdések merültek föl, szuverenitási kérdések merültek föl, ezek Európai Uniós joghoz való alkalmazkodás kérdése merült föl. Szerintem ebben érdemes tisztán látni, mert ez tényleg előre viszi a törvényjavaslatot, tényleg előre viszi azt a közös ügyet, patkon átívelő közös ügyet, hogy az Európai Uniós források maradék része, a 12 milliárd eurón túl, ami már megérkezett, az a 16,4 milliárd euró is megérkezzen oda, ahova jár, a magyar emberekhez. Köszönöm.
1: Megadom a szót Szűcs Gábor képviselő úrnak, szintén 2 perces időkeretben.
2: Frakcióvezető asszony, én is egyetértek önnel abban, hogy, és én is azt gondolom, hogy nem szándékos volt a mulasztás. Honnan fogják tudni, és viszont kérdés mindenkihez, előterjesztő igazságügyi miniszter, mindenkihez kérdés, honnan fogják tudni, hogy egy mulasztás szándékos, vagy nem szándékos? Ez tényleg egy fontos kérdés szerint, hogy ezt eldöntsük. A másik, amit frakcióvezető asszony mondott, hogy egy átlátható és szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer kell. Ugye azt én elmondtam itt az előbb egy ilyen kis historikus áttekintés keretében, hogy volt ez, aztán áttértünk az Európai Parlamenti Vagyonnyilatkozati Rendszerre, majd utána azt mondták Brüsszelbe, hogy mivel a miénk, a magyar a szigorúbb, térjünk vissza rá. Ha ön szerint most a miénk nem elég szigorú, akkor a brüsszeli az még kevésbé szigorú, tehát akkor mondhatjuk, hogy az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozata egyáltalán nem átlátható, nem transzparens és nem elég szigorú? Erre a kérdésre is szeretnék választ, illetve igazságügyi miniszter asszonytól szeretném kérdezni, ez a gumiszabály, amire itt most Bóka János képviselőtársa is hivatkozott, ez így benne fog maradni ebben a törvényjavaslatban, hogy eseményekről kellő távolságtartással kritikusan gondolkodó magyar állampolgár észszerűen és alapos okkal feltételezheti? Ez benne maradhat egy törvényjavaslatban? Kérdezem. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Apáti István képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
4: Szépen elnök úr, tisztelt Bújdosó frakcióvezető az, hogy ne idegeskedjen. Teljesen felesleges volt így felcsattani, én nem adtam erre okot. Én a születés jogán lettem magyar állampolgár, mint hogy a magyar állampolgár 99%-a. És én nem vonom kétségbe az ön elkötelezettségét. És nem is feltételezem, hogy ön ilyen tekintetben eltitkolna, vagy valami rejtegetni valója lenne. Csak arra akarok rávilágítani, hogy a legfőbb népképviseleti szerv esetében, és a kormány, mint a végrehajtó hatalom feje esetében indokolt lenne, legalább a nyilatkozattételi kötelezettség bevezetése. Én nyugodtan kinyithatom a számot ebben a vitában, mert én sokkal szigorúbb szabályokat alkalmazok magamra nézve, ahogy az feltétlenül kötelező lenne. Én bevallottam azt az ingatlant is, amely a saját magam és a családom életvitelszerű lakhatásának célját szolgálja, sőt a május 9-e utáni vagyonszerzés is bevallottam, és higgyék el nekem, mindig egyre jobban fogom utálni a korrupt gazembereket, ahhoz képest, mint az előttem felszólalók közül bárki utálná. Tehát belemehetünk ebbe a versenybe, csak ennek nincsen értelme. Vezessünk be Szent Lászlóvét, Rákóczi Szigort a vagyonnyilatkozati eljárásokra, vagy vagyonnyilatkozatokra, vagy vagyonosodási vizsgálatokra vonatkozóan, de az állampolgárságról is nyilatkozom évek óta, hogy kizárólag magyar állampolgár, meg nem véletlenül teszem ezt, mert itt teljes erkölcsi és politikai alappal kérdezhetek fel mindenkit, a Fidesz-KDNP-ben, meg most már önök közül is, hogy miért nem támogatják ezt, tudja a frakcióvezető asszony, hogy ez már vállalhatatlanul mérsékelt javaslat a mi hazánk részéről. Tudják, hogy Izraelben mi a szabályozás? Tudják? Ott, hogyha kiderül, akkor elmondom, hogyha kiderül bármilyen módon, hogy a Knesset bármelyik képviselője bármelyik más állam állampolgárságával rendelkezik, akkor ennek a képviselőjének rövid határidőn belül dönteni kell arról, hogy az izraeli parlamentbe töltött mandátumát is tisztségét tartja meg, vagy a másik ország állampolgárságát. Ez lenne a végcél, de egyelőre ott tartunk, hogy a nyilatkozattételi kötelezettségig jussunk el. Erről beszéljünk. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Hargitay Jánosnak 2 perces időkeretben.
7: tisztelt országgyűlés, amikor vagyonnyilatkozatukról beszélünk, akkor valószínű sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az nem csak egy vagyonnyilatkozat, hanem jövedelmi és érdekeltségi nyilatkozat. Ezt a metódust az Európai Uniótól vettük át. Én a Mentelmi Bizottság volt elnökeként érdeklődésből néhányuk vagyonnyilatkozatát megnéztem. Biztos vagyok benne, hogy önök közül sokan voltak civil szervezeteknek tagjai, mint ahogy nyilvánvalóan én is, hiszen ez az életünk normális része. Ezt a civil szervezeti tagságot, mivel egy egyéb jogi személyről lehet szó, vagy van szó általában, ezt a vagyonnyilatkozatokba fel kell tüntetni. Súlytalan dolog, amiről beszélek, de a vagyonnyilatkozat helyes értelmezése ezt mégis megköveteli. Sok helyen ezek nem szerepelnek, nyilvánvalóan nem is gondolnak ilyen apró dolgokra. És akkor ezzel nem szembeállítom, hanem felhívom Apáthy képviselő úr mondatait, amikor ő esetleg egy más államhoz való tartozást fontosabbnak gondolna, mint mondjuk az én esetemben a nagynyárádi németbaráti körhöz való tartozásom. Súlyosabb kérdés lehet egy másik államhoz való tartozás, mint érdekeltség. Azt nem kell feltüntetni ezekben a vagyonnyilatkozatokban. Tehát ezt a kérdést is én azt javaslom önöknek, merjék álnyartabban megközelíteni, akár abban a metszetben is, hogy mondjuk az Európai Unió más tagállamához is tartozni egy állampolgársági esküvel, az esetleg egy más kérdés, mint az Európai Unió tagállamain kívüli államhoz tartozni. De ezek olyan lényeges kérdések, amikről lehetne értelmes vitát folytatni, ameddig a vita csak arról szól, hogy szigorítsunk, erre a válaszunk az lesz, hogy rendben van, szigorítsunk. Meggyőződésem, hogy a mi rendszerünk jelenleg is a világ egyik legszigorúbb rendszere, szigorítsunk rajta, de észszerű fogalmak mentén meg külön megkezelhetetlen lesz a rendszerünk. Köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt országgyűlés, kívánna még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben? Úgy látom, hogy nem. Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki sem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Elnézést, nem jelezte a rendszer. Megadom a szót miniszterasszonynak.
8: Köszönöm szépen, csak rögzíteni szeretném, hogy ez most a 2 perces, vagy az 5 perces zárszó. Melyik?
1: Kedves miniszterasszony, a gép nem jelzett semmit, úgyhogy a zárszó is lehet esetleg.
8: Jó. Én először is tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő hölgyek és urak, én először is meg szeretném köszönni mindannyiójuknak a hozzászólását. Ha megengedik, az általános vita jellegéhez képest ennek megfelelő lesz most az én hozzászólásom is. Még Orbán Balázsnak a mai ülés egy korábbi szakaszában volt egy olyan mondata, hogy az a kérdés, hogy milyen döntéseket hoznak. Én azt gondolom, hogy a mostani hozzászólások alapján akár azt is mondhatjuk, hogy vannak közös alapok, és vannak közös kiindulási pontok. Egyik ilyen közös kiindulási pont az már rögtön az volt, hogy miért van ma a napirenden ez a törvényjavaslatcsomag. Több hozzászólótól, több képviselőtől elhangzott az, hogy ez a forrás megilleti a magyar embereket, és ezt a forrást haza kell hozni. Az, hogy a sürgősségi eljárás keretében ma itt történik, ennek ez az oka. És ez arra a válasz, hogy miért sürgősségi eljárás keretében, hiszen tudjuk, hogy az idő szorít minket, a jogalkotásnak van egy bizonyos metodikája, ezt a metodikát kell erre az idővonalra elhelyezni. Azt látom, hogy ebben egy irányba mutatnak a vektorok. És azt is látom, hogy vannak olyan pontok, amelyekben ki tudunk alakítani konstruktív együttműködést. Azt is láttam, hogy vannak olyan területek, amelyek vonatkozásában van, ahova nagyobb hangsúly helyeződik, van, ahova kisebb hangsúly helyeződik. De hogyha visszább lépek 2 lépést, ugye sokszor elhangzott az egészség, akár úgy, hogy zsarolás, akár úgy, hogy mi az ára ennek a törvényjavaslatcsomagnak. Én azt kérem, hogy ezt tényleg rögzítsük és tisztán kezeljük. Ennek a törvényjavaslatcsomagnak nincsen olyan ára, ami a szuverenitás feladását a migrációt, ideológiai kérdéseket, akár Ukrajna Európai Uniós csatlakozását érinteni. Az a kérésem, hogy ezt tényleg tegyük tisztába. Felmerült az is kérdésként, hogy mihez kapcsolódik ez a törvényjavaslatcsomag. Ez ahhoz a 16,4 milliárd euróhoz, amiből 10 milliárd euró a helyreállítás és ellenálló képességi eszköz, 4,2 milliárd euró a jogállamisági kondicionalitási eljárás, és 2,2 milliárd euró az akadémiai szabadság. Ezért került, hogyha így fogalmazhatok, a törvényjavaslatban az egyes területek ezért kerültek ekként leszárazásra. És én azért is bizakodó vagyok a hozzászólások alapján, mert ugye olyan mondat is elhangzott, hogy ami nem káros Magyarországnak, ami jó Magyarországnak, azt támogatják. Most nagyon sok szó esett a legvégén a vagyonnyilatkozati rendszerről. Az expozénban azért szerepelt, hogy ez egy arányos és objektív vagyonnyilatkozati rendszer, mert egy olyan rendszert igyekeztünk az alkotmányossági aggályoktól egyébként megtisztítva megjeleníteni ebben a törvényjavaslatcsomagban, ami egyértelműen szétválasztja az adminisztratív jellegű hibákat, a kisebb hibákat, a lényeges, és a hangsúlya lényeges vagyonelemeknek a tudatos, szándékos eltitkolását. Ugye a szándékos elem, azt ugye mindannyian tanultuk a büntetőjogi kurzusok során, hogy mit jelent, ugye ezt a bíróságnak egy már kialakult jogalkalmazási gyakorlat, sztenderdek és jogelvek alapján kell megfelelően értelmeznie. És az eljárás, maga a belső eljárás is, aminél ugye az egyik hozzászólásban azt fogalmazódott meg, hogy részlegesen meghatározott eljárás alapján, ez egy részletes, nem részlegesen, hanem részletesen meghatározott eljárás. Amikor is, hogyha észlelődik, hogy a vagyonnyilatkozatban hiba merül fel, akkor ehhez kapcsolódóan van egy szóbeli meghallgatás. Van egy eljárás, ami alapján fel lehet tárni a körülményeket. Igen, ez rossz értelmezés volt, de nem lényeges vagyonelemre vonatkozik. És ehhez kapcsolódóan is van lehetőség ezeknek a hibáknak a orvoslására. Egy fokozatosan felépített rendszer, amiben van jogorvoslati fórum is. Adott esetben, hogyha ez egy minisztert érint, akkor ugye a miniszterelnök az, aki ezt a döntést meghozza, de ezzel a döntéssel szemben a kúriához lehet fordulni, illetőleg legvégső soron az alkotmánybíróságon. Tehát megvannak azok a jogorvoslati fórumok, amelyek biztosítják azt, hogy megfelelő döntés szülessen. És teljes egészében elkülönítésre kerül az, hogy a vagyonnyilatkozatnak milyen eleme kapcsán, és az az elem milyen összefüggésben van egyébként. Az integritás hatóság vonatkozásában ugye elhangzott az is, hogyha csak a főbb elemeket próbálom megjeleníteni így általánosan, hogy igen, 2022-es intézmény az integritás hatóság, itt ez az integritás hatóság azért nem fog olyanná nőni, hogy nyomozó hatósággá avanzsálódik. Egy kezdeményező, ellenőrző szerepet kap. Szignalizál, hogyha észlel valamit a vagyonnyilatkozatba, azt a jogállási törvény szerint illetékes személyhez, szervhez szignalizálja. Egy kezdeményező, ellenőrző és kezdeményező szerepkör az, ami az integritás hatóságnál megjelenik. És nem olyan hatóságot szeretnénk építeni, mint amilyen a román jogrendszerben megjelent. Teljes egészében eltérőek lesz a kiindulási alap, a tényállás, ami alapján vizsgálódik, ami alapján ellenőriz. Nem lesz, tehát neki nem lesz olyan hatósági jogköre, mint ami elhangzott az egyik felszólalásban, hogy házkutatást tartott, előállított, semmilyen hatáskörrel nem fog rendelkezni. Ellenőrző és kezdeményező szignalizációs hatáskört fog kapni. A kekvák vonatkozásában pedig a kiindulási pont az, hogy közvagyon az közvagyon legyen. Közfeladat, közfeladat. Közfeladathoz rendeljük a közvagyont, és pont azért rendelkezik így, és Orbán Balázsnak köszönöm is a megjegyzését, amiben azt mondta, hogy a nem magyar felsőoktatási intézményeket működtető kekvák vonatkozásában ez az átmeneti rendszer, elszámolási rendszer és kivezetési rendszer az egy jól követhető leírást tartalmaz. A célunk az, hogy jól elkülönítsük ezt a két típusú kekvát, és a feladataiknak megfelelően alakítsuk ki az eljárási rendszert. Igen, különbség van a felsőoktatási intézményeket és a nem felsőoktatási intézményeket működtető KEKVÁK között. A felsőoktatási intézményeknél pont, amire Hankó Balázs is utalt, ott egy hosszabb megfontolást igényel az, hogy adott esetben milyen formában működjenek tovább, és ugye a finanszírozási szerződés letárgyalása is miként valósuljon meg. Ugye elhangzottak itt számok a Szegedi Tudományegyetem vonatkozásában, onnan jövök, ott volt is bizonyos pozícióm. Az, hogy adott esetben a Szegedi Jogi Kar a Times Higher Education-ön elérte a 301-310 plusz helyet, abban nem feltétlenül gondolom, hogy a modellváltás az, ami ezt a motort beindította volna, zárójelet bezárom. És igen, pont a felsőoktatási intézmények, a egyetemi autonómia, az akadémiai szabadság, illetőleg ugye egy előző napirendi pontnál elhangzott az, hogy a hallgatókat nem szabad bizonytalanságban tartani. Én azt gondolom, miután ebből a szférából jövök, az nagyobb bizonytalanság volt, amikor a modellváltással kapcsolatos feltételrendszerek kialakultak, és hogy ezeket hogyan lehet megfelelően teljesíteni. És pont ezért alakítottuk ki azt, hogy lesz egy egyéves időszak, ami egyéves időszak alatt le lehet minden lényeges körülményt tárgyalni. Minden olyan lényeges körülményt, ahogy Hankó Balázs is jelezte, hogy ezeket a körülményeket felsőoktatási intézmény specifikussá tegyük. Mert lehet, hogy az egyik felsőoktatási intézmény működtet klinikákat, neki teljesen más a fókusza, a gondolkodása, a másik felsőoktatási intézmény egy képzési területre fókuszál. Teljesen más egy, nem mindig Szegedet mondjak, egy 15 karú egyetem, ami működtet klinikát, és teljesen más egy olyan felsőoktatási intézmény, ami nem működtet klinikát, és kisebb képzési területre korlátozódik. Úgyhogy ezért helyeződtek a hangsúlyok ekként, hogy igen, a KEKVÁK a közvagyon, közfeladat jelleg megőrzése okán kivezetésre kerülnek, azzal, hogy biztosított a nem felsőoktatási intézményt fenntartó KEKVÁK számára az, hogy döntést hozzanak, és ennek a döntésnek megfelelően augusztus 30-ig ezt kezdeményezzék, ezt a módosulást, és azt, hogyha tovább szeretnének működni. Egyébként pedig, ha többi vonatkozásában, pedig megteremtsük azt az időszaknak azt a lehetőségét, ami a hosszabb távú gondolkodást, a stratégia, a koncepció kialakítását jelzi, és ezért nagyon fontos az is, amit a Hankó Balázs jelzett, hogy hétfői nap folyamán a modellváltó egyetemek rektoraival ez az egyeztetés lezajlott. Ugye megjelent az is így horizontálisan, hogy ez a törvényjavaslat csomag a szuverenitás feladása. Nem a szuverenitás feladása. Ez a szuverén magyar jogalkotó döntése, hogy mit gondol arra nézve, hogy ezeket a jogállamisági kritériumokat szeretné-e teljesíteni, vagy sem. A hozzászólásokból nekem az az érzetem támad, hogy azt gondoljuk közösen, hogy fontosak a korrupció ellenes szabályok, fontos az, hogy legyen vagyonnyilatkozat tételi rendszer. Ebben szerintem közösen gondolkodunk, úgyhogy én bízom abban, hogy akkor, amikor a részletes vitára sor kerül, és a részleteket is át tudjuk beszélni, illetőleg a végén a szavazásra, akkor ezek a közös célok, amelyek a jogállamiság támogatásában jelennek meg, illetve az Európai Uniós források hazahozatalában, ezek a közös célok lesznek azok, amelyek alapvetően megnyomják a gombot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására az általános vita lezárásáig volt lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés T/173. Számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Kármán András pénzügyminiszter úrnak napirendi pont előterjesztésének 30 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők! pénzügyi közvetítő rendszer szabályozása visszatérő témája az országgyűlés munkájának. Ez nem véletlen, hiszen egy olyan szektorról beszélünk, amely egyszerre szembesül új gazdasági, technológiai és szabályozási kihívásokkal. Emellett az Európai Uniós jogalkotás ezen a területen különösen intenzív, ami szükségessé teszi a hazai szabályozás folyamatos aktualizálását és az uniós formákhoz, normákhoz való igazítását. Az előttünk fekvő törvényjavaslat, ami egyébként társadalmi egyeztetésen is átesett minden ellentétes állítással szemben, több pénzügyi tárgyú törvény módosítását tartalmazza. A javaslat elsődleges célja az Európai Unió új szabályainak átültetése, a magyar pénzügyi rendszer átláthatóságának és stabilitásának erősítése, valamint a gazdaság versenyképességének növelése. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat egyik legfontosabb területe a tőkepiaci szabályozás jogharmonizációból eredő korszerűsítése. A javaslat egyszerűsíti a kisebb volumenű nyilvános értékpapír kibocsátásokra vonatkozó szabályokat. Ennek keretében az a küszöbb érték, amely alatt elegendő minimum tájékoztató készítése az eddigi 1 millió euróról 5 millió euróra emelkedik a nyilvános ajánlattétel uniós agregált értékére vonatkoztatva. A módosítás tehát jelentősen mérsékli a vállalkozások adminisztratív és pénzügyi terheit, megkönnyíti a tőkepiaci forrásbevonást, miközben a befektetők megfelelő tájékoztatása és védelme továbbra is biztosított marad. A szabályozás célja, hogy a kis- és középvállalkozások könnyebben jelenhessenek meg a tőkepiacon, és könnyebben vonhassanak be fejlődésükhöz szükséges forrásokat. És ez nem csak a vállalkozások, hanem a magyar gazdaság egészének érdeke is. Fontos, hogy bátran és könnyen tudjanak forrás bevonni a tőkepiacról is a kisebb vállalkozások, kötvény- és részvénykibocsátások pedig erősebb alternatívái legyenek a klasszikus banki finanszírozásnak. A javaslat emellett átülteti a szavazat elsőbségi részvénystruktúrákra vonatkozó uniós szabályokat is. Ennek köszönhetően a növekedni kívánó vállalkozások úgy jelenhetnek meg a tőkepiacon, hogy közben megőrizhetik stabil tulajdonosi irányításukat. A befektetők védelme érdekében ugyanakkor részletes tájékoztatási és átláthatósági követelmények kerülnek bevezetésre. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat másik fontos célja a pénzügyi stabilitás további erősítése. A nemzetközi pénzügyi folyamatok azt mutatják, hogy különös figyelmet kell fordítani a pénzügyi intézmények koncentrációs kockázataira. A javaslat ezért új kockázatkezelési kötelezettségeket ír elő a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek kezelése érdekében. Az érintett intézményeknek részletes terveket kell készíteniük e kockázatok nyomon követésére és csökkentésére. A Magyar Nemzeti Bank pedig szélesebb felügyeleti eszköztárral rendelkezik majd annak érdekében, hogy szükség esetén beavatkozhasson. Ezek a szabályok hozzájárulnak a pénzügyi rendszer ellenálló képességének növeléséhez és a rendszer szintű kockázatok mérsékléséhez. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat fontos eleme a piacok tisztaságának és a befektetői bizalomnak a megerősítése is. Ennek érdekében pontosításra kerülnek a piaci visszaélésekhez kapcsolódó felügyeleti és szankcionálási szabályok. A módosítások egyértelműbbé teszik a felelősségi kereteket, valamint biztosítják, hogy a felügyelet a jogsértések súlyával arányos intézkedéseket alkalmazhasson. A törvényjavaslat pontosítja a Magyar Nemzeti Bank eljárásaira vonatkozó szabályokat a folyamatban lévő büntető eljárások esetére. A módosítás egyértelműen érvényre juttatja a kétszeri felelősségre vonás tilalmát, ennek megfelelően ugyanazon cselekmény miatt nem kerülhet sor párhuzamosan büntetőjogi és közigazgatási szankcionálásra. ezáltal erősítve a jogbiztonságot és az arányos jogalkalmazást. Szintén jelentős előrelépést jelentenek a befektetési kutatásokra vonatkozó új jogharmonizációs célú szabályok. A jövőben világosan elkülönülnek egymástól a befektetők részére készített független elemzések és a kibocsátók által támogatott kutatások. Ez növeli az átláthatóságot, erősíti a befektetői bizalmat, és elősegíti, hogy a megtakarítók megalapozott befektetési döntéseket tudjanak hozni. Korábban néhány szakszerűtlen elemzéssel a szakmai anyag nevének használata mellett a bizalmat és a szakértelem hitelességét rontották, így erre is kiterjed a továbbiakban a jogi szabályozás, hogy ez ne fordulhasson elő. A pénzügyi döntéseket tehát megalapozott, szakmai és minőségi anyagok alapján kell meghozni, erre még nagyobb figyelem hárul a szabályozás és felügyelet terén a továbbiakban. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat további rendelkezései érintik a pénzforgalmi szolgáltatásokat, a fogyasztói hitelezést, a hitelintézeti szabályozást, valamint a kollektív befektetési formákat. Ezek a módosítások a változó európai szabályozási környezethez igazítják a hazai jogrendet. Közös céljuk a szabályozás egyértelműségének növelése, a hatékonyabb felügyelet biztosítása és a pénzügyi rendszer biztonságos működésének támogatása. Összességében elmondható, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat egyszerre szolgálja a magyar tőkepiac fejlődését, a vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítését, a befektetői bizalom erősítését és a pénzügyi stabilitás megőrzését. A módosítások megfelelnek az Európai Uniós elvárásoknak, miközben a magyar gazdaság és a pénzügyi rendszer hosszú távú érdekeit is szolgálják, és nem utolsó sorban az ügyfelek védelmét, edukálását. Mindezek alapján tisztelettel kérem a tisztelt országgyűlést, hogy az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatot támogatni szíveskedjen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönjük szépen, miniszter úr! Tisztelt országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót Polgár Györgynek, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a szót, tisztelt házelnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak! Mielőtt megosztanám a gondolataimat a benyújtott törvény módosítás kapcsán, szeretném, hogyha köszönhetném az itt jelenlévő látogatókat, vendégeket, valamint akik online nézik a közvetítést, hiszen itt a parlamentben mi olyan dolgokról beszélgetünk, ami végső soron a magyar állampolgárokat és a Magyarországon működő vállalkozásokat és gazdasági társaságokat fogják érinteni, úgyhogy értük dolgozunk, és bármerre járok a választókerületemben, mindenhol azt hallom vissza és azt látom vissza, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon sokan nézik ezeket az eseményeket. Úgyhogy érdekli a magyar embereket, és érdekli a magyar gazdasági társaságokat, hogy mi történik a parlamentben és az országban. Szeretném is a lehető legegyszerűbben megfogalmazni azt, ami ebbe a törvénymódosítási javaslatban van. Hiszen a mai napon egy olyan törvényjavaslat kerül megvitatásra, amely túlmutat szerintem a paragrafusokon. Arról döntünk, hogy a magyar pénzügyi rendszer képes lesz-e lépést tartani a 21. század tempójával, képes lesz-e megvédeni a befektetőket, és képes-e valódi lehetőségeket adni a magyar vállalkozásoknak a növekedésre. Ez a javaslat nem pusztán jogharmonizáció, ez a magyar gazdaság jövőjének egyik alapköve. Tisztelt Ház! Az elmúlt években világossá vált, hogy a pénzügyi szektor stabilitása nem magától érthetődő. A nemzetközi piacok ingadozásai, a technológiai változások, a globális kockázatok mind-mind azt üzenik, hogy ha nem erősítjük meg időben a szabályokat, akkor mások döntik el helyettünk, hogyan működik a magyar tőkepiac. A lényeget ennek a módosítási, törvénymódosítási csomagnak a lényegét, amit Kármán András úr is ismertetett, a következő 5 pontban tudnám röviden összefoglalni. Az első cél egy erősebb felügyelet és tisztább felelősségi viszonyoknak a megteremtése. A javaslat egyértelművé teszi, hogy a piaci visszaéléseknek következménye van. A törvény kimondja, idézem, a bírság mértéke természetes személy esetében legfeljebb 2 milliárd forint lehet. Ez világos üzenet mindenki számára. Aki visszaél a piaccal, az nem a befektetőket, hanem a magyar gazdaság egészét veszélyezteti, és ennek bizony ára van. A felügyelet mozgástere is bővül ezzel egy időben. A törvény szerint, és megint hagy idézzem, a felügyelet figyelembe vesz minden lényeges körülményt. Ez azt jelenti, hogy a szankciók nem lesznek sem túl enyhék, és nem lesznek aránytalanok sem. A tisztességes szereplők védelmet kapnak, a tisztességtelenek pedig felelősséget. A második dolog, a pénzügyi stabilitás nem lehet alkú tárgya. A központi szerződő felek felé fennálló túlzott kitettség ma az egyik legnagyobb rendszerszintű kockázat. A javaslat előírja, hogy a befektetési vállalkozásoknak részletes tervet kell készíteniük a koncentrációs kockázatok kezelésére, az MNB pedig szükség esetén beavatkozhat. Ez nem bürokrácia. Ez a magyar pénzügyi rendszer biztonsági öve. Aki ezt gyengíteni akarja, az nem a szabályokat, hanem a magyar emberek megtakarításait veszélyezteti. A harmadik, az átláthatóbb tőkepiac, a tisztább tulajdonosi viszonyok megteremtése. A szavazatelsőbbségi részvények szabályozása egyértelművé teszi, hogy a befektetőknek joguk van tudni, ki irányít egy adott vállalatot. A törvény előírja, hogy a kibocsátóknak részletesen fel kell tüntetniük a részvényosztályokat, a szavazati arányokat, a jelentős befolyással rendelkező részvényeseket. Ez nem adminisztráció, ez a tisztességes piac feltétele. Negyed sorban. A befektetési kutatásokat meg kell tisztítani, hogy véget vessünk a félrevezető anyagoknak. A törvény világosan kimondja, hogy a kibocsátó által fizetett kutatásokat külön kell jelölni, és azokat be kell nyújtani az egységes európai hozzáférési pontra. A jogszabály szerint az ilyen kutatás, idézem, nem minősül sem szabályozott információnak, sem befektetési kutatásnak. Ez a befektetők védelmét szolgálja. A magyar tőkepiacon nem lehet többé összemosni a független elemzést és a fizetett tartalmakat. És utolsó sorban a magyar vállalkozások érdeke a tiszta és kiszámítható szabályok. A módosítások egyértelművé teszik, hogy milyen feltételekkel lehet tőzsdére lépni, milyen adatszolgáltatási kötelezettségek vannak, és hogyan kell kezelni a kockázatokat. Ez különösen fontos a kis és középvállalkozások számára, amelyek stabil, átlátható környezet, akiknek stabil, átlátható környezetre van szükségük ahhoz, hogy bátran lépjenek ki a tőkepiacra. A magyar gazdaság ereje a vállalkozások erejében rejlik. Ez a törvény pedig nekik ad kiszámítható keretet. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvényjavaslat nem politikai kérdés, hanem gazdasági szükségszerűség. A mai magyar gazdaság érdeke és a következő időszak pénzügyi biztonsága. Aki támogatja, az a magyar pénzügyi rendszer stabilitását, a befektetők védelmét és a vállalkozások növekedését támogatják. Kérem a tisztelt házat, hogy a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Bencsik Jánosnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
11: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A most benyújtott törvényjavaslatot tartalmazó előterjesztést még az előző kormányzati ciklus gazdasági kabinetje 2026. február 3-án megtárgyalta, és ezzel együtt el is rendelte az előterjesztés szerinti törvényjavaslat országgyűlés elé történő terjesztését. Valóban egy jogharmonizációs előterjesztésről, javaslatról, törvényjavaslatról van szó, amelyet természetesen támogatni fogunk. Igazából ennyivel el is lehetne intézni ennek a törvényjavaslatnak a vitáját, de engedjék meg azt számomra, hogy magához a törvényjavaslathoz közvetlenül egyetlen egy kiegészítést tegyek, ami nem hangzott el, ami az átláthatóságot fogja a nyilvános tőke piacok tekintetében javítani, ez pedig a kisebb tőzsdei bevezetésre váró gazdasági társaságok esetében a 10%-os közkészhányadnak az előírása, ami valóban az átláthatóságot és a pénzüket jó helyre befektetni szándékozó befektetők számára nagyobb biztonságot, kevesebb kockázatot jelentő körülményt tud biztosítani. Amiről viszont szeretnék még beszélni. Ugye 30 nap telt el, nem várható el az, hogy a pénzügyminisztérium, a kormány átfogó pénzpiaci, fiskális, vagy éppen a reálgazdaságot érintő, adórendszert érintő előterjesztéseket hozzon elénk. Erre még kell 70 napnyi türelem. Gondolom, hogy akkor meg fog történni, hiszen a költségvetés, idei költségvetésnek a felülvizsgálata is körülbelül ekkora fejeződik be. Amit viszont fontosnak tartok, mert mindannyian fontosnak tartjuk azt, hogy az ország külső megítélése, a pénzügyi stabilitás, a befektetői vonzerő tekintetében közös érdekünk. Az is közös érdekünk, hogy próbáljuk meg közös nevezőre hozni azt, hogy a makrogazdasági állapotok azok mit mutatnak itt ebben a két esztendőben, amit együtt megértünk, és a közvetlen közeli kilátások mit mutatnak. És ez jó lehetőséget tud biztosítani a kormányzat, a pénzügyi kormányzat számára is, hogy a következő hónapokat kihasználva végig gondolja, végig elemezze és hozza az előterjesztéseit, és nekünk is lehetőséget biztosít arra, hogy ott ismételten be tudjuk majd kapcsolódni egy építő jellegű parlamenti vitába. 2025-ben 0,5%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. A háztartások fogyasztási kiadása 3,1%-kal bővült, melyet a javuló reálbérek, másrészt pedig a jövedelmet növelő kormányzati intézkedések, a családi adókedvezménynek a megduplázása, vagy éppen a három gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességének bevezetése is támogattak. 2026 első negyedévében a GDP 1,7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, negyedéves alapon pedig ez egy 0,8%-os emelkedést, bővülést mutatott. Leszögezhetjük azt is, hogy a Covid-járvány óta összességében a magyar gazdaság teljesítménye mintegy 7%-kal növekedett. A munkaerőpiac továbbra is a magyar gazdaság egyik legerősebb pillérének számít. A foglalkoztatási ráta 2026. február-április átlagában a 15-64 éves korosztályban 74,7% volt. Ez azt gondolom, hogy Európai Uniós összevetésben is kedvezőnek mondható. A munkanélküliségi ráta némileg növekedett ebben az időszakban, de még mindig alacsonynak mondható. 2026. február-április tekintetében 4,5% volt, hogyha rátekintünk az Európai Uniós átlagra, akkor ez még mindig igen kedvező. 2025-ben a bruttó bérek 9%-kal emelkedtek, a nettó reálbérek pedig 4,8%-kal bővültek. 2026. márciusában a bruttó átlagkereset 779.800 forintot tett ki, ami 9,2%-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi szint. A nettó átlagkereset 11,3%-kal, a reálkereset pedig 9,3%-kal múlta felül az egy évvel ezelőttit. Mondhatjuk azt is, hogy a kedvező bérfolyamatok a háztartások vásárlóerejének növekedésén keresztül továbbra is fontos támaszt jelentenek a fogyasztás számára, ami a bevételi költségvetési bevételi oldalon egy fontos kapaszkodót jelenthet a továbbiakban. Az infláció alakulása 2026 elején kifejezetten kedvező képet mutatott, a nemzetközi bizonytalanságok erősödése ellenére is. 2024-ben az átlagos infláció 3,7, 2025-ben 4,4. Áprilisban, idén áprilisban fogyasztói árak 2,1%-kal nőttek. Ebben szerepet játszottak az ár- és top jellegű szabályozások is, de ide hozhatjuk a globális olajár emelkedés hatásának tompítására a 2026. március 10-e óta érvényben lévő üzemanyagár stoppot is. Itt szeretném megjegyezni örömmel, hogy ebben az átmeneti időszakban a új kormány is érvényben hagyta ezt a szabályozást. Magyarország külső egyensúlyi pozíciója 2025-ben stabil maradt, a folyófizetési mérleg GDP arányos egyenlege 1,6% körül alakult. A pénzpiacok az elmúlt hónapokban kifejezetten pozitívan reagáltak a magyar gazdaságpolitikai kilátásokra, a forint árfolyama erősödött, a befektetői bizalom pedig érezhetően javuló tendenciát mutat. Ennek a hátterében persze ott van az új kormány iránti pozitív várakozás is, és ott van a monetáris politika elsődleges felelősének a Magyar Nemzeti Banknak az eddig megtett lépései és intézkedései, amelyek én azt látom, hogy egymásra figyelve a jogszabályi előírásokat, kötelmeket figyelembe véve és tiszteletben tartva történik meg a fiskális politikáért felelős pénzügyminisztériummal együttműködésre. Ugyanakkor engedje meg, tisztelt miniszter úr, hogyha ezeket az alapvetéseket kölcsönösen el tudjuk fogadni, hogy innen indulunk neki a következő kormányzati időszaknak, egy költségvetés felülvizsgálatnak és egy új szabályozási környezet kialakításának, hogy két olyan aggodalomra adó kormányzati lépést is említsek, ami ugyan nincs benne ebben a pénzpiaci szabályozást magába foglaló jogharmonizációs törvénytervezetben, de ami egy kis bepillantást mutathat abba a filozófiába, gazdaságfilozófiába, fiskális filozófiába, ami politikai formában is meg fog jelenni a közeljövőben. Ezek közé tartozik egyrészt a jelzálog hitelek kamatstopjának szeptember végével történő tervezett kivezetése, hogy pontosan fogalmazzak, a napirend előtti szóváltást elkerülendő, tehát a szeptember 30-ai határidővel tervezett kivezetésről beszélek, amelyet önök meghatároztak, amely valóban 216 ezer hitelszerződést érint, amelyben minden bizonnyal vannak olyan szerződő felek, partnerek a bankok irányába, akik jobb körülmények között élhetik az életüket, de azért kijelentetjük azt, hogy ezen hitelszerződések mögött álló magánszemélyek többsége azért korántsem a legnagyobb jövedelemmel és a legnagyobb vagyonnal rendelkező állampolgárok közé tartoznak Magyarországon, ha visszafogottan fogalmazok. Ez megint egy filozófiai kérdés, és ez már érinteni fogja majd az adórendszert. Ugye eddig a mögöttünk hagyott másfél évtizedben az volt a törekvés, hogy elsősorban a multinacionális karakterű szolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságok, amelyek alapvetően a magyarországi belpiacról elsősorban a lakossági igények kiszolgálásából fakadó bevételeik, hasznuk egy jelentős részét Magyarországról kivitték, és a Magyarországon kívüli tulajdonosoknak a bevételeit és a hasznát gyarapították, ezt ne tehessék meg, ne történjék meg az, hogy a terhek az pedig a lakosságra kerüljenek áthárításra. Tehát amikor a közjóról, a közszolgáltatásokról beszélünk, vagy éppen beszélhetünk rezsi védelemről, vagy éppen beszélhetünk kamat stopról. Itt egy egészségesebb felelősség megosztásról és teher megosztásról volt szó, amely lehetőséget biztosított arra, hogy itt a mai napon már elhangzott, hogy egy 1500 milliárd körüli éves profitot könyveljen el a pénzügyi és csak a pénzügyi szektor az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ezek a kamatstoppok, ezek a kedvezmények, ezek lehetőséget biztosítottak arra, hogy a magyar

0: migránsokkal. Óriási különbség van a kettő között. Az egyik az egy jogilag rendezett, nagyon szigorú szabályok között történő munkavállalási lehetőség európai uniós országokból, tagállamokból, Európai Unió által különleges elbírálásban lévő, de nem európai uniós országokból és harmadik országok beli munkavállalók is érkezhetnek, de szigorú feltételekkel. Ugye mi a különbség? Tehát, hogy lássuk világosan, mi a különbség a illegális bevándorló, a migráns és a vendégmunkás között. Óriási különbség van. A munkavállaló az adót fizet, az illegális bevándorló nem fizet adót, tehát nem termel értéket. Azt gondolom, hogy ez egy lényeges különbség. Egy másik fontos különbség e tekintetben az, hogy GDP-t termel, az a munkaadó, ahol dolgozik a vendégmunkás, a illegális bevándorló az pedig nem termel nemzeti hozzáadott értéket, semmiképpen nem keletkeztet. Az egyik, a vendégmunkás legálisan dolgozik, az illegális bevándorló pedig nem dolgozik, hanem elvárja azt, hogy eltartsa az a közösség, amelybe érkezik. Tehát a költségvetés sem terheli egy vendégmunkás, még a illegális bevándorló, megélhetési bevándorló, az terhelheti a költségvetést. Ezek nagyon fontos alapvetések. Ezt lássuk, hogy a vendégmunkás szabályozott körülmények között jön, egy illegális bevándorló pedig nem tisztelve a szabályokat érkezik az uniós, vagy éppen a Magyarország határnak a közvetlen közelébe. Az, hogy milyen mértékben van szükség vendégmunkásokra, hogy a szigorú szabályozás előírja, hogy amennyi betöltetlen munkahely van, annál több nem érkezhet Magyarországra, de vannak olyan ágazatok, amelyek a vendégmunkások nélkül meglehetősen nehéz helyzetbe kerülhetnek. Mivel ez költségvetési bevételeket is érint, nem csak érinthet, hanem érint is, éppen ezért kellő óvatosságot javasolnék ennek a kérdésnek a gazdasági kezelésében, a másik pedig az egy politikai ízlés kérdése, hogy ha tisztelet oldaláról közelítünk a embertársak irányába, akkor azért tegyünk különbséget, hogy valaki jó szándékkal, rendezett körülmények között, a befogadó, átmenetileg befogadó közösség, mert ugye két év után visszamennek, mert visszafogadási kötelezettséget is kell bemutatni a kibocsátó országnak. Tehát tisztelettel idejönnek, értéket teremtenek az egyik oldalon, azokat nem mossuk már össze azokkal, akik nem kívánnak itt munkát vállalni, nem tartják be a szabályokat és nem tartják be azt a kultúrát, amiben mi élünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót dr. Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés. A törvénycsomag, ami előttünk van, 40 paragrafus tartalmaz 18 oldalon keresztül. A kihirdetés után 8 nappal lesz hatályos alapvetően a törvény, néhány rendelkezése 26 novemberében és december 5-én lesz hatályos. Költségvetési kihatása nincs annak, ami előttünk van, de azt gondolom ez egy fontos jogszabály, és ez a jogharmonizáció célzó jogszabály, és egy olyan területét érinti az életünknek és az Európai Unió működésének, aminek a megítélése valószínű a házban többé-kevésbé mindig egységes lesz. Tehát amikor pénzügyi kérdésekről beszélünk, vagy alapvetően a gazdaság kérdéseiről beszélünk, akkor nem hiszem, hogy a házban nagyon szétszaladnak majd a vélemények. Amikor az Európai Unió olyan területen vár el tőlünk jogharmonizációs lépéseket, ami sokkal inkább az ideológia területére visz minket, akkor már lehetnek sokszor nézett különbségek köztünk. Ezt a területet nyilvánvalóan én nem tekintem ilyennek. Ez a törvénycsomag 8 törvény módosítását hozza most a ház elé.

0: és két törvény több helyen módosít. Ez a tőkepiacról szóló 2001 évi 120-as törvény és a befektetési vállalkozásokról is az árutőzsdéről szóló 2007 évi 138-as törvény. Van még 6 másik törvény, ami kisebb módosításokat, amely területen kisebb módosítások kerülnek elénk. A Nemzeti Bankot érintő módosításra majd még szeretnék kitérni. De alapvetően ez a törvénycsomag mégiscsak a tőzsde életét szabályozó kérdések kapcsán hoz elénk jogharmonizációs kötelezettségeket. Itt azt mondhatjuk, hogy a tőkepiacok vonzóbbá tételét célozza meg ez a módosítás, és lássuk be, hogy erre nagy szükség is van. Ha az Európai Unió gazdasági teljesítményét az utóbbi években vizsgáljuk, akkor biztos, hogy egyetértés van köztünk abban, hogy a világ más gazdasági erőcentrumaihoz képest az Európai Unió szinte zuhanó repülésben van. Az Egyesült Államokhoz mérjük magunkat, vagy Kínához mérjük magunkat, akkor a térvesztésünk teljesen nyilvánvaló, és ez többek között a tőkepiacok működéséből is adódik. Persze mondhatom azt, hogy az Egyesült Államok egy szerencsésebb világ, mégse irigylem őket, végül is egy egységes állam, egy egységes tőkepiacsal, ahol a gazdaság működésének alapja igazán az, hogy a gazdaság szereplői alapvetően a tőkepiacról szerzik a forrásokat. Az európai modell nyilvánvalóan más, mások a mi adottságunk, mi nemzetállamokból épülünk az Európai Unióban. Megjegyzem, ezt feladni se akarjuk, legalábbis mi nem akarjuk ezt feladni. Ez elaprózódott tőkepiacokat jelent, másféle szabályozást jelent is, az élet hozza azt, hogy ezeket a szabályokat össze kell fésülnünk. Tehát ez a törekvés, ez teljesen nyilvánvaló. Megemlítem önöknek, hogy 2024 második felében Magyarország vitte az uniós elnökséget, és a magyar kormánynak a versenyképességi kérdések álltak, ha úgy tetszik, a gondolkodásának fókuszában, és ezekhez a versenyképességi kérdésekhez nyilvánvalóan hozzátartozik a tőkepiac is. Abban a ciklusban fogadták el az egyik október 8-án az egyik olyan rendeletet, ami módosítási jogharmonizációs lépéseket irányoz elő a tagállamok számára, így a mi számunkra is. Az expozéban a pénzügyminiszter úr korrektül összefoglalta a legfontosabb lépéseket, ahol ezek a jogharmonizációs kötelezettségek is, észszerűségi lépések is fennállnak, ezért én erre nem akarok a továbbiakban kitérni. A Nemzeti Bankra csak azért utalok, mert hát az elkövetkezendő időszak egyik izgalmas kérdése, és ebben a parlament is részt vesz azzal, hogy a Nemzeti Bank utóbbi éveiben megtörtént történések kapcsán ugye felállítottunk egy vizsgálóbizottságot. Ennek ellenzéki képviselőként én is tagja leszek. Számítok arra, hogy a Nemzeti Bank tevékenysége kapcsán büntető eljárások is meg fognak indulni. Ezt egyszerűen készténynek tekintem, és ezért fontos ez a szabályozás, ami itt most elénk jön. Ha büntető eljárás zajlik a Nemzeti Bankot érintő tevékenység kapcsán, és a Nemzeti Banknak a normál tevékenységéből adódóan közigazgatási jellegű aktusai is vannak, és bármikor lehetnek, akkor érvényesüljön a jogban általános tétel, ami a nebis in idem tétele, azaz egy ugyanolyan cselekményért, amit valamikor vizsgáltak, ne lehessen még egyszer azt az aktort ugyanazért a cselekményért vizsgálat alá vonni. Nyilvánvalóan a büntetőjogi kérdések, persze az alapvetőek is meghatározóak, és egy közigazgatási aktus, ami ugyanarra a tényállásra épül, az nem lehet ezzel ellentétes. Tehát ezt a szabályozást csak azért hoztam ide, bár miniszter úr is kiemelte, mert az elkövetkezendő időszaknak lehetnek és lesznek szerintem olyan lépései, ami ezt a szabályozási lépést aktuálissá is időszerű teszi. A KDNP frakciója az itt megfogalmazott jogharmonizációs lépéseket nem csak azért támogatja, mert már az előző kabinet tárgyalt ezt az ürést és az országgyűlésnek elfogadásra javasolt ezt a törvényt, bár kicsit módosította rajta a beterjesztő pénzügyminisztérium. Egyébként azt kíváncsi is lennék, ha majd miniszter úr ebben megszólal, akár a vita végén, hogy az előző gazdasági kabinet által megfogalmazottak egy-két tétele miért maradt ki a törvényből, ez engem érintene, de amit megfogalmazódott, az nyilvánvalóan támogatható, és támogatni is fogja a KDNP frakció. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt országgyűlés, 2 perces felszólalásra nem jelentkezett senki. Most a további képviselői felszólalások következnek. Megadom a szót Bújdosó Andrea Anna képviselőasszonynak 15 perces időkeretben.
2: Szépen, elnök úr. Tisztelt házi, valóban egy jogharmonizációs javaslatról van szó, és örülök, hogy hallom, hogy ebben mindenki partner. Én egy picit a gazdasági oldaláról fogom megközelíteni és támogatni ezt a javaslatot. A magyar gazdaság gerincét a kis- és középvállalkozások adják, mintegy 700 ezer ilyen vállalkozás van. Ma Magyarországon 99% a vállalkozásoknak kis- és középvállalkozás, nagy részük mikro, 1 és 9 fő közötti vállalkozás, de hát ők biztosítják a vállalkozásokon belül a foglalkoztatás 2/3-át, és csak a kis- és középvállalkozások több mint 1 millió embernek adnak munkát, úgyhogy az 1 millió család nagyon fontos, hogy ők milyen módon tudnak működni, és hogyan tudják a versenyképességüket növelni. Ami a probléma ezeknek a vállalkozásoknak jelenleg az, hogy az idejük egy részét olyasmival töltik, ami az adminisztráció vagy pedig a finanszírozáshoz való hozzájutás, és nem új terméket innoválnak, vagy pedig piacokat keresnek, hanem erre fordítják az idejüket. Talán a gazdasági miniszter úr is említette már, hogy évente 300 órát töltenek csak adminisztrációval, nyilván ez a hitel vagy egyéb finanszírozáshoz való hozzájutásban is szerepel. De hát van még egy dolog, és csak szeretnék egy kis politikai párhuzamot is hozni, van még egy dolog, amivel küzdenek a mai magyar kis- és középvállalkozások, az az, hogy többségük, nagyon nagy részük, mint egy 40%-oknak 65 év feletti a tulajdonosa vagy ügyvezetője. Ezek többségében a 90-es években alakultak ezek a vállalkozások, és hát nincs megoldva az utódlás. És ezt, ha úgy nézzük, vannak olyan politikai pártok is, akik hasonló problémával küzdenek. A tőkéhez jutás azért nem csupán egy ilyen pénzügyi technikalitás, hanem ez abszolút egy versenyképességi kérdés a vállalkozásoknál. Hogyha mondjuk egy pékség új kemencét akar vásárolni, vagy egy családi vállalkozás napelemet telepíteni azért, hogy energiahatékonyabban működjön, vagy egy informatikai cég exportképes terméket szeretne fejleszteni. Általában ugyanazzal a problémával küzdenek. Van ötlet, van esetleg belső erőforrás is, van munka, van piac, csak éppen finanszírozás nincs. A magyar gazdaság növekedésének kulcsa és a KKV-k terén elsősorban a termelékenység javítása, a technológiai fejlesztés és az innováció által. Számos elemzés mutat rá, nyilván az Európai Uniós elemzések is, hogy a magyar KKV-k termelékenysége jelentősen elmarad az európai élmezőnytől, általában a fele az élmezőnynek, de ha mondjuk egy Szlovéniához hasonlítjuk, akkor is nagyon-nagyon elmarad. De hát hogy növelhetnék a termelékenységüket, hogyha nem ruháznak be új, hatékonyabb technológiákba, olcsóbb működést biztosító rendszerekbe? Mindehhez pedig elérhető és lehetőleg minél könnyebben elérhető forrásra van szükségük. A térség országaiban, például Lengyelországban, Csehországban, Észtországban és egyre inkább Romániában is a növekedni akaró kis- és középvállalkozások előtt nyitva áll a tőkepiac kapuja. Magyarországon a vállalkozások többsége szinte kizárólag hitelből próbál fejlődni. Egy modern gazdaságban viszont nem csak hitelre, hanem saját tőkére, befektetőkre, élő tőkepiacra is szükség van. Ha magyar KKV-k versenyképesek akarnak maradni, akkor a finanszírozási rendszereknek is fel kell zárkóznia a régió legjobb gyakorlatához. Úgyhogy minden olyan intézkedés, ami egyszerűbbé és olcsóbbá teszi a finanszírozáshoz jutást, közvetlenül növeli a vállalkozások teljesítményét és versenyképességét. Minden lépés pedig, ami a KKV-k beruházási lehetőségeit és bizalmát növeli abban, hogy beruházzon, többszörösen jó hatást fejt ki a gazdaságra és a magyar emberekre is, hiszen ahogy mondtam, 1 millió embernek adnak munkát ezek a vállalkozások, nem mindegy, hogy milyen bért tudnak fizetni a foglalkoztatottaknak. Új munkahelyeket tudnak teremteni, tényleg magasabb bért fizetni, több beszállítót bevonni az értékláncba, és hát több adót is fizetni nyilván, ha többet termelnek. És hát mindez erősíti a magyar gazdaság ellenálló képességét. Tisztelt ház, a magyar vállalkozók kiszámítható szabályokat, tisztességes versenyt, kevesebb adminisztrációt és könnyebben hozzáférhető finanszírozást várnak. Abban mind egyetérthetünk, hogy erős, önálló és versenyképes magyar gazdaságot akarunk építeni. Ezért nem csak a nagyvállalatokat kell támogatnunk, hanem figyelmet kell szentelnünk a több százezer kis és középvállalkozásra is, amelyek nap mint nap megtermelik az ország jövőjét. A magyar KKV-k megerősítése nemzetstratégiai érdek. Képviselőtársaim, arra kérem önöket, hogy álljanak ezen érdek mellé, és támogassák a javaslatot. Köszönöm.
1: Köszönöm, frakcióvezető asszony. Tisztelt országgyűlés, most 2 perces felszólalások következnek. Megadom a szót Polgár György képviselő úrnak.
3: Köszönöm szépen, elnök úr. Igazándiból tényleg csak 1-2 dologra reagálni szeretnék, bele fogok férni 2 percbe szerintem. Az egyik az az, hogy egyetértek, hogy valóban nem a Költségvetési Bizottság az, ahol iszonyatos nagy iszapharcok zajlódnának, de ettől függetlenül valóban érdemes 1-2 olyan alapvetést akár itt is megemlíteni, amiben muszáj közös úron pendülnünk. Az egyik az az, hogy köszönöm, hogy megemlítette képviselő úr az MNB ügyét. Én is bízom benne, hogy annak lesz következmény, ami az elmúlt időszakban az MNB-nél zajlott, mert nem maradhat következmények nélkül az ott zajlott cselekmények. A másik, amit Bencsik képviselő úr jelzett, hogy a vendégmunkások annak nincs hatása a költségvetésre, azért én ezt majd egyszer átbeszélném, mert hogy szerintem az, hogy a vendégmunkások hol költik el az itt megkeresett összeget, vagy hogy mennyire dolgoznak ebbe az országba, és hogy emiatt milyen fizetési sávba szorulnak a magyar munkavállalók, annak azért van hatása a magyar költségvetésre. És hogyha már erről beszélünk, szerintem azt is majd el kell döntenünk, hogy átlagbérekről beszélünk, vagy medián bérekről beszélünk. Jelentős a különbség a kettő között, csak hogy egy példát hagyj mondjak, a legutóbbi KSH adatok alapján az átlag nettó jövedelem az 496 ezer forint volt, ez medián értéken 417 ezer, az 80 ezer forintos különbség, 20%-kal kisebb a medián bér, mint az átlagbér. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm a szót!
1: Köszönöm, most megadom 2 perces időkeretbe a szót Apáti István képviselő úrnak.
4: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Óriási probléma a generációváltás a magyar vállalkozások életében, és a mezőgazdaság területén az átlagosnál is sokkal nagyobbak a problémák, hiszen sokkal inkább a 70, helyenként a 80 pluszos korosztály gazdálkodik, a 60 pluszos sem ritka, de a 70-80 év felettiek is becsületesen, tisztességesen dolgoznak, és valószínűleg halálunk napjáig dolgozni is fognak, mert a paraszt emberek már csak ilyenek, a gazda emberek már csak ilyenek. Sokszor kilátástalannak tűnik a generációváltás a legtöbb családi gazdaság esetében. Ugyanakkor szeretnék néhány szót ejteni Bencsik képviselő úr álláspontjával kapcsolatban, egészen elképesztőnek tartom képviselő úr. Én értem, valós problémákat is felvetett a munkaerőhiány, vendégmunkásokkal való pótlása kapcsán, de a Mi Hazánk álláspontja első pillanattól kezdve töretlen, változatlan és következetes. A lehető leggyorsabban ki kell vezetni ezt a jogintézményt, és a vendégmunkásokat szó szerint fizikailag is az országból, és egyrészt leverik a munkabéreket. Másrészt pedig emlékeztetnék mindenkit arra ebben a házban, hogy Nyugat-Európában is így kezdődött. Tehát illedelmesen kopogtató vendégmunkásokkal indult Németországban is a balhé. Az első mindig ugyanaz a lefolyása ennek a problémának. Az első generáció mindig nagyon hálás a befogadó országnak és a munkáltatóknak, az azt követő generációk pedig láthatóan komoly problémákat okoznak. Tisztelet a kivételnek, nem általánosítok, de nagyon sokan finoman szólva sem az európai törvények tisztelete irányába mozdulnak el, és ráadásul semmilyen garancia nincs arra, hogy a vendégmunkások a szerződés lejártával elhagyják az országot. E tekintetben hasonlítanak a szabadon engedett embercsempészekhez. Másrészt pedig felhívom arra mindenkinek a figyelmét, hogy a Budapest, Belgrád és a Paks 2 beruházásoknál 2024 ősze óta 2-ről 5 évre emelték a foglalkoztatás felső időtartamát, és a családegyesítéseket is engedélyezték. Ezt azonnal meg kell szüntetni, és ellenőrizni kell, hogy a vendégmunkások a szerződés lejártakor elhagyják Magyarország területét, ezt bizonyítható módon kontrollálni kell, és a lehető leggyorsabban fel kell számolni ezt a jogintézményt, főleg úgy, elsősorban úgy, hogy tisztességes munkabéreket fizetnek a magyar munkavállalóknak. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Kármán András miniszter úrnak.
5: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt Országgyűlés képviselőtársaim, engedjék meg, hogy néhány dologra reagáljak, amik már elhangzottak. Először is nagyon örülök annak, hogy alapvetően az előttünk fekvő törvényjavaslatot mindenki láthatóan támogatja, és egyetértés van itt a jogharmonizációs lépések kapcsán. És úgy látom, abban is egyetértés van, hogy fontos az, hogy Magyarországon hasonlóan az Európai Unióhoz nagyobb támogatásba részesüljenek a tőkepiacok, és ilyen értelemben a kis és középvállalkozásoknak a forrásbevonási képessége. Egyetértek Hargita János képviselőtársam által mondottakkal, hogy valóban az Európai Unióban egy jelentős lemaradás van például az Egyesült Államokhoz képest ezen a területen, hiszen alapvetően a banki finanszírozás dominál, és az európai tőkepiacok fejlettsége érdemben elmarad, és likviditása mondjuk az Egyesült Államokétól, és valóban az Európai Unióban számos jogszabály kezdeményezés van most már egy ideje ebbe a témába, hogy hogyan lehet valahol erősíteni a tőkepiaci finanszírozást, és ilyen értelemben ledolgozni Európának ezt a versenyképességi hátrányát, és valóban itt kis lépésekről van szó, de ezek is részben ebbe az irányba mutatnak. Kérdésként elhangzott, ha már Hargita Jánosnál tartok, hogy miért maradt ki néhány apróság a salátatörvényből. Itt alapvetően az MFB törvénynek volt néhány technikai módosítása korábban, ami ebbe szerepelt, és szerettünk volna egy tisztán ágazati pénzügyi törvényt ide behozni. Azzal kapcsolatos módosítások kikerültek a javaslatcsomagból, de a lényegi változás tulajdonképpen nem történt. Szintén szeretnék reagálni arra a fölvetésre, ami a kétszeri felelősségre vonás tilalmára vonatkozott. Én nem biztos, hogy feltétlenül értem itt a direkt utalást a Nemzeti Bankra. Én azt gondolom, hogy itt ami miatt ez szerepel, az amiatt van, mert ha már büntetőeljárás van folyamatban, akkor a közigazgatási eljárás ugyanabban az ügyben háttérbe kell, hogy szoruljon, és ez alapvetően most már egy ideje minden ágazati törvénybe az uniós elveknek és szabályoknak megfelelően megjelenik, és ez alapvetően az ügyfélszolgáltató viszonyra vonatkozik, tehát én azt gondolom, hogy ebbe a kontextusba hivatkoztam én erre, hogy a kétszeri felelősségre vonás tilalma az figyelembevételre kerül. Végül hadd reagáljak pár szóban Bencsik János képviselő társam által elmondottakra. én, bár nyilván ezek túlmutattak, vagy függetlenek tulajdonképpen ennek a törvény előterjesztésnek a keretein. Én azt gondolom, hogy kicsit hálátlan szerepet vállalt magára a képviselőtársam egy ideje, amikor tulajdonképpen azt akarja bebizonyítani, hogy mennyire kedvező gazdasági és költségvetési helyzetet örökölt az új kormány az előző kormánytól. Én azt gondolom, hogy azért ez számokkal alátámasztva egy elég nehéz célkitűzés, és most nem akarok belemenni tényleg a konkrét számokba, de én azt gondolom, hogy azért aki ismeri az elmúlt 4 év makrogazdasági számait, az tisztában van azzal, hogy egy nagyon nehéz örökséget hagyott maga után a Fidesz kormány a Tisza kormány részére. És engedjék meg, hogy ha már az előző napirendben ugye az Európai Uniós pénzekhez kapcsolódó jogállamisági kritériumhoz kapcsolódó törvényjavaslatokról van szó, megemlítsem azt, hogy ezek a befagyasztott RRF-es Európai Uniós bevételek, amiknek a felszabadítása most a cél, sok százmilliárd forintos összegbe szerepelnek az idei elfogadott költségvetésbe. Nagyon kíváncsi lennék, hogy az előző kormány hogyan számolt ezekkel, mint bevételekkel, és hogyan lehetett ezekből a befagyasztott pénzekből, ahol semmilyen szándéka nem volt, hogy ezt föloldja, ezt a befagyasztott pénzt, és egyáltalán tárgyaljon az Európai Unióval, hogy lehetett a hatályos költségvetési törvénybe ezt betervezni, és erre elkölteni ugye 90%-át az éves költségvetési hiánynak a választásokig. Tehát én azt gondolom, hogy a felelősség az itt kezdődik, hogy ilyen bevételekkel nem szabadott volna egy olyan kormánynak számolni, amelyiknek esze ágában nem volt az Európai Unióval megállapodni. Végül szeretnék még két elhangzott kérdésre reagálni, bár mondom, ezek is igazából nem a mostani napirendi ponthoz kapcsolódnak. Az egyik a kamatstopnak a szeptember 30-áig történő meghosszabbítása, ami majd jelenleg ugye társadalmi egyeztetésen van, és majd később fog a parlament elé kerülni, de csak azt szeretném megjegyezni, hogy ugye erre a kamatstopra azért került sor, és azért kellett, hogy sor kerüljön, mert hogy az Európai Unión belül a legmagasabb infláció és a legmagasabb kamatszint az előző kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően Magyarországon alakult ki. Ha nem lett volna ez a helyzet, nem lett volna ez a szélsőséges helyzet, hogy 16% fölött voltak a pénzpiaci kamatok, akkor nyilvánvalóan nem kellett volna ilyen tűzoltás jellegű beavatkozásokra sor kerülni, és egyáltalán az, hogy fölmerül ennek a kamatstopnak a jövője és a megváltoztatása, az nagyrészt annak köszönhető, hogy szerencsére nagyon látványosan csökkentek az elmúlt hónapokban már a Tisza választási győzelmének az esélyére, majd aztán a választást követően az állampapírhozamok, és ma már 5% alatt vannak például, vagy 5% körül vannak az állampapírhozamok. Pár hónappal ezelőtt ez még 7,5% volt. Tehát én azt gondolom, hogy itt a Tisza kormány megalakulása és megkérdezett gazdaságpolitikája nagyon jelentős pozitív hatást fejtett ki, és ezt teszi lehetővé, hogy egyáltalán ilyen kényszerből bevezetett átmeneti intézkedéseknek a jövőjéről egyáltalán majd beszélni tudjunk a parlamentbe, hogyha majd itt lesz ez a törvénymódosító javaslat. A másik pedig szintén elhangzott itt a vendégmunkások kapcsán, hogy mi itt a Tisza kormány elképzelése. Én azt szeretném ezen a ponton csak leszögezni, hogy az elmúlt évek növekedési problémája részben arra vezethető vissza, hogy a kormány egy olyan gazdaságpolitikát erőltetett, ami alapvetően nagy külföldi, többségében ázsiai befektetőknek az alacsony hozzáadott értéket előállító és igen olcsó munkaerőt foglalkoztató befektetéseit támogatta, ráadásul oly módon, hogy rengeteg pénzt adott nekik közvetlen támogatásként, és sokszor a környezetvédelmi és munkaegészségügyi szabályokat se tartották be ezek a beruházások, és ugye végső soron ezeknek a cégeknek merült föl egy nagyon jelentős igénye alacsony béren foglalkoztatható ázsiai vendégmunkásokra. Én azt gondolom, hogy ez nem lehet a magyar gazdaság felzárkózásának az útja. Teljesen más gazdaságpolitikát fogunk a következő években folytatni. A magas hozzáadott értéket előállító ágazatok fejlesztésén lesz a hangsúly, és az lesz a célunk, hogy a termelékenység növekedése mellett minél magasabb bérrel lehessen foglalkoztatni a magyarországi munkavállalókat, mert ez vezet egy valódi felzárkózáshoz. Köszönöm a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót Vitályos Eszter képviselőasszonynak.
6: Köszönöm a szót, elnök úr! Én nagyon rövid leszek, bár 15 perces felszólalásra kaptam lehetőséget. Csak egy dolgot szeretnék tisztába tenni, amit miniszter úr az imént elmondott. Mi sosem mondtunk le az Európai Uniós forrásokról. Az egy más kérdés, hogy az Európai Bizottság a mi kormányunk felé olyan feltételeket támasztott, amelyeket nem voltunk hajlandóak teljesíteni. Ebben benne volt a migráció, benne voltak a LMBTQ jogok, benne volt a gyermekvédelmi törvény megváltoztatása. Én azt gondolom, hogy teljesen más a leányzó fekvése, mint ahogy azt a miniszter úr az imént interpretálta. Ezt szerettem volna tisztába tenni mindenképpen. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót Bencsik János képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt miniszter úr, lehet, hogy hálátlan az én feladatom, és most kifejezett, lehet, hogy a kettőnk közös dolga lesz hálátlan. Szóval azok az adatok, azok a számok, amelyeket én itt ismertettem, azok az ön által vezetett minisztérium, pénzügyminisztérium legfrissebb háttéranyagából származnak, amelyet a tegnapi IMF találkozóra kapott felkészítő anyagban szerepeltetnek. Tehát ellenőrizzék akkor, legyenek szívesek, ellenőrizzék a minisztériumon belül, hogy ezek a számok rendben vannak-e. Én feltételeztem, hogy felelősen került összeállításra, és a pénzügyminisztérium ezt felelősen adta támogatásként, segítségként, felkészítő anyagként. Hogyha eltérőek ezek az adatok, akkor legyenek szívesek korrigálni, és azt majd meg fogjuk vitatni. Én a legjobb belátásom és a legtiszteletre, hogy mondjam, legnagyobb tisztelettel viseltetve a minisztérium irányába igyekeztem ezeket egy közös nevezőre hozott adatként kezelni, ismertetni, hogy innen indulunk, és ezt mindannyian elfogadjuk, hiszen ez a pénzügyminisztérium anyagában, háttéranyagában szerepel. Friss háttéranyagában szerepel. Köszönöm.
1: Köszönjük. Tisztelt Országgyűlés, most a normál szót kérő képviselők felszólalásai következnek. Megadom a szót Szalai Piroska képviselőasszonynak.
8: Tisztelt Országgyűlés, tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm a szót. Egy pár reakcióm lenne miniszter úr irányába. Miniszter úr szóba hozta, vagy szóba került, lehet, hogy nem csak ő hozta szóba, a kamatstoppot. A kamatstopról annyit érdemes tudni, hogy június 30-ával ért volna véget, hogyha az előző kormány a kamatstoppot együtt a másik két intézkedéssel határidejét nem szüntette volna meg, és innentől most nincs határideje. Tehát nem meghosszabbítják a kamatstop határidejét, hanem a nem létező határidő helyett valami más időszakot definiálnak. Mi az a másik két intézkedés, ami ugyanígy együtt működött, vagy együtt mozgott a kamatstoppal. Az egyik a üzemanyagok ár szabályozása, a másik pedig az árrés stop. Szent igaz, hogy azok nem bankokat érintenek, a másik két intézkedés, ez meg bankokat érint, de hát azért ez az egész kamatstop történet, ez nagyon érdekes, hogy pont akkor indult el önállóan szakadt le a másik két intézkedéstől a szabályozás, amikor az Európai Központi Bank elkezdte a kamatemelési ciklusát, pontosan azért, mert az euró övezetben az euró inflációja elkezdett emelkedni, és hát valamilyen módon erre reagálni illik, reagálni szoktak. A kamatstoppal kapcsolatban nagyon szeretettel várom, és nagy kíváncsisággal, hogy hogy fog átalakulni maga a kamatstopp, mert hogyha tényleg nagyon keveseknek, csak a sérülékeny adósoknak, akik egyébként majdnem 20 ezeren vannak, 19 ezer fölött vannak, csak a sérülékeny adósoknak marad, mármint ennyi darab számla, tehát ennyi család, szorozva 3-4-jel, hogyha így gondolkodunk, tehát csak nekik marad meg valamilyen védőmechanizmus, akkor a fönnmaradó többi megemelkedett kamata, ami ugye a kamatstopp miatt legalább 3-4-5%-kal még mai napon is megemelkedne, alapvetően azért az indíthat, gerjeszthet Magyarországon egy infláció növekedést. Hogyha más egyéb intézkedéseket is, más egyéb, mondjuk a Európai Bizottság országajánlásában szereplő megszorító intézkedések is hozzájárulnak, akkor ez az inflációt még inkább tudná gerjeszteni. Tehát ezért ezzel a kamatstoppal, ezzel nagyon-nagyon-nagyon jó lenne úgy bánni, hogy az inflációra is legyünk tekintettel, ez nem csak az MNB feladata, hogy Magyarországon az infláció maradjon alacsony, jelen pillanatban a legutolsó értékünk ugye 1,8%. A másik dolog, én soha nem voltam szószólója a vendégmunkásoknak. Bizonyára mindenki tudja, hogy amióta írok, megszólalok, bármit is csinálok, a magyar munkaerőpiac erősítéséért tettem mindent, amit csak tudtam, és én ezután is ezt tervezem. De azért, ami itt már napok óta, sőt lehet, hogy hetek óta mindenféle bicskámat kinyitja, az az, amikor a vendégmunkást a migránssal keverik össze. A vendégmunkás az továbbra is a magyar szabályozások szerint Európa jelen pillanatban a legszigorúbb szabályozása, de még szigoríthatjuk, nyugodtan szigorítsuk, az csak jó, azt gondolom, de a mostani szabályozás szerint a vendégmunkásnak, ha harmadik országból jön, akkor haza is kell mennie. Háromféle vendégmunkás létezik, az egyik az az, aki Európai Unióból jön, ugye ott az Európai Unióhoz való csatlakozásunk idején a munkaerő szabad áramlása kapcsán bevállaltuk azt, hogy nem fogjuk szabályozni értelemszerűen, nem is szabályozhatjuk, tehát hogyha Európai Unióból bárki idejön, akár német cégek indítására, akár bármi más egyéb módon, akkor ő akkor megy haza, amikor a munkáltatója úgy gondolja, hogy hazaküldi, de itt is maradhat nálunk. A második kör az a határaink melletti nem Európai Uniós országokból jövő és onnan oda hazamenő, tehát Szerbia, Ukrajna volt régebben, Románia már a Európai Uniós csatlakozott ország, tehát erre a két országra vonatkozott. Itt is egy Európai Unióshoz majdnem hasonló szabályozásunk van, tehát nem ide, nem ezekre kell akkor gondolni, amikor a vendégmunkásról úgy beszélünk, hogy mindenféleképpen hazamegy, de a harmadik országbelinek haza kell menni jelen pillanatban a mostani szabályozás szerint. Ha úgy gondoljuk, hogy ezt érdemes tovább szabályozni, akkor, vagy szigorítani, akkor természetesen szigorítsuk. Ha a klasszikus vendégmunkásról, erről a harmadik csoportról beszélünk, akkor ő tényleg akkor jön, amikor tud GDP-t termelni, amikor munkáltató várja. A munkáltatónak a dolga ellátni itt mindent igazából, tehát nem a szociális ellátórendszerünkre csatlakozik, és nem is fogunk neki fizetni munkanélküli segélyt, meg mindenféle más egyéb dolgokat, tehát a szociális ellátórendszerünket nem terhelni. Önök mondták, hogy leszorítja a magyar munkaerő árát alapvetően. Hát nagyon érdekes, mert én még eddig olyan munkáltatóval nem találkoztam, amelyik azt mondta, hogy a vendégmunkás olcsóbb lenne neki költségbe, mint a magyar munkavállaló. Már csak azért, mert ezek a pluszköltségek, ezek rátelepülnek. Na most melyik az a profitérdekelt munkáltató, amelyik egy drágább munkaerőt megvesz akkor, hogyha van neki egy olcsóbb, jó minőség, a magyar munkaerő mindig is jó minőségű volt, tehát ezt hozzáteszem, olcsóbb, jó minőségű magyar munkaereje. Azt hiszem, hogy ezt is érdemes lenne egy picit körbejárni, hogy vajon már a harmadik országból jövő munkavállalók, vendégmunkások, azok miért kellenek a munkáltatóknak. Én egy számot azért tudok, hogy azok a munkáltatók, akik ilyen harmadik országból jövő munkavállalókat nagy létszámba, tehát ilyen százas létszámba foglalkoztatnak, azok szokták azt mondani, hogy de 10 magyar munkavállaló, tehát hogy az ő teljes létszámuknak kevesebb, mint tizedét jelenti az esetek nagy részében a vendégmunkás. Tehát hogyha ők nem tudják ezt ezeket a munkákat elvégeztetni valakivel, akkor ott a magyar munkavállalóknak a munkahelye is kockázatosabbá válik, sérülhet alapvetően. Ezeket a dolgokat én csak hozzátenném a vendégmunkás kérdéskörhöz. Egy dolgot viszont nagyon tisztelettel kérek. Többet ne hívjuk, ha lehet, a vendégmunkásokat, mert a háromféle csoportnak egyikére sem igaz, hogy gazdasági migráns. Szerintem ilyen, hogy gazdasági migráns, én legalábbis eddig nem hallottam, csak amióta ez a parlament megalakult. Ezt a fogalmat én csak azóta hallottam. Úgy tudom, hogy a migráns az eddig valami más fogalom volt Magyarországon. A 90%-os hiányhoz meg annyit, hogy az áprilisi előző pénzügyminisztérium, illetve a NGM által adott riportba 70,7%-ot láttunk. Szerintem majd meg fogjuk valószínűleg ismerni az átadás-átvétel környékén a költségvetést részletesebben. Ugye augusztus 20-a környékére várhatjuk a költségvetés módosítását, én úgy hallottam, úgy emlékszem. Arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor ez a 70,7 hogy lett 90. A korábbi időszakokban is igaz, hogy az első 4 hónapban, a fűtési szezon idején, meg akkor, amikor még nem jött be a májusi nagyobb adóbevétel, mindig akkor volt nagyobb kiadása a költségvetésnek. De ehhez majd a számokat remélem augusztusig meg fogjuk ismerni. Úgyhogy köszönöm ezt előre is.
1: Köszönjük szépen. A Páti István képviselő úr szintén normál szót kért, megadom neki a szót.
4: A szót elnök úr, tisztelt országgyűlés, nem győzött meg képviselőasszony, sőt a gyanakvásom csak fokozódik, az amúgy is híresen gyanakvó természetem. Ben ez a faktor felerősödik. Én értem, tehát jogállását tekintve nyilván nem tehető egyenlőségjel a bevándorlók és a vendégmunkások közé. Még talán az is igaz, bár óvatosan bánnék a szavakkal, hogy a közbiztonsági helyzetet tekintve közbiztonságra milyen közvetlen vagy közvetett veszélyt jelent a jelenlétük egy bizonyos létszám koncentráció felett. De a végeredmény ugyanaz lesz. Tehát én a végeredményt és a középvalamit a hosszú távú kifutást vizsgálom. Ismétlem, Németországban is 13 illedelmesen kopogtató, ha jól emlékszem, török vendégmunkással indult, aztán különböző iszlám területekről megindult a vendégmunkás áradat, millió szám, és most nézzék meg, hogy az illegális bevándorlással körültve, a két folyamat hogy erősítette egymás hatását, ott a legszerencsétlenebb kombináció jött össze, a legszerencsétlenből ötvöződtek az őshonos államalkotó nemzet szempontjából ezek a folyamatok, és nézzék meg, hogy hova jutott ez a történet. Kalifátusokat kiáltanak ki, nem tartják magukra nézve kötelezőnek az őshonos államalkotó nemzet törvényeit, de egyébként ez nem csak Németországon, másra is igaz, és gondolják azt végig, hogy Magyarország, amelynek jóval kisebb a területe, 106 éve elrendezték ennek a nemzetnek a sorsát a trianoni békediktátummal, ahol egy fogyatkozó népességről beszélünk, ez a folyamat ami a nagyobb területű, nagyobb népességű nyugat-európai nemzeteknek mondjuk 50-60 év alatt fejtettek a pusztító hatását, és most kezd igazán kimutatni, kiadni ez a folyamat az erejét, az Magyarországon jóval rövidebb idő alatt lesz képes ugyanezt a pusztító hatást kiváltani. Az tehát a nemzet megmaradása szempontjából az egyetlen követhető magatartás, én tudom, vagy elfogadható politikai döntés, hogy nem lehet egyik napról a másikra, nem lehet egyik hétről a másikra ezt megoldani, de hogy folyamatosan szabad szemmel és jól látható mértékben csökkenteni a vendégmunkások számát, mert a lényegét tekintve ugyanaz lesz majd a vége, mint amit Nyugat-Európában látunk, ahol az illegális bevándorlás és a vendégmunkás helyzet egyszerre alakított ki egy gyúelegyet. És most még ennek a folyamatnak az elején vagyunk. Most még talán megállítható. De amikor azt látjuk, hogy már lehet, hogy nem csak 10, hanem 100 000-es nagyságrendben vannak itt vendégmunkások, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk. Tavaly évvégén még a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság elnökeként ugye több miniszter meghallgatását volt szerencsém levezetni. Megkérdeztem Nagy Márton miniszter urat, hogy szerinte, az ő legjobb tudomása szerint hány vendégmunkás van 2025 évig állapot szerint Magyarországon. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 35 000. Következő meghallgatott miniszter, Lázár miniszter úr volt, neki is feltettem ugyanezt a kérdést, de azt mondta, hogy 120 000. Tehát ez jóval hiba határon túli tévedés, és egyébként higgyék el, az a legrosszabb, hogy nem tudjuk pontosan. Tehát az a helyes válasz a C, nem tudjuk pontosan, bármennyire is kicsi, sajnos nagyon kicsi, 93 000 négyzetkilométer szép hazánk területe, nem tudjuk, hogy ezen a 93 000 négyzetkilométeren milyen eloszlásban, milyen koncentrációval, hol, mennyi vendégmunkás tevékenykedik. És akármit is mondunk, először a munkabéreket veri le, utána átalakítja a foglalkoztatási térképet, mert fog egy lakót kitúr a házadból alapon, inkább ő fognak munkalehetőséget kapni, mert ők az jóval alacsonyabb munkabérekkel is beérik, aztán a közbiztonsági helyzetre is veszélyt jelentenek, és közép és hosszú távú Magyarországnak a demográfiai térképét is át fogják alakítani. Higgyék el, ez lesz ennek a nótának a vége. Én nem szeretném úgy a halál jégpárnájára lehajtani a fejem, hogy igazam lett. És nem szeretném úgy befejezni, bármikor is kerül a sor a politikai pályafutásomat, hogy nem tettem meg mindent tőlem telhetőt és elvárhatót annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, hogy a jövőben ne ez a forgatókönyv valósuljon meg. És most lehet itt beszélni jogállásról, meg viselkedés kultúráról, meg közbiztonsági helyzetről, de a végeredménye a folyamatnak ugyanaz lesz. Kíváncsi lennék, hogyha persze egy elméleti fejtegetés. Ha visszapörgethetnénk az idő kerekét, és a németek meg a nagy nyugat-európai országok a 60-as, 70-es években újrakezdhették, akkor vajon hogy alakítanák először a vendégmunkás politikájukat, utána pedig a bevándorlás, a illegális, vagy a legalizált illegális bevándorlás politikájukat. Most még fogható ez a folyamat. És azt is látjuk, hogy nem tudjuk ellenőrizni, hogy pontosan 2 vagy 5 év elteltével a vendégmunkások valóban elhagyják-e szárazföldön vagy légiúton Magyarország területét. De tételezzük, hogy elhagyják. Hát a Mi Hazánk mozgalom munkaügyi politikusa és más politikusai által forgatott szabadon eredető videófelvételek bizonyítják, mert megkérdeztünk indiai, meg pakisztáni, meg Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat, és röhögve mondták el, hogy persze hazamennek, tehát ők éppen hazamentek, Néhány hét, esetleg 2-3 hónap után jönnek vissza ugyanők, ugyanazok a szereplők. És kezdődik előről a 2 vagy 5 év, ismétlem, a Budapest-Belgrád és a Paks 2 beruházásnál egy ilyen hétfőről kedre elfogadott megoldás keretében már 5 év a foglalkoztatás időtartalma, és ott engedélyezték a családegyesítéseket is. Az utóbbira mi szükség volt? Tehát az milyen módon áll összefüggésben a magyar munkáltatók érdekeivel, vagy Magyarország gazdasági érdekeivel, hogy ennél a két beruházástán engedélyezték a családegyesítéseket. És szólok a Tisza kormánynak is, hogy esetleg nem jutottak volna még ezekhez a fejezetpontokhoz, akkor nagyon gyorsan orvosolják ezeket a problémákat. Ha tévedek, annak nagyon örülök. Én aztán szíves örömös kérek elnézést bármikor, vagy ismerem be esetleges hibáimat, vagy tévedéseimet, bár csak tévednék ebben a kérdésben, csak azért hívom fel erre a szíves figyelmüket, mert ez egy kifejezetten Magyarország érdekeivel ellentétes folyamat, és most még meg lehet állítani, lehet, hogy 4 év múlva már nem. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, a normál szót kérők köre véget ért. Most a 2 perces szót kérők köre következik. Megadom a szót Balla György képviselő úrnak. Vissza fogunk térni.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt miniszter úr, elnézést kérek, hogy végig kell hallgatni a témájához nem tartozó Mi hazánk és köztünk lévő vitát. Csak néhány dolgot szögezzünk le. Tehát a migráns az papír nélkül érkezik, engedély nélkül érkezik, beszökik, nem dolgozni akar, segélyt kap, és kalifátusokat, meg mindenféle elkülönült társadalmat hoz létre az adott országba. A vendégmunkás képviselő úr határozott időre érkezhet csak annyi, ami üres álláshely van az országban annak a feléig meghatározott számban, csak munkavégzésre jöhet, a semmiféle szociális ellátást nem kap, amíg dolgozik természetesen orvosit igen, de munkanélküli segélyből semmit nem kap, és akik Magyarországon vannak, azok keresztény országból érkeztek, ami abból a szempontból fontos, hogy biztosan nem lesz belőlük muszlim terrorista. Tehát ez a valóság. Én egyetértek, ha van olyan, ahol, ja és a családegyesítés tilos, ha van olyan, ahol ezt megengedték bárhol is, javaslom a TISZA kormánynak, bírálja fölül, nézze meg és szüntesse meg. Köszönöm szépen.
1: Most megadom a szót Polgár György képviselő úrnak, 2 perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen. Jó, oké, megjött a hangom is. Köszönöm Balla úrnak a hozzászólását, és csak szeretném emlékeztetni az országgyűlést, hogy amiről éppen vitatkozunk, az az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítása. Úgyhogy ha majd szavazásra kerül a sor, akkor senki ne abból induljon ki, hogy milyen típusú bevándorlók vannak, vagy milyen alfajai vannak az egyes munkavégzésnek, hanem arról, hogy itt arról beszéltünk, hogy egy erősebb felügyelet kell, tisztább felelősségi kör, stabilitás, pénzügyi stabilitás, aminek nem lehet semmilyen háttéralkú a mögöttes tárgya, egy átláthatóbb tőkepiac kell, hogy tiszta tulajdonosi viszonyok ismertek legyenek, hogy a kis- és középvállalkozások is bátran kilépjenek a tőkepiacra, és hogy mi is a magyar vállalkozások és a magyar országon élő állampolgároknak az érdeke. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, most visszatérünk a normál szót kérők köréhez. Megadom a szót Hegedűs Barbara képviselőasszonynak.
11: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Azzal kapcsolatban kértem szót, mivel elhangzott öntől, hogy miért szerepel a költségvetésben az Európai Uniós források összege, és hogy egyébként, most nem tudom pontosan idézni, de hogy az előző kormányzat, mint már feladta volna ezeknek a forrásoknak a megszerzését, melyet azt gondolom vissza kell utasítani, hiszen egyébként folyamatosan az előző kormányzat a tárgyalásokat fenntartotta, viszont volt egy elvi megállapításunk, hogy mi úgy fogjuk hazahozni az uniós forrásokat, hogy nem kell a szuverenitási kérdésekbe belemennünk, nem kell szuverenitásunkból leadnunk semennyit. Mégpedig mi is, miért volt ez? Mert tudtuk azt, hogy 2026 év végén fogja egyébként lezárni az Európai Unió, Európai Bizottság a következő 7 éves uniós költségvetésnek a tárgyalásait. És 2026 év végéig egy politikai megállapodást kell hozniuk, amit csak egyhangulag lehet meghozni. Ezért a 2028-2034-es költségvetésnek az elfogadásához Magyarországnak a szavazatára szüksége volt. Szükséget van az Európai Uniónak akkor is, hogyha a Fidesz-KDNP alakít kormány, és mi azért tudtuk azt, hogy az Európai Uniós forrásokat, még összegek a magyar családoknak jár, amit egyébként jogszerűen már meg kellett volna kapnia a magyar családoknak, Magyarországnak, azt előbb-utóbb mi haza fogjuk hozni, és ezért került be a költségvetésbe ezek az összegek. Csak mi úgy voltunk vele, hogy mi tudtuk, hogy szuverenitási kérdésbe nem fogunk belemenni, mi nem fogunk lemondani egy kis szuverenitásunkról sem, és ezért ajánlottuk és tanácsoltuk a TISZA kormánynak is azt, hogy mindazokat a döntéseket, amik akár az előző napirendnél is szerepeltek, gondolják át, mert nem szükségesek ahhoz, hogy az uniós forrásokat a magyar emberek megkapják. Mert igenis át kellene gondolni azokat a jogi vagy politikai kérdéseket, hogy például vannak-e olyan magyar hatóságok, hogy szeretnének szigorítani, mondjuk az ügyészségnek a működését, szeretnének szigorítani a jogszabályokon. Kétharmados felhatalmazása lehetőségük van. A magyar ügyészséget is meg lehet erősíteni, nem kell egy brüsszeli intézményhez, az európai ügyészséghez csatlakozni. Hogyha egyébként szeretnének átláthatóbb más szabályokat alkotni, nem biztos, hogy az integritás hatóságra van szükség. Lehet, hogy nem egy brüsszeli intézményt kell még plusz jogosítványokkal felruházni, hanem mondjuk az állami számvevőszéket is meg lehet vizsgálni, lehet olyan jogköröket adni számára, hogy azokat a célkitűzéseket, amiket szeretnének, azokat egy magyar hatóság révén valósítsák meg, ne pedig szuverenitásból adjanak le, és a brüsszeli intézményeket, vagy a brüsszeli akaratnak akarjanak megfelelni, mert az uniós források megszerzéséhez erre egyébként nincs szükség, hiszen van egyébként önöknek is lehetőségük van arra, erre a politikai nyomásgyakorlásra, 2026 évvégéig politikai megállapodásra, egyhangúságra kell jutni az Európai Unióban, minden tagállamnak, tehát mi azt gondoltuk, hogy ez egy elég erős jogkör lesz ahhoz, hogy az uniós forrásokat megkapjuk, ezért szerepel a költségvetésbe. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, képviselőasszony! Most megadom a szót Szalai Piroska képviselőasszonynak 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt Apáti képviselő úr, önnek szeretnék mondani 2 darab számot, a 35 000-es szám nagy valószínűséggel a harmadik országból itt levő hivatalos munkavállalási engedélyes munkavállalóknak a száma, vendégmunkásoknak a száma, a másik az pedig a teljes kör alapvetően, akiket bejelentettek, hisz az Európai Unióból itt Magyarországon dolgozókat is egy ilyen bejelentési kötelezettség terheli. Tehát a két miniszter nem ugyanazt a számot mondta, de valószínűleg tartom, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ilyenkor nyáron, június-júliusban kiadott riportjába pontos értékeket fog majd találni. Köszönöm.
1: Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Ha nem, akkor úgy látom, hogy további felszólalásra senki sem jelentkezett. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben. Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló, jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés T/170. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben.
12: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Egy ország sikerességét sokféleképpen lehet mérni. Itt a házban is erről szoktunk már ez alatt a rövid idő alatt is vitatkozni. A vita az mindig egy jó dolog, lehet GDP-ben mérni, lehet a bérek színvonalában mérni. Remélem megbocsátják nekem, mint egy olyan embernek, aki 40 évet töltött az energiaiparban. Azt gondolom, hogy egy energiaellátásnak a biztonsága, egy jól funkcionáló energiaellátás egy ország számára nagyon fontos a jövő szempontjából. És a mai törvényjavaslat erről szól. Magyarország mozgásteréről és gazdaságunk biztosításáról, biztonságáról. Egy nagyon pragmatikus, kivitelezhető, célszerű megoldással.
13: A 21. században, én azt gondolom, itt a hormuzi szorosban kialakult konfliktus után, ez mindenki számára egyértelmű, egyetlen észszerű szabály van, minél több lehetősége van egy országnak, annál nagyobb a szuverenitása, annál nagyobb az energiabiztonsága, és a biztonsága az állampolgárok részére. És ez, én azt gondolom, mindenkinek Magyarországon érdeke. Sokat beszéltünk már az elmúlt időszakban is arról, aki csak egy útvonalra támaszkodik, ha egy irányba orientálódik, az kiszolgáltatottá válhat. A mai világban ez nem egy célszerű dolog, az energia ellátás területén pedig biztos, hogy nem. Ezért terjesztettük ma az országgyűlés elé a Magyarországot és Szlovákiát összekötő új kőolajtermék vezeték jogi feltételeinek megteremtéséről szóló törvényjavaslatot. Az elmúlt években Európa energiapolitikája nagymértékben megváltozott, ezt mindannyian tudjuk. Diverzifikáltak, több lábra próbálnak állni egész Európa szerte. Magyarországon eközben, bár a szavak szintjén hasonló volt az elképzelés, csak növekedett a kitettség. Én azt hiszem már ma, vagy tegnap, nem tudom, már említettem ezt, hogy gyakorlatilag a kitettségünk Oroszország irányába 60%-ról a 90% fölé ment 2025-re. És ebben a

politikai örökség egyike, amelyet jó szívvel viszünk tovább. Ez egy olyan tevékenység, amire elmondhatjuk azt, amit többször is mondtunk, hogy a jó dolgokat, ahogy ígértük, megtartjuk és tovább visszük. Ez a tevékenység április 12-e előtt kezdődött, április 12-e után kell, hogy lezárodjon. Örülünk, hogy megszületett ez a megállapodás Szlovákiával, és én azt gondolom, hogy a jövőben a V4-es partnereinkkel és az összes többi szomszédunkkal az energiaellátás területén hasonló kooperációra és koordinációra fogunk törekedni. Ugye a tényeket ismerjük, 2022 óta tart orosz-ukrán háború következtében Magyarország és Szlovákia kőolaj ellátására kétféle megoldás van. Az egyik ugye a Druzsba, a Barátság kőolaj vezeték, a másik az Adria kőolaj vezetéken történő ellátás, illetőleg a pozsonyi, illetőleg a budapesti finomító ellátása és azoknak a tevékenységének a koordinációja. Ez a benyújtott javaslat és az aláírt szerződés, illetőleg a jegyzőkönyv mutatja azt, hogy a két ország ezen a területen, én azt gondolom, nagyon hatékonyan tud kooperálni. Azt is mutatja, hogy ilyen súlyú kérdésekben, és ezt már hallottuk ma is a házban, nemzeti minimumokra van szükség. Tehát ez jó, hogyha találunk olyan területeket közösen, ahol meg tudunk egyezni abban, hogy mi a nemzeti minimum. Ez a javaslat most egy Magyarország és Szlovákia között megállapodás kibővítéséről és módosításának kihirdetéséről szól. Lehetővé teszi, hogy egy új, a Százhalombattai finomító és ipolyság között szénhidrogén termékvezeték létrehozásra kerüljön, mely így összeköti a MOL Dunai finomítóját a Slovnaft finomítóval. Az is fontos, hogy ebben az esetben tudjuk a konkrétumokat, ez egy konkrét beruházás, a teljes nyomvonal mintegy 127 kilométer, tehát ez egy nemzetközi energiaiparban is egy jelentős tevékenység és fejlesztés, amire azt gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk. Ebből a magyarországi szakasz 123 kilométer, a szlovák oldali szakasz pedig nagyjából 4 kilométer, és ez úgy valósul meg, hogy a finomítók működésében kiesés nem jelentkezik. Fontos, hogy ez egy a közös államhatárt átszelő vezeték, és ezért szükség van nyilvánvaló a két ország megállapodására. Azt is szeretném kiemelni, de gondolom önök ezt már látták, elolvasták, hogy ez a beruházás a MOL csoport önálló projektje, amelyet a vállalat saját forrásból, saját finanszírozásában valósít meg, vagyis úgy növeljük az ország ellátásbiztonságát, hogy az nem terheli a magyar adófizetőket, sőt, én azt gondolom, hogy jelentős előnye is van a magyar állampolgárok, a fogyasztók, adófizetők részére, mégpedig azért, mert ezt a szénhidrogén szállítást jelen pillanatban közúton, vasúton és víziúton bonyolítja le a két ország között a két finomító és a depóhálózat, és azzal, hogy ezt a forgalmat csővezetékre tereljük, kiváltjuk nyilvánvalóan a széndioxid kibocsátását ezeknek a tevékenységeknek, és alacsonyabb áron tudunk szállítani a két finomító között. A vállalat olcsóban tudja ezt lebonyolítani. Tehát ez megint csak azt mutatja, amiről sokszor beszéltem még előző életemben a szakmámban, és most, mint politikus is, hogy az ellátásbiztonság és a klímavédelem nem biztos, hogy ellentétei egymásnak. Olyan megoldásokat kell találnunk, ami mind a kettőben segít minket abban, hogy a megfelelő irányba menjünk. Ez pedig egy ilyen projekt. Ugye ez egy kétirányú áramlású megoldás, ami nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ebben az iparágban ez egy fontos dolog. Mind a két finomító jó műszaki színvonalon működik, és én azt gondolom, hogy ez a szénhidrogén vezeték ezzel az úgynevezett reverse megoldással egy jelentős fejlesztési lehetőséget ad.
Említettem a Hormuzi szorosban kialakult problémát, ez egy

0: Nagyon praktikus probléma, hiszen itt tényleg az állt elő, hogy ugye a drusba az egy bizonyos ideig állt, az Adrián kellett ugye hozni terméket, és itt a szénhidrogén mozgása a Slovnaft, illetőleg a MOL finomítőak között az egy nagyon fontos dolog az országok ellátása szempontjából, és ez minél flottabbul, olcsóbban, gyorsabban megy, annál hasznosabb mind a két ország autósai számára, lakosság számára. Hát és emellett ugye az is fontos, hogy tükrözi és erősíti Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti visegrádi együttműködés mindhárom célkitűzését, a versenyképességet, a biztonságot és a regionális kapcsolatok erősítését. Nagyon fontos, hogy a barátainkkal, szomszédainkkal ezeken a viszonyokon konkrét üzleti lehetőségekkel, konkrét gazdasági fejlesztésekkel tudjunk javítani. Tehát ez elsőre talán, amikor olvasták, egy technikai jellegű javaslatnak is tűnhetett, de ez egy stratégiai jelentőségű döntés. Alternatívákat ad Magyarországnak és Szlovákiának, alternatívát ad egyébként a közép-kelet-európai régiónak, és én azt gondolom, hogy mindenki érdekében áll, hogy ilyen tevékenységek megvalósuljanak Közép-Kelet-Európában. Ez abba is segíteni fog minket, hogy az ellátásbiztonság még erősebb legyen, mint ahogy mondtam, és nyilvánvalóan a piaci helyzet úgy fog alakulni, hogy remélhetőleg versenyképessé válik, versenyképesebbé válik, mind a Slovnaft, mind pedig a MOL működése. A másik, ami nagyon fontos, hogy ebben az esetben a jövőre való fókuszálás is nagyon jelentős. Ugye Magyarország energiaellátását én azt gondolom, az lesz a célunk, erről beszéltünk tegnap Vitályos képviselőasszony felvetésére is, Vitályos elnökasszony felvetésére is, hogy minél kiegyensúlyozottabb és diverzifikáltabb legyen. Ez nem a beszédek szintjén fog megvalósulni, hanem ilyen projektek, azok a projektek, amiről tegnap beszéltünk, az a pénz, amit sikerül hazahoznunk az Európai Unióból, rendben van egyet, mindenki haza szerette volna hozni, de most jön haza, ez a legfontosabb, én azt gondolom, tehát itt a Tisza ezt elérte. És ez azért nagyon fontos ugye a politikán kívül, mert ezek tényleg szerepet játszanak abban, hogy egy olyan országot építsünk, ahol az energiállátás biztonságosabb, olcsóbbá tud válni, az emberek jobban élnek. Tehát, hogyha egy pillanatra ki tudunk lépni a politikai szférából, amiből nehéz nyilvánvalóan itt az országházban, akkor azt látjuk, hogy vannak ezek a nemzeti minimumok, amiken közösen kell együtt dolgoznunk. Ez egy ilyen, ez a törvényjavaslat, amiről most beszélünk, egy jó lépés a megfelelő helyes irányba. A kormány meggyőződése, hogy erre a vezetékre szükség van, említettem, hogy ez egy hosszabb projekt. Tehát ilyenkor, amikor valami sikerre fog jutni, akkor nyilvánvalóan több tulajdonosa is van a sikernek, és ez egy jó dolog. Én azt gondolom, inkább abba egyezzünk meg, hogy sikeresek vagyunk, és gratulálunk egymásnak, mint pedig az, hogy nem vagyunk sikeresek, és akkor megnézzük, hogy ki a hibás. Tehát ez egy nagyon jó törvényjavaslat, amire kérném a tisztelt országgyűlést, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, miniszter úr! Engedjék meg nekem, hogy én is tisztelettel köszöntsem az országgyűlést, és mindenkit, aki követi a munkánkat bármilyen fórumon. Tisztelt országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót elsőként Néher Andrásnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak! Egyrészt nagy megtiszteltetés számomra, hogy a szűzbeszédemet a kapitány miniszter úr után mondhatom el. Mind a ketten nagy vállalati világból jövünk, tudom, hogy milyen ott helytállni. Én nagyon tisztem, amit a miniszter úr letett az asztalra. Én nem jutottam olyan magasra, ezt hozzáteszem, de tudom, hogy mivel járt. Ez így van. Egyelőre itt próbálok helytállni. A másik pedig, hogy rácsatlakozok ugyanúgy a miniszter úrra, illetve az alelnök asszonyra is. Tegnapi nap folyamán az alelnök asszony azt mondta, hogy mi nem ismerjük el azt, hogy mi volt jó az elmúlt 16 évben. és én szeretném most azt mondani, amit a miniszter úr is, hogy mi most elismerjük, mert itt van ez a csővezeték, amit értelemszerűen 2011-ben a Fidesz kezdett el letárgyalni, és most valósul meg. Szóval tényleg kézzelfogható, elkezdte a Fidesz, megcsinálja Tisza. Teljesen jó. A törvényjavaslatként kerül ide a parlament elé ez a csővezetéknek a megépítése. Magyarország és Szlovákiát összekötő határokon átnyúló vezeték, és ez nagyon fontos, hogy figyelni fogok a nyelvezetre, szénhidrogén termékszállító csőt vezeték létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges belső és nemzetközi jogi keret. A határszakaszokat jelölik meg, a két ország technikai együttműködés aktualizálásáról szól, azonban ennél sokkal több van benne. Az, hogy megerősíti az energiaellátásunkat. Egy olyan időszakban, amikor Európa egyre több kihívással néz szemben, amikor most már tényleg azt lehet mondani, hogy stratégiai kérdés lett az energiaellátás. Ma Magyarország gázolaj igénye 12-14 millió liter gázolaj naponta. Hogy az adatokba egy kicsit belemenjünk, a 100 halombattai finomító, hogyha 55%-os kapacitással működik, akkor 7 millió liter gázolaj tud előállítani naponta. Ha 80%-os kihasználtság mellett dolgozik, akkor 10 millió liter gázolajat állít elő naponta. Tehát Magyarország mindenképpen behozatalra szorul gázolajból. És ezt a hiányzó mennyiséget, ahogy a miniszter úr is említette, jelenleg a pozsonyi finomítóból szerezzük be, nagy részt hajón, kisebb részt vasúton. Azért hozzáteszem, hogy a hajó, ha szállítunk, akkor ugye függ a vízállástól, a Duna vízállásától, illetve a szállítókapacitások rendelkezésre állásáról. Itt azt kell azzal érteni, hogy a hajó ott van, ki lehet-e bérelni, el tudja hozni a gázolajat, illetve ami nagyon fontos a MÁV-nál, hogy működik a MÁV. El tudja elhozni. Ezen kívül természetesen ennek van egy környezetterhelése is. A csővezeték, hogyha egyszer kiássák, leteszik a földbe, az onnantól kezdve nem terheli a környezetet, mert csak a pumpaállomás fog működni. Sokkal kevesebb környezetterheléssel jár, ezt így értem. A beruházás révén a 100 halombattai finomítót és a Slovnaftnak a pozsonyi finomítóját kötjük össze, és ezzel nem csak a MOL jár jól, hanem a teljes régió is, tehát tényleg Magyarország, Szlovákia, tehát a V4-ekből kettő ország biztosabb. Megint csak, hogy a kapitány miniszter úr említette, hogy a beruházásnak nincs költségvetési vonzata, tehát ez MOL belsős dolog. Ez egy jó hír a magyar állampolgároknak, és rossz hír a csővezeték oligarcháknak, mert nem lesz közpénz felhasználva. A projekt a ritka helyzet, hogy a kormánynak nem kell költséget vállalnia, a magyar adófizetők nem tesznek bele többletterhet, nekünk pedig a létesítéshez és üzemeltetéshez szükséges belső és nemzetközi jogi kereteket kell garantálnunk. Tehát ez itt a magyar energiabiztonság megerősítése. Lényegében Magyarország és Szlovákia összekapcsolódik, mint Dioklecianus római császár ideje alatt a tetrarkák, és így együtt építünk egy hatékonyabb rendszert, ami gyorsabban tud reagálni, és ki tudja szolgálni a piaci igényeket. Egyébként a törvény elfogadásával a barátság egy kőolajvezetékkel párhuzamosan fog futni a csővezeték. Ez egy előrelátó döntés, felelős döntés, és ami a legfontosabb, hogy csak Magyarországot és a térséget szolgálja. Kérem Önöket, hogy támogassák a javaslatot, mert Magyarország jövője is ezt kívánja. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Megadom a szót Bencsik Jánosnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr, vezérszónok kolléga. Valóban szükség van a nemzeti minimumra, nem csak a gazdaságban, hanem az energetikában is. Az energia ellátásnál nagyon fontos magának az ellátásnak a biztonság, az ellátás biztonság, fontos a megfizethetőség és fontos a fenntarthatóság is, ahogy miniszter úr itt megemlítette, össze kell hangolni a klímavédelmet és az energia ellátásnak a biztonságát. Tehát alapvetően minket leginkább, fogyasztókat az ellátás biztonsága, a hozzáférhetőség és a megfizethetőség érdekel, de a környezet őreinek is ott kell lenni, annak érdekében, hogy a természeti erőforrásokat, azokat a létforrásokat, amelyben éljük az életünket, azokat a legkevésbé terheljük meg. Keretbe szeretném helyezni ezt a mostani beruházást, amely reményeink szerint közös döntésünk alapján ténylegesen fizikálisan is elindulhat. Ugye 2010-ben, amikor kollégáimmal megírtuk és beterjesztettük ide az országgyűlésbe a Nemzeti Energia Stratégiát 2030-as távlattal, akkor ezek a szempontok voltak alapvetően bevésve. Ennek érdekében történtek meg azok az interkonnektor vagy határkeresztező kapacitás bővítések, illetve a még akkor meg nem lévő határkeresztezéseknek a kiépítése, amelyek az ellátás biztonságot tudták növelni, a kiegyenlítő energiakereskedelem számára biztosítottak szabad átjárást a közép-európai térség országai között, és a piaci versenyt is élénkítette. Itt zárójelben jegyezném meg, hogy ez volt az az időszak, ez a 2010-11-12-13, amikor részben magyar kezdeményezésre a kelet-közép-európai térség áramtőzsdéje és gáztőzsdéje, a HUPIX és a CEGEX is létrejött, amelyek együttesen a határkeresztező kapacitásoknak a kiépítésével, tehát egy integrált hálózati rendszer létrehozásával ebben a geopolitikai térségben lehetőséget biztosított arra, hogy valóban több irányból, több piacról ideérkező, úgymond diverzifikált energiaforrás kerülhessen felhasználásra. Elmondhatjuk gyakorlatilag, hogy mára a villamosenergia hálózat integrációját tekintve teljes körű, minden szomszédos országgal rendben vagyunk. Szlovéniával volt elmaradásunk a gázhálózat integrálásában, a beruházás gyakorlatilag ott is folyamatban van. Ami azt jelenti, hogy a miniszter úr által is említett diverzifikációs útvonalnak egy újabb szakasza nyílhat meg számunkra, és egy új beszerzési forrás válik hozzáférhetővé, hiszen Szlovénián keresztül az olasz cseppfolyós gáz hozzáférhetősége, elérhetősége, beszerezhetősége is biztosított lesz a magyar energiaellátás számára. A lényeges dolog az, hogy itt egy közép-európai térségi együttműködésről van szó, az ellátás, biztonság és a piac szervezés tekintetében is. És ennek a középpontjában ott van a MOL, mint magyar nemzeti, mondjuk úgy, hogy régiós vállalat, amelynek voltak akvizíciói, reményeink szerint lesznek is akvizíciói ebben a térségben, amely nem csak a tőke, rendelkezésre álló tőke nagyság eredményeként alakult így, hanem az ott dolgozó szakemberek fölkészültsége, tapasztalata, hozzáértése alapján is. Ez egy óriási kincs. Ugye 2010-13 közötti volt az az időszak, amikor visszavásároltuk a korábban privatizált, eladott földgáz tárolókat, felszín alatti természetes földgáz tárolókat, Kardoskút, Puszta, Ederics, Hajdúszoboszló, Szőregegy. Összességében több mint 6,4 milliárd köbméter gáz tárolására van lehetőség. Ez megint az energiabiztonságot szolgálja, és ennek az egységes közép-európai hálózatnak gyakorlatilag egy nagyon fontos háttér kiszolgáló létesítménye, amely mondhatjuk azt, hogy nemzeti tulajdonba került. Csak zárójelben kérés, nemzeti minimum, hogy ezek a tárolók, ezek maradjanak is nemzeti tulajdonban, tehát semmiképpen nem erüljön fel az, hogy ezt az elkövetkezendő években bárki is privatizálni szeretné. A Szurgut nyertje gáztól visszavásárlásra került ebben az időszakban a MOL 21,2%-os részvénycsomagja, amit nem az én asztalom, de jegyezzük meg, hogy ugye ennek a felét gyakorlatilag a Matthäus Corvinus Collegium alapítvány, KECVA alapítvány kapta meg közvagyon, továbbra is ez a közvagyon visszavehető, önök visszaveszik, rendben van, én ezen vitatkozni nem fogok, de hogyha a MOL részvények privatizációjára kerülne sor, tehát értékesíteni szeretnénk a magyar állami tulajdonban lévő MOL részvényeket, én arról igyekeznék lebeszélni mindenkit. Éppen azért, mert az a szakmai tudás és az a piacszervezési erő és a térségi, regionális, kelet-közép-európai szintű energiaellátási biztonság, amit tud nyújtani ez a portfólió összességében, azzal az infrastruktúrával, ami kiépült, az óriási vétek, meggondolatlanság lenne, hogyha ezt kiengednénk a részben a magyar nemzeti tulajdonból. Hálózati rugalmasságról is beszéljünk, mert azt gondolom, hogy ez is nemzeti minimum kell, hogy legyen. De ami eltérés volt a 2010-es nemzeti energia stratégiához képest 2019 után, amikor módosította az országgyűlés, az az volt, hogy a megújuló energiaforrásokat a villamos energia termelésbe megítélésem szerint bátrabban és gyorsabban engedte be az energiapolitika, mint amennyire felkészült volt az a hálózati elosztó rendszer, amely azt befogadhatta és tovább vihette. Én azt is vállalom, hogy én voltam az egyike azoknak, akik két esztendővel ezelőtt fölvetették, hogy átmenetileg a betáplálási lehetőséget állítsuk meg, mert rendszer biztonsági kockázatok merültek föl. A meglévő hálózatok, trafókörzetek nem tudták olyan mértékben befogadni a fotovoltaikus berendezések által letermelt villamos energiát, mint amilyen mértékben ez az időjárás függő energia előállításra került. Tehát gyorsan futott föl ez a napelem fotovoltaika kapacitás. Ugye 2025-ben volt Spanyolországban, Portugáliában egy fejreállás, amikor ott is a rendszer rugalmatlanságát figyelembe nem véve elképesztő mennyiségű fotovoltaika által, megújuló energia termelő berendezések által betáplált energia került be, villamos energia került be, amely kaszkád hatásként gyakorlatilag padlóra tette a teljes Spanyolország és Portugália ellátást, és nem órák, hanem gyakorlatilag egy nap kellett ahhoz, amíg újra lehetett éleszteni, föl lehetett állítani ezt a rendszert. Éppen ezért nagyon fontos az ebben a kérdéskörben, hogy a megújuló energiaforrásokon alapuló energiarendszerek megbízható működéséhez egyrészt, hát ha nem is túltermelésre, de túlkapacitásra van szükség, éppen a hatásfok korlátozottsága miatt. Kettő, hosszú távú energiatárolás feltételeinek megteremtése, három, megnövelt összekapcsolási kapacitásra, tehát hálózati integrációkra, négy, szabályozható tartalék erőforrásokra, szabályozható erőművekre van szükség. No, így a fotovoltaikus kapacitások felfutásával párhuzamosan egy kicsit késve, de elindultak a megújulók integrálását segítő, kiegyenlítő erőműfejlesztések is, gyakorlatilag a kombinált ciklusú CCGT blokkokkal. Itt is kulcsszerepben van a MOL, mint nemzeti vállalat, Tiszaújvárosban 2499 megawattos fejlesztés indulhatott el. A magyar villamosművek beruházásában pedig a mátrai erőmű telephelyén, meglévő telephelyén 650 megawattos CCGT kombinált ciklusú erőmű. Ezek nagyon fontosak. Bízunk benne, hogy ezek a beruházások végig futnak, ez is egy nemzeti minimum kell, hogy legyen az elkövetkező időszakban. A hálózati rugalmasság növelése érdekében pályázatokat írt ki az előző kormány. Egyrészt ipari energiatárolók építésére, ugye Győrben így valósulhatott meg egy kisebb 50 megawattos ipari akkumulátorpark, Nyíregyházán már egy 100 megawattos. Én látom azt, hogy a jelenlegi kormány, miniszter úr is már nyilatkozott arról, hogy egy nagyobb keretösszeggel Európai Uniós források, további Európai Uniós forrásoknak a rendelkezésre állásával folytatódik ez a program. Tehát az ipari mértékű akkumulátor villamosenergia tároló kapacitásnak a kiépítése, megint csak azokban a térségekben, ahol legnagyobb probléma van a rendszer rugalmasságában és befogadó képességében. Okos mérőeszközök telepítése, mérőszenzorok, feszültségszabályozóknak a beépítése, mintaprogramok már lezárultak több szolgáltatónál is, az EON-nál is, a villamosműveknél is, az Opus Titásznál is. Tudatos fogyasztói magatartás kialakítását is elősegíti, de a meglévő hálózati rendszerünknek a ellátásbiztonsági, rugalmassági képességeit is növeli. A Magyar Villamosművek Hálózat fejlesztéséből szeretném kiemelni a Dél-Magyarországon, Szeged környékén megvalósuló beruházást, egy jelentősebb 42 milliárdos beruházás, amelynek a tapasztalatait érdemes figyelembe venni a következő fejlesztéseknél is. És hát ebbe a rendszerbe illeszkedik bele az új szénhidrogén termékvezeték kiépítése, amely egy szintugrás. Tehát eddig gyakorlatilag primér energiaforrások hozzáférhetőségét biztosító vezetékeknek a közép-európai szintű kiépítése és integrálása történt meg. Itt viszont már egy magasabb szintű termékvezeték kiépítésre kerül sor két olyan telephely között, ami gyakorlatilag egy gazdasági érdekeltségbe, két országban, de egy gazdasági érdekeltségbe tartozik. Erre lehetne ráfűzni a következő akvizíciót, ami egy reménybeli akvizíció, a MOL szerbiai akvizíciójára gondolok a NISZ esetében. Én csak azt szeretném kívánni mindannyiunk számára, hogy a kormány diplomáciai, külügyi diplomáciai és energia diplomáciai vonala ezt tovább tudja erősíteni, és ez is létrejöhessen. Nem azért csupán, mert a MOL egy nemzetstratégiai szempontból fontos nemzeti vállalatunk, hanem azért is, mert az az integráció, amely létrejött közép-európai, kelet-közép-európai regionális szinten, ez ténylegesen egy újabb és magasabb szintre tudja emelni az egész térség energiaellátásának a biztonságát. Ez egy közös érdekünk, egy ilyen időszakban, amikor háborúk vannak, feszültségek vannak, beszerzési problémák vannak, hogyha ezek az integrációk tovább tudnak haladni, akkor azt gondolom, hogy ezen a területen a nemzeti minimumot tudtuk teljesíteni. Kívánok ehhez sok erőt mindannyiunk számára, miniszter úr és kollégái számára is. Aztán ahogy haladunk előre, akkor időközönként úgy is jönnek ide mindenféle előterjesztések, meg fogjuk vitatni, hogy hogyan és miként sikerült ezt a nemzeti minimumot közösen vagy külön-külön teljesíteni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Az előttünk fekvő törvényjavaslat egy korábbi előzménye a Magyarország és Szlovákia között 2011-ben aláírt szénhidrogén termékvezetékek létesítéséről szóló megállapodás, valamint az azt kiirdető 2011. évi 119. törvény. Ezt követően Magyarország és Szlovákia tavaly 2025. decemberében egy szándéknyilatkozatot írt alá, hogy hazánk energiabiztonságának növelése érdekében egy új szénhidrogén termék vezeték létesítése szükséges Százhalombatta és a felvidéki Ipolyság határátkelő közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomító és az Lovnaft olajfinomító összekötetését célozza. Magyarország és Szlovákia a kétoldalú nemzetközi megállapodást 2026. március 16-án írta alá, és az előttünk fekvő törvénynek a célja, hogy ezt az országgyűlés törvényben is kiirdethesse. A törvényjavaslat szerinti megállapodását, annak a hátterét, tehát még az előző kormány kezdte el, tárgyaltak és írta alá, és helyesnek tartom, hogy a mostani kormány, a Tisza kormány ezt befejezi, és az országgyűlésben közösen tudunk erről az energiabiztonságunkat alapvetően érintő kérdésről dönteni. A energiaszuverenitás egy fontos kérdés, az energiabiztonság, az energiadiverzifikáció egy fontos kérdés. Éppen ezért az elmúlt időszakban is azt gondolom, hogy próbáltunk ezért tenni. 2010-ben 2 interkonnektor volt földgáz tekintetében Magyarország határainál, most 6 és a 7. építés alatt van. A szlovéniait én is azért emelném ki Bencsik képviselőtársammal együtt, az egy azért fontos interkonnektor, mert nem csak az Olaszországba érkező cseppfolyósított földgázt tudja elszállítani Magyarországra, hanem Olaszország energiastratégiájában egy olyan elosztó hubbá kíván válni az észak-afrikai lelőhelyek, az észak-afrikai szárazföldi és tengeri lelőhelyek vonatkozásában, amely plusz olcsóbb földgázt biztosíthat a közép-európai térségnek, sőt az olaszok ambíciói szintje azt is kimondja, hogy a németeknek, a Németország déli részén lakó német állampolgároknak és vállalatoknak is ők szeretnének majd az észak-afrikai beszerzési forrásokból földgázt biztosítani. Úgyhogy arra kérem miniszter urat, hogy a szlovénia interkonnektor gyors építését, vagy sürgesse az építést, és ebben járjon közben, hogy minél hamarabb ez élesetesen, és szolgálhassa a magyar energiabiztonságot. Azt gondolom, hogy történt egy nyilvánvalóan a háború és az energiaválság hatására egy jelentős megtakarítás, hiszen a korábbi 10,5 milliárd köbméter elfogyasztott földgáz ma már csak évi 8,5 milliárd köbméter, amely éves szinten fogy Magyarországon. A megtakarítás is egy fontos energiabiztonsági és energiadiverzifikálási kérdés. Azt gondolom, egyben szeretnék tisztás vezérszónok képviselőtársammal vitatkozni. Nem a MÁV szállítja egyébként a kőolajat, finomított kőolajat Pozsonyból Százhalombattára, hanem a Rail Cargo Hungary, ami a Rail Cargo Austria cégcsoporthoz tartozik, és ezen keresztül történik a vízi szállítás mellett a vasúti szállítás, az a Rail Cargo Hungary cégen keresztül történik. Majd Százhalombattáról tovább belső csővezetékeken, akár Szajolba, akár Tiszaújvárosba, az már kiépített és meglévő csővezetékeken jut el. És hogyha ez a csővezeték kiépül, ha jól értem miniszter úr szavait is, meg az előterjesztés is, talán 2027 első negyedéve, első fél éve lehet az, amikor ez már működőképes csővezeték, akkor az nagyban kiváltja akár a vasúti, akár a vízi szállítást, és ez az úgynevezett Dani vezeték, ez dízel és nafta nevű vezeték, ez tudja szolgálni a magyar energiabiztonságot. Talán 1,65 millió tonna kőolaj lesz az éves kapacitásra finomított kőolaj. Nagyrészt, ha jól értem, dízel, és kisebb részben pedig benzin üzemanyag lesz az, ami érkezik a pozsonyi szállításból, pozsonyi finomítóból, az OVNAF finomítójából, a Dunai olaj finomítóba, hogy aztán onnan a magyar emberekhez, a vállalkozásokhoz és tovább a további állomásokra juthasson el. Én azt gondolom, hogy egy energiabiztonsági, energiaszuverenitási kérdés, az bármikor, bármilyen színekben lesz a napirenden. Mi azt támogatni tudjuk, támogatni fogjuk, mint ahogy ezt az előterjesztést is még korábban a mi kormányunk alatt kezdtük el. Ezek olyan kérdések, amelyekben együtt kell működni, mert egy olyan világot élünk, ahol egy landlocked countryként, egy tengerparttal nem rendelkező országként különösen fontos a csővezetékek megléte, hiszen azt is tudjuk, hogy mind kőolajban, mind földgázban azért alapvetően 3 dolog kell ahhoz, hogy ide érkezzen: forrás, csővezeték és tárolókapacitás. Azért fontos, hogy ezek a tárolókapacitások is meglegyenek és meg is maradjanak, hiszen korábban azt gondolom, hogy az is az energiaszuverenitásunk és energiabiztonságunk egyik fontos lépése volt, amikor mi például a földgáztárolókat visszavásároltuk külföldi kézbe, hogy magyar állami kézbe legyenek ezek a földgáztárolók. Azt kérem önöktől, hogy ezeket önök is őrizzék meg a nemzeti vagyon körében, és ne adják oda a külföldi multicégeknek. A vezetékek épülnek és épültek. Itt van egy például földgáz vonatkozásában, van egy sajnálatos késedelem a Fekete-tengeri földgázmezők vonatkozásában, hiszen ott egy amerikai-osztrák közös kooperáció, az OMV és az Exxon közös kooperációja indult volna el, és már érkezniük kellett volna 2 évvel ezelőtt az első molekuláknak, de itt az amerikai partner kivonta magát ebből a műveletből, és visszaadta a kitermelés jogát. Most a románok saját hatáskörbe fognak próbálkozni. Ők azt állítják, hogy jövőre ez már menni is fog, majd történjen meg, és akkor elhisszük, és akkor látjuk, és akkor örömmel vásárol Magyarország is ebből, mint ahogy egyébként kapacitásokat kötöttünk le földgáz tekintetében a Krüki LNG terminál vonatkozásában is, és az is fontos, hogy az Adria vezeték, ha már a kőolajról beszélünk, az Adria vezeték vonatkozásában az ottani magas hegységek miatt az átemelő kapacitást és a szivattyú kapacitást azt növelni szükséges. Kérem a miniszter urat, hogy ebben is horvát partnereknél járjon közbe, hogy ez az átemelő kapacitás bővítés, hogy ne csak csordogáljon, hanem áradjon is az olaj, az önök szóhasználatával élve. Jöjjön Magyarországra elegendő mennyiség, hogy a magyar energiaellátást, az energiabiztonságot azt tudja garantálni. Épp, ha már a kőolajról beszélünk, akkor miniszter úrhoz egy pár kérdésem is lenne a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Miniszter úr egyik első döntéseként további készleteket szabadított fel a stratégiai készletből a hazai üzemanyagellátás zavartalansága érdekében. Az a kérdésem, hogy ennek a visszapótlása folyamatban van-e? Ha folyamatban van, akkor ez milyen ütemben halad, és milyen áron tudtuk beszerezni a visszapótláshoz szükséges mennyiséget? Most hogy látja, hogy meddig elégségesek ezek a stratégiai tartalékok? Tervez-e további felszabadítást? És ilyen módon, hogyha az árértékarányt látjuk, a visszapótlás ütemét és költségét látjuk, akkor milyen módon, meddig fenntartható a védett árnak az intézménye? Most talán történt a hormuzi szorosban áttörés amerikai-iráni megállapodás kapcsán, ez szerintem a magyar energiaellátásnak is jó hír, a világ energiaellátásnak is jó hír, de azt is tudjuk a olajpiacot nézve, hogy ezek a hatások csak 2-3 hónappal később gyűrűznek majd be, addig ezt érdemes fönntartani, és addig érdemes ezeket a kérdéseket megvizsgálni. Tehát ezek a kérdéseim lennének a napirendhez kapcsolódóan miniszter úrhoz, amihez majd várom megtisztelő válaszát. Én azt gondolom, hogy minden olyan törvényjavaslat, amely Magyarország energiabiztonságát, a magyar emberek energiaellátását szolgálja, biztonságosabbá teszi, azt patkón átívelően támogatni kell, így ezt a megállapodás kiirdetését mi is támogatni fogjuk. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Mivel további felszólalót jelenleg nem látok, kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy kíván-e valaki élni a felszólalás lehetőségével. Parancsoljon, képviselő úr. Nem láttam, hogy most látom, hogy gombot nyomott.
2: Igen, köszönöm szépen.
1: Parancsoljon, 15 perces időkeretben tud rendben felszólalni.
2: Van. Jó a pont, hogy a Rail Cargo Hungária szállítja a teher szállítást Magyarországon. 2010 óta ugye ő már az osztrákok tulajdonában, viszont ez magyar infrastruktúrán szállít, és annak is működnie kell. Tehát, hogy én értem, hogy a Rail Cargo hozza, ennyit szerettem volna hozzáfűzni, tehát igen, nem, egyetértek, támogatjuk, megszavazzuk, megépül, mindenki boldog. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Mivel további felszólalót nem látok, kérdezem az előterjesztőt. Kapitány miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben?
0: Képviselőtársaim, talán nem 30 percben, mert úgy tűnt, hogy viszonylag nagy egyetértés van köztünk ebben, amit jó látni, mert nyilván ez egy technikai dolog. Egyszerűbb azt hiszem akkor egy jó munkát végezni, hogy ezt közösen tudjuk támogatni. Tehát nekem nagyon sok kritikai észrevételem nincs, inkább a felvetett kérdésekre válaszolnék Bencsik képviselő úrnak arról, hogy beszélt a MOL részvények állami részéről, nem tervezi a kormány ezeknek a részvényeknek az értékesítését. Teljes mértékben egyetértek azzal, ez jó befektetés, fontos, stratégiailag fontos egy ország számára. Én azt gondolom, hogy ilyen tervünk nincs, és nem hiszem, hogy bármikor lesz. A megújuló energiával kapcsolatban egyetértek azzal, hogy jó eredmények voltak az utóbbi időszakban, és nyilvánvaló itt még tudunk javulni, itt a túlkapacitás szót használta a képviselő úr, és valóban így van, tehát itt még lehetőség van, ahogy beszéltem tegnap is róla, a szélerőművek jelentős fejlesztéséről. Ebből az 540 milliárdos támogatásból az elektromos hálózat növelésével nem csak a hálózatot, hanem tárolókapacitást, és nyilvánvalóan itt megemlítette az okos mérők és az okos eszközök bevezetését. Ez megint csak cél, hogy egy kiegyensúlyozott kombinált rendszer legyen. Tehát egyetértünk abban, hogy Magyarországnak egy kiegyensúlyozott energiaellátásra van szükségét. Beszéltek az interkonnektorokról, minden irányba, gázba és villamos áramba. Szakmailag megint csak egyet tudunk ezzel érteni, ez egy fontos dolog. ezeket használni kell. Tehát én azt gondolom, hogy igazából, amikor erről vita van, és ugye itt a parlamentben sokszor van vita, és vannak közöttünk kollégák, akik nagyon szeretik és tudják jól a számokat, mint Piroska is. Hát ugye a számok nem hazudnak, tehát amikor arról beszéltünk, hogy a diverzifikáció az nem annyira jó, akkor arra gondoltunk, hogy 92% orosz olaj az nem annyira diverzifikált. Tehát ott van az Adria, csak nem annyira volt használva. Örülök neki, amikor azt említette, hogy műszaki fejlesztésekre van szükség, és valóban azért, hogy ez teljes kapacitással tudjon működni. Minden rosszban van valami jó, mert amikor ugye a Druzsba leállt, és el kellett kezdeni, nem volt kérdés, hogy használni kell az Adria vezetéket, Magyarország és Szlovákia ellátása megvalósult vele, akkor is, amikor tudjuk, hogy a MOL finomító a baleset miatt most 50%-os finomítói kapacitáson megy. Tehát azért fontos, és örülök neki, hogy műszaki meg technikai a megbeszélés, mert amennyire ezt ezen a szinten tudjuk tartani, annyira jól működik egy ország energiaellátása, azt gondolom. A szerb akvizíciót említette, nyilvánvalóan a kormány a MOL-nak a szerbiai akvizícióját támogatja. Azért támogatja, mert ugye egy regionálisan, ahogy ön is említette, ez egy jó üzleti, stratégiai energiaellátási projekt. Nyilvánvalóan ez a MOL esetében nem egy állami vállalat, tudjuk, hogy van benne állami részvény, de ez nem meghatározó állami részvény, ez nagyon fontos tudni. Ez nyilvánvalóan a MOL vezetésének a döntése, az üzleti számokat ők végzik el, amiket mi láttunk, illetőleg a geopolitikai, stratégiai része ennek a beruházásnak támogatott a mi részünkről, és ahogy említettem, mondjuk itt nem tudok, nyilván a diplomáciai segítséget minden lehetséges eszközzel ehhez mi is megadjuk, nyilvánvalóan azért, hogy egy jól működő energiaellátást legyen itt Közép-Kelet-Európában. Itt a finomító mellett egyébként Szerbiában egy nagyon jó minőségű töltelmes hálózattal is ugye rendelkezik ez a vállalat. Úgyhogy én gondolom, hogy ez megválaszolta ezt a kérdést. Igen, a készlet felszabadítással kapcsolatban kérdezett, ami egy konkrétum, jóval kisebb a kivétel most, tehát épp most, mielőtt idejöttem, kértem tájékoztatást erről. Ugye a világpiaci árak úgy alakultak, itt a Hormuzi szorosban kialakult helyzet miatt, hogy a termékárak, jegyzésárak miatt ugye a felszabadított készleteken kívül is tudnak vásárolni. Tehát a felszabadított készletek és a védett árat tartani a kereskedők. Tehát most ilyen például az van, hogy ez a készlet ez nem apad olyan szinten, mint hogy ez megtette előtte, az előtte levő hónapban. Úgyhogy ha visszapótlásra lesz szükség, természetesen a visszapótlást megtesszük, mert most már több mint 60 napon áll ez a készlet, tehát elég gyorsan történt a visszapótlás. A visszapótlás ilyenkor a kereskedelmi szereplők által történt, és én azt gondolom, hogy ez egy jó ütemben halad, tehát nem látok ott ellátásbiztonsági problémát. De hát ez nyilvánvaló nem a törvényjavaslathoz kapcsolódik, de mivel feltette ezt a kérdést, gondoltam, hogy célszerű, hogy ezeket így akkor megválaszoljuk. Magához a törvényjavaslathoz túl sokat nem tudok hozzátenni, hiszen azt gondolom, hogy legalábbis én úgy érzem, majd kiderül, mindenki támogatja ezt a közös projektet idézőjelben. És én azt gondolom, hogy sok ilyen tevékenységet tudunk majd még közösen itt az Országházban támogatni az energiaellátás területén. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Müller Anna és Kaproncai Balázs a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés TPER168 számom a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Kaproncai Balázsnak, a Tisza képviselőjének, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben.
5: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház és tisztelt képviselők! Nagyon örülök annak, hogy előterjesztője lehetek egy olyan javaslatnak, amely a pedagógus szakma egyik régi vágya volt. Illetve annak is, hogy úgy tehetem ezt, hogy ennek a szakmának a képviselőjeként állok most itt önök előtt. Az előző kormány, az érintettek, a pedagógusok, az igazgatók, szakszervezetek érdemi bevonása nélkül alkotott jogszabályt, és hozta létre a sokak által kritizált teljesítményértékelési rendszert. Az elmúlt időszak visszajelzései ezzel a rendszerrel kapcsolatban a gyakorlati tapasztalatok, mondhatom ezt igazgatóként is, egyértelműek voltak, nem működött. Az előző kormány egy olyan rendszer terültetett a szakmára, amely nem felelt meg a korszerű, fejlesztő szemléletű értékelési rendszerekkel számasztott szakmai elvárásoknak. A TÉR egy számos sebből vérző rendszer volt, engedjék meg, hogy pár kritikus elemét kiemeljem. A hazai térrendszer a neveléstudományi elemzések és gyakorlati tapasztalatok alapján eddigi formájában több, egymással összefüggő strukturális és működési problémát hordoz. Túlzott mértékben adminisztratív, célellenes és hiányos volt. Az értékelési szempontrendszer több elemében nem érvényesült megfelelően a mérhetés és az objektivitás, ezért az értékelésben túlzott szerep jutott a szubjektív megítélésnek. Emellett a rendszer fejlesztő funkciója nem tudott kellő mértékben érvényesülni, mivel a hangsúly elsősorban az értékelési szempontrendszerhez kapcsolódó pontszámítási logikára helyeződött, amely a pedagógusok szakmai támogatásának háttérbeszorulását eredményezte. A gyakorlati működés során mind a pedagógusok, mind az igazgatók esetében számottevő adminisztratív teher jelentkezett, amely érdemben csökkentette a pedagógiai és a vezetői feladatokra fordítható időt és energiát. A visszajelzések alapján a teljesítményértékelési folyamat több intézményben szervezeti feszültségeket is generált, ami a munkaköri légkör romlásához és belső konfliktusok megjelenéséhez vezetett. Mindezek mellett a rendszer motivációs célkitűzései sem érvényesültek kellő hatékonysággal, mivel a többletelvárások és a ténylegesen elérhető elismerés közötti aránytalanság csökkentette a rendszer ösztönző erejét. Mindezek alapján szakmailag indokolt, hogy a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere jelenlegi formájában felfüggesztésre kerüljön, és annak helyébe egy átfogó, nemzetközi jó gyakorlatokra épülő, széleskörű szakmai egyeztetéseken alapuló folyamat lépjen. Ennek jogszabályi megalapozása az alaptörvény 6-os cikk első bekezdése alapján benyújtandó törvényjavaslat keretében biztosítható, amely lehetőséget teremt egy olyan új értékelési rendszer kialakítására, amely a köznevelési rendszerben egyaránt legitim, fejlesztő szemléletű és széleskörű szakmai elfogadottsággal rendelkező megoldást fog eredményezni. Az oktatásunk első számú nemzeti érdek. Éppen ezért kapott végre önálló minisztériumot ez a terület. Éppen ezért tudjuk a legégetőbb problémákat hatékonyan kezelni és feltárni. Első és legfontosabb lépésünk az volt, hogy visszaadtuk az oktatási területet a szakembereknek. Az, hogy olyanok dolgoznak végre ezeken a területeken, akik látták már közelről iskolát működni, abban benne dolgoztak, akiknek van tapasztalata, hogy milyen egy intézményt vezetni, ott tanítani és gyermekekkel foglalkozni. Végezetül pedig kérem, hogy engedjenek meg nekem még annyit, hogy elmondjam azt, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium nem egy elefántcsontorony. Nem zárkozunk el a szakmai képviselet elől, velük együtt partnerként oldjuk meg a problémákat, és igyekszünk fejleszteni az oktatást. Minden támogató javaslatnak csak örülünk, ennél is, illetve a későbbi törvényeknél is. Köszönöm a figyelmet, és kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot.
1: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 30 perces időkeretben? Lannert miniszter asszonyoné a szó, parancsoljon.
6: Köszönöm szépen. Tisztelt ház, tisztelt képviselők! A 2024-ben hatályba lépett teljesítményértékelési rendszer körüli feszültségek már hosszú ideje jelen vannak a pályán. A jelenlegi rendszer túlzottan adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, és nem biztosít valódi előremutató szakmai visszacsatolást. Ezért hivatalba lépésemkor kiemelten fontosnak tartottam, hogy mind a közoktatás, mind a szakképzés területén az elsők között kezdjük meg a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átgondolását. A jelenlegi konstrukció nem felel meg a korszerű, fejlesztő szemléletű értékelési rendszerekkel szemben támasztott szakmai elvárásoknak. A rendszer bevezetésére rövid volt az idő, és nem volt kellően alapos a szakmai egyeztetés, amely után a bizonytalanságokhoz vezetett. Az egyeztetés során ugyan számos vélemény érkezett, de csak azokat vették figyelembe, amelyek a koncepcióba illettek, az attól való eltérése nem volt mód. Ráadásul a Kréta modul informatikai fejlesztése során nem sikerült igazán létrehozni egy felhasználóbarát felületet, így a gyakorlati működés során mind a pedagógusok, mind az igazgatók esetében akkora mértékű adminisztratív teher jelentkezett, amely érdemben csökkentette a pedagógiai és vezetői feladatokra fordítható időt és energiát. Az értékelési szempontrendszer maga is több sebből vérzik, számos értékelési szempont teljesülését olyan tényezők is befolyásolják, amelyekre a pedagógusoknak nincs, vagy csak korlátozott a ráhatása, így például a kompetenciamérési eredményeknek sokkal inkább van relevanciája egy intézmény értékelési folyamatban, mint az egyéni pedagógus munkájának megítélésében. Mivel a hangsúly elsősorban az egyéni értékelési szempontrendszerhez kapcsolódó pontszám számítási logikára helyeződött, ezért a rendszer fejlesztő funkciója nem tudott kellő mértékben érvényesülni, ami a pedagógusok szakmai támogatásának háttérbe szorulását eredményezte. Ráadásul a túlságosan egységes és merev keretek nem tudták megfelelően figyelembe venni az intézmények eltérő működési környezetét sem. A visszajelzések alapján ez a fajta teljesítményértékelési folyamat több intézményben szervezeti feszültségeket is generált, ami a munkai légkör romlásához és belső konfliktusok megjelenéséhez vezetett, és mindezek mellett a rendszer motivációs célkitűzései sem érvényesültek kellő hatékonysággal, mivel nem a belső, ugye a belső motiváció az fontos a gyerekeknél is, a tanároknál is, hanem a külső motivációt erősítette, ott viszont a többlet elvárások és a ténylegesen elérhető elismerés közötti aránytalanság csökkentette a rendszer ösztönző erejét. Mindent egybevetve megállapítható, hogy a tér jelenlegi formájában nem illeszkedik a korszerű pedagógus értékelési rendszerek azon irányaihoz, amelyek a bizalomra épülő, fejlesztő célú, többforrású és a szakmai támogatást középpontba állító megközelítést tekintik meghatározónak. Mindezek alapján szakmailag indokolt, hogy a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere a jelenlegi formájában felfüggesztésre kerüljön, és annak helyébe egy átfogó, a nemzetközi jó gyakorlatokra épülő, széleskörű, szakmai egyeztetésen alapuló folyamat lépjen. Az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztjük, viszont fontos leszögezni, hogy ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, miután azok beépültek a bérbe. De viszont azt is fontos megjegyezni, hogy az előző kormányzat a mostani tanévre már nem biztosította a térértékelési ilyen irányú fedezetét. Szeretném egyértelművé tenni a pedagógusok számára, hogy a felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. Olyan értékelési rendszert kívánunk kialakítani, amely a mindennapi nevelő-oktató munkát támogatja, valódi szakmai értéket képvisel, és nem terheli indokolatlanul adminisztratív kötelezettséggel az intézményeket. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Minden pedagógus számára fontos, hogy visszajelzést kapjon a munkájáról, felismerhesse erősségeit és támogatást kapjon a további fejlődéshez. Egy jól működő értékelési rendszer nem bizonytalanságot vagy szorongást kelt, hanem bizalmat épít, megerősíti a kiemelkedő teljesítményt és érdemi szakmai fejlődési lehetőségeket teremt. Már a nyáron széleskörű szakmai egyeztetést kezdeményezünk a pedagógusok, intézményvezetők és szakértők bevonásával annak érdekében, hogy az új értékelési rendszer a szakma tapasztalataira, valós igényeire épüljön és közös munkával születhessen meg. Végezetül ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a pedagógusoknak azért az elkötelezett és felelősségteljes munkáért, amelyet nap mint nap gyermekeink nevelése, oktatása és jövője érdekében végeznek. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük, miniszter asszony. Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót Müller Annának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
7: Tisztelt ház, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim! Az oktatás első számú nemzeti érdek most a Tisza kormány alatt. Az elmúlt 16 évben annyira sem ütötte meg az ország korábbi vezetőinek az inger küszöbét, hogy külön minisztériumot kapjon az oktatás. Rábízták egy rendőrminiszterre. A Tisza vállalása az volt, hogy épít egy működő és emberséges Magyarországot. Az oktatást pedig most tégláról téglára kell újjáépítenünk, méghozzá hosszú távú stratégia alapján. 35 évig tanítottam, 31 évig osztályfőnök voltam. Tapasztalatból mondom, hogy egy tantestületben a tanításon kívül nagyon sok egyéb feladat van. Táborok, iskolai ünnepségek, versenyek, szakkörök szervezése. Az igazgatók örömmel várták, hogy ezeket a teljesítmény értékelésen keresztül anyagilag is elismerhessék. A pedagógusok megérdemlik, hogy munkájukat teljesítmény alapján jutalmazzák. Egy olyan rendszerben, amely egyszerre átlátható, igazságos, szakmailag megalapozott, és figyelembe veszi a pedagógus munka sajátosságait. Az előző kormány által létrehozott pedagógus teljesítményértékelő rendszer nem ilyen. Annak megalkotását mindössze látszat egyeztetés előzte meg a szakmával, eredménye pedig magán hordozza a Fidesz politikájának axiómáját. Megosztást és az emberek közötti feszültségkeltést. Nézzük, milyen is az a rendszer, amelyet most lezárunk, és milyen lehet az emberséges Magyarországon egy szakmai egyeztetés és párbeszéd után. Egy hatékony értékelési rendszer motivál és fejlődési irányt ad a pedagógusoknak. Ezzel szemben a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer ellenőriz és kategorizál, és mindez tanáronként bruttó 20 ezer forintért. A pedagógusok jelentős része mindössze pontokat kapott, és nem érdemi visszajelzést, így nem támogatta a szakmai fejlődésüket. A jó rendszer erősíti a tantestületnek a kohézióját. A jelenlegi rendszer rivalizálást és feszültséget szült. Mivel nem transzparens egy tantestületben, hogy ki milyen vállalást tett, és milyen teljesítmény hány pontot ér. Számos iskolában suttogó propagandaként mentek a kérdések a tanári szobákban. Neked mit kell csinálnod? Mi az önként vállalt többletfeladatod? Neked hány pontot adott ugyanazért az igazgató? Biztos, hogy mindenkit ugyanúgy értékel? Jogosan fogalmazottak meg a pedagógusokban az aggályok, az értékelések objektivitásával kapcsolatban. Egy jó rendszer világos, és mindenki számára átlátható szempontok alapján értékel. Ezzel szemben több helyen az értékelést az igazgató személye szimpátiája, a hűség mértéke, vagy az igazgatóval való korábbi konfliktus alakította. Egy jó pedagógus értékelési rendszer a gyermek fejlődését helyezi a középpontban. De nem ez történik, akkor, amikor az amúgy is túlterhelt gyerekek újabb és újabb versenyeket, programokat kaptak a nyakukba, csupán azért gyakran, mert a tanároknak teljesíteniük kellett a térfeladatait, amelyek megtervezése tanáronként és a tantestületen belüli összehangolás nélkül történt. Egy jó mérés érvényes, megbízható, pontos, de még fontosabb, hogy a mérésben résztvevők is annak tartsák. Ez nem valósult meg, amikor a pedagógiai munka minőségét a kompetencia mérés eredményeire alapozzuk. Például, ha egy ADHD-s gyerek jó eredménnyel teljesít egy kompetencia mérésen matematikából, amögött ott van annak a testnevelő tanárnak a munkája is, aki a mozgáson, a játékon keresztül,

A tankerület igazgatója felhívta az iskola igazgatóját, és számon kérte, hogy nézzen utána a B-osztály matematika tanárának, hogy milyen munkát végez. Az igazgató viszont jelezte, mindkét osztályban ugyanaz a tanár tanítja a matematikát. A jó rendszer reális elvárásokat támaszt. Ma egy pedagógus akkor érhet el magas pontszámot, ha felzárkóztat, tehetséget fejleszt, versenyeztet, innovatív pedagógiai módszereket használ, iskolán kívüli programokat szervez, pályaorientációs munkát végez, a tanítás mellett egy személyben. Melyik cég támaszt minden egyes munkavállalóval szemben ennyi elvárást? Egy jól működő tantestületben a pedagógusok kiegészítik egymás erősségeit. Ha a tanári munka tanítás részét nézzük, akkor a hatékony értékelési rendszer elsődlegesen osztálytermi megfigyelésre épülő, több forrású visszajelzést jelent. A jelenlegi ezzel szemben adminisztrációra épít. Azt várja a pedagógusoktól, hogy minden tevékenységüket ne csak elvégezzék, de folyamatosan dokumentálják. A megszüntetni kívánt rendszerben fontosabb, hogy egy 30 éve pályán lévő tanár a bemutató órájához készíte óravázlatot, mint az óra közös kiértékelése. Egy jó rendszer rugalmas, hiszen mindenki tudja, hogy az élet sokszor felülírja az előre eltervezett dolgokat. De mennyire tekinthetjük rugalmasnak azt a rendszert, amely minden pedagógustól pontosan három célt vár el, nem törődve azzal, hogy sokszor egyetlen pedagógiai cél több energiát kíván, mint három különböző esemény megszervezése. És mennyire rugalmas, hogy a célokat szeptemberben kitűzi, évközben pedig csak nagyon indokolt esetben, és legkésőbb februárig engedi módosítani. Miközben egy osztályfőnöknek például alapjaiban írhatja felül egy nem várt, közösséget megrázó esemény, akkor is a kompetencia céljait, ha az márciusban következik be. Egy jó rendszer kiszámítható. Ezzel szemben, ahogy már a miniszterasszony is említette, az előző kormány 2025-26-os tanév teljesítménye után 2026. szeptemberétől fizetendő plusz javadalmakra egyetlen forintot sem tervezett be a költségvetésbe. Ma délelőtt ugye említettek, Rétvári képviselő úr, hogy bizonytalanságban vannak ugye a diákok meg a tanárok. Nem tudom, hogy ezt tekintve nem jelente bizonytalanságot. Csak szeretném megkérdezni fideszes és KDNP-s képviselőtársakat, hogy magyarázzák meg, hogy ezt hogy gondolták. Csak a 2024-25-ös tanévben nyújtott kiemelkedő munkát kívánták elismerni? Csak hogy értsük a nagyságrendet, önök lenullázták ezt a körülbelül 11 milliárd forintos tételt. Miközben a Tisza adóról hazudozó nemzeti konzultációjukra 12,3 milliárd forintot költöttek. Vagy szuverenitásvédelmi hivatalra 6 milliárdot, a fele már meg lett volna belőle. Az elmúlt percekben bemutattam pár szempontot, hogy miért tartjuk indokoltnak a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését. A felfüggesztés nem a munka lezárását, hanem egy új, közös munka kezdetét jelenti. Lehetőséget teremt arra, hogy a pedagógusok, szakmai szervezetek, igazgatók és fenntartók bevonásával olyan rendszert alakítsunk ki, amely egyszerre biztosítja a szakmai minőség fejlesztését, az átláthatóságot és az igazságosságot, amely figyelembe veszi az intézményi különbségeket, csökkenti az adminisztratív terheket, támogatja az együttműködést, és elismeri mindazt az értékteremtő munkát, amelyet a pedagógusok nap mint nap végeznek a gyermekekért, a közösségekért, a hátrányok leküzdéséért és a tehetséggondozásért. Ez a munka sokszor korlátozottan mérhető objektív mutatókkal. Azért is vállaltam a képviselő jelöltséget novemberben, hogy behozzam ide a parlamentbe az

embereknek, különösen a pedagógusoknak a hangját. A pedagógusoknak az előző kormány által pedagógus teljesítményértékelési rendszer csalódást, nehézséget, elképesztő adminisztrációs terhet és káros feszültséget hozott. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Köszönjük a felszólalást, képviselő asszony. Most megadom a szót Cirbus Gábornak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Ma egy olyan kérdésről vitázzunk, amely túlmutat egy adminisztratív szabályozáson. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem pusztán egy jogszabály, hanem annak a kérdése, hogy milyen oktatást szeretnénk a magyar gyermekeknek, milyen megbecsülést kívánunk biztosítani a tanároknak, és milyen elvárásokat támasztunk a köznevelési rendszerrel szemben. A Tisza kormány javaslata szerint a teljesítményértékelési rendszert egy évre fel kellene függeszteni az új szabályozás kidolgozásáig. Véleményünk szerint ez aggályos. A teljesítményértékelés alapelve ugyanis helyes. Minden olyan hivatásban, amely közpénzből működik és közfeladatot lát el, természetes elvárás, hogy legyenek világos szakmai célok, visszajelzések és értékelési szempontok. Ez így van a közigazgatásban, a vállalati szektorban és az élet számos területén. Ezt nem büntetésként kell felfogni, hanem lehetőségként. Éppen ezért a köznevelésben is szükség van szakmai visszajelzésre és teljesítmény alapú elismerésre. A pedagógusok teljesítmény értékelése több okból is fontos. Először segíti a szakmai fejlődést, hiszen az értékelés során a pedagógus visszajelzést kap munkájáról. Másodszor erősíti az oktatás minőségét. A szülők és a diákok joggal várják el, hogy az iskolarendszer folyamatosan törekedjen a magasabb szakmai színvonalra. Harmadszor hozzájárul a teljesítmény elismeréséhez. Azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő munkát végeznek, többletfeladatokat vállalnak, eredményesen fejlesztik tanítványaikat, megfelelő erkölcsi és anyagi elismerés jár. Negyedszer erősíti az intézmények szakmai kultúráját. Egy jól működő értékelési rendszer nem egymás ellen fordítja a pedagógusokat, hanem közös célok mentén szervezi a munkát. Tisztelt ház! Mi mindig azt az álláspontot képviseltük, hogy a pedagógusokat egyszerre illeti meg a megbecsülés és a szakmai támogatás. Éppen ezért a béremelés és a teljesítményértékelés nem egymással szembenálló, hanem egymást kiegészítő intézkedések. A magasabb bérekhez magasabb szakmai presztízsnek és kiszámítható minőségbiztosításnak kell társulnia. Ha vannak működési problémák, akkor azokat ki kell javítani. Ha vannak esetleg túlzott adminisztratív terhek, azokat csökkenteni kell. Ha vannak igazságtalan elemek, azokat módosítani kell. De szerintünk a jelenlegi tervezett felfüggesztés esetlen, átgondolatlan és nem szolgálja az előbbiekben elmondottakat. Jelen javaslat ugyanis nem irányul új teljesítményértékelési rendszer kialakítására, csak az idei évre haladékot ad magának a kormányzat. Ez bizonytalanságot hoz az egész rendszerbe. Nem akkor lenne értelme megszüntetni valamit, ha már tudunk helyette egy jobb megoldást? Ha már ki van dolgozva egy új koncepció? Semmi sem indokolja ugyanis jelenleg, hogy felfüggesszük ezt a rendszert. Átgondolatlan a jelenlegi tervezett szabályozás más szempontból is. A javaslat indoklása szerint a pedagógusokra vonatkozó általános szabályok alapján a munkáltató a pedagógus illetményét az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a teljesítményére figyelemmel, így a rendelet hatályon kívül helyezése nem jelenti azt, hogy a pedagógus teljesítményét ne lehetne elismerni. Ez azonban csak féligazság. A törvény szerint ugyanis a munkáltatói jogok gyakorlója egy meghatározott illetménysávon belül határozhatja meg az adott pedagógus fizetését. Azt, hogy az egyik évről a másikra nem lehet alacsonyabb, éppen a 98-as paragrafus harmadik bekezdés szerinti értékelési szabály mondja ki. A havi illetmény a teljesítmény értékelés eredménye alapján alacsonyabb összegben nem határozható meg. Vagyis a módosítás így csak az értékelés elmaradásáról határoz, éppen hogy megszünteti azt a garanciát, hogy a jelenlegi illetménynél alacsonyabban nem lehet megállapítani a pedagógus bérét. Tisztelt képviselőtársaim! A Fidesz-KDNP kormányzása alatt az oktatás számos területén jelentős fejlesztéseket vittünk véghez. Megvalósult a rendszerváltozás óta az egyik legnagyobb pedagógus béremelési program. Pedagógusok 10 000-ei kaptak érezhető béremelést, amelyek eredményeként a pedagógusok átlagbére jelentősen emelkedett. Emellett számos iskola újult meg, új tantermek, tornatermek és oktatási infrastruktúrát épültek országszerte. Jelentős források jutottak digitális fejlesztésekre, taneszközre és pedagógus képzésre is. Bevezettük az ingyenes tankönyvellátást, megteremtettük a mindennapos testnevelés rendszerét. Támogattuk az egyházi és nemzetiségi fenntartású intézményeket. Megerősítettük a vidéki iskolarendszert. Mindezt azért tettük, mert hisszük, hogy a magyar gyermekek jövője a magyar oktatásban dől el. És éppen ezért aggasztó, hogy a Tisza kormány oktatási terveivel kapcsolatban ma sokkal több a kérdés, mint a válasz. Jó lenne végre világosan látni, mi lesz a 6 és 8 osztályos gimnáziumok sorsa. Az elmúlt hetekben olyan nyilatkozatok hangzottak el, amelyek komoly bizonytalanságot okoztak családok 10 000-einek körében. Később ugyan elhangzott, hogy nincs szó azonnali megszüntetésről, de a vita maga is azt mutatja, hogy a kormányzatnak tisztáznia kell szándékait. Ugyanis nem csak gazdag családok gyermekei járnak ilyen iskolába, ezek sok tehetséges vidéki, illetve középosztálybeli gyermek számára jelentenek társadalmi mobilitási lehetőséget. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy igenis van jelentősége annak, hogy előrébb jutnak azok, akik több energiát fordítanak a tanulásra, a felkészülésre. Mi lesz az egyházi fenntartású intézményekkel? Az egyházi iskolák ma több 100 000 gyermek nevelésében vesznek részt. A vidéki Magyarország kistelepülésein éppen az egyházak voltak azok, akik vállalták az iskola fenntartás sokszor nehéz feladatát. Miniszter asszony a nyilatkozatai alapján azzal sincs tisztában, hogy számos egyházi fenntartású intézmény éppen az integráció, a felzárkóztatás és a közösségépítés egyik legfontosabb motorja a kistelepüléseken. A szülők joggal várják el, hogy a kormány egyértelmű garanciát adjon működésük és finanszírozásuk jövőjére. Néha az az érzése az embernek, hogy miniszter asszony abból indul ki, hogy ha valahol jó eredmények születnek, akkor azt gyanúsnak tekinti, és nem a gyengébb intézményeket akarja felemelni, hanem a jobbakat korlátozná. Ez tehetségellenes hozzáállás. Tényleg azt jelenti a liberális oktatáspolitika, hogy a jobbakat húzzuk le a gyengébek szintjére? Persze, ez mindig a könnyebb út. De nem az lenne a cél, hogy a gyengébeket erősítsük, felemeljük? Felmerül az a kérdés is, hogy mi lesz a kistelepülési iskolákkal. A falvak és kisvárosok számára az iskola nem egyszerű intézmény. Az iskola a közösség szíve, egy iskola bezárása sokszor egy település lassú leépülésének kezdetét jelenti. Ez semmiképpen nem szolgálná a magyar vidék jövőjét. Mi lesz a mindennapos testneveléssel? Az elmúlt időszakban többször hallhattunk kritikát a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban. A miniszter asszony később azt mondta, nem megszüntetni, hanem átalakítani szeretné a rendszert. Ennek ellenére a szülők és a pedagógusok ma sem tudják pontosan, milyen változások várhatók. De elhangzott nemrégiben olyan is miniszter asszonytól, hogy nem az a lényeg, hogy idézzem, tényeket, adatokat listázzunk, mintha műveltségi versenyen lennénk. Azt gondolja, hogy a mesterséges intelligencia korában lexikális tudást háttérbe kell szorítani, és a magyar gyerekeknek kevesebb biztos tudásra, kevesebb követelményre, kevesebb kapaszkodóra van szükségünk, mert majd mindent megold helyettük az AI. Ezért továbbra is adott a kérdés, amelyre választ várunk, a Tisza kormány milyen oktatási rendszert kíván építeni Magyarországon. Milyen alapokra akarja helyezni az oktatást? Tisztelt Ház! A magyar oktatásnak nem újabb bizonytalanságra van szüksége, nem ideológiai kísérletekre és nem folyamatos átszervezésekre, hanem kiszámíthatóságra, a tanároknak stabil életpályára, a diákoknak magas színvonalú tudásra, a szülőknek biztonságra. A magyar gyerekek érdeke a magas színvonalú oktatás. A magyar pedagógusok érdeke a tisztességes bérezés és a szakmai megbecsülés. A magyar társadalom érdeke pedig egy olyan iskolarendszer, amely képes mérni, értékelni és folyamatosan javítani saját teljesítményét. A Fidesz-KDNP ezért továbbra is a teljesítmény, a megbecsülés és a minőségi oktatás oldalán áll. Amikor ma a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről tárgyalunk, valójában nem egy technikai kérdésről vitázzunk. Arról döntünk, hogy a magyar közoktatásban a teljesítmény, a szakmai fejlődés és az elszámoltathatóság érték marad-e, vagy ismét bizonytalanság veszi át a helyét. Ezért arra kérem a képviselőtársaimat, hogy a javaslat tárgyalásakor ezeket a szempontokat is mérlegeljék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Köszönjük szépen, képviselő úr. Szeretném jelezni, mindenkinek van lehetősége elmondani a véleményét, hogyha jelzi majd a felszólalási szándékát. Most pedig megadom a szót a KDNP képviselőcsoportja részére. Jelezték, hogy két felszólaló ismerteti a frakció álláspontját. Elsőként megadom a szót Rétvári Bencének. Kettejüknek összesen 15 perc áll rendelkezésére. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterasszony. Nagyon izgultam, hogy miniszterasszony a kormány nevében támogatni fogja az államtitkár által benyújtott törvényjavaslatot, de megnyugodtam, hogy támogatta, teljes az összhang. Ugyanakkor nyilvánvalóan némi hiányérzete van az embernek, nem is kevés. Ugye? Mi ez a javaslat? Ez a javaslat még két szakaszból áll. Az egyik mondat az felfüggeszti a teljesítményértékelési rendszert, a másik meg hatályon kívül helyez egy rendeletet, ami a teljesítményértékelési rendszerről szól. Meg lehet tenni, de azért ritkaság itt a parlamentben, hogy miniszterrendeleteket helyezünk hatályon kívül, de így legalább kétszer akkora a javaslat, mert így legalább két szakaszból is áll. Azt várná az ember, hogyha bejön egy ilyen javaslat, akkor az valamit módosít, valamit javít. Nyilván minden teljesítményértékelési rendszeren, minden hasonló bármilyen oktatási rendszeren lehet javítani. Vannak gyenge pontjai, vannak hibái, vannak hiányosságai, vannak való túlterjeszkedései. Én azt vártam, hogy akkor jön egy javaslat, amelyik a mostani kormány elgondolása szerint ezeken valamit javít, és akkor erről itt tudunk vitatkozni, hogy akkor ez jó vagy nem jó, és egy részére azt mondják, hogy igen, ez miért nem jutott az eszünkbe, de jó, hogy ezen javítanak, nem, azzal nem tudunk egyetérteni, ez volt a célunk, gondolják meg önök is, hogy esetleg a cél jó lett. De nem erről van szó. Ez a javaslat nem módosít, nem javít, nem próbálja jobbá tenni a rendszert, egész egyszerűen rombol és eltöröl. Ennyiről szól ez a javaslat, csak és kizárólag semmit nem ismerünk meg abból, hogy a Tisza párt milyen teljesítményértékelési rendszert szeretne, milyen képe van a pedagógusok munkájának az éves értékelése kapcsán. Csak azt látjuk benne, hogy egy eltörlésről van szó. Azért volt fontos ennek a teljesítményértékelési rendszernek a bevezetése, mert akkor lehet új teljesítményértékelést bevezetni, magyarul akkor lehet valamelyest a gyerekek érdekében többlet teljesítményt, vagy másfajta teljesítményt elvárni, ami logikánk szerint, amikor valamilyen béremelés van. Az első az 2013 környékén volt, amikor az első nagy 50%-os pedagógus béremelés volt, akkor vezettük be a korábbi teljesítményértékelési rendszert. És most, amikor a duplázás van, ugye amikor több mint 100%-kal növeltük a pedagógus béreket, most ezzel párhuzamosan hoztuk létre ezt a teljesítményértékelési rendszert. Mert az, hogyha nem emelünk bért, csak többlet teljesítményt várunk, hát nyilvánvalóan ott eléggé elégedetlenek lesznek a pedagógusok, hogy mit követelnek tőlünk mást vagy többet, ha nem adnak érte többlet pénzt. De amikor többlet pénz van, akkor indokolt egy ilyesfajta többlet teljesítményt is, vagy másfajta teljesítményt elvárni. Ugye 215 ezer forintról kezdtük az átlagos pedagógus bért, most 900 ezer forint fölött vagyunk. És ezen nagyobb béremelési löketek mellett vezettük be ezeket a javaslatokat. Amikor a kicsi déjà vu élményünk lehetett, mert amilyen felszólalások itt elhangzottak, ezek nagyjából jó pár évvel ezelőtt elhangzottak ebben a parlamentben. Ugye volt az első ciklusban, mondtam, 13, tehát a Hoffmann-Rózsa féle teljesítményértékelési rendszernek a kritikájaként elhangzottak hasonlók, és mi azon kritikákat is meghallgatva, nem elsősorban a politikusoktól, nem elsősorban a tanároktól, jöttünk ki az előző teljesítményértékelési rendszerből, és mentünk bele ebbe a másikba. Az előző teljesítményértékelési rendszer, amit azokkal a mondatokkal bíráltak itt a parlamentben az MSZP-sek, DK-sok, párbeszédesek és a többi, a jobbikosok, mint amivel most önök ezt bírálják, az arra épült elsősorban, hogy ott külső minősítők voltak. És az volt a vele kapcsolatos kritika, oda jön egy külső tanár, pedagógus, a legjobb szándékkal is megnéz pár tanórát, és abból valakire vonatkozóan levon egy következtetést, ami a következő évekre az ő minősítését meghatározza. Azt mondták, hogy nem jó, mert pár tanórányi impulzus alapján döntenek egy pedagógus értékelésére hosszú távon. És mivel ez erős hang volt, az azt mondta, hogy jó, akkor módosítunk rajta. És a kréta rendszeren kívül az összes magyar pedagógusnak kiküldtünk egy kérdéssort. Ki tudja a legjobban megítélni az ő munkájukat? Az összes pedagógus megkapta ezt a kérdéssort. Ki tudja a legjobban megítélni? És ebből az a sorrend jött ki, hogy legjobban az iskolaigazgató, aztán a munkaközösségvezető, aztán a külső értékelő, aztán a szülő, és utána a diákok véleménye. Lehet, hogy egy picit tévedek, de nagyjából ez a sorrend volt, ami több tízer pedagógusnak a visszajelzése alapján érkezett hozzánk. Ezért mi fogtuk ezt a véleményt, átfordítottuk egy norma szöveggé, benyújtottuk a parlamentnek, és ebből lett a teljesítményértékelési rendszer. Az alapjai, nyilván nem a részletei, de az alapjai. Szerintem ennél szélesebb körű egyeztetés, mint hogy az összes magyar pedagógus megkapta ezt. És ennél egyértelműbb következmény, hogy amit ők a kréta rendszerben mondtak, azt mi egy az egybe átemeltük a jogszabályba. Nem változtattunk rajta. Nem írtuk át, nem trükköztünk, nem írtunk helyette mást. Amit a tanárok mondtak, az az alapja. Nyilván a részletszabályai azok mások és mások. De ez volt a mi logikánk. Ezért jött létre ez a teljesítményértékelési rendszer. Sokféle szakmai egyeztetés volt, köznevelés stratégiai kerekasztal, az előbb említett digitális egyeztetés, szakszervezetek, nemzeti pedagóguskar, sok mindenki szólt bele. Nagyon nehéz, hogy valaki úgy akar egy teljesítményértékelési rendszert létrehozni, hogy semmilyen kritika azt ne érje. Önöktől se várjuk el, hogy majd olyan jön létre, amit semmilyen kritika nem ér. Tehát mindig lesznek mindenek bírálói, de ami előkészítést ebben meg lehet tenni, azt megtettünk. Először egy próbaév volt, tehát nem élesben indítottuk, hanem próbaév volt, amikor utána lehetett igazítani. És amikor igazítottuk a próbaévnek a különböző észrevételéhez, kritikájához, utána fordult élesbe, és utána lett anyagi következménye ennek. Sőt, tehát volt egy nulladik év, amikor még csak szűkebb körben, pár iskolánál valósítottuk meg, utána minden iskolánál, de még anyagi következmény nélkül, és utána vezetődött be teljes anyagi következménye. Tehát széles körű egyeztetés volt, és fokozatos bevezetés volt. Ráadásul teljesen egyénre szabott. Szerintem az, hogy minden pedagógus, minden tanár az igazgatóval leülve, saját magára vonatkozóan, az igazgatóval közösen egyéni célokat meg tud fogalmazni, ez pontosan azt az igényt elégíti ki, amit nagyon helyesen ön is mondott, képviselőasszony, hogy ahány osztály, ahány tanár, ahány iskola, ahány évfolyam, annyi fajta probléma, annyi fajta lehetőség. Van, akinél tényleg felzárkózási probléma van, másnál tényleg egy versenyistáló van, és ott minél több eredményt el tudnak érni. OKTV-n vagy bárhol máskor. Tehát nagyon sokféle igazgató. Lehet, hogy valakinél a késéseket kell behozni, vagy hogy ne hiányozzanak annyit a gyerekek. Amelyik tanárnál, ami a probléma az osztályban, és ami tudja javítani az eredményüket, mi azt egyéni teljesítménycélként tettük bele. Ezért ez egy nagyon rugalmas és tényleg egyénre szabott. Persze vannak benne objektív, általános, mindenkire vonatkozó feltételek, de szerintem ennél innovatívabb, mint hogy a tanár és az igazgató kettesben leülve, négy szem közt, megnézve az osztálynak az adottságait tud dönteni, kevés ilyen van. Ami a teljesítményértékelés jelent, és annak a mostani kiiktatását. Ugye a mostani kormányban elég sok multitól érkezett szakemberben, kapitány úr is mégiscsak az egyik legmagasabbra jutó magyar menedzser, hát szerintem őket megkérdezik, minden nagy szervezetnél van teljesítményértékelési rendszer. Ez a gyerekeknek is az érdeke a magyar oktatási rendszerben, mert nagyon régóta minden szülőnek, tanárnak, valamelyes diáknak is az az igénye, hogy az a tanár, aki többet tesz a diákokért, azt ismerjük el jobban. Aki átlagos teljesítmény nyújt, annak is nőtt a bére az elmúlt években, de nőjön dupla annyira, vagy nagyobb mértékben, aki többet tesz a gyerekekért. Ez szerintem normál elvárás minden tanár, minden szülő, minden igazgató, minden józan gondolkodású ember tekintetében, aki többet tesz a gyerekért, az kapjon már többet is. Önre azt mondja, hogy feszültség, belső feszültséget okoz. Nem a bérkülönbség, nem a értékelés különbség okozza valójában a feszültséget, hanem az okozza, ha okozza, hogy valaki átlagos teljesítmény nyújt, valaki pedig többet tesz. Több kirándulás, jobban beleteszi magát az órába, interaktívabb feladatok vannak, jobban jár tovább képzésre, igyekszik magát képezni. Ezt el kell ismerjük. Hát így fog javulni az oktatásnak a minősége. Ha kiemeljük a minőséget, akkor tud javulni a minőség. Ezért veszélyes az, hogy most egy kicsit ezt így elfelejtjük, és a következő évben ilyesfajta dolgokkal nem foglalkozunk. Másik veszélyfaktor. Azért mégiscsak ugye több száz milliárd forintot fordítottunk a tanárok béremelésére EU-s forrásból. Ott ugye a pedagógus pálya vonzóvá tétele volt egy indikátor, de ugyanilyen fontos volt mégiscsak a differenciálás. Hogy ne általános legyen minden, hanem differenciáltan teljesítményarányos legyen. Itt ez egy veszélyforrás, reméljük, hogy nem lesz belőle nagyobb gond, de mégiscsak veszélyforrás az, hogy itt ez a differenciálás most megszűnik a korábbi rendszerben. Tehát ami a hiányérzetem, az Mondhatják önök azt, hogy jobbat akarnak. Új kormány, nyilván sok felképzelésük van. De ez, ami előttünk van, ez nem egy jobb, ez csak egy eltörlés. Én azt javaslom önöknek, hogy előbb mérjenek, és csak utána vágjanak. Itt most valamit lerombolnak, de helyette semmi nem jön, csak a nagy üresség. Bízom benne, hogy előbb-utóbb azért majd mégiscsak egy jó teljesítményértékelés rendszer bekerül az iskolákba. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen! Most megadom a szót dr. Máté Zsuzsannának. Nagyjából 5,5 perc áll rendelkezésére.
3: Köszönöm szépen, elnökasszony. Tisztelt ház, nagyon sok minden elhangzott már, amiről szerettem volna én is beszélni, de mégis azzal indítanék, amivel miniszter asszony is tette. 4 gyermekem van, és nagyon sok oktatási intézményem, nem elit intézményekben, hanem községi óvodában, iskolában, majd aztán egyházi kisvárosi gimnáziumban megfordultam, és nagyon nagy tisztelettel vagyok minden óvodapedagógus és pedagógus iránt, tényleg heroikus küzdelmet folytatnak. Egy nehéz értékvesztett világban kell sokféle szülői vagy családi háttérből érkező gyerekeket jobbítani és nevelni. És itt van ez a javaslat, ami szintén szerintem nagy érzékenységet igényel mindannyiunktól, hiszen olyan kérdésekről szól, ami egyszerre az oktatás minőségét és a pedagógus béreket is érinti. Tehát ez tényleg egy olyan terület, ahol megfontolt és higgadt párbeszédre van szükség. Ugye ez a tervezet a 25-26-os tanévre, óvoda esetén ugye ugyanezen nevelési évre felfüggesztette ezt a teljesítményértékelést, tehát nem kerül lefolytatásra. Viszont ugye ez, ahogy említettük, már nem kerül sor új teljesítményértékelési rendszer bevezetésére, és azzal együtt van ez, hogy egyébként deklarálta az új oktatási kormányzat is, hogy szükséges ilyen rendszernek a fenntartása. És itt már elhangzott az is, hogy valóban, ugye nem, tehát megmarad az intézményvezetőknek a lehetősége, hogy a béreket differenciálják, de itt tényleg van egy olyan probléma, ami felmerülhet, hogy ez sajnos az a védelem, ami a lefelé való térítést meggátolja, az itt ebben az esetben egy kicsit így bizonytalan maradt, tehát ezt érdemes talán tisztázni. És hát, mielőtt a részletekbe belemennénk, szerintem érdemes azt látni, hogy az az oktatáspolitikai diskurzus az ellentmondásokkal terhes, amit idáig hallottunk, mert ugye adatalapú oktatásról beszélünk, ami hát az emberben, legalábbis a józan logika szerint azt feltételezi, hogy az adat alapú oktatási rendszerhez adatok szükségesek, és ugye itt sokat emlegettük a bürokratikus terheket, de hát az adatok előállításához bürokráciára is szükség van. Itt inkább egy kérdésem lenne csak, hogy hogyan tervezi ezt az oktatási kormányzat megugrani, tehát azt, hogy mérni is kell, de valóban egyébként sokak számára túlzott adminisztrációt jelentő szabályozások, azok kivezetésre kerüljenek, illetve hogy az oktatás érdemi részét több idővel lehessen megtenni. Ugye itt szó volt arról is, hogy milyen kritikák érték ezt a rendszert, és hogy sokszor talán elhangzott az, hogy felhasználták mindenféle ilyen nyomásgyakorlási eszközre. Itt azért a Nemzeti Pedagógus Karnak egy felmérésére hivatkoznék, ez egy 2025. szeptemberi felmérés, ahol 767 igazgatót kérdeztek meg, és közel 20 000 pedagógus értékelte ezt a rendszert, és itt ugye nem gyakorlatilag elenyésző, tehát 0,69% volt az a visszajelzés, hogy negatív irányba térítettek volna el pedagógusokat. A többséget alapvetően kiemelkedő teljesítménnyel minősítettek. És ezek a számok azt mondják, hogy az intézményvezeték nem a büntetésre törekedtek, hanem a saját tapasztalataik alapján a szakmai igényességgel és méltányosan jártak el, és próbálták meg elismerni a kollégáknak a munkáját. Természetesen lehet arról beszélni, hogy itt a korábban is megtették, hogy lehettek gyermekbetegségei ennek a térrendszernek, a bonyolult szempontrendszereken lehetett volna finomítani, vagy akár az időzítését, tehát hogy a tanév eleje vége kapcsán a leterheltséget figyelembe venni, de alapvetően azt, hogy megszüntetni és helyette mást nem kínálni, azért az egy aggályos dolog. És ugye nem tartozik közvetlenül a térhez, de mégis, ha már itt az oktatásról beszélünk, azért egy néhány gondolatot engedjenek meg. Itt valóban a 6-8 osztályos gimnáziumok kapcsán, hogy az elit kiszelektálása lenne, ezt szerintem érdemes egy kicsit újra átgondolni, hiszen nem csak gazdag családok gyerekei járnak ilyen iskolába, és ezek az intézmények nagyon sok tehetséges, vidéki, középosztálybeli gyermek számára jelentenek abszolút társadalmi mobilitási lehetőséget, és nem szabad, úgy gondolom, egy társadalmat homogenizálni sem, és igenis értékebb képvisel az, hogyha előrébb képesek jutni azok, akik több energiát fordítanak tanulásra, felkészülésre. Tehát a feladat valóban nem az, hogy a jó iskolák
0: képviselő
3: színvonalát
0: asszony, bocsánat, csak letelt az idő.
3: Köszönöm
0: majd
3: szépen.
0: Folytathatja
3: akkor
0: egy következő felszólalásban.
3: Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Megadom a szót Dúró Dórának, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Jogalkotási szempontból ez a törvényjavaslat illeszkedik abba a gyakorlatba, amit önök az elmúlt hetekben folytatnak. Tehát gyakran elmondja az önök, egyébként most jelen nem lévő frakció vezetője, hogy az emberek mire adtak önöknek felhatalmazást, és hogy teljes bizonysággal és részleteiben megismerhették azokat a terveket, amelyeket önök az egyes szakpolitikákban az emberek elé tártak. Na most az oktatás területén ez biztos, hogy nincsen így, hiszen a miniszteri meghallgatásán Lannert Judit, miniszter, akkor még miniszterjelölt, most már miniszterasszony, azt mondta például, hogy azt, hogy mi az oktatás célja, és azt az alapvető koncepciót, amit majd a kormány kialakít, azt majd ezt követően kezdik el egyeztetni az érintettekkel, illetve a társadalommal. Tehát az az érvelés, amikor önök azt mondják, hogy az emberek tudták, hogy mire adnak önöknek felhatalmazást, az ebben a helyzetben nyilvánvalóan nem igaz, önök által bevallottan sem igaz. Félreértés ne essék, én nem kifogásolom azt, hogy akár miniszterasszony, akár bármely kormányzati szereplő egyeztet, akár olyan alapvető kérdésekről is, hogy mi az oktatás célja, ez üdvözlendő, és örülök neki, hogyha ez érdemben meg fog történni, csak a törvényjavaslat kapcsán picit úgy érzem, hogy fordítva ülünk a lovon. Először kellene meghatározni azt, hogy mi az oktatás célja, mit várunk el az intézményektől, a pedagógusoktól. Először a koncepciót alkossa meg közösen a magyar társadalom, kiemelten az ágazat szereplőinek bevonásával, és azt követően alkalmazzuk, illetve alkossuk meg a részletszabályokat, például konkrétan ezt, hogy milyen szempontok alapján, kicsoda, hogyan, milyen időközönként és milyen következményekkel értékeli egyáltalán a pedagógusoknak a munkáját. De az, hogy nem tudják megválaszolni, és nem azt mondom, hogy Lannert Judit nem tudja megválaszolni, mi az oktatás célja, mert nyilvánvalóan úgy gondolom, és államtitkár úrról is úgy gondolom, hogy tud erre a kérdésre válaszolni, de a kormányzatnak még nincsen olyan koncepciója, ami kormányzati szinten válaszolna az alapvető koncepcionális kérdésekre, de már is itt van előttünk egy olyan előterjesztés, amely egy részkérdést egyébként sok szempontból az én egyetértésemet is bírva igyekszik valamilyen módon kezelni, mert a megoldani szót azt szintén nem használnám, mert valóban arról van szó, hogy azt mondják, hogy ami most van, az ne legyen, de hogy ehelyett mi legyen, azt nem mondják meg, egyelőre a semmi. Egyelőre a semmi. Az is egy álláspont, hogy a mostaninál még a semmi is jobb. Ez is egy álláspont. Ennek is lehet legitimitása, ebben a helyzetben egyébként csak ez szintén üti azokat az érveléseiket, amikor azt mondják, hogy ami jó, azt tovább fogják vinni, és ami rossz, azt meg fogják javítani. Mert jelen helyzetben szintén nem ez történik. Ugye ezt is nagyon sok kormányzati szereplő elmondta az elmúlt hetekben, hogy nem szeretnék a jó gyakorlatokat megszüntetni, ami az előző kormányoknak sikeres rendszere volt, vagy szakpolitikai döntése, azokat tovább viszik, ami pedig nem jó, azokat kijavítják. De itt nem az történik, hogy a térrendszert megvizsgálják, hogy ennek mik azok az elemei, amelyek pozitívak, és azokat meghagyják, a negatív elemeket, ami például az adminisztrációs terheknek a csökkentése, maximálisan egyetértek, hozzátéve, hogy nem csak a térrendszer okoz fölösleges adminisztrációt az oktatásban az intézményvezetőknek és a pedagógusoknak, ez persze nem csökkenti ennek az intézkedésnek a pozitív hatását, de nem történik meg az, hogy szakmai szempontból végignéznénk, hogy az értékelési rendszer hogyan változik. És itt most leülhetnék és befejezhetném a hozzászólásomat, lehet, hogy ez népszerű lenne az önök körében, de mert egyelőre nincsen arról szó, hogy mi jöjjön ennek a helyébe. Ez az előterjesztés nem szól arról, hogy milyen lesz a pedagógusok értékelési rendszere, és azt is különböző sajtónyilatkozatokból tudjuk, hogy egyáltalán lesz valamiféle rendszer ennek a helyébe, mert hogy ugye a törvényjavaslatból ez sem derül ki. Egyike vagyok azoknak a képviselőknek, akikre Rétvári Bence hivatkozott, hogy 2013-ban az akkori minősítési rendszert bíráltam ebben a házban, úgyhogy az ő számára rendkívül unalmas lesz a következő pár perc, úgyhogy ezért előre elnézést kérek. De ha már konkrétan a tért szeretnénk értékelni, akkor azt valljuk be, hogy a 2013-asnál még ez is jobb volt. Tehát ahhoz képest igenis tartalmazott előrelépéseket. Nem tudom, hogy lehet-e, vagy illik-e ilyet mondani, hogy a korábbi fideszes megoldásnál egy későbbi fideszes megoldás jobb volt, de a pedagógusok szempontjából ez igenis igazságosabb volt, mint az a rendszer, amit 2013-ban vezettek be, ami teljesen eszement volt, például ilyen 70 akárhány szempontból kellett a pedagógusokat értékelni, ami nyilvánvalóan nonsens, és nem is életszerű, hogy majd ott 70 féle szempontot néhány tanóra alatt egy külsős szakértő majd végig tud nézni, és hitelesen tud értékelni. Az, hogy önértékelési elemek is megjelentek ebben, szerintem az is előrelépés. Az is fontos, hogy a pedagógus saját magát is értékelje, saját magának is legyenek céljai, és saját maga is tudjon ezzel szembesülni, illetve az intézményvezető és a tanárok közti alapelv iránya is szerintem igenis előrelépés azzal a kiegészítéssel, és ebben igazat adok a Tisza párt képviselőjének, hogy a szubjektív elemeket és az esetleges személyes indítatású rossz viszonyt valahogyan ki kell tudni küszöbölni. Ebben önnek igaza van, hogy ez is lehet rendkívül szubjektív értékelés az intézményvezető és a pedagógus miatt, ami nem a pedagógusnak a teljesítményét, bármit is értsünk ez alatt, és ez lesz majd a következő gondolat, amit el szeretnék mondani, hogy lehet olyan, előfordulhat, igen, hogy az intézményvezető saját szubjektív személyes szempontjai miatt értékeli alul vagy fölül az adott pedagógusnak a munkáját. Ennek a veszélyét is ki kell küszöbölni egy jó értékelési rendszerben. Itt például lehet szerepe egy külső szereplőnek, akár a fenntartótól érkezve, akár a szakértői világból érkezve. Nagyon fontos ugyanakkor, és emellett szeretném letenni a voksomat, hogy a külső ellenőrző szerveknek a szerepe sokkal inkább az ilyen típusú átláthatóságnak a biztosítása legyen, és a támogatás. És ez a legfontosabb szerintem az értékelési rendszerben, hogy a pedagógusok ne azt érezzék, hogy ők valami fajta kontrollt kapnak, ne azt érezzék, hogy nincsen bizalom az ő irányukba, hanem azt érezzék, hogy támogató, fejlesztő az előrelépésüket, a szakmai előrelépésüket, és nem feltétlenül anyagit, nyilván egy szakmai előrelépéssel anyagi előrelépés is járon, de hogy azt támogatja a rendszer és azok a szereplők, akik végső soron az államtól érkeznek a rendszerbe. Fontos lenne, hogy azokat a kiemelten fontos területeket meghatározza az oktatási irányítás, amit elvár az oktatási rendszertől, elvár az adott intézménytől, és elvár magától a pedagógustól is, figyelembe véve azt is, hogy ezeknek legyen lehet, arra legyen lehetőség, hogy ezeket rendkívül rugalmasan, akár időben, akár a helyi sajátosságokat tekintve, akár a gyermekek szociális hátterét tekintve, a helyi viszonyoknak megfelelően tudják adaptálni, és nagyon fontos, és itt érek rá a teljesítménynek a kérdésére, mert e tekintetben maguk a szakértők is rendkívül megosztottak, hogy mi a teljesítmény az oktatási rendszerben, mit várunk el a pedagógustól. Nyilván van egyfajta ismeretátadás, amit tudunk ellenőrizni, hogy megtanulta a gyerek a szorzótáblát, vagy nem tanulta meg, hány százalékos lett a dolgozata, milyen érdemjegyet kapott. Az ismeretek átadásának a mérése az viszonylag egyszerű, erre vannak standardek, ez könnyen. De az érzelmi intelligenciának a fejlesztése, a gyermek személyiségének a fejlesztése, azok a sokkal puhább területek, amelyeket nem tudunk ilyen objektív mércével, és itt szintén arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezeknek valami fajta hibrid megoldására van szükség, tehát igen, legyen egyfajta standardizált rendszer, mérés alapú elemei is az értékelésnek, de legyen egy olyan rendszer, amelyik a pedagógiai autonómiát és a folyamatokat hangsúlyozó irány, ahol a teljesítmény inkább minőségi, és nem számszerűsíthető. Egész egyszerűen ezek nem számszerűsíthetők, és ezeknek az elemeknek is meg kell jelennie a pedagógusok értékelési rendszerében is. Annál is inkább, mert ha az elvárásunk az oktatási rendszertől, és az egyik elvárásunk nyilvánvalóan mindannyiunknak az, hogy felkészítse a gyermekeket arra, hogy majd valamilyen munkát tudjanak vállalni. De nem csak az alapfokú oktatásról beszélek természetesen, hanem későbbiekben a felsőoktatásról is. Hogyha ez elvárásunk az oktatási rendszerrel szemben, akkor igenis szükség van arra, hogy ezek az elemek is megjelenjenek. A másik szempont, hogy mitől és kitől függ a gyermek teljesítménye. Nincs olyan gyermek, akinek bármelyik tantárgyban a teljesítménye, az kizárólag a pedagógustól függene, akár a tantárgy tekintetében, akár a magatartása viselkedése tekintetében. Tehát attól is óva intenék, hogy a pedagógusokat olyan dolgokért, olyan következményekért tegyük felelőssé, amelyért nem ők kizárólag felelősek, hanem a gyermek egész környezete, uram, bocsá, maga az intézmény. Az intézmény. És nagyon sok szakértő amellett érvel, hogy az intézménye szintű értékelésnek is meg kellene jelennie, sőt, egyik értékelési szempont lehet a pedagógus munkájában az, hogy az intézményi célokhoz ő milyen mértékben és hogyan járul hozzá, vagy a tantestületi együttműködésekben hogyan és milyen módon vesz részt. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy rendkívül sok szempontot mérlegelni kell, és figyelembe kell venni abban az esetben, hogyha egy jó teljes értékelési rendszert szeretnénk létrehozni, hiszen a valós gyakorlat és az oktatási rendszer egésze az nem írható le egyetlen standardizált rendszerként, hanem ahány gyermek, annyiféle megoldás, ahány pedagógus, annyiféle előmenetel, és ezért a megfelelő rugalmasság, az igazságosság és amennyire lehet az objektivitás megjelenése, mindegyik fontos a rendszerben. Én azt kérem, hogy ezeket vegyék figyelembe. És még azt kérdezném miniszter asszonytól végül, hogy említette, hogy már a nyáron elindul az egyeztetés az új rendszerről, hogy melyik az az időpont vagy tanév, amikor ezt be szeretnék vezetni, már a most őszi ősszel induló tanévben, esetleg tanév közben valamilyen megoldással, felmenő rendszerben, vagy hogyan képzelik el az új rendszernek a bevezetését, és mikor várható, hogy ezt a ház elé terjesztik. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Köszönjük szépen, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Rápli Róbertnek, a Tisza párt képviselőjének. Öné a szó, képviselő úr.
5: Tisztelt Alelnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Amikor egy nemzet a jövőjéről dönt, az oktatás kérdése nem pusztán egy ágazati téma, hanem a legfőbb nemzetstratégiai sorskérdés. Engedjék meg, hogy ma ne csak országgyűlési képviselőként szólaljak fel, hanem úgyis, mint egykori pedagógus és volt iskolaigazgató, aki a saját bőrén tapasztalta az elmúlt évek oktatáspolitikájának minden hibáját és minden tévedését. Ma egy olyan javaslatot vitattunk meg, amely a pedagógus teljesítményi rendszer, értékelési rendszer, rövidítve a TÉR kivezetéséről szól. Szögezzük le rögtön az elején, hogy az intézményvezetők évtizedes és jogos követelésre volt, hogy a kiemelkedő pedagógiai munkát végző, a többlet teljesítményt nyújtó pedagógusat sokat anyagilag is honorálni tudják, tudjuk. Ám a rendszer nem ezt a kívánt célt szolgálja. Törvényhozói kötelességünk, hogy ezt a hibás rendszert felszámoljuk, ezért a javaslatot a legnagyobb meggyőződéssel üdvözlöm. És mondom is, miért tapasztalatból. A pedagógus hivatás nem egy ipari futószalag. Az oktató-nevelő munka nem mérhető rideg számokkal, nem írható le indikátorok sokaságával. Egy tantestület úgy működik, mint egy finomhangolt fogaskerékrendszer. A pedagógusok munkája, a diákokra és a kollégákra gyakorolt hatása egy szerves egység része. A TÉR ezt az organikus egységet próbálta elemenként pontozni és mesterséges versenyre kényszeríteni. Müller Anita képviselőtársam kiváló negatív példákat mond, Anna elnézés, hogy miért nem működött. Ráadásul iskolarendszerünk sokszínű. A hangsúlyok, fokmérők eltérőek az elit gimnáziumban, egy szakiskolában, egy hátrányos helyzetű térség általános iskolájában, vagy éppen egy művészeti iskolában. Ez pedig egy központosított, bürokratikus monstrum sosem fogja tudni lekövetni. Etéren is vissza kell adnunk az igazgatók szakmai autonómiáját, ők ismerik a képzés specifikumait, legjobban a munkatársaikat és a tantestületüket. Tisztelt képviselőtársaim! A TÉR egy olyan bürokratikus útvesztő, ami elvonja az időt a legfontosabbtól, a diákoktól és az érdemi szakmai munkától. Tapasztalatom szerint a rendszer legnagyobb vesztesei az intézményvezetők és a nevelőtestületek. Gondoljanak bele a folyamat tarthatatlanságába. A tanév elején az igazgatónak és a szakmai vezetőknek, tehát nem egyedül az igazgatóknak, hanem a munkaközösség vezetőknek, igazgatóhelyetteseknek is, minden egyes pedagógusra személyesen le kell ülnie, hogy egyeztessék a teljesítmény célokat. Ezt követi az egész éven át tartó lekövetés, az óralátogatás. Majd elérkezik a tanév vége, a ballagás, érettségi, évzáró, értekezletek, beszámolók sűrű és megterhelő időszaka, amikor egy igen szűkös határidővel június 30-ig újabb személyes értékeléseket kell lebonyolítani. A tantestületek nagyságától függően akár 50-80 tanárral kell egyenként leülnie ugyanezeknek a vezetőknek, a reklamáció esetén személyes vitákat lefolytatni, végül a pontokat egyenként feltölteni az elektronikus felületre. És mi a jutalom egy pedagógus számára a jó értékelésért? Elhangzott itt már néhány ezer forint, legfeljebb 1-2 000 forint eltérítés. Tisztelt ház! Sajnos a térrendszer tágra nyitotta a kaput a szubjektivitás előtt is. Az érdekképviseletek joggal kongatták a vészharangot, hogy a hatalom ezt az eszközt furkosbotként használja. És valóban hozzám is érkezett olyan jelzés iskolai érdekvédőktől és tanároktól, hogy az igazgatók látványosan alulértékelték a politikai rendszerre vagy személyével kritikus pedagógusokat. Nem gondolom, hogy a vezetők többsége így tesz és visszaél a hatalmával, azonban a TÉR még akkor is mély emberi és szakmai sebeket ejthet, ha az igazgatók a lehető leghumánusabban alkalmazták. Sok munkatársam elmondta nekem is, hogy megalázónak tartja az eljárást. Különösen a nyugdíj felé közeledő munkatársa fogalmaztak így. A pedagógusok a frusztrációkat gyakran a rendszert végrehajtani kényszerülő igazgatóra vetítették ki. Tehát a kormányzat hibás döntése végső soron a tantestületek és az igazgatók szövetségét ásta alá, tekintélyvesztést és sértődéseket hagyva maga után. Személyesen ismerek a választókerületemben olyan pedagógusokat, akik kifejezetten a rendszer méltatlansága miatt hagyták el a pályát. Ez önmagában bizonyítja a TÉR kártékonyságát és alkalmatlanságát. És ez nem lehet célja a közoktatásnak. Duró Dóra képviselőtársamnak mondom, és ezért nincs mit foltozgatni rajta Rétfári Bence képviselőtársam. Tisztelt Országgyűlés! Azzal, hogy ma felfüggesztjük a térrendszert, nem csak egy rossz törvényt vonunk vissza. Lépést teszünk afelé, hogy helyreállítsuk a magyar pedagógusok becsületét, és visszaadjuk a tantestületek békéjét. Kérem önöket, hogy támogassák a javaslatot, és kezdjük meg végre a magyar oktatás valódi, szakmai alapokon nyugvó újjáépítését. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen! Megadom a szót Lannert Judit miniszterasszonynak, szintén 15 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen! Kicsit emlékeztet ez a vita itt, amikor a médiával beszélgettünk, mert mindig elmondom, hogy adatalapon és egyeztetni fogunk, nagyon örülnek, és utána és akkor mi lesz? Nem tudom, látom, nem esett le. Szóval ebben van egy ellentmondás, és azt gondolom, hogy lehet, hogy megszokták a 16 év alatt, hogy központilag megmondják, hogy mi van, de most nem ez lesz. Most a pedagógusok akkor fognak együttműködni, ha részt vesznek a folyamatban, és ezt interiorizálják. És ezt csak akkor fogják csinálni, ha ők is ebben a folyamatban részt vesznek. Azt gondolom, az is egy tévedés, hogy a pedagógus olyan, mint a rendőr, meg a katona, és nem is olyan, mint egy vállalatvezető. Azt gondolom, hogy ahogy itt elhangzott, ennél sokkal bonyolultabb ez a szakma, nem lehet egyértelműen teljesítményindikátorokat helyezni mellé, mint mondjuk egy katonánál, vagy mondjuk a profit, ugye, hát egy menedzsernél. Hogy alakult ki ez a térrendszer? Ez ugye 2013-ban már volt valami, kialakult egy pedagógus minősítési rendszer és egy tanfelügyelet a maga hibáival, de igazából megkérdeztem a kollégáimat, hogy ez egyáltalán hogy alakult ki, és azt mondták, hogy hát Pintér Sándor hiányolta az egységes belső teljesítmény értékelési keretrendszert, ezért az ORFK vezetőségével és a rendőrsi oktatás és kiképző központ képzés-igazgatási szervek szervezetfejlesztés és tréningszervezési főosztálya ismertette a rendőrségnél alkalmazott teljesítményértékelési rendszert. És ez alapján el is indult ez a nagy munka, ami után valóban volt egy pilot, adatokat hiányoltak, akkor most a pilot eredménye. A 4 hónapos időszak alatt 23.036 órát foglalkoztak a tér megvalósításával a kollégák, egy intézményre vetítve átlagosan 865 óra. És kérdezem én, hogy most megszüntettük és rongálunk. Mit rongálunk azzal, hogy most semmilyen plusz bért nem tettek hozzá, de hagyták volna őket ezt az adminisztrációt végigvinni? Ez nagyon cinikus hozzáállás, azt gondolom. És akkor én is azt gondolom, hogy az intézményvezetőnek kéne értékelni, hogy a pedagógusok is gondolják, csak hogy a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs is meg hozzá az autonómiájuk, sem a szakmai felkészültségük, a vezetői készségeik. Ez mutatja azt is, hogy ez is szintén a pilotban. Az intézményvezetők egy része a belső feszültségek elkerülése érdekében nem ért érdemben a differenciálás lehetőségével, így sok helyen mindenki alacsonyabb összegű juttatásba részesült. És ezt ilyet már láttunk, korábban is voltak ilyenek, nem csak ebben a Fidesz, hanem az előtti, hogy kerülik a konfliktust az intézményvezetők, ezt a fajta differenciálást csak akkor tudják megcsinálni, ha mernek is élni vele, de így nem mertek. Egyébként meg a Fidesz egyébként egész jó értékelési rendszert is tudott, csak ez még a legelső kormányzat alatt volt 2000-ben, amikor az IMIP és ÖMIP, de már lehet, hogy senki nem emlékszik rá, voltak olyan intézmény irányítási programok, önkormányzati minőségirányítási program, amikor még a kompetencia mérést is akkor vezették be, méghozzá fejlesztési céllal. Az például akkor sokkal jobban működött, csak hát elfelejtették. Én nagyon szívesen felajánlottam a Tisza képviselőknek, de önöknek is felajánlom, hogy esetleg eljövök ide, és beszélgetek az oktatásról, hogy egy kicsit többet tudjanak róla. A pedagógus értékelési rendszerek a világban kétféle módon vannak, ahogy az iskolában is kétféle értékelés van, egy formatív vagy szummatív. Ugye a formatív az a fejlesztő értékelés, a szummatív az összegző. A formatív értékelés, mondjuk Hollandia, ott elsőben intézményfelelősség az értékelés, és az értékelés a helyi intézményi működésbe ágyazódik. Ez a válaszom, hogyha ez így történik, akkor sokkal kevesebb adminisztrációval jár. Tehát ez a magának az intézmény belső életével összekapcsolódik, mint hogy a finneknél és az iskolán belüli szakmai kommunikációra, az autonóm pedagógusi munkára vezetői visszajelzése hagyatkozik. A szummatív az az angol típusú módszer, vagy rendszer, ahol valóban külső standardok vannak, mérnek. Ott azért az látszik, hogy ott a legerősebb a tesztre tanítás, és az az igazság, ezt már Magyarországon is látjuk. Éppen ezért ez a fajta szemlélet vezet el oda, hogy ma már a kompetenciamérés eredményeit a kutatók se tudják rendesen használni, mert teljesen eltorzítja ez a fajta direkt visszacsatolás. És én azt gondolom, hogy a cseheknél például nagyon erős vezetőképzés van, és hogy ezt az önértékelés segítse. Tehát vannak nagyon jó példák, amiből ki tudunk indulni, és egyetértek Dúró Dórával egy hibrid rendszer, tehát nem kell, vagy ez, vagy az, de valóban valamilyen hibrid rendszert érdemes kialakítani. És egyébként is a kutatások azt mutatják, hogy az értékelés hatása nem annyira az alkalmazott eszközök számától, hanem a minőségétől függ. Tehát ott járul ez hozzá. Tehát azt gondolom, hogy ez abszolút összefügg az intézmény vezetéssel és annak a kultúrájával. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, miniszterasszony. Most megadom a szót Radics Bélának, a Fidesz képviselőcsoportjából, szintén 15 perces időkeretben.
7: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, képviselőtársak. Hát így jár az, aki a végén kap szót, mert csodálatos képviselőtársaim, Rétvárjú Círus és kedves Zsuzsa is elmondta azt, amit egyébként nagyjából el akartam mondani, ezért nem maradt más, csak az, amik ilyen mellé gondolatok feljöttek bennem, miközben hallgattam az önök felszólalását. Kezdjük az elején. Kapitány úr és Bencsik úr is beszélt arról, hogy itt van egy nemzeti minimum. Még mielőtt belekezdenék, szerintem el kell mondanom, hogy ezzel is nemzeti minimumon vagyunk. Nem vagyunk messze szerintem annyira egymástól. Tehát itt csak kicsit máshonnan látjuk ezt a témát. De azt el kell mondanom, hogy én abszolút jó szándékot vélek felfedezni, csak rossz oldalról közelítik meg a dolgot. Mindenkinek volt egy tanára, nem? Aki mély nyomot hagyott benne, akire úgy büszkék. Én általános iskoláról tudok beszélni, az én osztályfőnököm rendkívül módon javította az én személyemet. Ki tegye fel a kezét, akkor innen indítok. Az, aki büszke a magyar pedagógus társadalomra. Ne vicceljenek már, tiszás képviselők, na ugye, mert már is egy platformon vagyunk, nem kell itt messzire menni, mindannyian azt szeretnénk, tisztelt képviselőtársaim, mindannyian azt szeretnénk, hogy a pedagógusok társadalmilag is és anyagilag is meg legyenek becsülve. Úgyhogy a célunk ugyanaz, egy platformon vagyunk, nincs értelme itt nagyon különösebb módon egymás szurkálni ennek a vonatkozásában. És úgy, ahogy egyébként az előbb a szindrogén vezeték törvényjavoslat módosításánál is, vagy akár előtte, nem tudom, észrevették-e azt, most ilyen mellé gondolatokat mondok, ezért engedjék meg, hogy kicsit így össze-vissza beszéljek, de hogy nem tudom, észrevették-e azt, hogy vitázunk. Ez most egy vita. Mennyivel kultúráltabb, mennyivel egyszerűbb. Nem tudom, hogy önök hogy érzik, de most egy abszolút konstruktív vita zajlik közöttünk. Milyen jó lenne, hogyha minden hétfőn vagy kedden ezt a parlamenti ülés előtt

0: anyagi megbecsülés és a magasabb ér a társadalmi megbecsülés mellé muszáj teljesítményértékelés. Ennél a javaslatnál egy problémánk van csak. Lehet bármilyen rendszerről vitatkozni, lehet bármilyen rendszert jobbítani, ezzel nincs probléma. De addig, amíg egy alternatívát nem tesznek le az asztalra, addig egy előzőt eltörölni felesleges. Ez az én véleményem. És büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 16 évben sikerült nominális értéken megnégyszerezni a pedagógusok bérét, reálértéken meg háromszorozni. Mi sok mindent tettünk a pedagógus társadalomért. És hogyha a közeljövőben lesz olyan kérdés, ahol a pedagógusok bérét vagy munkáját tudjuk segíteni, higgyék el, támogatni fogjuk maximálisan. Ebben nem lesz közöttünk semmilyen jellegű vita. Azon vagyunk, hogy ez megfelelő legyen. Itt jelen pillanatban hiányzik az alternatíva, amit nem hoztak be, egyszerűen csak arról van szó, hogy dobjuk ki azt, ami van, de azt, hogy mi az alternatíva, arról majd később döntünk, ez szerintem nem megfelelő hozzáállás. Ugyanígy nem értem Rápli úr hozzászólását sem, ahol azt mondta, hogy nincs mit foltozni. Ha nincs mit foltozni, akkor az azt jelenti, hogy nem is akarják ezt jobbá tenni, nem akarnak rajta javítani. Ha nincs mit foltozni, akkor nekem ebből az jó, hogy valójában teljesítményértékelésre nincs is szükség. Jó lenne ebben akkor kicsit világosabb képet kapni. Olyan teljesítményértékelés kell, ami nem szivatja, hanem ösztönzi a pedagógusokat. Egy platformon vagyunk, képzeljék el. Ugyanígy gondoljuk ezt az egészet. De nagyon fontos, hogy teljesítményértékelésre igenis szükség van. Magasabbért kell adni. Keressenek 5 millió forintot fejenként a pedagógusok. Támogatni fogjuk, higgyék el, de a magasabb fizetésért teljesítményértékelést kell bevezetni, és hogyha ezt megszüntetik, akkor ezzel kapcsolatosan későbbiekben problémák fognak felmerülni, higgyék el nekem. Aztán megszólalt miniszterasszony, és tudja jól, én nagyon kedvelem önt. Higgy el, én mindig jó szándékot vélek felfedezni az ön hozzászólásában, csak egy a probléma, amikor én fölteszek bármilyen jellegű kérdést, akkor azok az egyenes válaszok elmaradnak, de én továbbra is próbálkozom. Vajon mi az én kedvenc kérdésem? Mit szeretnék most itt föltenni? Tisztelt miniszterasszony, tudja mit? Most mi a helyzet a tankönyvkerettel? Tehát, hogy azt hitte, de nem. A tankönyvkeret vonatkozásában a miniszteri meghallgatáson, már ha már itt van, hagyj kérdezzem meg. A tankönyvkeret vonatkozásában volt egy elszólás, ahol azt mondta, hogy a nemzeti tankönyvek spektrumát növelni szeretné, legyen. Nyilvánvalóan a tankönyvek között lesznek árkülönbségek, viszont az iskolák egy adott tankönyvkerettel fognak rendelkezni. Az én kérdésem az, mint az önök cikluson végén leendő első kislányos iskola kezdő apuka, hogy pontosan amikor ez megtörténik, akkor lesz-e olyan szülő, akinek akár egy forintot is fizetni kell a tankönyvért. Nekem az jött le, amit ön mondott, de lehet, én értelmeztem félre, hogyha a tankönyvkereten felül lesz összeg, akkor azt a szülőknek kell fizetni. Hogyha nem, akkor mi vagyunk a legjobb barátok, csak ezt szerintem nagyon sok szülő rajtam kívül ugyanúgy szeretné tudni, ahogy én, és egyébként még más szülők ugyanúgy akarják azt is tudni, hogy lesz-e olyan civil szervezet, akik nem egészségügyi szexuális nevelés vonatkozásában, hanem konkrétan LMBTQ lobby vonatkozásában beteszik a lábukat az iskolába. Én nem feltételezem, hogy ön ilyet akar, csak annyira nem mondanak egyenes választ ebben a kérdésben, hogy most már muszáj vagyok megkérdezni újra. Egy igen és egy nem tökéletes, én azzal megelégszek, csak higgy el, ez egy komoly kérdés, láttunk erre példákat, az önök frakcióban ül olyan ember, aki a Csipke Józsikához köze van, muszáj megkérdezni ezt a kérdést, és a szülők az interneten is, az utcán is támogatnak ebben a kérdésben, úgyhogy légy szíves, ha már idejött miniszterasszony, erre a mellékkérdésre válaszoljon, és Isten áldja az összes pedagógus. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr! Tisztelettel köszöntöm az országgyűlést és a kedves nézőket. Két perces időkeretben megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak.
2: Szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony. Sokat beszéltek képviselőtársaim is, sok felszólásra egyetértek tisztás oldalról is, és ellenzéki oldalról is a pedagógusi munka, a tanári munka fontosságáról, illetve az oktatási rendszer hatékonyabbá tételéről. Én csak a vita és a konstruktív együttműködés kedvéért csak azt az egyet szeretném kérni, miniszterasszony, hogy amikor a vit

0: A ezen szakaszában ön válaszol, akkor azokat a jelzőket az iskolaigazgatók tekintetében, hogy alkalmatlanok, hogy vezetői képességek hiány vannak, vagy hogy felkészületlenek, ezeket legyünk szívesek mellőzni, mert sokkal egyszerűbbé teszi a közös munkát, a közös sikereket az oktatásban, azt a közös érdeket, ami a magyar gyermekek és a magyar tanárok érdeke, hogyha nem ilyen minősítést kapnak mondjuk az iskolaigazgatók, hanem azt a közös megbecsülést, mindenki föltette a kezét Radics képviselő kérdésére, én ennek nagyon örülök, mindenki azon van közösen, hogy a magyar oktatás jobb legyen, hogy a magyar gyermekeknek jobb legyen, hogy a magyar tanárok megkapják az őket megillető erkölcsi, anyagi és mindenféle megbecsülést. Ehhez szükséges az, hogy ilyen jelzőket, mint hogy szakmai vezetők, szakmai képességek hiány vannak, hogy felkészületlenek vagy alkalmatlanok, ezeket ne használjuk, mert így előre mutatóbb a vita. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Müller Anna képviselő asszony, kérdezem, hogy normál szót kért, vagy kétperces szót kért, mert nem. Akkor normál szót kért. Oké, megadom a szót.
2: Először is szeretném leszögezni, hogy az egyik szakom az matematika. Tehát szeretem a közös nevezőt, de azért lássuk tisztán itt ezt a közös nevezőt, amit annyira hiányolnak. Tehát minden témában itt hallhatjuk, hogy micsoda szuper dolgok történtek az elmúlt 16 évben, teljesen mindegy, hogy oktatás, vagy egészségügy, vagy bármi. Itt is most meghallgathattuk Rétvári képviselő úrtól, hogy mekkora dolgokat tettek itt a tanároknak a megbecsüléséért, és mennyire jó, hogy bevezették ezt a tért. Na most akkor hát, ha a számok tükrében kiózanodnak. Tehát oda tettek erre a 25-26-os tanév díjazásaként 0 forintot, ahogy már a miniszterasszony is mondta. Jó, mondok egy másik példát, hát ha az kiózanítóbb lesz. 2013-as pedagógus minősítés és értékelésnek a rendszerét itt mint egy ötössel, csillagos ötössel fölidézték. 2013-ban mi történt? Előtte 2 évig minden értekezleten nézhettem kivetítve, hogy mennyire leszek megbecsülve, mint tanár, ugyanis a mindenkori minimál bérhez fogják igazítani az én fizetésemet, és végre egyszer meg lesz az áttörés. Mi történt? Bevezették, és fél évre rá befagyasztották. És akkor éveken át a 101.500 forintos minimál bérhez volt igazítva, és amire ön most hivatkozik, hogy 2022-től százalékosan mekkora változást értek el, az nem mindegy, hogy mi volt a százalék alap. Ugyanis az átlagbérnél 50.000 forinttal volt nagyságrendileg kevesebb a pedagógusoknak az átlagbére, a diplomás átlagbérnél 250.000 forinttal volt kevesebb a pedagógusoknak. Ha látom, hogy húzza a szemöldökét, úgyhogy elmondom pontosan, 636.144 forint volt a diplomás átlagbér 2021 év végén, ugye 22-től hivatkozik a nagy emelésre, a pedagógus átlagbér pedig 391.860. Van egy kerekítéssel, ez akkor ott vagyunk. Hát, az most teljesen mindegy, honnan, hát dehogy nem. Jó, igen. És akkor csak, hogyha ha önnek így a megbecsültséghez még mindig nem elég ez a szám, akkor a kettős játszmájukat még egy példával hadd világítsam meg. Én matematikát is és kémiát is emelt szinten tanítok. Ez azt jelenti, hogy minden évben az OH lasszózik utánam és a kollégáim után az elmúlt években, hogy legyen elég vizsgáztató tanár ott a központokban. És tudja, hogy miért? Mert az emelt szintű érettségi vizsgának, amiért nekem a diplomámon túl folyamatosan képezni kell magamat, és annak a díja egy emelt szintű dolgozati javításáért, ami több óra munka, mit gondol, hogy mennyi? Tudja, képviselő úr? A 101.500 forintos minimálbérhez van befagyasztva, ennek a 3%-a, tehát 3.045 forintot kap minden tanár egy emelt magyar történelem matematika dolgozott javításért. És mit csinálnak önök a másik oldalon? A most újra vizsgázó diákoknak a mostani minimálbérhez kérik a vizsgadíjat, és ennek a minimálbérnek a 25%-a, azaz 81.500 forintot szednek be. Önök beszednek egy vizsgázót, akinek elsőre nem sikerül az orvosi egyetemre bejutnia, 81.000 forintot, és nekünk kiszúrják a szemünket bruttó 3.045 forinttal. Így kommunikálnak önök mindenről, teljesen mindegy, hogy miről van szó.

0: Ha most megnézik a statisztikai adatokat, minden második pedagógus 50 év felett van. De mondok részletesebb statisztikát, 20 és 30 év között a pedagógusoknak egy tantestületben 7%-a van, 30 és 40 év között 10%-a, 40 és 50 év között 35, utána 23 és 25. A 60 pluszosok 25%-ban vannak, akik 40 alatt vannak, azok összesen 13%-ban vannak, és tudja, én egy 120 éves patináns újpesti gimnáziumban tanítok, és 2 darab 71 éves fizika tanár van, mert különben nem tudnánk ellátni az órákat. Úgyhogy ennyi.
1: Képviselő asszony, akkor én azt javaslom, hogy majd nyomjon újra gombot. Igen, köszönjük. Köszönjük szépen. Tisztelt országgyűlés, kérem a megtisztelő figyelmet és a kellő koncentrációt. Megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak normál szót kérésben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim. Mi minden évben kifizettük ezeket a teljesítményértékelés alapján járó többleteket. Ha önök ezt növelnék, az egy jó javaslat. Azt mi támogatjuk. Most már önök vannak kormányon. Nyújtsa be. Hányszorosára emelni, mi támogatni fogjuk. Kifizettük azt a plusz 20% többletet, amit azok a pedagógusok kapnak automatikusan, akik hátrányos helyzetű diákokat nagyobb arányban támogatnak. Ehhez egy fillér európai uniós forrás nem használtuk föl, ezt teljes mértékben magyar költségvetési forrásból fizettük, mert ők nagyon fontos feladatot, missziót visznek. Szerintem miniszterasszonynak is ez egyik fő célkitűzése pontosan az integráció, hátrányosabb helyzetű gyermekeknek, diákoknak a segítése. És ha megnézi bárki a magyar különböző oktatási felméréseket, akkor azt látja, hogy pontosan ez a terület a legtöbbet kell javítani a magyar oktatás minőségén. A magyar legjobban teljesítő diákok ott vannak, mint a szingapúri diákok, ugye a világ elsők, ugye alig van a világ legjobb oktatási rendszeré között európai, elsősorban ázsiai rendszerek vannak a világ élmezőnyében, tehát a szingapúri diákok szintjén vannak a magyar legjobban teljesítő diákok, az átlag magyar diák az hozza az európai szintet, és akik Magyarországon lemaradnak a teljesítménytől, ott kell a legnagyobb segítséget nyújtani, ezért vezettük be ezt a 20% többletet, és ezért fizetjük ki ezt teljes mértékben költségvetési forrásból. Az a jó hírem van, képviselőasszony, hogy a tanárbéreket, a pedagógus béreket a diplomás bérekhez kötöttük Magyarországon. Nem a minimálbérhez, amiről ön beszélt, hanem a diplomás bérhez. Nem annyival fog nőni, ha a mi rendszerünket folytatják önök. A következő években, 2031-ig a pedagógus bér, amennyivel az a magyar minimálbér nő, hanem annyival, amennyivel a diplomás bér nő. Tehát amennyivel a mérnököknek, az orvosoknak és a többi diplomásnak amennyivel nő a bére, a mi elgondolásunk, a mi általunk elfogadott törvény szerint ugyanilyen mértékben nő a tanároknak is a bére. Ha ön ezzel egyetért, akkor fenntartják ezt a rendszert. Ha nem ért egyet ezzel, akkor majd a Tisza kormány ezt meg fogja változtatni. Hiányoltam egy mondatot öntől, hogyha már ilyen érzelem ittasan felszólalt, hogy esetleg, amit mondott miniszter asszony, ezt esetleg ön visszautasítsa. Ha nem tette meg, én megteszem. Visszautasítjuk azt, amit a miniszter asszony mondott a magyar iskolaigazgatókról, hogy ők alkalmatlanok lennének arra, hogy az iskoláikat vezessék, hogy az iskoláikban értékeljék a tanároknak a munkáját. Szerintem nagyon jól felkészült iskolaigazgatók vannak, szerintem a Tisza párt frakciójában is jól felkészült iskolaigazgatók vannak, akik nem úgy gondolják, mint miniszter asszony, hogy ne lennének alkalmasak a magyar iskolaigazgatók arra, hogy vezessék a tantestületet, és megpróbáljanak minél jobb teljesítményt kihozni az iskolákból. Úgyhogy nem tudtuk meg továbbra sem egyébként, hogy akkor mi a Tisza pártnak az elképzelése a pedagógus értékelés, teljesítmény értékelés kapcsán. Úgy beszélnek továbbra is, mint ellenzékben lennének. Önök már kormányon vannak, tehát önöknek kéne elmondani, hogy mi az elképzelésük a magyar oktatás jövővel kapcsolatban konkrétan. Tehát nyilván általában lehet egyetértünk, legyen nagyobb megbecsülés, legyen magasabb bér, legyen gyermekközpontúbb, nyilván a gyereknek ne terhet jelentsen, hanem a belső motivációt jelentsen, nyilván az a pedagógusnak is minden inkább a belső motivációt erősítsük, senki se érezze úgy, hogy bármit rákényszerítenek, ami nem a gyermekek érdekét szolgálja. Ezekben egyetértünk, ezek mind jó célok. De most önök vannak kormányon, és itt van egy oktatási törvényjavaslat, amiben vártuk volna ennek valamiféle leképeződését. De ebben csak azt látjuk, hogy mi az, amit eltörölnek, és nem az, hogy mi az, amit építenek. Ami a tanárkorfát illeti. Egész Európában ez gond, ezt ön is tudja, hogy sajnos idősödő a korfája a pedagógus társadalomnak Magyarországon is, más európai országokban is. Ugyanakkor az orvos béremelésnél van egy nagyon jó tapasztalatunk. A magas béremelés után az orvos korfában most már a pályakezdőknek a része az nagyobb, mint a nyugdíj fölött álló orvosoknak az aránya az orvos korfán belül. Hála Istennek, ez ott kiszélesedett. És ezt várjuk a pedagógus béremeléstől is. És ennek az a pozitív előképe, hogy rekordot dönt ugye a pedagógus szakra fölvetteknek a száma, 16 ezer. Miközben ez mondjuk 10 évvel ezelőtt volt 9 ezer környékén volt, 20 évvel ezelőtt valahol 5 ezer környékén volt, vagy 6 ezer környékén, most 16 ezer környékén van. Tehát hál' Istennek többen mennek pedagógus pályára, többen is fognak végezni. Ezek pozitív előjelek. Nyilván sokat kell dolgozni, nyilván nincs tökéletes oktatási rendszer, nyilván mindegyiken lehet javítani, nyilván van politikai oldalak között is különbség, hogy milyen oktatási rendszert szeretnek. Ez természetes. Mi csak azt várjuk, hogy meglássuk, hogy önök pontosan milyen rendszert szeretnek. Mi ezeket tudtuk elérni. A béreknek, ahogy mondtam, a 215 ezer forintról 900 ezer emelését, és nem akarom a többit elsorolni, és ezt folytatni kell, és semmelyik sem tökéletes. Nyilvánvalóan a teljesítményértékelési rendszeren is lehet javítani. Ezzel kezdtem. Csak azt vártuk, hogy önök elmondják, hogy mit akarnak rajta javítani. Ez ebben a, nem tudom, legalább egy órája tartó vitában nem hangzott el. Az, hogy milyen általános elképzelések vannak, arról elhangzottak elképzelések, de azt, hogy pontosan milyen rendszer épül ki, azt sajnos nem tudtuk meg. De én optimista vagyok, bizakodó vagyok, bízom benne, nem csak eltörlik ezt, hanem valami jobbat a helyére fognak hozni. Nyilván mindjárt, akiknek a gyereke iskolába jár, szeretnénk, ha minél jobbak lennének az iskolák, mindenki javítson, amit csak tud ezen, azokban a ciklusokban, amikor felelősséget visel a magyar oktatási rendszerét. Én tényleg abban bízom, hát az oktatás nekünk, mint magyaroknak az egyik kitörési pontunk. Tehát ezért fontos ezzel foglalkozni, ezért bízom abban, hogy a következőkben is lesznek jó javaslatok, amiket támogatni tudunk. Mi sokkal szívesebben támogatunk valamit, mint kritizálunk, mert hát az előző napirendnél ön is láthatta, aztán itt volt bent, amiben egyet tudtunk érteni, egy nagyon fontos stratégiai kérdésben. Miért ne lehetne az oktatásban is ugyanúgy egyetérteni, ahogy kapitány úr mondta, energetikai kérdésben, hogy sikerült egyetértésre jutnunk. Nyilván cizelláltabb, nehezebb, világnézetileg is sokkal megosztottabb kérdése az oktatás kérdése, de miért ne lehetne az előzőnél tudtunk konszenzusra jutni, itt miért ne tudnánk valamiben egyetértésre jutni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Lannert Judit Orsolya miniszternek.
3: Hát szerintem is kitörési pont az oktatás, de valahogy önöknek az elmúlt 16 évben nem sikerült megtalálni ezt a kitörési pontot. A másik, amikor a pedagógus bérek emeléséről maguknak vindikálják ennek a hát nagyszerűségét, én azért úgy emlékszem, én akkor az uniós bizottságnak szakértője voltam, és számításokat végeztünk a pedagógus szükségletről, és egyszerűen elment a falig a rendszer, tehát működő és képtelenné vált volna, mentek el a pedagógusok a pályáról, és azért állt meg ez a folyamat, mert az Unió a saját szabályait felrúgva hajlandó volt bérekre adni a forrásokat. Önök a költségvetésből egy fityinget nem tettek erre, és ehhez képest nagyon egyszerű azt a 20 ezer forintot odarakni, ha közben az uniós pénzeket meg erre lehet használni. Kellett volna azt a költségvetést jobban a pedagógus bérekre fordítani. És az igazgatókra azt mondtam, nincsenek felkészülve, felkészítve, és azért, mert önök nem készítették föl. A pedagógus képzésben, a továbbképzésben a vezető képzés szinte eltűnt, az a formája maradt meg, ahol a vezetőktől egyértelműen a jogszabályok ismeretét és betartását várják. Én azt gondolom, hogy egy vezetőtől sokkal többet kéne elvárni. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Radics Béla képviselő úrnak.
2: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Kicsit itt összegabajodott a történet. Na, kibogoztuk, mindig megoldjuk. Jó, hát szomorú vagyok. Azt hittem, hogy kapok választ, de nem. De próbálkozok tovább, hát az ember az ilyen, nem adjuk fel ezt a dolgot, ahogy miniszterelnök úr is mondta, az igazi, soha, de soha nem adjuk fel. Ezt is meg fogom újra kérdezni, amíg végre kapunk egy normális választ. De elhangzottak itt olyan nagy szavak, hogy nem sikerült megtalálni a kitörési pontot. Illetve, ami még jobban tetszett, egy fityinget nem költöttünk a pedagógus bérek emelésére. Jó, akkor csak egy rövid kitekintés, hogyha lehet. Csecsemő kisgyermeknevelő óvodapedagógus 2019-ben átlagbér 298.324 forint, ma 731.000 forint. Általános iskolatanár tanító 340.000 forint 2019-ben, ma 822.507 forint. KSH, még mielőtt bárki megkérdezi. Középiskolai szakoktató 317.138 forint 2019-ben, ma 859.141 forint. Középiskolai tanár 370.269 forint 2019-ben, nem 2010-ben, ez csak 6 éves korszak, 877.998 forint ma. Egyetemi oktató tanár 539.366 forint volt 2019-ben, 1.200.000 forint ma Magyarországon a bruttó átlagbér. Szeretném tisztába tenni itt a dolgokat, hogyha már mondanak valamit, akkor azt mondják jól. Ha már mondanak valamit, vállalják utána a felelősséget. Ha már mi itt ilyen kultúrát környezetben mindenféle szaladgálás mellőzve felteszünk kérdéseket, akkor érdemi válaszokat várunk, és nem engem tisztelnek meg azzal, hogyha megadják azt a egy igent vagy egy nemet arra a kérdés, amit már másodjára is feltettem, hanem a mögöttünk álló 2,5 millió választópolgárt, akik ide juttattak minket. Úgyhogy arra szeretném kérni, hogyha engem nem tisztelnek, ha minket nem tisztelnek, legalább a magyar embereket, akik megválasztottak minket, őket tiszteljék meg, mert amikor erre a kérdésre nem válaszolnak, nem engem köpnek szembe, hanem őket, és olyanokat pedig nem mondjanak, hogy nem támogatok pedagógus béreket, saját statisztikák vonatkoznak arra, hogy egyébként ez mennyire nem igaz, amit önök mondtak, illetve hasonló, legalább ilyen hasonló sikereket kívánok önöknek is, hogy ilyen mértékben tudják növelni a pedagógus béreket, és ennyire meg tudják önök is becsülni a pedagógus szakmát, mint ahogy az előző kormány tette. Ehhez kívánok jó egészséget, és egy kicsit több őszinteséget. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Csontos Bence államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Lehet jókedélyűen beszélgetni a magyar oktatásról, de nem hiszem, hogy önöknek kéne ezt megtenni. Az oktatás az a terület, ahol a gyerekeknek esélyt lehet teremteni arra, hogy egy boldog és sikeres életet éljenek. Magyarországon az oktatás nem volt előtte se rendben, de 2010 óta minden mérhető mutató alapján azt látjuk, hogy a gyerekek tudása folyamatosan egyre kevesebb lett. Azt látjuk, hogy a magyar gyerekek egyharmada lényegében nem érti, 14 éves gyerekek egyharmada nem érti, amit elolvas. Nem beszél egy jó részük társalgási szinten angolul. Hogy tudnak így beszélni oktatásról ebben a házban? Radics képviselő úr, mondom ezt önnek. Esélyegyenlőség. Itt lehet tenni az esélyegyenlőségért, az oktatás területén, Rétvári képviselő úr. Azt mondják, hogy nincsen probléma. 7 generáció, 7 generációnyi idő a társadalom alsó 10%-ából ma egy magyar gyereknek az átlaghoz eljutni. Az OECD átlag körülbelül 4,5-7 generáció. Ilyen esélyeket adtak önök a magyar gyerekeknek, ilyen helyzetbe adták át az oktatást. Ezen kéne először elgondolkodni, mielőtt számon kérik azt, amit mi csinálunk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm államtitkár úr, megadom a szót Porpáci Krisztina képviselőasszonynak 2 perces időkeretben.
5: Rövid leszek, nagyon szépen köszönöm a szót. Az alapellátó gyermekorvosok átlag életkora 63 év, a házi orvosoké pedig 61. Nem oldotta meg a béremelés ezt a kérdést, ez egy komplex dolog, amit én úgy gondolom, hogy másképp és több aspektusból kell megoldani. Úgyhogy én azon leszek, hogy ezt megoldjam. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés. Kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Nem. Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki sem jelentkezett. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben? Tessék, államtitkár úr.
6: Köszönöm szépen. Rengeteg különböző hozzászólás volt ma mindenféle témában. Egy picit a pedagógusok oldaláról próbálom megközelíteni ezt a kérdést, és egy picit az ő oldalukat nézni, hiszen nem csak én, hanem itt jómagam többen vagyunk, akik látják azt, hogy ez itt nekik mégiscsak miért is probléma. Elmondok egy pár dolgot. Egy pedagógus életéből, ami egy napját tekinti. Kréta. Napi minimum fél óra munka. Tér. Pedagógus minősítés. Gyakornok, gyakornokból. Pedagógus egy. Pedagógus egyből. Pedagógus kettő. Abból mesterpedagógus, kutatópedagógus, amennyire így akarja. Elképesztő mennyiségű papírmunkával, portfólióírással, stb. Stb. Osztályfőnök. Naponta készülnie kell arra, hogy másnap majd mit fog csinálni. Kirándulásra viszi a gyerekeket. Bizonyítványt ír. Differenciál. Dolgozatot javít. Igazolásokat könyvel. Osztálypénzt intéz. Ebédbefizetést intéz. Szülői értekezletet tart. Fogadóórát tart. Értekezletre jár. Kötelező továbbképzésre jár. Osztályoz. És ami ezen kívül a legfontosabb, hogyha erre lenne igazi ideje, és erre föl tudna készülni, akkor nevelnie kellene a gyerekeket. Pihenten megérkezni a következő napra, azért, hogy azokat a gyerekeket, azokat a növendékeket, akik a mi gyerekeink, akik a mi választóink, az országban élők gyerekei, felkészülten, napra készen, és pihenten tudják nevelni, azért, hogy a jövő generációja fejlődjön. Sajnos ezzel a mértékű és ezzel a mennyiségű adminisztrációs munkával ez szinte lehetetlen. A tervünk azzal, és a gondolatunk, hogy ezt a tér kinevezzük, kivezessük a jelenlegi rendszerből, az az volt, hogy talán legyen az első lépése ez annak, kicsit csökkentjük a pedagógusoknak a terheit. Nyitott és kevésbé központosított 21. századi könnyed oktatási rendszert szeretnénk, sokkal-sokkal kevesebb adminisztrációs teherrel. Kontroll helyett szabadság ebben. Ebből kiindulva fogjuk az új tért megalkotni, és mi hamarabb bevezetni. Próbálom ezt úgy elmondani önöknek is, hogy legyen akkor egy konstruktív, egymáshoz közel álló beszélgetés, hogy értsék azt, hogy mi mind a mellett, amik elmondtak számokat, ami nem illik ebbe a témába, mert nem erről szól, a pedagógusokról szól. Arról, hogy nekik könnyebb legyen és jobb legyen, és könnyebben tudjanak nevelni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az 1-es házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. február 24-i OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája a lezárásig. Schummer Orsolya a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztést H/170. Számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Schummer Orsolyának, a Tisza képviselőinek, a napirendi pont előterjesztőinek 30 perces időkeretben.
7: Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! A nap nagy részében arról beszéltünk, hogy a Tisza végre hazahozza azokat az uniós forrásokat, amelyeket a rendszer szintű korrupció, a transzparencia hiánya és a demokratikus intézményrendszer lebontása miatt az Orbán kormány nem kapott meg. Ehhez azonban számos jogszabály megalkotására vagy módosítására van szükség, méghozzá záros határidőn belül. H/170 számon egy átmeneti időszakra szóló, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy átmeneti időszakra szóló házszabály módosító javaslatot nyújtottam be, amiben a sürgős tárgyalások és a kivételes eljárások számának emelésére teszek javaslatot annak érdekében, hogy az uniós pénzek hazahozatalához és hatékony felhasználásához szükséges jogalkotó munkát kellő időben el tudjuk végezni. Bár ez egy igen rövid módosító javaslat, tanulva a tegnap estéből, amikor a vita során az derült ki, hogy a felszólalók nem olvasták el a benyújtott javaslatot, ismertettem a szöveget, illetve a szövegnek a lényegét. Tehát a házszabály 60. paragrafusának 5. bekezdése határozza meg a fél évente elrendelhető sürgősségi tárgyalások számát, amit a jelenlegi 6-ról 15-re, a házszabály 61. paragrafusának 5. bekezdése pedig a kivételes eljárások számát határozza meg, amit a jelenlegi 4-ről 10-re javaslok megemelni, azzal a kitétellel, hogy 2027. január 1-én mindkét paragrafus esetén visszaáll a jelenlegi állapot. Miért is van szükség erre a módosításra? Egy közel 10 évig tartó tárgyalás sorozat végén 9 másik állammal, köztük Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával és Szlovéniával egy időben 2004. május 1-én csatlakoztunk az Európai Unióhoz. A legfőbb gazdasági mutatók szerint a volt keleti blokk országai közül Szlovénia és Csehország már akkorra megelőzték a korábban legvidámabb baraknak nevezett Magyarországot, mára mindketten megközelítik az uniós átlagot. Magyarország nagyjából 60%-on állt, míg Szlovákia alig haladta meg, Lengyelország pedig el sem érte az uniós átlag felét. Ahogyan az mindenki számára ismert, az Európai Unió közös költségvetéséből pénzügyi támogatást nyújt a fejletlenebb tagállamok gazdasági és társadalmi felzárkóztatására és különböző fejlesztési célok megvalósítására. Honnan van ez a közös költségvetés? Kisebb részben ugye az unió vámbevételeiből, nagyobb részben inkább abból, hogy minden tagállam GDP arányosan befizet a közös kasszába, a gazdagabb országok értelemszerűen többet, a szegényebbek kevesebbet. A rendelkezésre álló összeget viszont épp fordított arányban osztják vissza, így a szegényebb országok sokkal többet kapnak, mint amennyit befizetnek. Magyarország például közel 4-szer annyit kapott, mint amennyit befizetett. Az összeg már euróban elhangzott Gerzsenyi Gabriellától, De akkor szeretném forintosítva is kimondani ezt az összeget. 24.500 milliárd forint. Ennyi támogatás érkezett nettóban Magyarországra a csatlakozásunk óta. 24.500 milliárd forint. Ennek az óriási összegnek jelentős hatással kellett volna lennie országunk GDP-jére, hiszen a gazdasági és infrastruktúrális fejlesztésekbe fektetett pénznek nem egyszerű növekményként, hanem multiplikátor hatással kiegészülve kellett volna megjelennie a nemzeti össztermékben. Azonban egyáltalán nem ez történt. Lengyelországban, ahol a vásárlóerő paritáson mért egy főre jutó GDP 2004-ben nem érte el az uniós szint felét sem, mára 81%-ra ugrott. Így 30% pont fölötti javulást produkált, az emelkedés pedig folyamatos. Mi 2022-ben megrekedtünk 76%-on, így azonos idő alatt a lengyel növekedésnek mindössze a felét sikerült elérnünk, 4 éve pedig gyakorlatilag nincs növekedés. Soha vissza nem térő lehetőségként beáramlott hozzánk 24.500 milliárd forintnyi támogatás, amiből mi is megközelíthettük volna az uniós átlag életszínvonalat, de mi beérjük azzal, hogy a sereghajtók között kullogunk. Mármint mi, a nép kell, hogy beérjük vele, mert hogy a Fidesz-KDNP egyes vezetői, családjaik és barátaik a közgyűjteményekből kölcsönvett műtárgyakkal kidekorált luxus irodáikból, a közpénzből kicsinosított kastélyaikból és mesés birtokaikról közben magánrepülőkkel utaztak a sok milliárdos jachtokra nyaralni. Vagy kisvonattal a kertjük végében épült fűtött gyepes stadionig. Friss hír, hogy Mészáros Lőrinc vagyona 1600 milliárd forint. 1600 milliárd. És nincs egyedül. Másoknak is jól fizettek a sokszorosan túlárazott közbeszerzések, mint például a lélegeztetőgép biznisz, ami a betegeken ugyan nem segített, viszont az elmúlt évek legkritikusabb hónapjaiban elvonta a forrásokat a gyógyítástól, a tönkremenő vállalkozásoktól, a munka és bevétel nélkül maradó családoktól. Hogy Kardos Horváth János szavait idézdem, győzelem született az óriás plakáton, vesztesek haltak meg a kórházi ágyon. Milyen szép leírás ez arról a bántalmazó kapcsolatról, amiben mi, a nép éltünk a NER-rel 16 éven keresztül. Épültek azért felettébb hasznos apróságok is, lombkorona nélküli lombkorona sétányok, politikusok magánerdőiben, kutatóközpontnak vagy családi bölcsödének nevezett magánházak, sehová sem néző kilátók, víz nélküli csónakázótó, tűzivíztárolónak csúfolt medencés kúria, polgármesterek és jegyzők buliházaiként működő nem foglalható falusi szálláshelyek, szépen épült a hűbéri lánc a lecsúranó apró pénzből. Ha Rétvári képviselő úr brüsszeli nyelvről, illetve brüsszeli tolvajnyelvről beszél, akkor hadd említsek én is egy szót az uniós szlengből, amivel Magyarországot illették éveken keresztül. Kleptokrácia. Ez volt az igazi hungarikum. Orbán Viktor is kiérdemelt egy becenevet, Európa szerte csak viktátornak hívták a demokratikus intézményeinket közben sorban lebontó, éveken át rendeletekkel kormányzó volt miniszterelnököt, aki szuverenitást kiáltva kínai rendőröket, orosz ügynököket és nemzetközileg körözött bűnözőket hozott be a kontinens szívébe. 24.500 milliárd forint felzárkózásra. Ennek az óriási összegnek a nemzetünk felemelkedését kellett volna szolgálnia, a magyar népet kellett volna boldogítania. A csatlakozásunk óta hivatalban lévő kormányaink azonban eljátszották ezt a lehetőséget. A lehetőség is történelmi volt, a bűn is az. Európa pontosan látta, hogy mi történik, és elzárta a pénzcsapot. A magyar nép és észrevette, hogy mit tesznek vele. És döntött. Döntést hozott arról, hogy nem kér többé se a kleptokráciát nemzeti értéknek beállító Fidesz-KDNP-ből, se a demokrácia látszatát fenntartó ellenzékéből. És ezért a célért sosem látott összefogásra volt képes. Rendszerváltásra kaptunk felhatalmazást. Egy olyan politikai, társadalmi és gazdasági modell felépítésére, ami visszavezeti az országot oda, ahová tartozik, Európába. Arra, hogy felszámoljuk a korrupciót és véget vessünk a legalizált rablásnak. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer hálás leszek Német Balázsnak valamiért, de köszönöm, hogy behozta Mici Mackót a parlament falai közé a múlt heti ülésem. Hoztam a meséből én is egy részletet, amiben Mici Mackó és Robert Gida beszélgetnek. Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része. Melyik az a rész? Az, amikor te és én mi leszünk. Milliók várták éveken keresztül, hogy a te és én újra mi legyen. Legyen a te és én akár magyar és magyar, akár magyar és európai. Milliók várták, hogy végre ne a szégyenpadról nézzük mások fejlődését, hanem újra a teljesítményünkkel emelkedjünk ki a sorból. És ezek a milliók azt várják tőlünk, hogy éljünk az utolsó eséllyel, hozzuk haza az uniós forrásokat, és a magyar nép javát szolgálva hatékonyan használjuk fel. Minden egyes centet haza fogunk hozni, ehhez azonban gyors cselekvésre, sok sürgős tárgyalásra és kivételes eljárásra van, és lesz szükség. A TISZA frakció számára nem kérdés, hogy a módosítás szükséges, sőt elengedhetetlen. Tisztelettel kérem az ellenzéki képviselőket is, már akik még itt maradtak, hogy támogassák a házszabály átmeneti időszakra szóló módosítására tett javaslatot. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt országgyűlés! A kormány képviselője jelezte, hogy nem kíván álláspontot ismertetni a vita során. Tisztelt országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót Porcser Áronnak, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Bár már volt pár hozzászólásom államtitkári feladatkörömet ellátva, ez az első hozzászólásom képviselői minőségben, szóval először is hadd fejezzem ki szívből szóló hálámat Rákos Mentének, Pest-Szentlőrincnek, hogy a választókerületben soha nem látott felhatalmazással megbízszak, hogy itt szolgálhassak. Nagyon megtisztelő, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Először is a TISZA választási programjában mi világosan fogalmaztunk mindvégig. Azt ígértük az embereknek, és idézem a programból, hogy helyreállítjuk a demokratikus jogállamot, erősítjük a demokráciát és a hatalmi fékeket. Az állam nem uralkodni, az állam szolgálni fog. Megszüntetjük a rendeleti kormányzást, ismét az országgyűlés kezébe adjuk a valódi irányítást, és hazahozzuk az EU-s forrásokat, idézett vége. Ezekből amúgy egész jól állunk szerintem, magunk közszólva. Ahogy az ország nyilvánossága az elmúlt hetekben tapasztalhatta, ez nem egy könnyelmű kampányígéret volt, ez vállalás volt, és épp ennek a vállalásnak teszünk eleget ma is. Lássuk pontosan, miről szól a törvényjavaslat. Az előttünk álló házszabálymódosítás egyetlen dolgot kér az országgyűléstől. Adja meg a lehetőséget, hogy időben elvégezhessük azt, amiért a magyar emberek történelmi felhatalmazással küldtek ide minket. A javaslat átmenetileg megemeli a két leggyorsabb törvényalkotási formát, a törvényes alkotási forma fél éves keretét. A sürgős tárgyalásét 6 alkalomról 15-re, a kivételes eljárásét 4-ről 10-re. Ez a változás 2026. december 31-ig él, majd 27. január 1-én minden visszáll a mai szintre.
8: Sejtem, hogy a tisztelt ellenzéki képviselőtársaim mit fognak mondani. Lehet, de türelmetlenül próbálok előre gondolkodni. Én azt sejtem, hogy önök azt fogják mondani, hogy ez valójában hatalomkoncentráció. De még mielőtt oda jutunk, engedjék meg, hogy ezt a vádat a lehető leghatározottabban visszautasítsam, de pont önöktől hadd utasítsam vissza, mert 6 éven keresztül rendeleti kormányzás volt Magyarországon. Válsághelyzetekre, különleges jogrendre, kivételes helyzetekre hivatkozva vették ki az emberek által választott képviselők kezéből a döntéseket. Ez alatt a fideszes politikusok, vagy például Orbán Viktor Indiában nyaralgatott, az Adriai tengeren, Szijjártó Péter is azért élvezett, teljesen jachtozott, de a veszélyhelyzetet előbb mindig csak ideiglenesen, aztán újra és újra meghosszabbították. És ennek egyértelmű volt a célja. Az elfogadás, hogy az ország hozzászokjon, hogy a parlament nem dönt, csak tudomásul veszi azt, amit a kormány rendeletekben meghatároz. A képviselők nem irányítanak, csak kirakat műsort csinálnak. Az Orbán kormány idején a nyilvános vita nem érték volt. A nyilvános vita igenis akadály volt, és mi ennek a gyakorlatnak vetettünk véget. Amiről most beszélünk, egy határozott célhoz kötött, határozott idejű, már szóval átmeneti szabálymódosítás. Azért van rá szükség, mert Magyarországnak most olyan jogszabályokon kell dolgoznia, amelyek az Európai Uniós források hazahozatalához szükségesek. Mert amit Orbán Viktor kormányának 4 év alatt nem sikerült elérnie, azt a Tisza kormány 3 hét alatt elérte. Igenis, megnyílt az út az uniós források hazahozatala előtt. És itt jön egy szám, tisztelt képviselőtársaim. Mindenki jegyezze meg, kérem szépen. Augusztus 31-ig 16,4 milliárd euró sorsa dől el véglegesen. Több mint 600 ezer forint minden egyes magyar állampolgár számára. Gondoljanak a Szabolcsi falu óvodájára, ahol télen kabátban ülnek a gyerekek, mert nem futotta a fűtés korszerűsítésre. Ebből a pénzből lesz fűtés az óvodában. Gondoljanak a megyei kórház nővérére, aki elavult gépekkel létszámhiányban próbál tenni nap mint nap csodát. Ebből a pénzből kerül korszerű eszköz a keze alá. Vagy csak, hogy egy személyes történetet említsenek, gondoljanak arra a rákosmenti pedagógusra, aki ázott plafonok és omladozó falak között tanít nap mint nap. Ebből a pénzből lehet fejleszteni és korszerűsíteni a tantermeket is. A tét, tisztelt képviselőtársaim, 6000 milliárd forint, amely a magyar emberek pénze. Pénz lakhatásra, pénz egészségügyre, pénz közlekedésre, pénz energetikai korszerűsítésre, vízmegtartásra és környezetvédelemre. Pénz arra, hogy a lerobbant infrastruktúrájú, rosszul túlárazottan működgethető országunkból végre egy működő és emberséges, közös hazát teremtsünk. Ezeket a forrásokat nem Brüsszel vette el a magyar emberektől. Ezeket a forrásokat az Orbán kormány korrupciója, jogállam rombolása és hatalmi önzése miatt tartották vissza. Azért, mert Magyarországon évekig nem az volt a kérdés, hogyan szolgálja az állam a polgárait, sajnos inkább az volt, hogy hogyan szolgálja a hatalom a saját kiváltságos körét. Tisztelt ház, a mi politikánknak egyetlen vezérelve volt, és ezt többször mondtuk a kampány során is. Munka, munka, munka, és emögött egy jó nagy adag hazaszeretet. Ezért kell most dolgoznunk, gyorsan, fegyelmezetten, nyilvánosan és felelősen. Én a kampány során is többször említettem, hogy a tisztelet egyetlen valós valutája a kemény munka. Hogyha szeretnénk, hogy az állampolgárok iránt kifejezzük a tiszteletünket, akkor nagyon keményen fogunk dolgozni értük. Ugyanakkor, hogyha szeretnénk kiérdemelni az állampolgárok tiszteletét, akkor azt a munkánkon keresztül tudjuk a lehető legjobban megcsinálni. Gondolom, ez különösen szívhez szól a Tisztelet és Szabadság frakciónak a képviselőihez, de remélem az országgyűlés egészéhez is. Fideszes és KDNP-s képviselők, mert mi hazánkos kollégát most nem látok. Ez szóval szokatlan lehet, de a Tisza frakcióban mi munkára kaptunk történelmi felhatalmazást. Nem nyári szünetre, nem politikai színházra, és nem is arra, hogy végignézzük, hogy Magyarország újabb hónapokat veszít. Arra kaptunk történelmi felhatalmazást, hogy helyrehozzuk azt, amit az előző kormány az előző országgyűléssel együtt elszalasztott. Mi úgy készülünk, hogy egész nyáron gőzerővel dolgozni fogunk. Minden szükséges korrupcióellenes, átláthatósági, vagyonvizsgálati és jogállami törvénymódosítást időben el kell fogadnunk. Ezek persze csak részben feltételek, valójában minden jogszabálymódosítás a magyar emberek érdekében és a magyar emberekkel egyetértésben történik. Nincs olyan magyar választópolgár, aki szerint elfogadható lenne, hogy szétlopják a Mohácsi hidat. Lomkorona sétányt építenek, vagy hogy 60 pusztai uradalmi birtokot építenek, miközben a kórházakban nincs se WC-papír, se fertőtlenítőszer. Emiatt szenvedtek történelmi vereséget a választásokon, és ebből lett elegük a magyar embereknek. Tisztelt képviselőtársaim, nem kiváltságokat kérünk, nem szabad kezet kérünk. Itt munkára jelentkezünk, és készen állunk a hosszú ülésnapokra, mint ahogy a tegnapi és a mai is valószínűleg, a részletek apró munkájára, és a felelősségre, amivel egy elveszegetett évtizedet lehet behozni. Arra kérjük a tisztelt országgyűlést, adja meg a lehetőséget, hogy gyorsan és hatékonyan dolgozhassunk, hogy hazahozhassuk a magyaroknak járó uniós forrásokat, mielőtt a határidő végleg bezárul. Kivételesen sürgős, kivételesen nagy jelentőségű feladat áll előttünk. A pénz a miénk, az idő fogy, a munka pedig nem vár. Ezért kérem a tisztelt országgyűlés, hogy támogassa az előttünk fekvő határozatot. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm, államtitkár úr. Megadom a szót Hidvégi Balázsnak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, hát nagyon lelkesítő volt önöket hallgatni. Azt mondja Porcser Áron államtitkár úr, hogy nem politikai színházra kaptak felhatalmazást. Ez örömmel hallom, mert ez kicsit még azért akkor gyakorolni kell, mert elég teátrális volt, főleg Schumer Orsolya bevezetője, nyilván sokat gyakorolta otthon a tükör előtt. Picit érdemesebb lenne szerintem tárgyszerűen beszélni. Sokszor meghallgattuk már ezeket a mondataikat, gratulálunk. Ez azonban egy technikai módosítás, amit javasolna, mikor kevés szó is esett. Valójában azonban egy fontos kérdésről szól arról, hogy milyen keretek között működjön az országgyűlés a következő hónapokban, a törvényalkotási munka hogy szerveződjön meg. A módosítás ugyanis átmeneti jelleggel a sürgős tárgyalás elrendelésének fél évenkénti felső határát a jelenlegi legfeljebb 6 alkalomról 15 alkalomra, a kivételes eljárás elrendelésének fél évenkénti felső határát a jelenlegi legfeljebb 4-ről 10 alkalomra emeli meg. És aztán 27. január 1-től visszaállítja a jelenleg hatályos rendszert. A javaslat általános indoklása szerint mindenre azért van szükség, mert 2026. augusztus 31-éig mintegy 8000 milliárd forintnyi uniós forrás sorsa dől el véglegesen, ezért a szükséges jogszabályi feltételeket a lehető legrövidebb időn belül meg kell teremteni. Ezt erősítette meg maga a kormány is, Vitézi Dávid miniszter, június 5-i sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy intenzív nyára készülnek, ezt államtitkár úr is elmondta, és előtetett menetben hajtják végre azokat a törvénymódosításokat, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. A javaslat indoklása szerint ez egy átmeneti, meghatározott célhoz kötött módosítás. Csakhogy a benne megjelölt cél, az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges jogszabályok elfogadása, a kormány saját állítása szerint, önök is emlegették ezt, augusztus 31-ig teljesítendő feladat. Ha ez valóban így van, akkor nincs érdemi magyarázat arra, hogy a rendkívüli eljárási lehetőségek miért maradnak fel még további 4 hónapon keresztül ezt követően. Miért nem szeptember 1-én, az őszi ülésszak kezdetén áll vissza a jelenlegi szabályozás akkor? Ez a javaslat tehát többről szól, mint amit az indoklás állít, mert ha a cél augusztus végén lezárul, de a rendkívüli jogosítványok december végéig megmaradnak, akkor már nem egy konkrét feladathoz igazított átmeneti intézkedésről beszélünk, hanem a rendes parlamenti működéstől való tartós eltérés lehetőségének a megteremtéséről. Mondjuk érthetően és világosan, a Tisza párt megalkotta itt most, vagy megalkotására készül saját rendkívüli jogrendjének. Különösen nagy képmutatás az azok részéről, akik azt állították, hogy a demokratikus működés lényege a normál jogrendhez való visszatérés és a rendeleti kormányzás mihamarabbi megszüntetése. Ma ugyanezek a politikai szereplők azt kérik az országgyűléstől, hogy több mint kétszeresére emelje a sürgős és a kivételes eljárások számának lehetőségét. Van azonban egy másik probléma is. Ha a kormány a nyár folyamán valóban felhasználja ezeket a parlamenti tárgyalást gyorsító eljárásokat, akkor szeptembertől már nem lesz erre lehetőségük. Ha viszont nem használja fel őket, akkor utólag kiderül, hogy a módosítás eleve nem volt indokolt. Vagyis a kormány saját érvelése alapján ez a javaslat vagy szükségtelenné válik szeptembertől, vagy kezdettől fogva túlterjeszkedik a megjelölt célon. Ezért joggal merül fel a kérdés, hogy valóban az uniós források megszerzéséről szól-e ez a javaslat, vagy arról, hogy a Tisza a saját politikai céljának megfelelően tartósan kiszélesítse a gyorsított törvényalkotás lehetőségét. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Latolcai Csabának, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának, 15 perces időkéretbe. Elnézést, Nacsa Lőrincnek.
10: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt előterjesztő képviselőasszony. Beszélek a konkrét javaslatról is. Mondott egy-két számot a képviselőasszony. Én is szeretem a számokat. Nem lettem matek tanár, de nagyon szeretem a matematikát, és jó, hogyha beszélünk a számokról. 24 ezer milliárd forintot említett 2004-es Európai Uniós csatlakozás óta. Ez egyrészt egy óriási pénz. Óriási összeg, hogyha így nézzük. Másrészt viszont nem éri el a magyar költségvetés egy évi kiadási összegét. Tehát mindent fölülnézetből is és alulnézetről is lehet nézni. Sok pénz, magyar költségvetés éves kiadási összege 31 ezer milliárd forint. És hogy mire költötte kormányokon keresztül Magyarország ezt a pénzt, vagy milyen fejlődést ért el ezentúl, ott is hadd hozzak önnek egy-két számot. 2010-ben a magyar GDP az 26.748 milliárd forint volt. Óriási számokról beszélünk. Ez körülbelül majdnem megfelel annak az összegnek, ami a 22 éves Európai Uniós tagságunk alatt érkezett Magyarországra. Tehát a egy évi nemzeti össztermék 2010-ben 26.748 milliárd forint volt. 2025-ben, az utolsó teljes évben a mi kormányunk alatt 89 ezer milliárd forint. Tehát 15 év alatt 26 ezerről majdnem 90 ezer milliárd forintra nőtt a GDP. Tehát, hogy például, hogy mire költötte Magyarország ezeket a fejlesztési pénzeket, hogyan ment a gazdaságba, nem csak a Európai Uniós forrás, hazai forrás, tehát, hogy fontos ezeket a nagyságrendeket látni. 26 ezer milliárd forint volt a GDP 2010-ben, és 90 ezer milliárd 2025-ben. De vásárlóerőparitáson az egyfőre eső GDP-t is megnézhetjük, ott megnéztem az Európai Uniós csatlakozásunkat. 2004-ben volt ugye, 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország európai közösséghez, akkor 16.200 dollár volt vásárlóerőparitáson az egyfőre eső nominális GDP. 2025-ben 51 ezer dollár volt vásárlóerőparitáson az egyfőre eső GDP, tehát itt is egy jelentős ugrás történt, szerintem helyesen. A minimálbéremelésről is beszélhetnék, az átlagbéremelkedésről is beszélhetnék. Itt ezeket a számokat akartam kontextusba helyezni, mert ezek vannak olyan nagyságrendben, amiket ön is mondott, mert ön szerintem kicsit túlfutott a beszédében, mert értékelem a számokat, csak hogy mintha nem történt volna 20 ezer milliárd forintból semmi. Az Európai Uniós pénzek, azok magyar emberek pénze, magyar embereknek járnak, de nem csoda. Nem valamiféle égi manna, hanem fontos eleme a gazdaságpolitikának, hogyha az gazdaságfejlesztése, közútfejlesztése valamiféleképpen olyan projektekre lehet költeni, olyan társadalmasított projektekre lehet költeni, ami segíti a magyar emberek életét, segíti a gazdaságot, segíti körülbelül például az egészségügyet, csak hogy mondjak egy példát, az elmúlt 16 évben 18 darab vidéki kórház újult meg európai uniós forrásból, illetve hazai forrásból is, főleg vidéki megyei jogú városokban lévő kórház. Ezek mind-mind hozzájárultak a gazdaság ilyen mértékű növekedéséhez is. Még egyszer 2010-ben 26 ezer milliárd forint volt az éves GDP, 2025-ben pedig 90 ezer milliárd forint volt az éves GDP. Ez egy szemmel látható növekmény. Hogy van hova növekedni? Természetesen. Hogy van még kit magunk mögött hagyni az országok rangsorába? Hát hogyne. Ez szerintem ennek a parlamentnek is feladata, mint hogy minden parlamentnek és mindenkori kormánynak, teljesen mindegy, hogy milyen pártállású, ez feladata. Csak azt akartam mondani,

hogy miért pont ennyi, miért pont ilyen időre, hogy hogy jutott ugye önálló indítvány előterjesztője, gondolom az ön ötlete volt a törvényjavaslat, ön ezt kidolgozta egyedül otthon, és ide terjesztette a parlament elé, hogy miért pont ennyi? Miért pont ilyen számokra emelte, miért pont december 31-ig, hogyha ennek a mélységéről vagy mögöttes adatairól tudna majd nekünk segítséget nyújtani, akkor azt megköszönöm, mert ugye ez fontos, hogy az Európai Uniós forrásokhoz kapcsolja ön ezt a történetet, ezt a határozati jászszabálymódosítást. Én hajlamos vagyok azt mondani, hogy az Európai Uniós források, a hátralévő Európai Uniós források megszerzése érdekében tegyünk meg mindent, akár ezt is. Ez szerintem rendben van. Tehát tegyünk meg mindent, akár ezt is. Hogyha ez szükséges ehhez önök szerint, önök úgy látják törvényalkotási részről, vagy esetleg a kormányzatból sugalmazták önnek, hogy szükség lehet ilyen eszközre, akkor az is szerintem teljesen helyén való. Arra az egyre válaszoljon képviselő asszony, hogy a augusztus 31-ig tervezett Európai Uniós források leívása és a jogszabályok rögzítése, és a december 31-i lejáró határidő között mi fog történni. Engem ez az időszak érdekel, mert még egyszer mondom, ma június 16-a van, augusztus 31-ig én ezt el is tudom fogadni. Azt is el tudom mondani, hogyha ide kerül egy sürgősségi javaslat, hogyha olyan törvény van benne, ami az én értékrendemmel, elveimmel nem ellenkezik, akkor a sürgősséghez is hozzá fogok járulni, meg fogom a szavazni, még akkor is, ha a mostani házszabályi kereteket ezt átlépi, és több sürgősségi javaslat lesz, vagy több kivételes eljárású javaslat lesz. De augusztus 31 és december 31 között mi fog történni? Azt nagyon fontos lenne látni, mert szerintem itt van a kutya elásva, hogyha fogalmazhatok meg negatívumot a törvényjavaslattal, vagy határozati házszabályi módosítással kapcsolatban, hogy ön ki szeretné terjeszteni ezt a fajta jóval nagyobb, rapid jogalkotást és jóval nagyobb felhatalmazást az Európai Uniós források lehívása utáni időszakra is. Hiszen az indoklásban egyértelműen és világosan egy célhez kötött ez a határozati házszabálymódosítás, ez pedig az Európai Uniós források lehívásának a mikéntje, a gyorsasága, a szükségessége. És még egyszer mondom, ezt én el tudom fogadni, és ezt én tudom támogatni. Az a kérdés, hogy szeptember 1-e és december 31-e között mi fog történni. Én szeretnék benyújtani képviselőasszony egy módosítót. Módosító pedig az, hogy szeptember 1-én álljon vissza minden. Addig adjuk meg ezt a lehetőséget a kormánynak, adjuk meg ezt a lehetőséget a parlamentnek, de szeptember 1-én álljon vissza a mostani rendszer. Itt fog kiderülni igazából, hogy önök terveznek-e valamit, amit most nem osztanak meg a nyilvánossággal szeptember 1 és december 31-e között, amihez semmi köze nincsen az Európai Uniós forrásoknak. Csontos Bence államtitkár úr integet, hogy nem, készség elhiszem önnek, de itt a lehetőség, hogy akár egy ilyen módosítót közösen is benyújtjunk. Én szívesen veszem, hogyha a képviselő csatlakozik a módosítomhoz, és együtt nyújtsuk be. Ez is egy lehetséges. Az előző ciklusban is volt olyan törvényjavaslat, amit én ellenzéki képviselőtársammal közösen nyújtottam be, és elfogadta a parlament. Ennek van precedense, nyugodtan lehet ilyet csinálni. Tehát nyugodtan próbálják meg azt megnézni, hogy van-e erre szükség szeptember 1 és december 31 között, mert ha nincsen, akkor fogadjuk el ezt a módosítót, akkor tárgyunk úgy, és akkor mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a határozati házszabály ilyen módon erre a hátralévő 2,5 hónapra, ami augusztus 31-ig van, ami szükséges az Európai Uniós források leívásához, itt legyen egy eltérés a határozati házszabály normális működése, és e között a rapid jogalkotás között, mert szerintem erre az önök indoklását én elhiszem, erre lehet indokolt. Utána ezt nem látom. Nem látom, hogy miért, nem látom, hogy hogyan, és nem látom, hogy erre miért nem tér ki az indoklás, hiszen önök augusztus 31-ét tűzték ki deadline-nak, határidőnek, és december 31-ét írtak a házszabályi módosításban. Itt azért van egy 4 hónap, amit nincsen lefedve indoklással, nincsen lefedve a jogalkotó, a benyújtó által valamiféleképpen érveléssel. Én azt szeretném kérni, hogy ezt itt a vitában tisztázzuk, és akkor, hogyha ebben egyességre tudunk jutni, úgy mi is könnyebben ki tudjuk alakítani az álláspontunkat, mert közös nemzeti érdek, hogy az Európai Uniós források megérkezzenek. Közös nemzeti érdek az, hogy ezek a magyarokat megillető források oda kerüljenek, ahol ezek legtöbb jót tudják szolgálni a magyar családok, a magyar vállalkozások fejlődése és fejlesztése érdekében. Ebben nem lesz köztünk vita, tőlem soha nem fogják azt hallani, hogy miért jönnek EU-s források, vagy miért próbáljuk megszerezni az EU-s forrásokat. Szerintem ez egy jó dolog, egy jó ügy, mint ahogy 12 milliárd euró eddigi, ebben a ciklusban 12 milliárd euró már megérkezett,

0: 16,4 milliárd euró még hátra van. Úgyhogy képviselő asszony, hogyha a vitában tud erre nekünk válaszolni, nem a zárszóban, hanem most akár a vitában, és akkor tudunk erről beszélgetni, az azt gondolom, hogy mindenki számára sokkal megnyugtatóbb lenne, mert első olvasatra, és aztán második és harmadik olvasatra is ezt a 4 hónapos plusz laufot egy kicsit olyan ingoványos talajnak érzem, az indoklás sem tér ki erre, úgyhogy megköszönöm, hogyha erre válaszol, és köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség. Megadom a szót Német Balázs Lajos képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, nagyon szépen köszönöm a szót. Azt mondja Porcsár Áron, hogy munka, munka, munka. Örülök, ez a mottom nagyon régóta. Úgyhogy ezért is van az, hogy az ülések kezdetétől a végéig szerintem sokszor fogunk itt találkozni a következő években. De akkor munka legyen, és ne filmszínház, mint amiről Hídvégi Balázs is beszélt. Az előterjesztő képviselő asszonynak a felszólalása az egy filmszínház volt. És arról beszél, hogy Magyarország az elmúlt 22 éves uniós tagságnak, és különösen az elmúlt 16 évnek a Fidesz-KDNP kormányzásának a vesztese volt. Ebben nem értünk egyet. És lehet, hogy azt is meg fogják kérdőjelezni, amit most mondani fogok, hogy a Tisza frakció tagjai viszont biztos, hogy nyertesei voltak ennek az elmúlt 16 évnek. 116 ingatlan az egyik tiszás képviselő nevén a vagyonnyilatkozat alapján, 81 ingatlan egy másik tiszás képviselő nevén, Kanári-szigetek, Vörös-tenger partja, trieszti lakások, Thessalonikiben nyaraló, a horvát tengerparton nyaraló, Malagában nyaraló, hajók, motorcsónakok. A Tisza frakció a rendszerváltás óta eltelt időszak legvagyonosabb frakciója itt az országgyűlésben. Ez csak ugye a jegyzőkönyv kedvéért. Magyarország mégsem olyan rossz hely ezek szerint. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Porcsár Áronnak 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gyorsan reagálva, hogy a 2 percet kihasználjam. Először is Hídvégi képviselő úrra reagálva, megjósoltam, hogy ezzel fognak jönni, igen, és összejött hatalom, koncentráció, meg bocsánat, saját rendkívüli jogrend, de ilyenről szó sincs, és tényleg 6 éves veszélyhelyzet után önök ezt merik mondani nekünk, amikor szándékosan egy korlátozott jogrendet... Köszönöm. Nem arról van szó, hogy 23 óra 55-kor jönnek meg rendeletek, és holnaptól az már érvényes. Igen, van itt egy gyorsított eljárás, de lesz vita, önök is benyújthatnak módosítókat. Ez hol volt az elmúlt 6 évben? És akkor áttérve Nacsa képviselő úrra, én értem, hogy kérdőre vonják ezt a szándékot, ami a határidőkkel kapcsolatosan felmerül, de még egyszer, 6 évnyi vészhelyzet, vagy veszélyhelyzet után az azt jelenti, hogy kb. 11-szer szavazták meg a hosszabbítását, mert fél éves időszakokra szavazták meg normál esetben. Nem merültek fel ezek az aggályok önökben, amikor mondjuk a miniszterelnök borostás képeket posztolgatott az Adriai tengerről? Ott nem merült fel, hogy talán nincs veszélyhelyzet Magyarországon, és nem kéne ezt hosszabbítgatni? De ennek ellenére önök mindig megnyomták a gombot, eléggé képmutatónak tartom, hogy most ezt nekünk hozzák fel. És végül pedig német képviselő úrnak annyit mondanék, hogy azért egy óriási különbség van a között, hogyha valaki először lett vagyonos, és utána lett politikus, vagy előbb lett politikus, és utána gazdagodott meg. Azért ezt tartsuk szem előtt. Az önök parcsoraiban olyanok ülnek, akik sosem végeztek piaci munkát. Akkora ingatlan portfóliójuk vannak, ami azért féltékenységre is adhat okot, de azért itt szerintem a mi parcsorainkban mindenki büszke a munkájára, és tisztelettel fogjuk szolgálni a magyar embereket. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselő úr, én csak kérdeztem, azt kérdeztem, erre még nem kaptam azt, hogy szeptember 1 és december 31-e között mire kell. Ennyi volt a kérdésem. Nem támadólag tettem föl ezt a kérdést, érdeklődéssel, hiszen az indoklás nem áll koherenciában a benyújtott szöveggel. Csak azt szeretném mondani a rendeleti kormányzás veszélyhelyzet és ezzel kapcsolatosan. Azt ugye ön is pontosan tudja, vagy nem tudom, hogy tudja, de valószínűleg tudja, csak nem mondja, hogy minden veszélyhelyzeti rendeleti kormányzás alatt megalkotott törvényerejű rendeletet itt a parlamentben megtárgyaltunk. Hiszen a kormánynak fél évente az egész jogszabálycsomagot be kellett nyújtani az országgyűlésnek. Az országgyűlés azt sokszor éjszakában nyúlóan, én itt voltam az előző ciklusban képviselő úr, tehát végtárgyaltam, megtárgyalta azokat a törvényerejű rendeleteket, és aztán a parlament megszavazta, és a parlament közben ülésezett. Tehát önök azt állítják, hogy itt a törvényeket nem is hozott a parlament, minden héten körülbelül 4, 5, 6, 8, 10, néha 15 törvényjavaslatot tárgyalt a Magyar Országgyűlés. Helyesen, most is örülünk, hogyha ez így van és így lesz. Szerintem ez helyén való. Én mindössze annyit tettem föl kérdésként, hogy szeptember 1 és december 31 között mire szükséges önöknek ez a rapid jogalkotási plusz eszköz. Ennyit kérdeztem. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, vissza fogunk térni a két perces szótkérők felszólalására. Most Kalázdi Kerekes Kingának adom meg a szót 15 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Hát felszólalásom előtt az járt a fejemben, hogy érdemes elsorolnom újra ugyanazokat a tényeket, számokat, amiket szerettem volna. EU statisztikákat, OLAF jelentéseket a rendszer szintű korrupcióról, amit önök műveltek az elmúlt 16 évben, de képviselőtársaim ezt megtették előttem a mai viták folyamán, és az ellenzéki paksorokban ülő fideszes KDNP-s képviselők pedig teljesen immunisak a tényekre továbbra is, úgyhogy nem is szeretném ezt így nagyon kinyitni. Engedjék meg, hogy egy kicsit személyesebb, saját perspektívából közelítsek. Előre is elnézést kérek, ha egy kicsit távolról kezdem a történetemet, de ígérem, hogy pontosan oda fog megérkezni, ahová kell. Megnyugtatom Hídvégi Balázs képviselőtársamat, nem lesz teátrális. Ez itt nem színház lesz, ez az elmúlt 16 év lenyomata. És aztán Nacsa képviselő úr pedig majd elmondhatja, hogy tényleg sikerült-e oda költeni az uniós pénzeket, ahova kellett volna. 4 fiam van, közülük 2 már elmúlt 20 éves. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy abban a történelmi szerencsétlenségben volt részük, hogy a NER laboratóriumában nőttek fel. Ott szocializálódtak, ott kezdték tanulmányaikat. És ez a 2 fiú évekig kabátban ülte végig a téli tanórákat, mert a patinás gimnáziumuknak nem tellett fűtésre. És miközben a kormányzati plakátokról az ömlött ránk, hogy Magyarország jobban teljesít, a tankerület a szülőkkel próbálta kifizetni a gázszámla egy részét. A 2020-as években Európában. Önök szerint ez kormányzati siker? Mi alatt önök vippáholyokban nézték a guruló labdát? Igen. Miközben a hírhet háztáji elit Adria szerte és ki tudja merre jaktozott, magánrepülőkkel repkedett, közpénzmilliárdokból szabta magára a kastélyokat, mi otthonról vittük a plédet az iskolába. De menjünk tovább, a kisebbik fiam Máté egy évig nem tanult idegen nyelvet, mert egyszerűen elfogytak a nyelvtanárok az iskolából. Az idősebb fiam Marci osztályában 2 havonta váltották egymást a matematika tanárok, mert a pedagógusok tömegesen hagyták el a pályát. Apróság, nem igaz? A 2020-as években Európában. Reggelente egyébként a híres, vagy inkább hírhet Vác-Budapest vasútvonalon jártak volna iskolába, volna, mert hát szinte minden nap késések, üzemzavarok, műszaki hibák voltak. Ugye nálunk ezek nem rendkívüli események, hanem a mindennapi rögvalóság volt a 2020-as években Európában. Máté fiam megunta ezeket a reggeli túlélő túrákat, és beköltözött egy budapesti kollégiumba. És hogy mibe csöppent egy 60-as évekbeli lepusztult laktanyaszerű épületbe. Kifeküdt matracok, leszakadt szekrényajtók, dohos szobák, csöpögő csapok várták. Ja, és a kazán szeszélyei szerint vagy volt meleg víz, vagy a jéghideg zuhany edzette a jövő generációját a 2020-as években Európában. Pedig lehetett volna ez másképp is, kedves fideszes képviselőtársaim. Az elmúlt 16 év egy jelentős részében annyi uniós pénz zúdult Magyarországra, hogy egy egész országot lehetett volna újjáépíteni. Volt itt lehetőség, pénz és paripa, csak a prioritások voltak máshol. A 2014-2020-as uniós ciklusban dőlt például az EFOP pénz az oktatásba. Önök pedig hozták a formájukat, a források jelentős részét sikeresen átcsatornázták a haveri cégeknek, az alapítványi hálózatok feneketlen zsebeibe, milliós tételekből megrendezett minisportnapok, papíron létező digitalizációs csodák, csillagászati áron számlázott kamutanulmányok, túlárazott felnőtt képzések. Ez volt az önök nagy teljesítménye. Nem csoda, hogy az Európai Bizottságnál is betelt a pohár, és a 21-27-es ciklusra olyan szigorú szupermérföldköveket mértek ki ránk, mint senki másra. És mit látunk ma? A leköszönt kormány képtelen volt teljesíteni ezeket a korrupció ellenes és jogállamisági kritériumokat. Nemhogy megállították volna a zuhanást, de még löktek egyet az országon, a gazdasági és morális szakadék felé. Most pontosan 2,5 hónapunk van arra, hogy eltakarítsuk az elmúlt évtizedek kormányzati romjait. Rendkívül intenzív parlamenti munkára van szükség. Ahogyan ma már többször is és hosszan beszéltünk róla, el kell fogadnunk többek között azt a korrupciós törvénycsomagot, ami az alapfeltétele annak, hogy a nyár végéig végre hazahozzuk Magyarország számára a több mint 16 milliárd eurót. Pontosan ezért égetően fontos Schumer képviselőasszony által benyújtott házszabálymódosítási javaslat a kivételes és sürgőségi eljárások tekintetében. És kikérem magamnak, a frakciónk nevében is, hogy a Fidesz rendeleti kormányzása után önök ezt ehhez hasonlítják. De nem utogasson, hát ezt mondta el. De ezt mondta. Tisztelt képviselőtársaim, személy szerint nekem ez a tét duplán számít, mert van még 2 kisfiam. 5 évesek még óvodába járnak, de hamarosan iskolába mennek. Én pedig nem fogom hagyni, hogy az ő jövőjüket is ugyanazok a hibák határozzák meg. Azt szeretném, ha ők már egy fejlődő, emberséges országban élhetnének, és egy európai színvonalú oktatási rendszerben nevelkedhetnének, ahol valódi lehetőségeik vannak itthon és Európában egyaránt. Egy olyan országot szeretnék rájuk és az ő gyermekeikre örökül hagyni, amire méltán büszkék lehetnek. Ezért kérem a tisztelt házat, hogy támogassa ezt a rendkívül fontos és sürgető házszabálymódosítási javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönöm, képviselőasszony. Most megadom a szót Vitályos Eszter alelnök asszonynak 2 perces időkeretben.
5: Bent van. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés. Bocsánat, csak itt közben belelépek ebbe a rácsba. Arról szeretnék csak beszélni, hogy a vagyonnyilatkozatok kérdése az nem úgy merült ám fel, hogy ki és miből szedett össze és mekkora vagyont. Annak kapcsán merült fel, hogy az elmúlt 16 évben Magyarország mégsem lehetett olyan rossz hely, hogyha egyes képviselők 110 ingatlannal tudtak gazdagodni. Ez azt jelentette, hogy volt jól fizető állásuk, volt jól fizető munkahelyük. Ennek nagyon örülünk. Önök most kerültek be csak a parlamentbe. Szeretném arra felhívni a figyelmüket, hogy önöknek még egyelőre nincs arról fogalma sem, hogy milyen az egyéni választókerületi munka, esetleg még megfűszerezve egy magasabb vezetői beosztással, mondjuk egy államtitkári munkával párhuzamosan végezve. Ezt nem kell lebecsülni. Önök folyamatosan lebecsülik a politikai munkát, és lebecsülik azokat az embereket, akik az elmúlt 16 évben a politikában vagy a közszolgálatban dolgoztak. Folyamatosan ezt halljuk önöktől, de igen, államtitkár úr. Folyamatosan ezt halljuk, hogy mintha ez nem lenne munka egyébként. Tehát úgy beszélnek róla. Szeretném mondani, hogy ez az önök munkahelye, és az egyéni választókerületek a munkahelyek. Majd látni fogják, hogy hétfőtől vasárnapig mennyi munka van egy választókerületben. Ezt szeretném még ezzel mondani. A másik pedig az európai uniós pénzekkel kapcsolatban. Mindenki pontosan tudja Magyarországon, az önök európai parlamenti képviselői is pontosan tudják, hogy az Európai Bizottság a Fidesz-KDNP kormánynak azért nem adta oda Magyarországnak járó pénzeket, mert politikai vitánk volt több területen. Nem volt korrupcióról szó, ezt maga Ursula von der Leyen is elismerte, hogy csak és kizárólag politikai indokok miatt tartják vissza a forrásokat, úgyhogy szemenszedett hazugság, amit állítanak. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Csontos Bence államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben.
6: Tisztelt Ház, köszönöm szépen a szót, csak hogy egy megfelelő szellemiségben folyjon tovább a vita, szeretnék egy idézetet felolvasni. A gazdaság évek óta alul teljesített, állandósult a negatív konjunktúra. Nem tudtuk érdemben megválaszolni, hogy miért Magyarországot sújtotta a legdrámaibban az infláció vagy az élelmiszeremelkedés és a gazdasági növekedés leállása. Sokszor rossz stílusban beszéltünk és reagáltunk. Dominánssá vált a modorosság, a döjf, a felfúvalkodottság és az arrogancia. Ezen csak rontott a Fidesz kormányzás alatt helyzetbe hozott és meggazdagodott elit fennhiázó viselkedése. Köszönjük szépen a korrekt leírást, Hídvégi képviselő úr, ebben a szellemben folyamatosan.

0: Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót Molnár Zoltán képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Csak azt szerettem volna elmondani, mert itt szó volt, hogy fogalmunk sincs a munkáról. Az előző ciklusban önök évente 48 plenáris ülésen vettek részt. Egy évben. Az heti egy sincs. Tehát, hogy ki mennyit dolgozott. A valaha volt legkevesebb törvény lett elfogadva. Képviselő asszony, 192 plenáris ülés nap volt 2022 és 26 között. Ez az infóról van, amit önök annyira kedvelnek. 1404 órát tudtak dolgozni 4 év alatt. Ehhez hozzájön még az, hogy egy átlagos bizottsági ülés 43 percig tartott. Kevesebb ideig, mint egy iskolai óra. Köszönöm szépen!

0: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Köszönjük, államtitkár úr. Én egyetértek hídvégi kollégával. Egyetértek. És sosem mondtunk más. Az a kérdésem, hogy akkor önök miért mondják, és itt képviselőasszony és mások, hogy önök ellopták. Mit loptam el? Mondja el. Hamis vád, nyugodtan. Mondja el, hogy mit loptam el. Ezzel jönnek folyamatosan, hogy én nem, mi hol jaktoztunk. Hol jaktoztunk? Tehát, hogy, de hogyha valakivel valamilyen problémája van, képviselőtársaim, akkor mondják el neki. Tehát, hogy én legutoljára egy jaktról az önök miniszterelnökéről láttam képet múlt vasárnapról. Legutoljára.
0: Tisztelt ház, figyeljünk oda egymásra.
1: Csontos államtitkár úr helyesen azt mondta, hogy visszaterelje a vitát egy olyan mederben, ezzel egyetértek. Én arra várom a választ, azóta felszólalt 4 vagy 5 tiszás képviselő, hogy szeptember 1 és december 31 között, mert még egyszer mondom, augusztus 31-ig egyetértünk, rendben van, megadjuk a felhatalmazást, legyen gyors jogalkotás, hozzuk haza az EU-s pénzeket, rendben van. Erre válaszoljanak, mert megy itt mindenféle felszólalás, de hogy szeptember 1 és december 31 között mi lesz? Én benyújtottam az előbb a módosító javaslatomat, szeptember 1-én álljon vissza minden a régi rendbe, és hogy ezt önök nem fogadják el, akkor világosan kiderül, hogy nem csak az EU-s források miatt van erre önöknek szüksége, hanem más, most nem részletezett politikai céloknak is. Ez egy közös módosító javaslat is lehetne, bárkit szívesen fogadok csatlakozóként önök közül is. Megadjuk ezt a felhatalmazást, hozzuk haza az uniós forrásokat, és szeptember 1-én álljon vissza minden a régi kerékvásba. Erre nem tudott eddig senki sem, és nem is akart senki sem válaszolni. Én ezt az egy ártatlan kérdést nem hasonlítottam, képviselő azt, hogy nem hasonlítottam a rendeleti kormányzáshoz, nem mondtam ilyet, nyugodtan nézze meg a jegyzőkönyvet, hogy mi vádol, nem mondtam ilyet. Ezt a kérdést tettem föl, erre viszont nem kaptam még választ. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, most visszatérünk a normál szót kérők felszólalásához. Megadom a szót Szalai Piroska képviselőasszonynak.
2: Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Ugye hallatszik, igen. Nem olyan régen emlegette itt az önök miniszterelnöke Orwellt és az 1984-et, meg azt, hogy új múltat írnak. Hát kik is írnak új múltat? Én most szeretnék mondani 1-2 számot mindenféleképpen, méghozzá olyan számot, amit az Európai Unió statisztikai riportja ilyen mélységig nem írt meg, akkor, amikor az elmúlt 20 esztendőt, a 2004 és a 2024 közötti időszakot értékelte, amiből ön idézett. De az adatbázisokban ott van, tehát Eurostat számok lesznek. Szóval, Magyarország GDP volumen növekedése 2004 és 10 között, mit gondolnak, mennyi volt? -0,7%. Tehát 2010-ig a GDP volumen növekedés. Ez a negyedik legkisebb érték volt. És mi volt Lengyelországé, Szlovákiáé vagy Csehországé? Ugyanebben az időszakban. Szlovákiáé 28,3% plusz, persze. Lengyelországé 25,3% szintén plusz. Csehországé 12,9% szintén plusz. Most ez nem érdekes, hogy mennyi az euróövezet meg az Európai Unió átlaga, de szívesen elmondom, hogy 2010 utáni időszakban mennyi volt. Lengyelországé, önök említették, 60% volt. Magyarországé 40 plusz. Szlovákiáé 36, Csehországé 27,7. Mit gondolnak, miért maradtunk mi le a V4-ek között? Ez a 40%-unk a 8. legnagyobb növekedés 2010 óta. Az Európai Unió átlagánál, az euróövezet átlagánál és mindenféle egyéb más, nálunk jóval fejlettebb országok átlagánál jóval magasabb. az Európai Unió átlagának a duplája, hisz az 20% volt. Most az egy tény, hogy a lengyelek megugrottak, Lengyelország és Írország ugrott meg az elmúlt 15 esztendőben, de mi a legjobbak egyike voltunk az elmúlt 15 esztendőben, úgy, hogy az utolsó időszakunk nem jó. De az nem igaz. Vagy legalábbis azt szoktam mondani, hogy elsőben matematika órán a logikai függvények esetében azt tanítja a tanítónéni általános iskolába, hogy téves, téves állítás, ugye? A nem igazat nem szoktuk mondani, én is ritkán mondom, de most kijött belőle. Szóval az téves állítás, hogy az utolsó 4 évben nem növekedtünk volna, az is téves állítás, hogy a mi növekedésünk a legkisebb, még az utolsó időszakban is, hisz a német, osztrák és egyéb más növekedések még kisebbek. Tehát igazából én azt gondolom, hogy akkor, amikor az új múltat írják, akkor azokat a konkrét tényeket, amiket a magyar gazdaság ért el. Nem a közféra, a magyar gazdaság. És amely magyar gazdaság ezekből az eredményekből tudta produkálni a reálkeresett növekedést is, amiről már oly sokszor beszéltünk. Meg ugyanígy tudta produkálni, hogy 2010-ben a magyar gazdaságtörténet második legnagyobb munkanélküliségi rátájából le tudtunk jönni az Európai Unió egyik legjobb, legalacsonyabb munkanélküliségi rátájává. OECD országoknál és minden egyebeknél is, átlagánál is jobbak vagyunk. Ezeket a tényeket önök nem szeretik hallani, de ezek tényleg tények. Lehet átírni, mindenféle történészek mindenféléket tudnak majd készíteni belőle, de az adatbázisok akkor is nyíltak lesznek és kereshetők. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Most megadom a szót Porcser Áronnak, normál szót kérők körében.
3: Köszönöm szépen. Még szokom a rendszert, hogy hol érdemes 2 perceset, vagy hol érdemes normál, de... remélem, hogy most jó lesz így. Kezdem először Szalai képviselő asszonnyal. Mondja azt, hogy, vagy említi, hogy a fejlett országok sokkal alacsonyabb növekedést érnek el normál esetben. Ez szerintem nem meglepő egy fejlett országnál. Egy lemaradt országnál viszont elvárható, sőt, az lenne a minimum, hogy sokkal gyorsabban fejlődjön, hogy megtörténjen az utolérés. Nem először halljuk a statisztikai összehasonlításokat, hogy Németország, meg Ausztria, bárcsak lenne itt is olyan helyzet, mint Németország és Ausztria, de nekünk alapvető, hogy egy sokkal magasabb növekedést kell hoznunk, egy közgazdasági növekedési görbén, ahol mi tartunk hozzájuk képest, ez egyértelmű. Szóval ez szerintem egyáltalán nem helytálló érv. Mondja azt, hogy az elmúlt 4 évben igenis volt növekedés. Én ezt vitatom, de akkor csak vegyük alapul Orbán Viktort. Hol van az a híres repülő rajt? Be lett jelentve, várjuk már évek óta, nem lett belőle semmi, de igenis látszik a mostani bizalmi indexeken, változnak a dolgok, és ha nem is repülőrajtnak fogjuk nevezni, de be fog indulni a magyar gazdaság, hála a Tiszának az intézkedéseinek. Nacsal képviselő úrra is szeretnék reagálni, mert mondja azt, hogy miért nem szeptember egyik tart az egész. Felmerül bennem a kérdés, hogy önök tényleg azt hiszik, hogy az egyetlen gond a magyar gazdasággal, a magyar helyzettel az, hogy nem jöttek az EU-s források? Mi nem csak azon kampányoltunk, hogy hazahozzuk az EU-s forrásokat, azon kampányoltuk, hogy helyre rakjuk az egészségügyet, az oktatást, óriási intézkedési csomag áll előttünk, és amit ebben kérünk, hogy évvégéig legyen lehetőségünk nagyobb számban ezeket az eljárásokat lefolytatni. Kérdezzem még a képviselőtársamat, hogy miért pont ezek a számok jöttek ki. Német képviselőtársam említette, hogy önök milyen gyakran dolgoztak az elmúlt ciklusban. Mi most látszik, hogy heti szinten tartunk legalább 2 plenárist. Heti szinten vannak kormányülések. Igazából mindkét intézkedés terén egy aránylag 2,5-szeres növelés, figyelembe véve, hogy mennyivel aktívabban dolgozunk, szerintem egyáltalán nem elrugaszkodott, de reméljük, hogy ugyanolyan produktívak leszünk majd a nyár után, mint ahogy a nyáron is szeretnénk lenni. Még egyszer kérdezem, mondja, hogy csak kérdéseket tesz fel, és persze minden joga megvan kérdéseket feltenni, de mint magyar állampolgár, aki becsületesen fizette az adóját, és elvárta a politikusoktól, hogy végezzék a munkájukat, miért nem tette fel ezeket a kérdéseket Orbán Viktornak, amikor nyaralgatni ment egy veszélyhelyzet közepén, hogy talán mégse kéne most meghosszabbítani. Vagy amikor a különböző kifogásokra a Gödi Samsung gyárat hirtelen kiemelt beruházását tették, a pedagógus sztrájkoknál változtatták a szabályokat, hogy hogyan lehet elbocsájtani a tanárokat, vagy amikor környezetvédelmi területeket vagy erdőket vonnak ki, hogy haveroknak lehessen átminősíteni. Miért nem ilyenkor tették fel a kérdéseket, mint egy friss politikus, de korábban állampolgár? Én annak örültem volna, hogy ha akkor teszi fel őket. És végül, de nem utolsó sorban, ön is kérdezte, hogy mondjuk azt, hogy önök loptak. Nem, szóval vannak bizonyos összehasonlító mércék, például sokszor merül fel az, hogy Horvátországban miért van az, hogy töredék annyiért lehet építeni egy autópályát, mint Magyarországon. Vitályos képviselő asszony is említette, hogy nem volt korrupció. Jó, bocsánat, akkor majd igen, de hogy nem volt korrupció. Én annyit hagy mondjak, hogy nem véletlenül mondjuk azt, hogy igenis létre fogjuk hozni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, és nem ebben a teremben fognak ezek a viták eldőlni, hanem szakemberek fognak szakmai munkát végezni, és mindenki lesz derítve. Mindannyian szerintem ezt várjuk, hamarosan érkezik. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, most visszatérünk a két perces szót kérők köréhez. Elsőként szólítom László Endre Márton, képviselő urat két perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Én csendben elücsörögtem itt az elmúlt egy hónapban, hallgattam, tanultam, igyekeztem magamba szívni a parlamentarizmusnak a csinyát, binyát, de most bevallom őszintén, hogy éreztem, hogy muszáj felálljak és elmondjak egy-két dolgot. Elmondták többször önök, hogy mennyire konstruktívak lesznek, és milyen fontos az uniós források hazahozatala, és ebben együtt fognak velünk működni. Ezt Bátor Orbán Balázs képviselőtársunk is mondta. De emlékeztetném önöket, hogy ma 10 óra 39 perc és 50 másodperckor, amikor nagyjából 8 órával ezelőtt hagyták cserben megint a magyar embereket és az országot, amikor nemmel szavaztak az uniós források hozzáférése érdekében szükséges egyéb törvények módosításáról. Úgyhogy ez alig 8 órával ezelőtt megtörtént. Köszönjük. Az előbb hallgattam, ahogy az oktatási vitában önök kioktatták a képviselőtársaimat. Emlékeztetném önöket, hogy mi valóban nem vagyunk feketeöves politikusok és parlamenti képviselők. Mi 6 hónappal ezelőtt még éltük a civilek békés életét, igaz, akkor már kampány volt, de mondjuk 9 hónappal ezelőtt a civilek békés életét éltük. És azok a képviselőtársaim, akiket önök kioktattak, azok ezelőtt 9 hónappal még tanárok voltak. És szeretném önöket emlékeztetni, hogy mi azok a civilek vagyunk, akiket megbíztak, hogy jöjjünk ide és csináljunk rendet. Mi nem itt terveztük az életünket, mi gyűjtögettük a pénzünket, építettük az egzisztenciánkat, a családunkkal voltunk, és most igen sok lemondás mellett úgy döntöttünk, hogy ide jövünk, és rendet csinálunk. Elnézést kérek! És akkor még egyetlen egy mondat is befejezem, ami a munkahelyet illeti, Vitályos képviselőasszony említette. Amikor megnyomtam a gombot, akkor 11-en ültek ott, most 10. Nekem ezzel nincsen semmi gondom. Pontosan ennyi embert küldött ide a magyar választóközössége az önök frakciójából. 10 darab ember nyert egyéniben, úgyhogy betöltik a funkciójukat. Itt mi 96-an vagyunk ilyenek. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Hegedűs Barbara képviselő asszonynak 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, és bocsánat a mikrofon. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, és hát elvesztem hozzászólni ez a napirendhez, de olyanok hangzottak el, hogy most már úgy gondoltam, hogy muszáj volt. Egyrésztről azért önök is elfelejtenek ténykérdéseket. 2010-ben 2/3 felhatalmazást kapott a Fidesz-KDNP kormánya. Utána 2014-ben másodszorra 2/3 felhatalmazást kapott a Fidesz-KDNP kormánya. Utána 2018-ban is 2/3 felhatalmazást kapott. És utána pedig 2022-ben is 2/3 felhatalmazást kapott a Fidesz-KDNP kormánya. Az elmúlt 4 évben valóban születtek rossz döntések, Csontos képviselő úr is elmondta, mi is őszintén megírtuk. Azt gondolom, hogy erről lehet akár más betkeken belül is beszélni. Ezek ténykérdések voltak, hiányosságok voltak, gazdasági nehézségek, voltak különböző rendszer szintű hibák. Döntöttek a választópolgárok, és 2/3 felhatalmazást kaptak önök is. De az előző kormányok döntése is az állampolgárok 2/3 felhatalmazásán alapultak. És egy pillanatja, a legjobb szándékkal mondom önöknek, mert nem a politikából, még nem is az önkormányzati szférából jöttek. Sose érték át azt, még amikor a fogadó órákon majd jönnek önökhöz, 10-20-30-an, önök lesznek már a döntési helyzetben. Önök egymással fognak versenyezni, hogy kinek a választókörzete, kinek a települése, kinek a kérései teljesüljenek. Egymással fognak. És önöknek kell majd ugyanúgy megemészteni azt, hogy ott lesz 10-20-30 kérés, jegyzetelnek, fél év múlva visszanézik, és látni fogják, hogy nem fogják tudni az összeset teljesíteni. A legjobb szándékok közepette se fogják tudni. Azt kívánom, hogy tudják, mert én azt kívánom, hogy a magyar embereknek, minden helyi polgárnak, településnek jobb legyen. De egy pillanatra azért szerintem a normális keretek között vitázunk egymással. Valóban az elmúlt 4 évben voltak hibák, voltak egyébként nehézségek, voltak egyébként elmaradások, de a következő jövőről beszéljünk, és hogyha arról szóltak a kampány, hogy társadalmi egyeztetés és változás, akkor azért gondolom, hogy ehhez kellene tartani magukat. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Trentin Balázs képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen. Nagyon megtisztelő itt állni önök előtt, képviselőtársak. Őszinte leszek, kiszakad a szívem a mellkasomból, hogy szót kaptam. Nem azért van, mert nincsenek meg bennünk a képességek, hanem azért, mert kezdők vagyunk, de egy mindegyikünkre igaz, hogy szeretnénk nagyon, de nagyon jól csinálni a dolgunkat. Kérdezik gyakran tőlünk, hogy miért mondjuk azt, miért beszélünk arról, hogy bűnözés folyt itt az elmúlt 16 évben. Önök törvénykezéssel, vagy propagandával, vagy kormányzati pozícióból szemet hunytak a NER fölött. Ezért mondjuk ilyen sokszor az, hogy bűnözésről volt szó itt az elmúlt időszakban. Szalai képviselő asszonyhoz szeretnék néhány szóval szólni. Picit szeretném elvenni a kedvüket attól, hogy statisztikákról ilyen mélyen beszéljünk. Nagyon sokszor hallottam az elmúlt időszakban az AROPE kifejezést önöktől. Nem tudom, mennyire tudják, ez ugye medián ekvivalens jövedelem 60%-át jelentő relatív szegénységi mutató. 170 000 forint per fő jelen pillanatban Magyarországon ez a szám, illetve 365 000 forint havi keresetet jelent ez egy 4 fős család számára. Ez ugye egy 14%-os mutatót jelent jelen pillanatban, amire önök azt mondják, hogy szegénység. Nem tudom, próbáljanak meg kijönni egy 4 tagú családdal 365 000 forintból, és akkor beszéljünk arról, hogy ez valóban a szegénység igazi indexe, vagy nem. Csak teszem hozzá, hogy ez a mutató igazából az Európai Uniónak egy olyan mutatója, ami arról szól, hogy a relatív szegénységet mutassa egy adott társadalomban. Ugyanez a szám Csehországban és Lengyelországban 650 000 forint. Én azt gondolom, 650 000 forint lenne Magyarországon ez a pénz, akkor kevesebb szegényről beszélhetnénk, de sajnos ez nem így van. Ugye jelenleg kísérleti szempontból vagy céllal az Európai Unió igyekszik az abszolút szegénységet is tetten érni. Azt mondja jelen pillanatban Magyarországra, hogy egy fő, hogy 300 000 forintot keres akkor már nem szegény. Ezzel a számmal én egyet tudok érteni, ez egy négyfős családnál 650 ezer forint, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban Magyarországon ebből a mutatóból, hogyha nézzük, ez 3 millió 100 ezer szegényt jelent Magyarországon. Még egy pillanatra hagyd kérjek, megmondom, őszintén szerettem volna az 5 perces kikérni.
0: Kedves képviselő, akkor azt javaslom, hogy nyomja meg a...
6: 15 másodperc, és tényleg befejezem. Itt mindannyian végigjártuk az országot, pontosan tudjuk, hogy milyen szegénységgel találkoztunk, nem kell messzire menni, ne menjenek vidékre, jöjjenek el Budapest mértani közepére Kőbányára, ahol döngölt földön élnek 24 négyzetméteren generációk együtt, és akkor megmutatom önöknek, hogy mi az igazi szegénység Magyarországon. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, most ismételten visszatérünk a normál szótkérők köréhez. Szalai Piroska képviselő asszonyt illeti meg a szó.
2: Tisztelt Országgyűlés, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, az AROP az, amiről ön beszélt, de ott sem pontosak a számai. Az AROP-e az egy 15 komponenses olyan rendszer, amiből egyik az a mutató, amit ön mondott. Ebbe benne van, ebbe a többi mutatórendszerbe az, hogy mennyi a váratlan kiadást finanszírozni nem tudók aránya, mennyi a rezsihátralékosok aránya, mennyi, rengeteg ilyen nélkülözési mutató van benne, és én soha nem mondtam azt, bármennyire itt emlegette valamelyik kolléganője, vagy képviselőtársunk egyszer azt, hogy mi felszámoltuk a szegénységet, nincs ilyen. Magyarországon most is van, de Magyarország a negyedik legnagyobb szegénység csökkenést elérő ország egész Európai Unióban. És egyébként a keresetet és a jövedelmet nem érdemes összekeverni. A bruttó átlagkeresetünk most 780 ezer forint, a jövedelem az pedig egy családon belül az összes bevétel elosztva nagyjából, egy kicsit bonyolultabb, de mindegy, legegyszerűbben úgy lehet mondani, elosztva a család létszámával alapvetően. Viszont még egy másik dolgot is szeretnék mondani. A utolsó négy év GDP növekedése Magyarországon volumenben 4,6%, forintértékben, folyóáron 32%. Ezt azért tartom fontosnak mondani, mert sokszor emlegetik azt, hogy nem volt növekedés az utolsó időszakban, és mégis nőttek a keresetek, meg a jövedelmek is, mert a kereseten kívül az összes többi egyéb bevétel is növekedett. Igen ám, de a jövedelmet, meg a keresetet, most a jövedelemben ugye a nyugdíj is ott van, meg a gyesgyed, meg a minden egyéb, a társadalmi jövedelem is, a jövedelmet, illetve a keresetet nem volumenben szokták fizetni, hanem forintban. És akkor, amikor az utolsó négy évben is volt 32%-os forint növekedése a GDP-nek, akkor azt gondolom, hogy volt forrás arra, hogy szintén ilyen 30-valahány százalékkal tudjanak nőni a keresetek, illetve a jövedelmek. Én nem azt mondtam, hogy Magyarországon magasabb jövedelmek vannak, mint nem tudom, Luxemburgban, de azt mindenféleképpen mondtam, hogy akkora lemaradásunk nincsen, mint 2010-ben, sem az Európai Unió átlagához, sem más egyéb méréshez. És nagyon egyetértek Porsar Áron képviselő úrral, aki azt mondja, azt mondta, azzal értek egyet, amikor azt mondta, hogy egy alacsonyabban levő országnak nagyobb sebességgel, nagyobb dinamikával kell GDP-t növelni, keresetet növelni, jövedelmet növelni, mindent növelni alapvetően. Igen, ezt tettük, pontosan ezt tettük az elmúlt 16 évben. Viszont ahová lezuhantunk 2010-re, azt szerintem azért önök is felnőttek voltak már 2010-ben, tehát érzékelniük kellett mindenféleképpen. Az a zuhanás, ami az Európai Uniós csatlakozásunk utáni időszakot is jellemezte. De 2002 után mindent jellemzett igazából, azt a zuhanást senki nem produkálta rajtunk kívül az Európai Unióban. Az összes csatlakozó ország 2004 után egy pozitív dinamikát produkált egészen 2008-ig. Mi meg már ott a legelején is beleálltunk egy ilyen zuhanó időszakban. Ez az, ahonnan a lemaradásunkat le kellett dolgozni. nem gondolom, hogy célba értünk, lesz önöknek is dolga, de ugyanilyen dinamikát szeretnénk GDP növekedésbe, kereset növekedésbe, jövedelem növekedésbe, szegénység csökkenésbe, munkanélküliség csökkenésbe, foglalkoztatás emelésbe, mint ami az előző időszakban történt. És azt hiszem, hogy Magyarország teljes lakossága ilyet szeretne. Úgyhogy tisztelettel köszönöm.
0: Köszönöm, képviselőasszony. Megilleti a szó László Endre Márton képviselő urat 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen. Meg kellett állapítanom, hogy a 2 perces felszólalás az beszélve sokkal rövidebb, mint hallgatva. Úgyhogy tanultam valamit. Képviselőasszony azt mondta, hogy majd fogunk találkozni az emberekkel, és akkor meghallgatjuk a problémáikat. Szeretném elmondani, hogy csak én 106 pultozáson vettem részt a kampány alatt, és biztos vagyok benne, hogy van olyan képviselőtársam, akinek a többszörösét tette. Úgyhogy higgyel, találkoztunk az emberekkel, elmondták a problémáikat. Oda jött hozzám olyan hölgy, aki közepesen fogyatékkal élő gyermeket nevel, és megkérdezte, hogy van-e valami tervünk majd arra, hogyha ő megöregszik, és már nem tudja gondozni a súlyos gyermekét, súlyos állapotban érjek, mint akkor majd az állam átveszi-e. Úgyhogy kaptunk keresztet rendesen a vállunkra. Kaptunk, higgy el. Ezért jöttünk ide, hogy ezt az országot a hajánál fogva kirángassuk, ahogy ezt Veres képviselőtársam szokta mondani, mert az önök 16 éves kormányzása az nem csak egy morális szakadék szélére sodorta az országot, hanem gazdasági szakadék szélére, és ezt nem én mondtam, hanem Németh Balázs mondta azt, hogy milyen súlyos gazdasági válság van, ezt szó szerint ön mondta az egyik felszólásában. Igaz, más volt a téma, de elszólta magát, és végre ezt hallottuk a túloldalról, hogy tényleg ilyen állapotban hagyják itt az országot. Vissza lehet hallgatni, ott van. És Nacsa képviselő úrnak szeretném mondani valamit. Én nagyon tisztelem önt, és biztos vagyok benne, hogy ön egy végtelenül tisztességes ember. De szeretném megkérdezni, hogy tényleg fogalmuk sem volt arról, hogy mi zajlik az országban? Tényleg nem tudta azt, hogy hány céget vettek el a neres vállalkozások, hány embert tettek tönkre? Csak az én választókerületemben van 1 tucat olyan ember, aki azzal keresett meg, hogy az ő cégét elszedték. Van, aki belebetegedett, és most végstádiumú rákos, mert nem bírta túl. Úgyhogy engedjen meg egy kísérletet, és ebben az esetben most kicsit követném Radics képviselő úrnak az iménti performanszát. Csinálnék egy nyilvános szavazást. Azt szeretném kérni a kedves képviselőtársaimtól, hogy tegye fel az a kezét. Ugye beszélgettünk itt, hogy vannak közöttünk vállalkozók. Tegye föl az a kezét, aki ezt bekopogtattak a táskás emberek, vagy akinek a családjába vagy közeli barátját megkeresték, vagy megpróbálták elvenni a cégét. Kérem, mutassunk egy kézfeltartást. Nacsa úr, mi erről beszélünk. Ez a magyar valóság. Ezért jöttünk ide, ezt szeretnénk megszüntetni, és ehhez kellenek azok a törvények, amiket meg kell hoznunk, és ehhez bizony az kell, hogy mi ezt gyorsan meghozzuk. Ugye ez a törvényjavaslat, ami most bent van, pontosan ez a módosítás, ez erről szól, nincs időnk, ez egy süllyedő hajó, és meg kell mentenünk az országot. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Zsigó Róbert képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Nem terveztem, hogy hozzászólok ehhez a napirendi ponthoz, de mivel többször elhangzottak jelzők és megállapítások a képviselői munkáról, ezért azt gondoltam, hogy mégiscsak, mint talán itt a teremben az egyik legrégebben a parlamentben lévő képviselő, néhány udvarias mondatot azért mondanék. A helyzet az az, hogy az idei választáson április 12-én önöket megválasztották képviselőknek. 141-en vannak az országgyűlésben, a 106 választókerületből 96 választókerületben nyertek. Ilyen a demokrácia, van, amikor mi nyerünk, van, amikor önök nyernek. Nekünk az a problémánk, hogy a legtöbb felszólalásukban, tisztelet a kivételnek, önök, az önök miniszterelnöke is a felszólásaiban általánosítva, általában mindannyiunkra és a közösségünkre mond folyamatosan negatív jelzőket. Általában és általánosítva. Tisztelt képviselőtársaim, korábban bennünket választottak meg a választók. és azt tudom mondani a legtöbb képviselőtársam nevében, hogy tisztességgel elvégeztük a munkánkat itt a parlamentben, a bizottságokban, amelyikünk állami vezetőként dolgozott út, és a választókerületünkben is. Nem csak pultozással, fogadóórákkal, a településeinkkel való törődéssel, a polgármesterekkel való törődéssel. És mi nem minősítjük önöket. Sőt, azt gondolom, talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy azt kívánom a magyar választópolgároknak, az embereknek, hogy önök legyenek jó képviselőik. Azok 96-an, akiket megválasztottak, legyenek jó képviselőik. De ne felejtsék el, ezt bizonyítaniuk kell, addig pedig több tiszteletet kérek a képviselői munkának.
0: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Bögi Viktória államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben.
5: Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, nekem is a torkomban dobog a szívem, mert még nem szólaltam föl, de a mai napon ezt sürgősen orvosolni kellett. Nagyon sok mindent hallottam önöktől, nagyon-nagyon nehéz dolgok várnak ránk, mert ami itt maradt, az óriási feladatot ró ránk. És ahogy Hegedűs Barbara képviselőasszony mondta, igen, majd jönnek hozzánk a választópolgárok, és elmondják a gondjukat, bajukat, de jelenleg ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag óriási kupac gond, baj van, és bárhova lépünk, gyakorlatilag szörnyterem. Nekünk ezt kell most megoldani, és visszautasítom azt, hogy nem érezzük ennek a súlyát. Én személy szerint közel 9 évet töltöttem a magyar közigazgatásban, láttam belülről. Én is voltam gyámügyi ügyintéző, amikor 101 ezer forint volt a fizetésem szakvizsgázott jogászként, és óriási feladat hárult ránk ott is. Ugyanis minden a felszín alatt egyfajta romlás van, én magam se gondoltam, hogy ekkora bajban van az ország, és ezt 2013-14-et írtunk ekkor. Én azt kívánom magunknak, hogy tudjuk mindezt megoldani, és hogy tudjam lemosni egyszer a Fehér Hármas körzetről a NER jelképét, mert hogy a korábbi miniszterelnök úrnak a szülőhazája, és gyakorlatilag én azzal vittem végig ezt a körzetet, én ott nyertem egyéni képviselőként, és még egyetlen gondolatom van, hogy bűnösök közt cinkos, aki néma.
0: Köszönöm, államtitkár asszony. Most megadom a szót Lovkó Csaba képviselő úrnak 2 perces időintervallumban.
8: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Azt hiszem, mindannyiunknak remegett egy kicsit a keze a gomb fölött ma a hozzászólásokat hallgatva, és én is azt szerettem volna, hogyha az első hozzászólásom a házban valami emelkedettebb témában történik meg, de hát muszáj egy picit azért reagálni a dolgokra. Ugye itt kétszer is elhangzott az, hogy itt a képviselő társaim, a Tisza képviselők nem ismerik a körzetüket. Tisztelt ellenzéki képviselők, itt 96 olyan képviselő ül, akik gyalog végigjárták a körzetüket. Én magam a körzetemben közel 600 kilométert gyalogoltam, egyszer összeadtam a lépésszámot. Én magam sok ezer emberrel találkoztam és személyesen beszéltem. Én azt gondolom, hogy ha összeadnánk ezt a számot itt a Tisza képviselőtársaim körében, a személyes találkozások száma biztosan több lenne, mint 100 ezer. És ezt egyébként a Tisza önkéntesek segítségével értük el, azaz az 50 ezer önkéntessel, akik részben és egészben képviselik is a választókerületünket, ahogy azt László képviselő úr is említette már. Szalai képviselőasszonynak pedig azt szeretném mondani, hogy tisztelem és becsülöm a tudását. Látszik, hogy a statisztikában mélyen járatos, és nagyon jól ismeri a háttérszámokat. A másik képviselőtársamra viszont ráerősítenek, tessék eljönni vidékre, tessék eljönni hozzánk Zalakomárba, Zajkra, Oltárcra, tessék eljönni Dél-Somogyba, vagy elmenni Északnyugat Magyarországra, és ott a faluban, annak az embernek a szobájában, akinek én magam vittem be egy használt ágyat, egyébként komfort nélküli szobába, egy kályha volt benne, meg egy lavór a 21. században, hogy aludni tudjon, Tessék neki elmondani azt, hogy ráérünk az Európai Uniós pénzek behozatalával, ráérünk ezt megtenni, mert a statisztikák nagyon jó számokat mutatnak. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak, 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. László képviselő úrra reagálnék. Ezt a kézfeltartós közvéleménykutatást, én egyik ügyet sem ismerem, és mindegyiket elítélem. Mélységesen, ha ilyen történt. Mélységesen elítélem. De egyik ügyet sem ismerem személyesen. Ha ismerném, akkor feljelentési kötelezettségem lenne az esküm szerint, mint ahogy eddig is a parlamenti képviselő esküm szerint mindannyiunknak ilyenkor, ilyen esetekben, ilyen borzasztó és elítélendő esetekben feljelentési kötelezettség van. Én ezeket mindegyiket, akik fölemedik a kezüket, egyik is történetet se ismerem. Egyiket se. De elítélem ismeretlenül is, hogyha ez így történt, ahogy önök ezt mondják és állítják. Ez a törvénytől teljesen független, csak mivel behozta, el szerettem volna mondani. És azt is, egy megjegyzést azért engedje meg, képviselő úr. Ami miatt ön föltetette a képviselőtársai kezét, az önök legnagyobb támogatói között is van olyan, aki ilyet csinált. Vállalkozókkal, 5, 10, 15, 20, meg 30 évvel ezelőtt. Akik most éppen önöket támogatták a kampányukat pénzzel is, csak ennyit akarok mondani, hogy ott is lehet azt mondani, hogy ez nem helyes. Ott is lehet mondani, hogy ez nem helyes. Mert onnan is vannak történetek, onnan is vannak állampolgári történetek, akik elmondják, hogy nagy vállalkozók, milliárdosok úgy érzik, hogy nekik mindent lehet. És szerintem ez nem így van, és nem szabad, hogy így legyen. Köszönöm szépen Porcser Áron képviselőtársamnak a válaszát. Ez volt az első válasz a másfél órás vagy két órás vita között, hogy miért van szeptember 1 és december 31-e között szükség. Egy probléma van, hogy ezt viszont kifelejtették az indoklásból meg a törvényjavaslatból. Csak az Európai Uniós forrásokra hivatkoznak, de mégis az augusztus 31-i határidő után is szeretnék ezt folytatni. Hát így egy sokkal érthetőbb helyzetben vagyunk, hogy önök nem csak az Európai Uniós forrásokra értik, hanem egészségügyi, oktatási, egyéb tematikájú törvényjavaslatoknál is szeretnének élni ezzel a gyorsított pályával, ezzel a rapid jogalkotással. Ez szerintem egy érthető válasz volt, köszönöm, hogy ezt válaszolta, csak azt is értse meg, hogy egy ellenzéki képviselőnek az a lehetősége, hogy elolvassa a parlament honlapján a törvényt, és ott ebben nem szerepelt, ezért kérdeztem rá. Köszönöm szépen.
9: Köszönjük szépen.

0: önmagában, hogy ez hogyan is néz ki, és akkor utána én azt gondolom, hogy mindenkiben át fog kattani valami, és sokkal jobb munkára leszünk képesek. Köszönöm szépen!
1: Benke József képviselő úr kért szót, 2 perces felszólalás keretében szintén a Tisza padsoraiból öné a szó.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony.
3: Ez valószínűleg tényleg az első felszólalásoknak az estéje lesz, így ezért elnézést kérek, de nem tudok szó nélkül elmenni Szalai Piroska szavai mellett, mert én az az ember vagyok, aki Dél-Somogyból jött, és képviselőtársam mondta, hogy hozzuk ide a magyar valóságot, itt van. Jó? Tehát mi a feleségemmel egy harmadik generációs vállalkozást működtetünk még ameddig működik, meg ameddig tudjuk ezt így vinni. Viszont nagyon gyakran szemtanúi vagyunk annak, amikor bejönnek az üzletünkbe, és sajnos nem tudnak megvásárolni az emberek, és nagyon sokan vannak egy darab almát. Nézegetik, tapogatják, fogdossák, és nem tudják megvenni. Családok, idősek, bárki lehet. Ez egy óriási mutató, bármilyen statisztikai mutatóhoz viszonyítva. Nagycsal Lőrinc képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy miért kell, mert munka van. Én azt gondolom, hogy az uniós pénzeknek a hazahozatala az egy dolog, hogy az unióból eljön. Van annak egy levezető szakasza, ahogyan az egyéb dolgoknál is, minden egyéb munkánál van, ami kivezeti. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanolyan munkák vannak, ami az uniós pénzekhez tartozik és hozzákapcsolódik, és az, hogy be tudjon épülni a magyar gazdaságba, fel tudja lendíteni Dél-Somogyot, tudjon oda elmenni, hogy ott az ottani emberek is ugyanúgy megkapják azokat a fejlesztési forrásokat, amikre szükségük van. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm a szót.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni felszólalás lehetőségével, akár normál 15 perces időkeretben? Amennyiben nem, akkor az általános vitát lezárom. Szeretném megkérdezni az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 30 perces időkeret áll rendelkezésére. Öné a szó, parancsoljon, képviselő asszony.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát jó, sok minden elhangzott itt, hallottuk itt felhördülni a demokrácia legnagyobb védelmezőjét, ugye a 6 évig rendeletekkel kormányzó Fidesz oldalról elsősorban, ahol ugye azt is hallottuk a kongresszuson, hogy a saját tagjai is antidemokratikusnak és félkatonai szervezetnek tartják ezt a pártot, tehát nagyon időszerű, hogy ők oktassanak minket demokráciáról. A Nacsa képviselő úrnak arra a kényszerítő kérdésére szeretnék csak reagálni, hogy nem állt szándékomban nem megválaszolni a kérdést, viszont a vitát túl hosszúra nyújtani sem innentől kezdve. Nagyon köszönöm, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy az indokolás az nem megfelelő, és mivel ez egy fél évre szóló, ugye fél évre határozza meg maga a határozati javaslat, a sürgősségi tárgyalások és a kivételes eljárások számát, nyilvánvalóan ezért van az, hogy december 31-ig kérjük ezt, és ezt meg is beszéltem most itt a kollégával, hogy az indokolást bizottságban majd módosítsák. Nem tudom, hogy elégedette ezzel a választal, egy főbólintással beérem, nagyon szépen köszönöm. Szóval azért egy picit olyannak egy diszkrét bája, amit itt annak tesznek, például az, hogy Zsigó úr arra utal, hogy itt általában és általánosan nevezzük önöket, meg minősítgetjük önöket, minket hosszú-hosszú hónapokon keresztül poloskáztak, hazaárulóztak, általánosságban, és hogy is, általánosítva, vagy nem is tudom, mi volt a másik kifejezés. Önök, akik még mindig a nemzetiként azonosítják önmagukat, hiszen itt hétről hétre meghallgatjuk, hogy a 2010-ben megalakult a nemzeti kormány. Nagyon érdekes, mert hogy még 2 dolgot neveztek el önök nemzetinek, az egyik a dohánybolt, ami a mutyi

0: szimbóluma lett, a másik pedig a ner, ami a nagy stílű rablás szimbóluma. Ahogyan elmondtam önöknek, a lehetőség is történelmi volt, a bűn is történelmi, és a bukásuk is az lett. De önök itt ülnek közöttünk, és ameddig itt ülnek, szemernyi megbánás nélkül, addig nem fogjuk hagyni, hogy ezek a bűnök feledésbe merüljenek, és nagyon jól tűrjük a monotonitást. Szívesen ismételjük az összes történetet és adatot tükör előtt, vagy itt a házban, ahányszor csak lehetőségünk nyílik rá. Életben fogjuk tartani a kollektív emlékezetet, hogy soha többé ne történhessen meg az, hogy a nemzet szolgálatára felesküdött közjogi méltóságok, politikusok, köztisztviselők, vagy akár a közmédia felelős munkatársai ilyen mélyre süllyedjenek, ahová önök tették. És aki mégis megteszi, az többé ne kapjon lehetőséget arra, hogy közpénzből éljen. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására az általános vita lezárásáig volt lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Jójárt Erika, a Tisza képviselője, a Magyar Védőnők Napja a Védőnői Hálózat, mint a Család és Gyermekvédelmi Hálózat sokszor elfeledett alappillére címmel. Megadom a szót önnek, képviselőasszony, 5 percben.
2: Köszönöm a szót, elnökasszony. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Szeretném azzal kezdeni, június 13-a a Magyar Védőnök Napja. Köszöntsünk hát együtt minden magyar védőnőt. A Magyar Védőnői Szolgálat az Országos Stefánia Szövetség 1915. június 13-ai megalakulásához köthető, amely Stefánia belga hercegnő támogatásával jött létre. A világon egyedülálló magyar védőnői hálózat több mint egy évszázada, pontosan 111 éve szolgálja a magyar nemzetet. Olyan érték, amelyre méltán lehetünk büszkék. A védőnök egy szemében tanácsadók, segítők, közösségépítők és sok esetben a baj első felismerői is. Amikor a családok támogatásáról, a gyermekek védelméről, a népegészségügyről vagy a demográfiai kihívásokról beszélünk, gyakran esik szó az orvosokról, a kórházakról, az intézményrendszerről. Viszont sokkal ritkábban említjük azt a szakmai közösséget, amely a családokkal talán a legközvetlenebb és legszemélyesebb kapcsolatban áll, a Magyar Védőnői Szolgálatot. A védőnő nem egyszerűen egészségügyi dolgozó. A védőnő a prevenció szakembere, aki a fogantatástól a gyermekek felnőtté válásáig olyan élethelyzetekben találkozik a családokkal, amikor a megelőzésnek a legnagyobb ereje van. A gyermekvédelemről általában csak akkor beszélünk, amikor már megtörtént a baj. Amikor a gyermek veszélybe kerül, amikor hatósági intézkedésre van szükség, pedig a gyermekvédelem legfontosabb feladata nem a beavatkozás, hanem a megelőzés. A védőnők olyan feladatokat látnak el, amelyek eredménye sokszor láthatatlan. nem jelennek meg a hírekben azok a tragédiák, amelyek azért nem következtek be, mert egy védőnő időben észrevette a problémát. Nem készül statisztika azokról a gyermekekről, akik megfelelő fejlődési támogatást kaptak. Mégis tudjuk, hogy ezek a sikerek nap mint nap megtörténnek. Tisztelt képviselőtársaim! Ha fontos számunkra a családok támogatása és a gyermekek biztonsága, akkor a védőnői hálózat megerősítése nem lehet másodlagos kérdés. Szükség van a szakma megbecsülésének erősítésére, a képzési utánpótlás biztosítására, a munkakörülmények fejlesztésére és arra, hogy a védőnők minél több idejüket a családokkal való tényleges munkára fordíthassák. A szakma előtt álló kihívásokról is őszintén kell beszéljünk. A betöltetlen körzetek száma több térségben is gondot jelent, ezért a szakember utánpótlás biztosítása a stratégiai kérdés. Az adminisztrációs kötelezettségek aránytalanul nagy terhet rónak a szakemberekre, emellett az összetettebb társadalmi és egészségügyi problémák folyamatos szakmai fejlődést, korszerű képzést és megfelelő intézményi támogatást igényelnek. A védőnői szolgálat része az egészségügynek, az egészségnevelésnek és a népegészségügyi célok megvalósításának, a köznevelésnek, hiszen az iskola és ifjúság egészségügyi feladatokon keresztül közvetlen kapcsolatban áll a gyermekekkel és fiatalokkal, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer kulcsszereplője is. A családok rendszeres látogatása révén olyan információkkal rendelkezik, amelyek más intézmények számára nem hozzáférhetőek. A védőnői munka értéke éppen ez a komplex szemlélet. A modern egészségpolitika egyik legfontosabb felismerése, hogy az egészségi állapotot meghatározó tényezők jelentős része nem a kórházakban, hanem a családokban, az otthonokban dől el. Ezért a védőnök munkája nem kiadás, hanem befektetés. Befektetés az egészségesebb generációba, a gyermekek esélyeibe, a jövő egészségügyének fenntarthatóságába. A magyar védőnők nap mint nap ezt a megelőző munkát végzik. Ezért június 13-a alkalmából nem csak köszönetet mondunk, hanem elismerjük, hogy a védőnői hálózat a magyar népegészségügy, a családpolitika és a gyermekvédelem egyik stratégiai jelentőségű pillére. Ezúton is tisztelettel kérem a szakminisztériumok összehangolt munkáját olyan döntések meghozatalában, amelyek a védőnői szolgálat működésének tekintetében azonnali eredményt biztosítanak. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben. Parancsolja. Pillanat türelmét kérjük szépen, és mindjárt indul.
3: Köszönöm szépen, nem fogok a teljes 5 perccel élni, de akkor tisztelt elnök asszony, tisztelt házkedves képviselő asszony, valójában csak megerősíteni szeretném az elhangzottakat. A védőnői hálózat valóban egy több mint 100 éves hungarikum, amelynek nagyon sokat köszönhetünk. A szerepük napjainkban is felbecsülhetetlen, mind a szociális, mind az egészségügyi terén. Hiszen, mint ön is mondta, ők azok, akik már a várandóság kezdetétől ott vannak a gyermekeink mellett, és aztán ők állnak ott az első szülöttjük mellett álló megszeppent édesanyák mellett is, és látják el őket tanáccsal és támogatással, és utána pedig végigkísérik a gyerekeket egészen hosszan. Kevés olyan egészségügyi hivatás van ma, ami ennyire hosszú időn át segíti a családokat. Emellett valóban fontos pillérei ők a megelőzésnek, egészségnevelésnek és a gyerekvédelemnek is. Köszönet és hála ezért. Mindezzel együtt nélkülözhetetlen szolgálataik ellenére a magyar egészségügy sok más területéhez hasonlóan a védőnők is méltatlan helyzetbe kerültek az elmúlt években. Működésük jelentős szervezeti, finanszírozási, informatikai és humán erőforrás problémák nehezítik, nincsenek jó helyen, nincsenek megbecsülve, nincsenek megfizetve, utánpótlásuk nem megoldott. Mi mindezen változtatni akarunk, vissza fogjuk őket helyezni a régiós kórházaktól a családokhoz közelebb, ismét integrálni fogjuk őket az egészségnevelésbe és megelőzésbe, hogy minél jobban beteljesíthessék küldetésüket. A Tisza kormány értékként tekint az európai viszonylatban is egyedülálló védőnői szolgálatra, és együtt egy olyan rendszert szeretnénk létrehozni, amiben ők valóban érezhetik a munkájuk iránti megbecsülést, mind a társadalom, mind pedig az állam részéről. Köszönjük a munkájukat, és köszöntjük őket innen még egyszer egy pár nappal a Védőnők napja után. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr, Isten éltesse a védőnőket. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül majd sor. Megköszönöm munkájukat, az ülést ezennel bezárom.